0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
0: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A gringo sztár felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Sztártól.

Raise your slum, will unto fame. Way at salt of in your touch. All gone though but, or got parts gained. Beült a nyúl és buzdi, csóró teknős meg csak lesett. És a teknője egy átmót fújt a szél. A tanulság, hogy drága a benzin, de megéri. Mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon

menjünk haza gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem húztán jobb a part. Már bocsánat, kifejezésé. Hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

legénybatabb volna, vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legénybatabb volna, vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

Bananas. Lo,

Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka

0: Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere, tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
0: Trend Night.
1: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban. Bum, bum.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Vígszínház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot. A Petőfi ős bemutatója Horváth Csaba rendezésében a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Vígszínházi premiért 2027 őszén tartják majd. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról szólva elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Vígszínházra jellemző sokszínűséget. Ennek fontos eleme 4. játszóhelyük a megújult Vígszalon. Rudolf Pétert hallják.
2: Van egy nyitás, hogy egy másik korosztály is megérkezzen a intézményünkbe, de úgy, hogy közben ezek a falak sugároznak valamit. Tehát az a jó, hogyha ha be tudnak jönni egy ilyenre, és közben itt ragadnak, és azt a sokféleséget velünk együtt próbálják ki. Az pedig, hogy a kortárs darabok születnek, ugye a nagy színpadon is, de az, hogy a házi színpadon most már egy kiadványunk is van, egy kötet megjelent az itt készülő darabok kapcsán, és reméljük, hogy készül a következő kötet is. Elkezdődik ezzel az évaddal. Az egy elég erőteljes és magas szándékunk volt, hogy megtaláljuk azokat a szerzőket, akik aztán a stúdió színpadról, a Pesti Színházban érkezhetnek, akár vagy aminek a múltjában bőven volt kortárs magyar nagy színpadi nagy siker. Tehát, hogy ebben az irányba terelődjenek az események. Valami, abban az értelemben, hogy most már nem csak a negyedik falat bontotta le Attila, hanem most már föl is jönnek a nézők, ez már a letargián is megtörtént. Ez nyilván első alkalommal még egy nagy levegővételt igényelte az igazgatótól. Artúr Nérrel 2 hét főemléke című darabban egy nagyon klassz csapattal a Pesti Színházban játszom, és ezt én nagyon élvezem, és a darabot mindig is szerettem, magát Artúr Nérlert is, és ezt a nagyon érzékeny darabot, ahol Artúr Nérrel, ahol maga is dolgozott egy ilyen ható javító, vagy ilyen közegben ismerte ezeket az élethelyzeteket, azt a partra vetettség és a kiszolgáltatottságnak, és az esélytelenségnek ezt az egyvelegét, egy olyan szeretettel beszél ezekről az emberekről, és épp ezért ez nekem különösen fontos.
0: Színház.
3: A magyar filmtörténet egyik legendás alkotása, Fábri Zoltán Körhinta című filmje most színpadon születik újjá, mégpedig a szentesi Tóth József Színházban. A Sarkadi Imre novellájából készült történet középpontjában a szerelem és az egyéni szabadság áll, miközben a fiatalok vágyai összeütköznek a hagyományokkal, a családi elvárásokkal és az anyagi érdekekkel. A szentesi előadás azonban nem egyszerűen színpadra állítja a klasszikus történetet. Varga Bálint rendezése egy folyamatosan mozgó, zenével és tánccal átszőtt világot teremt. A produkcióban a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes művészei is közreműködnek, a színpadi tablókhoz pedig a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai csatlakoznak. Így a színház, a néptánc és a fiatalok alkotó energiája egyszerre jelenik meg az előadásban. A főszerepeket Kormos Anni Zsófia és Pusztai Mór fiatal színész hallgatók alakítják. A történet ugyan egy másik korszakban játszódik, kérdései azonban ma is ismerősek, mennyit ér az

0: Egyéni boldogság, amikor a közösség vagy a család egészen mást vár tőlünk. A körhinta október 15-től látható a Szentesi Tóth József Színházban.
1: Fesztivál.
0: Október 24-e és november 1-e között rendezik meg a Corvin moziban a 3. Budapest International Film Fesztivált. A BIFF részeként az idei év nemzetközi fesztivál sikereit, köztük Horváth Lili és Nemes László filmjeit is megtekinthetik az érdeklődők. Az első 6 bejelentett film a Cannes-i, a velencei, a Sundance Film Fesztiválok idei programjából érkezik. A 9-napos Budapest International Film Fesztivál programjában 45 film szerepel. A tájékoztatás szerint Nemes László új Moulin című történelmi drámájában Jean Moulin, a híres francia ellenálló, és Klaus Barbie, a lyoni gestapó vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a II. Világháború egyik legsötétebb fejezetét. A film az Oscar-díjas magyar filmrendező első francia nyelven készült alkotása, melyet az idei Cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Horváth Lili első angol nyelvű filmje a Jegyzeteim a Marsról, a velencei Venice Days nyitó filmje volt. A sci-fi elemekkel átszőtt romantikus filmben Mackenzie Davis és Rupert Friend egy látszólag nem igazán összeillő házaspárt alakít, akik mégis egymás után sóvárognak.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi. A finom bor állandó kísérője örömünknek, bánatunknak. De nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Egribi kavér, Eger, a szőlőtermesztés otthona. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az egribi kavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt évben villány adott otthont a Franc du Monde-nak, ami a fajtára fókuszáló nemzetközi borverseny. A Cabernet Franc mély színe, fűszeres, telt íze, tökéletes választás az őszi sétáink mellé. A villányi dűlőkben ugyanis a túrázás kihagyhatatlan program. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék megannyi látnivalóval csalogat. Kadarka, Szekszárd. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme, kadarka. A legtöbben őshonos Kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Mégis az idők során szinte összeolvadt a magyarsággal a története. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják igazi örömbor. Azonban nem csak ünneplés céljából érdemes Szekszárdra utazni, hiszen a város is rengeteg csodát rejteget. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik korlátlan mennyiségben. Olasz Riesling, Balaton felvidék. Az olasz Riesling a Balaton vidékének egyik legjellegzetesebb bora, ráadásul egyesek szerint a legnépszerűbb is. Rendkívül sokszínű borról beszélünk, egész estét betöltő program lenne meghatározni a tulajdonságait. A régiónak összesen 6 borvidéke van. A Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton felvidéki, a Balatonfüred Csopaki, a Somlói és a Zalai, ám ezek közül kétségkívül a Badacsonyi örvend a legnagyobb népszerűségnek. Szürke barát Pannonhalma. A Pannonhalmi hegy szemedgyönyörködtető panorámájával és a tetejére épült apátsággal turisták sokaságát vonzza a környékre. Ám nem az apátság az egyetlen, ami Pannonhalmát híressé és látogatottá tette, hanem azok a minőségi nedűk is, amelyek itt találhatóak, többek között a Szürke barát. A kolostorokban gazdag kultúrája volt a szőlőtermesztésnek, a Szürke barát nevét a pálos rend tagjainak szürke csuhája ihlette. A legenda szerint a szerzetesek olyan szőlőt kerestek, ami cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes bort ad.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A háborús kockázatoktól védett tárolókapacitások kialakításával erősíteni az ukrán üzemanyagpiac ellátásbiztonságát a Naftogaz és a MOL. A két vállalat a Kárpátok 8-al csúcs találkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására. Egyelőre a projekt kidolgozásáról és a megvalósítás előkészítéséről van szó. Szerhij Fedorenko, a Naftogaz megbízott igazgatósági elnöke a megállapodás bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszélyeztetik, ezért van szükség a támadási zónákon kívül elhelyezett tárolókra. Oroszországban a választásokon a kormányzó Egységes Oroszország vezet, a voksolók 49,4%-kal szavazott a párt jelölt listájára. Az Állami Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a Föderáció Kommunista Pártja 14,2%, a Liberális Demokrata Párt 10,7%, az Új Emberek 9,7%, az Igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott. Több párt nem lépte át az 5%-os küszöbet, a választók 52,8%-kal szavazott az Egységes Oroszországra, illetve a válaszadóké. Egyéb iránt az előzetes részvételi arány Oroszországban 56,6% volt. Igen, csak érdekessége a választásnak, hogy a voksolás 3 napja alatt még múlt héten több mint 3000 túlterheléses támadási hullámot észleltek az oroszok, illetve vasárnap ukrán drón és rakéta támadás volt, amelynek során 1951 drónt és 8 rakétát vetett be az orosz régiók ellen az ukránok. Ez a legnagyobb volt a háború kezdete óta.
0: Tőzsdehírek.
1: Vegyesen zártak a főbb tőzsdeindexek, a Dow Jones mutatója 0,2%-ot csökkent, a Nasdaq-é 0,4%-ot erősödött még pénteken, míg az S&P 500 0,2%-os erősödéssel zárt. Európában jelentősebb mértékben gyengültek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 0,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX még pénteken 0,9%-os csökkenéssel 152.753 ponton fejezte be, a részvénypiac forgalma jóval átlag feletti 49,3 milliárd forint volt. A MOL 0,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 0,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra. Pillantása a forint árfolyamára 364 forint 10 filléren az euró, Az ázsiai tőzsdék közül a japán Nikkei 1,4%-os emelkedésben, Hongkong 6%-del, Shanghai 9%-kal megy felfelé. Az indiai tőzsde stagnálás körüli állapotban, a dél-koreai Kospi pedig 2,7%-os emelkedésben, Szingapúr 1%-kal gyengül. Pillantás még a kőolaj edzésére, jelenleg 2%-os komoly mínusz, a Brent 101,68 $, míg az amerikai könnyolaj 98,12 $-en jár. Ma van a Magyar Dráma napja, amelyet Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ős bemutatójára emlékezve 1984 óta rendeznek meg ezen a napon. A Magyar Írószövetség kezdeményezte egyébként a Magyar Dráma ünnepét. Számos kulturális esemény lesz ma egyébként pont emiatt. A Kossuth Rádió Szóda című műsora is a Magyar Dráma napjához kapcsolódik. Az adásban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze mesél a színházi kulisszák titkairól és a klasszikusokról. Emellett szó lesz az Odüsszeia tantermi színházi feldolgozásáról Egerben, valamint a szegedi aktuális színházi évadról is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Csapadékra helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben lehet számítani. Kisebb eső, futózápor előfordulhat, északkeleten zivatar is kialakulhat. Erős, néhol viharos lesz a szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható. 6 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban Emszics Péterrel várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perce múlt 6:30, szeptember 21-én hétfőn, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter. Szia, Karcsi, jó reggel.
3: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
2: Szerintem, aki meddig megszokásból öltözködött, most egy kicsit...
3: Az már ne tegye.
2: Nézzen ki az ablakon, vagy legalábbis nézzen ki, kukkancson ki az erkélyen, ha van. Picivel hűvösebb az idő, de egyébként nem rossz, csak...
3: Erős szél van, és egyébként záporos zivatarok lesznek majd, de főleg az északi és északkeleti ország részben. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy a rutinból öltözködés most már felejtsük el. Ahogy ránéztem a következő napokra, ilyen 20-24-26 fok lesz, de sokszor erős széllel, és csütörtökön talán csapadékosabb lesz az időjárás. Minden esetre ez a fogalmazzunk úgy, hogy nyári ősz beköszöntött, tehát hogy azért most már főleg a reggelek azok csípősek.
2: Igen, a hajnali órák, azt néztem, 10-14 fok azért az annyira nem meleg, úgyhogy tessék inkább egy kicsit valóban tájékozódni, mielőtt indul bárki. Indulnak is a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A háborús kockázatoktól védett tároló kapacitások kialakításával erősíteni az ukrán üzemanyagpiac ellátás biztonságát a MOL és a Naftogaz.
3: A két vállalat a Kárpátok 8-al csúcs találkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására. Egyelőre a projekt közös kidolgozásáról és megvalósításának előkészítéséről van szó. Szerhi Fedorenko, a Naftoház megbízott igazgatósági elnöke szerint az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszélyeztetik, épp ezért Ukrajna számára kulcskérdés további tároló kapacitások kiépítése az ország területén kívül, a támadási zónákon túl.
2: Nem tartja valószínűnek a Paks 2 beruházás eredeti elképzelések szerinti befejezését az általam megkérdezett energetikai szakújságíró.
3: A tucatnyi elvesztegetett év alatt még mindig csak az előkészítő munkálatok zajlanak a területen. Szabó M. Istvánt hallják.
4: Az, hogy még jelenleg is az alapbetonodás zajlik 12 évvel a nagy orosz-moszkvai Orbán-Putyin szerződéskötést követően, azért ez sok utat nem nyit meg abba az irányba, hogy ez a projekt ez sikeres lesz. Ennyi idő alatt Kínában megépítettek körülbelül 30 atomerőművet, tehát 12 év alatt ez valami elképesztő hátrány, amit mi összeszedtünk, és ez még mindig csak az építés előkészítése. Kérdés, hogy egy orosz projektet be lehet-e illeszteni az Európai Uniós határon belülre, ezt csak az oroszok tudják megépíteni, az egy bullshit, amit a utóbbi években a magyar előző kormányzati energiapolitika próbált elhitetni, hogy ez egy nemzetközi projekt. Ez egy orosz technológia, orosz üzemanyaggal, orosz szakértőkkel és orosz kiképzőkkel nyakon öntve. Ennek sok realitása ezen a síkon nincsen.
2: Az exit poll adatok szerint a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A voksolók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára.
3: A második helyen az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 14,2%-ot kapott, őket követi az Oroszországi Liberális Demokrata Párt 10,7%, az Új Emberek 9,7% és az Igazságos Oroszország 6,7%.

0: 0,6%-kal, a többi párt nem lépte át az 5%-os bejutási küszöböt. Van olyan felmérés, amely a kormányzó egységes Oroszország párt nagyobb arányú győzelmét várja, összességében Vlagyimir Putyin elnök többsége megmarad az orosz törvényhozásban, bár igazából ez a választások előtt sem volt kérdéses. A voksolás 3 napja alatt Oroszország választási rendszere ellen több mint 3000 kibertámadást észleltek, ezen felül az orosz védelmi minisztérium adatai alapján a vasárnap végrehajtott ukrán drón és rakéta támadás, amelynek során 1951 drónt és 8 rakétát vetettek be, a legnagyobb volt a háború kezdete óta.
1: Tőzsde hírek.
2: A tengeren túlon vegyesen zártak a főbb tőzsdeindexek pénteken.
0: A Dow Jones mutatója 0,2%-ot csökkent, a Nasdaq 0,4%-ot erősödött, míg az S&P 500 0,2%-os erősödéssel zárt.
2: Európában viszont jelentős mértékű gyengüléssel zárták a hetet.
0: A londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt.
2: Budapesten is mínuszban zárt az index, 0,9%-os csökkenéssel 152.753 pontra esett vissza a mutató. A részvénypiac forgalma viszont jóval átlag feletti, több mint 49 milliárd forint volt.
0: A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra.
2: Ázsiában viszont pluszokat látunk, Japán ma zárva volt, Hongkong 6%-kal van feljebb, csak úgy, mint Shanghai, sőt az indiai tőzsde is nyitás után nem sokkal ilyen mértékben kezdett pluszban. A dél-koreai mutató 1,8%-os emelkedésben, Szingapur 2%-kal erősödött eddig. Erősödik a forint is, 363 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak szemmel látható mínuszban, 2,1-2,2%-kal olcsóbbak. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI 98 dollár 10 centen, a Brent 101 dollár 70 centen. Mindez annak ellenére, hogy a hormuzi szorosban kevesebb hajó ment át a hétvégén, ugyanakkor a szaúd-arábiai szállítások nőttek, elemzők szerint ez áll a csökkenés hátterében. Az aranyárfolyama 0,5%-os mínuszban 4402 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára vegyesen mozog, a palládium pár centtel drágult, a platina 0,2%-os mínuszban, az ezüst is csak egy 1-2 dollárt olcsóbbodott, a rész viszont 6% fölötti pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike emelkedőben, nem is kicsit, a gyapot 1,8, a búza 1,5, a kukorica pedig 1,1%-kal kerül többe a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Elérte a hideg front Magyarországot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Csapadékra csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben lehet számítani. Kisebb eső, futózápor előfordulhat, északkeleten zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló többfelé megerősödő szél néhol viharos lökésekkel párosul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 6 óra 38 perckor egy kis zenével megyünk tovább, majd megismerkedünk egy új trenddel, a regeneratív gazdálkodással, illetve szó lesz arról is, hogy valóban kikerülhető-e az orosz gáz 2 év alatt, vagy egy év alatt.
1: Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Az agrárium új trendje a regeneratív gazdálkodás. A lényege az, hogy sokkal jobban óvja a termőföldet, mint bármikor korábban. A gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy hanyagolják a szántást, folyamatosan fedik a földet a víz megtartás érdekében, és természetes trágyával segítik a növények fejlődését, nem ritkán állatokat is legeltetnek rajtuk, ismertette Simon Attila agrárszakértő a főbb jellemzőket. A cél az, hogy visszaszerezzék a termőföld egészséges szerkezetét, anélkül sivatagosodnak a táblák. Az új trend éllovasa, már még meglepő, az Egyesült Államok. Simon Attilával beszélgettem.
2: Ha már trende fenn, akkor trendekkel foglalkozunk, és az agráriumban van most egy, nem is tudom, régi, újnak is mondhatnám. Ez pedig a regeneratív agrárium. Tisztázzuk a fogalmat, mit akar?
3: A lényeg röviden a talaj, a víz és az élővilág állapotát nem csak megőrizni, hanem javítani. Ez a kulcsszó. Olyan gazdálkodási rendszer, amelyben a természetes folyamatok együtt dolgoznak, és nem ellenünk a talaj ellen.
2: Mondhatnánk azt is, hogy ez alapvetés lenne a normál agráriumban is.
3: Nem, sajnos nem. Az elmúlt nem is 100 év, 1000 év, vagy akár 2000 évet teszünk. Elsősorban az volt, hogy kivegyünk a talajból, és azt élelmiszerré vagy takarmánnyá fordítjuk. Így aztán a talajok szép lassan kezdtek elpusztulni, illetve maga az élővilág is szinte hold táj lett belőle, tehát nem volt semmi élőlény benne, minimális. Itt ebben a fő cél a talaj és a talaj, tehát a jobb állapot legyen a talaj, és próbálják olyan technológiákkal, módszerekkel, hogy újjáépüljön a talaj szerkezete, legyen benne biodiverzitás, legyen talajélet, és a víztáztartás, ami most az országban legfontosabb, megtartsa, vagy növelje valamilyen szinten.
2: Ezt inkább mondhatnánk azt, hogy az utóbbi 100 év áldozatos munkája az, hogy ilyen rossz állapotban van a talaj. Azért pár évszázaddal ezelőtt nevezhetjük regeneratív gazdálkodásnak, amit folytattak.
3: Részben igen, de a szántás volt az első, a bűnömt elkövettünk, úgymond a talajok ellen. Ebben a technológiában, a regeneratív gazdálkodásban a talajbolygatást minimalizálják, eladják a mészántást, helyette direktvetés van, mindent megtesznek, hogy a talajszerkezet megmaradjon, és ami egyik leglátványosabb része, az állandó talajtakarás. Így az élő növényzet, vagy a mulcs egész évben a talaj kiszeradását blokkolja, megakadályozza, illetve hogyha esetleg rézsiben van, vagy tehát lejtőn van, akkor erózia is megelőződik.
2: Egyik komoly problémának fogalmazták meg a szakértők azt, hogy nagyon nehéz járművekkel járják össze a határt, és ezek tömörítik össze úgy a termőföldet, hogy könnyen kezd el sivatagosodni, mert hiszen nagyon apró szerkezetű lesz. M1-es, M3-as autópályán, aki rendszeresen közlekedik, bizonyos szeles időben érzi, hogy a termő talaj ilyen homok vihar formájában jelentkezik. Nem lehet, hogy az a legegyszerűbb, hogy kisebb járművek, kisebb tömegű gépek dolgoznak a földeken?
3: Na is megoldás, azért használják a láztalpas helyett gumivezeres traktorokat, ahol egy tizedére csökken a talajnyomás. De igazából a legfontosabb, hogy mivel talajtakarás van, így az élőgyökér egész évben ott van, ezt átszedi a talajt, valamelyes rugalmasabbá teszi, és kevésbé érzék a nagy felhelyiséget, de nem is használják a gépeket, mert ebben a technológiában.
2: Említetted, hogy önmagában persze a talajvédelem, de gondolom, hogy azért ez egy összetettebb fogalom, tehát nem csak a talajvédelméről szól, hanem, ahogy mondod, a vízgazdálkodás, akkor, hogy a növények, vagy azok a fák, bokrok, azok is ott maradjanak. Magyarul ez egy komplex gondolkodásmódot igénylő gazdálkodást jelöl.
3: Jól látod, igazából itt eddigi monokultúrák, vagy közel monokultúrás tervezés helyett ezeken a táblákon akár vegyes kultúrák is megjelennek, plusz a takaronövénynek a maga a vegyessége, és nincsen talajbolygatás, nincs talajítás, tehát maguk a növények alakítják ki azokat a kapillás csöveket, ami szükséges a vízforgalomhoz, és az elhalt zöld hulladék az pedig ott helyben egyből tápanyagot ad a talaj mikroorganizmusainak, és ezzel tudja aktívát tenni, illetve van egy újabb fejlesztés, amikor ezek a területekre állatokat is legeltetnek, ez nagyon fontos részben azért, mert talaját tudsz előzni, ezen pedig a maga trágya, ami keletkezik a legeltetés során, az ott maradt pusztápanyagnak, és még jobban tudja javítani a talaj aktivitását.
2: Magyarul no műtrágya.
3: Abszolút no műtrágya, sőt, még a utcában sem engedik be, lehet is fogalmazni. Ezek a növénytársulások, amik be vannak ültetve, tehát a takarővék növénytársulások, hogy maga belevetett direktvetése, belevetett nemes kultúrák, tehát a hagyományos szántóföldi kultúrák is jobban érzik magukat, hiszen folyamatosan fönnáll a megfelelő ökoszisztéma ahhoz, hogy jól tudjon növekedni.
2: Miben különbözik-e a biogazdálkodástól ez a regeneratív agrárium?
3: Ott a szárasznál a legfontosabb, hogy ne használjanak kemikáliákat, ott a talajra nem annyira koncentrálnak, a talaj is fontos persze, ott is nagyon sokat tesznek ki múlcsokat, illetve különféle trágyákat, de sokkal komplexebben kezeli ezt a kérdést. Mondhatni, hogy évi 10-20%-a növekszik az így használt terület, főleg az USA-ban.
2: Európában mennyire trendi ez?
3: Elsősorban Franciaország az egyik legnagyobb vezetője, de igazából USA mehet Kanada, és Németország is sokat letett ezért a dologért. Lényeg az, hogy az a évi növekedés az nem áll meg, és egyre inkább növekszik. Ami is elősegíti, mert igazából nagyon nagy gazdaságosság, kevésbé van, bár nem harcolják a hozamokat, tehát nincsenek 5-6-7 tonnás búzatermések, viszont nincs is annyi input költség, tehát nem kell műtrágya, nem kell egyszer, kevesebb művelet van benne, és itt igazából másfél tonna termésre is el lehet élni a gazdák, ott is van már pici profit. Egy újdonság viszont, hogy a nagy cégek, a múltik is kezdik fölkarolni, külön termékpályát adnak az áruházakban.
2: Viszont nem lesz könnyű bizonyítani azt, hogy ezek valóban ezek a termékek ilyen típusú gazdálkodással készültek, annál is inkább, mert a szeptember végétől idehaza is szigorodik ez az Európai Unió nyomására, hogy ez az úgynevezett greenwashing, amikor ugye egy cég azt állítja, hogy ő mennyire zöld, aztán kiderül, hogy mégsem az. Ugye az agráriumban azt tudjuk bizonyítani, hogy meg valamit termelünk, de azt, hogy abban nem használtunk semmi rosszat, és hogy odafigyeltünk a talajra, azt azért nem lesz könnyű, márpedig ezt ellenőrizni akarják.
3: Gazdák pozitív állkozza, igazából mind a gazda számára a bevétel a legfontosabb, a profit, amit ő tud állítani, és ha nem az a megoldás, és úgy néz ki, nem az a megoldás, hogy harcoljuk a hozamokat, hogy 5-10-20 tonna legyen hektáronként, hanem teljes mértékben költségekkor koncentrálunk, illetve arra, hogy a körülöttünk levő környezet jól működjön, és ne csak egy szigetszerű tábor legyen a többi szétrombolt talaj között, ez igazán fontos. De ez támogatás nélkül nem megy első 3-5 évben, de mindenképpen egyértelmű költségcsökkentés van, kevesebb műtrágya, kevesebb víz, kevesebb talajromlás, méretű veszteség. A nagyvállalatoknak meg a zöld imázs marketingben nagyon segíti, ezért külön támogatják ezt. Magyarországon nálunk ez még ilyen szigetszerűen működik.
1: Simon Attila agrár szakértőt hallották. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy interjúban nemrég arról beszélt, Magyarország egy év alatt leválhat az orosz földgázról, illetve a tárca szakértő bevonásával felülvizsgálja a Paks 2 beruházás részleteit, a projekt megvalósíthatóságát. A nekünk nyilatkozó energetikai szakújságíró azt mondja, az orosz gázról egy Európai Uniós direktíva, valamint az amerikai szankciós politika miatt szükséges leválni. Ez nem a magyar kormány önálló törekvése. Paks 2 pedig szinte biztosan nem épül meg eredeti formájában szerinte. Szabó M. Istvánt Németh László kérdezte.
0: Megoldható az, hogy záros határidőn belül Magyarország leváljon az orosz földgázról?
4: Van egy Európai Uniós irányelv, egy Európai Uniós energiapolitikai cél, ami arról szól, hogy 2027. január 1-től megszűnik az orosz LNG európai behozatalának a lehetősége, és kijövő év végére pedig az összes európai tagországnak el kell hagyni az orosz gáz és olajimportot. Erre csak ráerősít az, hogy jelenleg az amerikai szankcionális politika az abba az irányba tolja a világ Oroszországgal szembeni gazdaságpolitikai irányultságát, hogy ők pedig büntetni fogják azt, aki Oroszországtól gázt, nagy mennyiségű gázt akar vásárolni. Tehát igen, ez elképzelhető. Az a kérdés, hogy jelenleg ez a hosszú távú szerződésben Magyarország és Oroszország, illetve a magyar és orosz gáz cégek között kötött szerződést ezt hogyan érinti. Tehát a magyarországi jogszabály gyakorlatot ugye az Európai Uniós jogszabály felülírja, de hát azért mert végig csak egy üzleti szerződés, ebben az ügyben valamilyen megoldást kell találni, hogy hogyan oldható az meg, hogy a hosszú távú szerződésben fennmaradó időszakban még ez teljesíthető vagy nem teljesíthető gázszállítás jelent, illetve az is kérdés, hogy az a 4,5 milliárd több méteres gáz tranzit, aminek a feladója a Gazprom, illetve Oroszország, az már nem érkezik meg, akkor honnan lesz Magyarországon gáz. Ezügyben Horvátország felől kapacitásbővítés van, Románia felől nagyon erős ígéret van arra, hogy a Fekete-tengeri gáz kitermelés az már belátható időn belül megtörténik. A Horvátország vezetéken kívül a Szlovén vezetéken, vagy akár még csak elméletben létező Görögország felől a balkáni és a kelet-európai, dél-kelet-európai régióba kiépítendő vertikális korridornak a üzembe helyezése is jelenthet némi megoldást. Illetve hát Magyarországon azért ne felejtsük el, hogy 2 milliárd köbméternyi földgáz kitermelési lehetőséget biztosít a MOL.
0: Ez az intézkedés, hogy elengedjük az orosz forrást, önmagában meglátszik majd az árakon, tehát lehet, hogy drágább lesz a földgáz?
4: Tudjuk, hogy mennyi az orosz földgáz? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az európai földgáz piacon aktuálisan mennyibe kerül a földgáz. Ez a holland gáztőzsdén akár másodpercenként nyomon követhető. Tehát az, hogy transzparensé válik, az, hogy hogyan lehet és mennyi gáz lehet beszerezni az adott időszakban, mindenképpen tisztázza egy kicsit a helyzetet a gázt illetően, de hát azért itt ez sokkal bonyolultabb, mint hogy azt mondjuk, hogy drágább lesz, hogy olcsóbb lesz, mennyi gáz kell betárolni, annak milyen költsége, mikor lehet megvásárolni, ha szükséges további gáz mennyiségek beszerzése, akkor az a piacon milyen áram, milyen időintervallumban elképzelhető, illetve elérhető, ezek mind meghatározzák azt, hogy a gáznak mi lesz az ára.
0: Kapitány István arról is nyilatkozott, hogy az év végéig felülvizsgálják a Paks 2 beruházást. Mi lehet ennek a felülvizsgálatnak a vége? Lehet, hogy mégsem fejezik be az erőművet?
4: Még el se kezdtük. Az, hogy még jelenleg is az alapbetonodás zajlik 12 évvel a nagy orosz-moszkvai Orbán-Putyin szerződéskötést követően, azért ez sok utat nem nyit meg abba az irányba, hogy ez a projekt ez sikeres lesz. Ennyi idő alatt Kínában megépítettek körülbelül 30 atomerőművet, tehát 12 év alatt ez valami elképesztő hátrány, amit mi összeszedtünk, és ez még mindig csak az építés előkészítése. Kérdés, hogy egy orosz projektet be lehet-e illeszteni az Európai Uniós határon belülre, ugye ez csak az oroszok tudják megépíteni. Az egy bullshit, amit a utóbbi években a magyar előző kormányzati energiapolitika próbált elhitetni, hogy ez egy nemzetközi projekt. Ez egy orosz technológia, orosz üzemanyaggal, orosz szakértőkkel és orosz kiképzőkkel nyakon öntve. Ennek sok realitása ezen a síkon nincsen. Amit kapitány István mondott, az megint csak nem kapitány Istvánnak a fejéből pattant ki. Egyrészt kapott egy utasítást a főnökétől már a kormányalakítást követően, hogy a Paks egy üzemidő hosszabbítási paramétereit, illetve megkötés előtt álló szerződéseit és a Paks 2 projektet is át kell világítania. Ennek a utóbbi tételével kapcsolatban már végeztek előzetes számításokat, hiszen a Paks 2 projekt élére új vezérigazgatót neveztek ki Sárga Di Attila személyében, akinek a missziója az az, hogy ezt a átvilágítást végigvigye, és aztán a végén egy jelentés letegyen a miniszter asztalára. Az kérdés, hogy a Paks 2-vel kapcsolatban például mennyit nyom majd alatba az, hogy az Európai Bizottságnak a jelzése, illetve az Európai Bizottságnak az engedélye jelenleg nincsen meg a paksi építkezésre. Kérdés, hogy mennyit nyom alatba az, hogy a orosz építkezésekre jelen pillanatban is jellemző, akár a bangladesi projektet nézzük, akár az egyiptomi projektet nézzük, akár a törökországi projektet, de még az odahaza Oroszországban épülő atomerőmű projektekkel kapcsolatban is az a általános jellemző, hogy a Rosatom nem tudja ma már függetleníteni magát a Oroszországot sújtó gazdasági problémáktól, és ezért a projektek építése az folyamatos csúszásban van. Bangladesben ez 4 évet jelent, Törökországban most fordulnak át a 3. év határán, Egyiptomban pedig jelenleg állabb áll, amiatt, hogy a orosz hozzáadott érték és az építkezés minősége az egyiptomi hatóságok szerint nem üti meg a kellő mértéket. Na most ilyen alapok mellett hát az a kérdés, hogy a paksi gödörben mi zajlik. Ennek lesz egy nagyon érdekes vonzata, mert hogy a paksi alapbeton öntés az február óta zajlik, ami hát egy nagyon fura helyzet, mert az alapbeton öntést azt néhány hét alatt szokták befejezni, nálunk meg február óta ez a betonodás zajlik. Ráadásul ennek a munkálatnak az egyik szereplője a kormányzat, a Magyar Péter kormány által célkeresztbe vett építőipari vállalkozás, tehát itt még nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. Ezek mind befolyásolják azt, hogy a Sárga Di Attila a végén milyen jelentést tud letenni az asztalra. Nincs könnyű helyzetben sem Magyarország, sem a projekt, mert hogy az elmúlt 13 évet a magyar kormány, illetve Magyarország erre a projektet tette fel, hogy ez lesz az energetikai jövőképének az egyik oszlopa, és egyelőre nem látni, hogy ha ez nincsen, akkor mit lehet a helyére tenni. Az ugye nem működik, hogy holnaptól majd dél-koreai, francia vagy amerikai atomerőművet fognak ebbe a gödörbe építeni, akkor az egész eljárást előről kell kezdeni, akkor ezt az elmúlt 13 évet azzal a kis betonnal a gödör alján mind ki lehet dobni és lehet kezdeni előről, de az is kérdés, hogy a oroszok tudnak egyáltalán teljesíteni, mert például továbbra sem megoldott az, hogy az atomerőmű vezérlésének, mondjuk úgy az atomerőmű agyának a kérdését, azt a eszköz és berendezés halmazt, amit a Siemens AG-t vásároltak volna meg, és amit a német energetikai cég nem szállít le sem Paksra, sem Törökországba, sem pedig Bangladesben nem tette meg, ezeket a hiányokat lehet-e pótolni, és ha lehet pótolni, akkor például az Országos Atomenergia Hivatalnál leadott engedélykérelem halmazban ez milyen változásokat idéz elő. Egy nagyon bonyolult helyzet, meglátjuk. Remélem, hogy az év végéig ez befutható, és valóban Kapitány Istvánik el tudják ezt dönteni, hogy igen vagy nem. Indokoltnak kell lennie a döntésnek, és aztán utána annak megfelelően kell tovább menni.
1: Az elmúlt percben Szabó M. István energetikai szakújságírót hallották. Nem sokára 7 óra előtte közlekedünk, akkor pedig friss hírekkel jövünk majd.
5: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Ilyet én is tudok festeni.
7: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
5: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
5: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében fa dőlt a vasúti felsővezetékre, amely emiatt leszakadt, ezért jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos közlekedésekhez számítani a ceglédi fővonalon, közölt a MÁV Inform.
9: Kőbánya Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak. A Szeged felől érkező hajnali vonatok csak ceglédig közlekednek, a Napfény Intercity-k csak Cegléd és Szeged között járnak, a Civis Interrégiók pedig Szolnok és Budapest között terelve az Újszászi vonalon át közlekednek, Szolnok és a Nyugati pályaudvar között nem állnak meg.
1: Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, de a szaudi olajszállítás növekedett.
9: A hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi szoroson, szemben az előző hétvége 35 hajójával. A térség olajexportja azonban továbbra sem állt le. Szaúd-Arábia kivitele szeptemberben emelkedett a hajózási adatok szerint. Az olajkivitel felét Szaúd-Arábia, 35%-át Irak adta.
1: Vladimir Putyin orosz elnök már készül egy újabb találkozóra Donald Trump amerikai elnök képviselőivel.
9: Ez Szergej Ryabkov, az orosz külügyminisztérium helyettes vezetője jelentette be. Ryabkov szerint a találkozó fő célja az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatokban fennálló feszültségeket fellazítani. A tervezett tárgyalások időpontjáról szólva az orosz diplomata közölte, hogy a találkozó a következő hetekben lesz.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap bejelentette, telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és később egy személyes találkozót tartanak New Yorkban.
9: Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a béke folyamat továbbra is a legfőbb prioritás. Elmondása szerint mindkét fél rendelkezik elképzelésekkel az orosz-ukrán háború lehetséges deeszkalációjáról, valamint alapvető biztonsági kérdésekről. Ukrajna az amerikai stábbal szoros együttműködésben dolgozik, és kész határozottabb lépéseket tenni ebben az irányban, mondta Volodymyr Zelenszky.
1: A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópályát. A koncesziós szerződést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormányszövői tájékoztatón.
9: Magyar Péter miniszterelnökkel a világ top 3 koncesziója egyikének nevezték a 23 000 milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban a kormány szerint nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid azt is mondta, hogy az üzemeltetési feladatoknál látható kétszeres túlárazást állapítottak meg a piaci árakhoz képest.
10: A koncesziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valami mindenféle kockázatot telepítsen a konceszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják konceszionak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncesziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el, hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
1: A koncesszióval kapcsolatban a kormány feljelentéseket is fog tenni, többet is. Az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a büntetőeljárások során. Vitézi Dávid szerint alapvetően az lenne a cél, hogy a magyar közúthoz kerüljön vissza a feladat, de ez viszont egyeztetni kell a koncesszorral.
5: Tőzsde hírek.
1: Vegyesen zártak a főbb amerikai indexek pénteken.
9: A Dow Jones mutatója 2%-ot csökkent, a Nasdaq 4%-ot erősödött, míg az S&P 500 2%-os erősödéssel zárt.
1: Európában jelentős mértékű gyengüléssel zárták a hetet a fő mutatók.
9: A londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-ra 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt.
1: Idehaza a BUX 9%-os csökkenéssel zárta a hetet 152.753 ponton, A forgalom viszont jóval átlag feletti volt, átlépte a 49 milliárd forintot.
9: A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra.
1: Ázsiában mindenütt pluszokat látunk, Japán ma zárva volt, Hongkong 6%-kal van feljebb, csak úgy, mint Shanghai, az indiai tőzsde ettől picit maradt be, csak 0,5%-os pluszban, a dél-koreai mutató 1,8%-kal hasít, Szingapur pedig 2,1%-os pluszban. A forint erősödéssel kezdte a napot, 363 forint 90 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban, 2% fölötti esésben, a Brent 101 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaja VTI edzésára pedig 98 dollár 20 centen. Az aranyárfolyama mintegy 0,7%-kal lett olcsóbb, 1 unciáért 4396 dollárt kérnek. A többi fémára vegyesen mozog, enyhe pluszban a palládium, enyhe mínuszban a platina, az ezüst 0,5%-kal van lejjebb, a rész viszont 6,1%-os pluszban. Drágulnak a mezőgazdasági termelői árak is, a gyapot 1,8, a búza 1,7, a kukorica pedig 1,1%-kal kerül többe. A bizalom kulcsa az egyetemi alap vagy alkalmazott kutatások üzleti hasznosulásának, ahol az oktatási intézmény céget is működtet ennek érdekében. Ezt mondta a Szegedi Tudományegyetem technológiai transfervállalatának vezérigazgatója.
9: Újhegyi András azt is közölte, hogy ezzel a szemlélettel Szegeden 14 projektet sikerült elindítaniuk.
11: Ha bizalmi alapon el tudunk indulni, és el tudunk kezdeni azzal foglalkozni, hogy itt érkezik valami tudományos céllal elindított kutatás, azt hogy lehet átfordítani üzleti oldalra, ez nem tud másképp működni, csak ha van egy közös kooperáció a két fél között. Nekünk ilyen szempontból szerintem szerencsénk van, mert amik kutatók elfogadnak, soha nem találkoztam semmiféle arroganciával és olyan fajta lenézéssel, hogy én nem abból a szakmából érkezem, nyitottan állnak hozzánk, és elfogadják a tanácsainkat. Tehát az a 14 innováció, ami bekerült például a Proof of Concept pályázatba, ott mindegyiken végigmentünk egy üzleti iterációs folyamaton, ahol megbeszéltük, hogy egyébként ez az irány, ez nem biztos, hogy jó, egy picit másik irányba elviszük, az üzletileg értelmezhető egy befektetői csapat számára, vagy egy cég számára. És azt gondolom, hogyha ezt a fajta tanácsadói státuszt ezt elfogadják a részünkről, akkor ez hatékonyan tud működni.
1: Az amerikai idegenrendészet egyik ügynöke meglőtt egy férfit a texasi Austinban, közölték a helyi hatóságok. A venezuelai férfit a törzsén lőtték meg, súlyos, de stabil állapotban vitték kórházba.
9: Egyelőre nincs arról információ, hogy lett volna vele szemben kitoloncolási végzés az Egyesült Államokból. Liza Davis, Austin rendőrfőnöke azt mondta, hogy a városi rendőrök egyáltalán nem vettek részt az akcióban, amely egy közúti ellenőrzést követően történt. Az eset után nem sokkal tüntetés kezdődött a lövöldözés helyszínén.
5: Időjárás jelentés.
9: Hideg front ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Csapadékra csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben lehet számítani. Kisebb eső, futózápor előfordulhat, északkeleten zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
5: Sporthírek a 94.2.
1: Tegnap három meccset rendeztek az OTP Bankliga 8. fordulójában. Az Újpest 2-re verte az Zalaegerszeget, az MTK Budapest Eto 1-2, illetve Nyíregyháza Spartakusz Ferencváros 1-1 lett. A hosszú sérüléséből felépült Losonci Dávid nyerte a 87 kg-os súlycsoport küzdelmeit. A horvátországi Porezben rendezett birkózó Valanar kupán rajta kívül a 82 kilós Livai Zoltán is aranyérmes lett. A belga Remco Evenepoel sorozatban negyedszer diadalmaskodott férfi időfutamban. Az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságán ezzel egyébként történelmet írt. Pelikán János a 38. Peák Barnabás pedig a 41. időt tekerte tegnap.
5: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 7 óra 10 perc. A bizalom a kulcsa az egyetemi alap vagy alkalmazott kutatások üzleti hasznosulásának, ahol az oktatási intézmény céget is működtet ennek érdekében. Ezt mondta a Szegedi Tudományegyetem Technológiai Transfervállalatának vezérigazgatója. Újhegyi András elmondta, hogy ott 14 projektet sikerült elindítaniuk. Sikerük kulcsa pedig az volt, hogy megértették, a kutatóknak és az üzleti menedzsereknek együtt kell működniük, mert csak úgy lehetnek sikeresek. Beszélt arról is, hogy rövidesen egy új szuper számítógép áll rendelkezésükre, amit vállalkozásoknak is bérbe adnak majd. Vele beszélgettem az SAP Hungary Siófoki konferenciáján.
12: Nagyon sok egyetem próbálkozik azzal, hogy azt a tudást, ami ott felhalmozódik, azt valahogy tudja értékesíteni, hasznosítani, felajánlani akár a vállalatoknak, cégeknek. Ez néha egy kicsit olyan ködös, ugyanakkor látunk példákat, amikor ez tud működni rendesen. Szegeden. Mi a csapás irány, úgymond a tudás átadásában?
13: Úgy egészíteném ki, ha nem haragszik annyival, hogy nem csak tudás van, hanem van infrastruktúra is, tehát van kutatási infrastruktúra, és ennek a közös használata az, ami segít elmélyíteni sokszor az együttműködés nagyvállalatokkal, akár pályázatok, akár bármi más mentén. De nyilván elsődlegesen, amiért mi létrejöttünk, az a belső innovációknak a hasznosítása, tehát amikor létrejön valami olyan szabadalom innováció, amit úgy ítél meg az egyetem, hogy szeretné üzletileg hasznosítani, befektetők vagy valamilyen vállalatok irányába, akkor érkezünk meg mi, és kezdünk el foglalkozni ezzel, tárgyalunk befektetőkkel, és segítjük a kutatókat abban azon az úton, hogy mielőbb spin-offot, vagy startupot, vagy bármi más tudjanak alapítani. Hogy a Szegeden miért működik jól? Szerintem azért, mert már lerakták előre a mérföldköveket, már a mi érkezésünk előtt is rengeteg munkát raktak ebbe bele, kialakult egy folyamat, van egy szoros együttműködés az egyetemmel, ugye egy 12 karról beszélünk, és több mint 100 tanszékről. Most nyilván ebből releváns számunkra mondjuk 7-8, de egyébként meglepő módon a többi karról is érkeznek ötletek és elképzelések, és nyilván ezt egyedül nem tudnánk ellátni, hát ez rengeteg kutató. Én azt gondolom egyébként, hogy a siker ebbe a folyamatban rejlik. Ma 17 ilyen vállalat van, mint a miénk, tehát 17 egyetem rendelkezik ilyen technológiai transfer vállalattal. Ebből az első 5-ben alakultunk meg mi, ez volt a pilot projekt része. Óbuda, Debrecen, Semmelweis, a Győri Széchenyi Egyetem, illetve mi voltunk az első 5. És megmondom őszintén, hogy nyilván kaptunk útmutatót arra egyébként a Nemzeti Innovációs Ügynökségtől, hogy egyébként hogy kellene egy ilyen technológia transfer vállalatot csinálni. De az összességében az a helyzet, hogy nagyon egyedi. És mind az öt egyetem, aki annó elindult, az öt egyedi úton indultunk el. Mi elsősorban a support irányból közelítjük meg, tehát a mi feladatunk az, hogy mindenben segítsük az egyetemet, akár pályázati források megszerzésében, akár stratégiai együttműködések létrehozásában, akár befektetők bevonzásában. Tehát nekünk ez az elsődleges feladatunk, és ez az elsődleges stratégiánk is.
12: Konkrét példát tudunk-e mondani?
13: Ha konkrét példákat kell mondanom, hogy a tavaly létrejött egy proof of concept pályázat, ami mentén kaptunk olyan forrást, ahol mi is meg tudtunk jelenni, nem mint befektetők, hanem olyan formában finanszírozók, hogy tudtunk olyan alacsony fejlesztési fázisban levő innovációknak a finanszírozásába tudtunk segíteni, adni még pénzt, hogy tovább menjen a kutatás, amiket úgy ítéltünk meg, vagy úgy ítélt meg egy bizottság, hogy üzletileg hasznosítható. És ebben gyakorlatilag most a 17 egyetemi vállalat közül mi egyedül tudtuk időben ezt teljesíteni, 14 fantasztikus innovációt találtunk, és itt nagyon számít mindig az, nem csak az innováció lényeg, hanem a mögötte levő kutatói csapat. És Szegeden szerintem egy nagyon jó kultúra alakult ki. Ebben a 14 innovációban van agrár típusú, van anyagtudomány, van biokémia, és van természetesen gyógyszerirányultságú kutatás is, hiszen az egyik erőség ennek az egyetemnek nyilván a gyógyszerkutatói kar, de mellette nyilván alapítottunk spin-offot, kettő is, mellette van exitünk is, amit végrehajtottunk, tehát igazából tanuljuk ezt az egészet, és alakítjuk ki a saját know-how-unkat és a saját módszertanainkat, ami mentén egyre több és több eredményt tudunk felmutatni.
12: Említette, hogy több ilyen ágazattal is foglalkoznak, de mondjuk egyet emeljünk már ki, amit így, hogy a gyakorlatban ez hogy tud eredményesen működni. Mert egyébként ugye az egyetemeknek egy kicsit talán az a baja, hogy úgy általában mondom, hogy túlzottan az elmélet az, ami persze kell, hiszen az alapkutatásokhoz csak nem árt némi tudás, de hogy az a fajta mondjuk üzleti, gyakorlati tudás, az meg ott nem nagyon van, ugye az az üzleti élet. De hogy lehet ezt a kettőt jól kombinálni, hogy a kecske is, meg a káposzta is jól lakjon?
13: De először is ez szerintem bizalmi kérdés. Ugye az elején az oktatás és a kutatás volt a felsőoktatási intézmények saját sajátja, és most megjelenik ez a hasznosítási feladatkör is, ami egy picit azért testidegen. És szerintem azzal, hogy jól tudjunk együttműködni bármilyen kutatói csapattal is, vagy kutatóval, ahhoz el kell tudni nyerni a bizalmukat, plusz el kell érni azt, hogy mi ehhez a részhez értünk. Mert ők a saját szakmájukban magas színvonalon vannak, tényleg egészen elképesztő elmékkel találkozunk ott, és nemzetközi szinten elismert. Tehát a magyar felsőoktatásban levő szürkállomány, ezt mindenkinek mondom, nemzetközi szintű. Csak annyit mondanék, hogy ugye mi nagyon könnyen veszük azt, hogy vannak Nobel-díjasaink. De olyan országok, mint Dél-Korea, például nincs egy Nobel-díjasa se. Pedig az ember azt gondolná, hogy onnan azért van. Vagy Szaúd-Arábia, akinek annyi pénze van, hogy gyakorlatilag meg tudna fizetni Nobel-díjast, és még sincsen. Nekünk azért van bőven, és ez mutatja azt, hogy egyébként milyen egyrészt a képzettség, és milyen egyrészt a szürkállomány. De visszatérve az eredeti kérdésére, én szerintem ha bizalmi alapon el tudunk indulni, és el tudunk kezdeni azzal foglalkozni, hogy itt érkezik valami tudományos céllal elindított kutatás, azt hogy lehet átfordítani üzleti oldalra, ez nem tud másképp működni, csak ha van egy közös kooperáció a két fél között. Nekünk ilyen szempontból szerintem szerencsénk van, mert a kutatók elfogadnak. Soha nem találkoztam semmiféle arroganciával és olyan fajta lenézéssel, hogy én nem abból a szakmából érkezem. Nyitottan állnak hozzánk, és elfogadják a tanácsainkat. Tehát az a 14 innováció, ami bekerült például a Proof of Concept pályázatba, ott mindegyiken végmentünk egy üzleti iterációs folyamaton, ahol megbeszéltük, hogy egyébként ez az irány, ez nem biztos, hogy jó, egy picit másik irányba elviszük, az üzletileg értelmezhető egy befektetői csapat számára, vagy egy cég számára. És azt gondolom, hogy ha ezt a fajta tanácsadói státuszt ezt elfogadják a részünkről, akkor ez hatékonyan tud működni.
1: Most itt vagyunk egy digitalizációval, mesterséges intelligenciával, üzleti irányítással foglalkozó konferencián. Mit tud ez segíteni az ilyen típusú projekteknek?
13: Hát először is szerintem a Szegedi Egyetem az egyik Magyarország egyik vezető tudományos közössége mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nagyon régóta van mesterséges intelligencia kutatás az egyetemen, egészen elképesztő, hogy hány éve csinálják. Másrészt az egyetemi felsővezetés úgy gondolja, hogy minden olyan modern kutatási infrastruktúrát meg kíván adni a kutatók és az egyetem számára, ami segíti egyfelől a kutatást, másfelől a képzést is. Minél modernebb eszközeink vannak, annál több hallgató akar hozzánk jönni, hiszen hozzáfér majd ezekhez az infrastruktúrákhoz. Ennek kapcsán lett megvásárolva a tavalyi évben egy szuperszámítógép, ugye Debrecenben már van egy, ez kifejezetten a mesterséges intelligenciára a specializált szuperszámítógép.
1: Volt korábban Szegeden, ugye jól emlékszem, a biológia vagy biotechnológia irányába volt egy szuperszámítógép, ami ott működött, csak akkor ez nem a AI-ja foglalkozott.
13: Hát az még nem szuperszámítógép volt.
1: Akkoriban
13: így hívták. Ez azért egy 1,75 petaflopsos gép, ugye 5 petaflops.
1: Ez 10 a sokadikon, tehát csak így segítségül.
13: Hát azt mondjuk 1750 laptopot egymás mellé kötök, és tétezzük, hogy egy párhuzamosan tudnak működni, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez. Ez azért nem teljesen igaz, mert párhuzamosan tudnak működni ezek a processzorok is, tehát ez egy picit azért ennél komplexebb. Egyébként október 22-én mesterséges intelligencia és szuperszámítógép konferencia Szegeden, minden szakértőt és minden kíváncsi embert szeretettel várunk erre a konferenciára, ahol pont arról fogunk beszélni, hogy mire lehet használni a szuperszámítógépet, legyen ez gyógyszerkutatás, vagy legyen ez mesterséges intelligencia kutatás, vagy hogy lehet a gyakorlatba átforgatni, tehát hogy lehet gyakorlati oldalon startupokat segíteni szuperszámítógép kapacitással. Tudnilik, az egyetemi felsővezetés úgy gondolja, hogy ezeket a kutatási infrastruktúrákat ki akarja nyitni a nagyvállalatok, a stratégiai partnerek irányába is, tehát tudnak jönni hozzánk bérelni szuperszámítógép kapacitást, de tudnak biobankban együttműködést vagy szekvenáló bázison együttműködést kötni az egyetemmel. És ez egy baromi jó dolog, mert bevonza a vállalatokat, és közösen dolgozunk, érkeznek olyan ötletek, olyan lehetőségek, ami mentén újabb és újabb kutatási ötletek jönnek ki. Én nagyon hiszek abba, hogy Magyarországnak nincs más útja, csak az innováció. Én azt gondolom, hogy megvan az innováció bölcsője, ott van a felsőoktatásban, rengeteg ötlet van, és egyébként kezdő startupokat is felkarolunk, tudjuk őket segíteni, továbbvinni az úton, mert az a fajta szakmai kompetencia, teljesen mindegy, melyik tudományterületet veszem figyelembe, az elérhető és nyitott erre az együttműködésre. És mi minden KKV-t, mindenkit szeretettel várunk arra, hogy jöjjenek, innováljunk együtt.
1: Egy nagy kérdés szokott lenni, oké, tudás van, együttműködés van, szuper számítógép van, pénz van-e?
12: hogy ezek, mert az bármilyen befektetésről beszélünk, az pénz kell, hogy az majd valamikor visszahozza az árát. Lehet-e pénzt szerezni ezeknek a ötleteknek a megvalósítására és valódi üzleti hasznosítására?
13: Én azt gondolom, igen. És azt gondolom, hogy az új kormányzat is teljesen nyitottan áll ehhez a kérdéshez. Tanács Zoltánnak is többször hallottam, miniszter úrnak a nyilatkozatait, ő is az innovációban hisz. Én is az innovációban hiszek, csak ez az egy dolog viheti szerintem is előre igazán a magyar gazdaságot. Szerintem lesz rá forrás. De nyilván nem az én szakterületem, hogy erre választ adjak. Eddig is egyébként voltak rá források. Szerintem egy picit más irányba fogunk ezzel kapcsolatban menni, és talán nagyobb hangsúlyt fognak kapni az egyetemi fejlesztések. Tényleg óriási kincsek vannak. Én a versenyszférából igazoltam át 3 évvel ezelőtt az egyetemre, kifejezetten azért, mert úgy éreztem, hogy a felelősségünk az, hogy milyen országot hagyunk, milyen világot hagyunk a gyerekeink számára, én is, mint szülő, és úgy gondoltam, hogy ezen úgy tudok változtatni a legjobban, hogyha azt az üzleti szférában megtanult 30 év alatt összeszedett tapasztalatot, azt átviszem az egyetemekhez. És megpróbálom őket segíteni ezzel a fajta mindsettel, hogy ilyen csúnya szavakat használjak, amit oda viszek, és ez a mindset, ezt elfogadják, és értékelik is, amit oda viszünk. És én azt gondolom, hogy ezzel lehet előre jutni, ha van egyfajta ilyen változás. Egyébként piacilag értelmezhető innovációkról beszélünk. Tehát nem elvont tudományos latin szövegekről, hanem teljesen kézzelfogható innovációkról és prototípusokról beszélünk, akár a szabadalmak esetében is, ami nálunk van. Kb. 40-50 innovációnk van most a poolban, ami talán egyébként nagyon érdekes. Más egyetemeknél is van, de nem ennyire jellemző, az, hogy a teljesen multidisziplináris. És ha már mesterséges intelligenciáról beszélünk, az informatikai tanszék ebben a multidisziplinaritásos együttműködésben nagyon erős. Tehát, hogy nagyjából azért a harmada, azt tudom mondani ennek az innovációs poolnak, abban valamiféle AI van. És ez teljesen mindegy, hogy az agrár, vagy gyógyszer, vagy bármilyen. Tehát nagyon jól tudnak együttműködni más karok. Ez nem mindenhol van így azért, tehát nem mindenhol ennyire átjárható könnyen a karok közötti. Hát szakadékot nem mondanék, itt Szegeden nincs szakadék, ugye, mint látjuk, interdisziplinaritás van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta modernizáció szerintem jól látszik, meg felismerték az AI fontosságát. Ezért van szuperszámítógép. Mindenkit biztatok, nevet kell találni a szuperszámítógépnek, csak mondom, roppant irigyek vagyunk a debreceniekre, hogy a Commodore-nak hívják, a miénknek még nincs neve, úgyhogy lesz most egy pályázat, hogy nevet keresünk.
12: Az elmúlt percekben a Szegedi Tudományegyetem Technológiai Transfer Vállalat vezérigazgatóját, Újhegyi Adnást hallották. Zenélünk, közlekedünk 7:30-kor, rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget lenne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
6: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban és a Szél Kálmán tér környékén. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakasz változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezeltek mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas

0: Reggeli Monitor.
1: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra leszelepertek a németországi tartományi választásokon a kormánypártok. Az északkelet németországi Mecklenburg Előpomerániában a CDU-nak bejutnia sem sikerült, 5%-ot sem értek el. A keresztény demokraták a Német Szövetségi Köztársaság történetében először estek ki egy állami parlamentből.
2: A szélső jobboldali AfD végzett az élen 38,2%-kal, ez a korábbi szavazat arányának duplázásával ér fel. A második helyre a tartományi miniszterelnök Manuel Schwesig szociáldemokratái futottak be 35,5%-kal, a radikális balpárt 6,5%-ot, a zöldek 5,7%-ot szereztek. A berlini tartományi választáson a kormányzó CDU-t megelőzte a baloldal, amely 26%-kal először végzett az élen a német fővárosban. Berlin kormányzó polgármestere, így a radikális baloldali csúcsjelölt Elif Eralp lehet. A kereszténydemokraták 19%-ot szereztek, az AfD Berlinben is erősödött, 16%-ot ért el, a zöldek 14-et, a szociáldemokraták 12%-ot.
1: Az exit poll adatok szerint a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A voksolók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára.
2: A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2%-ot kapott, őket követi az Oroszország liberális demokrata párt 10,7%, az új emberek 9,7% és az igazságos Oroszország 6,6%-kal. A többi párt nem lépte át az 5%-os bejutási küszöböt. Van olyan felmérés, amely a kormányzó egységes Oroszország párt nagyobb arányú győzelmét várja. Összességében Vlagyimir Putyin elnök többsége megmarad az orosz törvényhozásban, bár igazából ez a választások előtt sem volt kérdéses. A voksolás 3 napja alatt Oroszország választási rendszere ellen több mint 3000 kibertámadást észleltek. Ezen felül az orosz védelmi minisztérium adatai alapján vasárnap az ukrán drón és rakéta támadás rekordmértékű volt, 1951 drónnal és 8 rakétával támadtak az orosz régiók ellen az ukránok.
1: Az oroszországi választásokról pár perc múlva bővebben is hallhatnak, Anton Bendazsevszkivel beszélgetünk majd a részletekről.
0: Tőzsde hírek.
1: Vegyesen zártak a főbb amerikai indexek pénteken.
2: A Dow Jones mutatója 2%-ot csökkent, a Nasdaq 4%-ot erősödött, míg az S&P 500 2%-os erősödéssel zárt.
1: Európában jelentősebb mértékben gyengültek a főbb indexek.
2: A londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt.
1: Idehaza a BUX az 9%-os csökkenéssel 152.753 ponton zárta a hetet. A forgalom viszont jóval átlag feletti, több mint 49 milliárd forint volt.
2: A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP szintén 1,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra.
1: Ázsiában mindenütt emelkedést látunk, Japánban zárva volt, hát így ott nem nyilván, Hongkong 0,5%-os pluszban, csak úgy, mint Shanghai, sőt az indiai tőzsde is nyitás után nem sokkal 0,5%-os pluszban tartózkodik. A dél-koreai index az 1,4%-kal van följebb, Szingapur 2,1%-kal. A forint reggel erősödött, ezt azért lassan ledolgozzam. Egy euróért immár 364 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 385 forint 40 fillért. Az olajárak mínuszban, igaz most egy pár centet fölfelé indultak, 1,9%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a WTI, ami 98 dollár 40 centen, és a Brent is 1,8%-kal van lejjebb 102 dollár fölött pár centtel. Annak ellenére csökkentek az olajárak, hogy a Hormizét szorosban kevesebb hajó haladt át, de Szaúd-Arábia tudta növelni a forgalmat. Az arany 6,1%-os mínuszban 4397 dolláron áll, a palládium egy pár centtel

0: drágult, a platina pár centen lett olcsóbb, az ezüst 0,6%-os mínuszban, a rész viszont 0,5%-kal drágul. És emelkednek a mezőgazdasági termelőjárak is, a kukorica 1,1, a búza 1,6%-kal került többe, a gyapot 1,7%-kal. Egy hét múlva már nem lehet csak úgy zöldnek, vagy éppen biónak nevezni egy-egy terméket, vagy szolgáltatást.
1: Az Európai Unió új szabályozásának célja az, hogy a vásárló pontos és igazolható tájékoztatást kapjon az adott árucikkről. A Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, Horváth Bálintot hallják.
2: Pontosan azért, mert a fogyasztók sokszor nem nagyon értették, hogy mi van e mögött, és egyfajta ilyen reklámszlogennek tartották ezeket az állításokat. Ezért is fontos ez az irányelv, hogy ezt a fajta fogyasztói bizalmat visszaépítse a zöld állítások iránt, hiszen a vásárlók, fogyasztók számára egyébként fontos az, hogyha megvásárolnak egy terméket, vagy egy szolgáltatást igénybe vesznek, akkor az a termék vagy szolgáltatás kevésbé terhelje a környezetet, kevésbé ártson a környezetnek, és alapvetően ebből a szempontból szerintem egy fogyasztói tudatosság erősödése tapasztalható, fontos, hogy a bizalom meglegyen a zöld állításokkal szemben, és én meg örülök annak, hogyha a fogyasztók bíznak a Gazdasági Versenyhivatalban.
0: Ma van a Magyar Dráma napja, amelyet Madács Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendeznek meg ezen a napon.
1: Ilyenkor hívják fel a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar dráma irodalom értékeire, ösztönzik az írókat újabb művek megalkotására. A Magyar Dráma napján rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünnepelnek a színházak országszerte és a határon túl is. Lesznek jegyvásárlási akciók. A budapesti Vígszínház Nádas Péter Találkozás című darabjának felvételét vetíti le a Vígszalomban. Az 1985-ös előadásban Rutkai Éva és Hegedős D. Géza játszott Valló Péter rendezésében. A vetítés után Hegedős D. Géza és Valló Péter idézi fel az előadás történetét, hogyan született meg és milyen volt a nemrég elhunyt Nádas Péterrel dolgozni. Ezen a napon a közmédia csatornái is a magyar dráma és a színház világához kapcsolódó műsorokkal várják a nézőket.
3: Időjárás jelentés.
1: Hideg front ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Csapadékra csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben lehet számítani. Kisebb eső futó zápor előfordulhat, északkeleten zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig az oroszországi választásokról beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: 7:41 a telefonon, a túlsó végén pedig Benda Zsemszki Anton, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek!
2: Szia, szervusz, szép reggelt kívánok!
1: A témánk pedig az oroszországi választások. Ugye exit pólok állnak rendelkezésre per pillanat, de ez szerint a kormányzó egységes Oroszország vezet, nem kicsit, hanem nagyon, több mint 49%-át szerezte meg a voksoknak. A előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. Ez alacsony, vagy éppen jónak számít?
2: Itt pontosítanék, hogy vannak már szinte kész eredmények az orosz választási bizottságnak az adatait néztem, 90%-os a feldolgozottság, ami nem véleges, de
1: legfrissebbek most,
2: de már egészen friss. Igen, és ott 57,8%-os a kormánypártnak a támogatottsága listán, hogy Oroszországban kevert rendszer van a mandátumok felét listán, a másik felét pedig egyéni körzetekben kapják. Tehát listán 57%, és igen, 56% feletti a részvételi arány, ez kifejezetten magas Oroszországban, az előző választásokon volt, az előtti választásokon 2016-ban 53 vagy 54%. Tehát ahhoz képest tehát az elmúlt mondjuk 10 évnek a legmagasabb részvételi arányát látjuk. Ebben ugye sokan valamiféle manipulációkat látnak, mert sok napján is több orosz, tehát több ukrán támadás volt orosz célpontokkal szemben az ország nagyvárosaiban is, ami nyilván nem növeli alapvetően a részvételi kedvet, hogy több ember menjen el szavazni, hiszen az emberek alapvetően félnek attól, hogy hát ennek akár biztonsági kockázata is lehet a dróntámadások miatt. Mégis egy jóval magasabb részvételi arányt látunk. Ez egyébként ez egy stratégiaváltás is volt az orosz kormánypárt részéről. Vannak minden választásokon vannak ilyen kimondott célok. Ez itt Magyarországon
1: a győzelem mellett, gondolom én.
2: igen. Tehát az eredetileg a cél az volt, hogy 50-50. Tehát, hogy ezt kell biztosítani a kormányzati apparátusnak, hogy a kormánypárt 50-50-et szerez. Ez azt jelenti, hogy 50% legalább a listás eredmény, 100% részvételi arány. És ezt néhány héttel ezelőtt módosították, mert Vladimir Putyin is bekapcsolódott aktívan a választási kampányban. Kijelölte az irányokat, azt mondta, hogy hát ez a választás arról fog szólni, hogy az emberek majd kinyilvánítsák, hogy a kormány mellett állnak, és ezekben a nehéz időkben is támogatják ezt a politikát. Ez nyilván egy világos jelzés volt, hogy hűha, hát akkor itt demonstrálni kell, hogy hát többen is jöttek el szavazni, mint az előző választásokon, és hogy többen is kell, hogy kapjon a kormánypárt, mint az előző választásokon. Úgyhogy hivatalos, ilyen kinyilvánított célt is módosították 55-55-re. Na. És hát végül is ez teljesült, hogy 57% más listán és 56% részvétel arány.
1: Ha már egy friss adatot tudtad nekünk mondani, a többiek hogyan szerepeltek már az 5%-os küszöb fölötti pártok, így a kommunista párt, a liberálisok, illetve az igazságos Oroszország?
2: Ugye öt párt, tehát hagyományosan 4 párt szokott lenni az orosz parlamentben, ezeket nevezzük rendszerpártoknak. Ugye azért rendszerpárt, mert hát papíron ellenzik ki a kormánypárthoz képest, de valójában minden lényeges kérdésben a kormánypárt mellett szavaz. És ehhez a négyeshez, tehát a kommunisták, a liberális demokraták, az igazságos Oroszország és ugye a kormánypárt, az egységes Oroszország, tehát ehhez a legutóbbi választásokon társult egy új párt. Ez megint csak ilyen mindenféle belső krem pletykák, meg források azt mondják, hogy ezt a Kremlin belül találták ki, hogy hát legyen egy olyan párt, amely képviseli a vállalkozókat és a fiatalokat, és ez lett a novel ügyi, új emberek, és ez a párt az előző választásokon először jutott be a parlamentbe, tehát azóta 5 párt van, és most a legnagyobb kérdés, hogy megmarad ez az 5-ös, vagy csak 4 marad, mert az egyik párt, az Igazságos Oroszország, ez a bejutási küszöb környékén van, 4,9%-át kapták a szavazatoknak, 5%-os a bejutási küszöb. Egyébként pedig hát nagy meglepetés nincs, a kommunisták 13,8%-kal vannak második helyen, ők általában mindig 90-es évek óta második helyen végeznek a választásokon, a liberális demokraták 8, és Novaya Lugyi, új emberek 7%-ot szereztek. Szóval igazából nagyjából a várakozásoknak megfelelő a részvételi arány. Talán annyi, hogy erre az új, hát viszonylag relatíve új pártra, a Novaya Lugyira, akikre a vállalkozók, meg a középosztály szokott szavazni. Hozzáteszem, hogy azért is, mert nincs nagyon másik alternatíva. Tehát volt egy olyan várakozás, hogy az Egységes Oroszországra majd kevesebben szavaznak, mint az előző választásokon, és több szavazatot látunk ennél a pártnál, de az eredményben, legalábbis a hivatalos eredményben nem ezt látjuk.
1: Milyen volt a kampány? Mi volt a fő téma?
2: Hát itt is két stratégiát láttunk. A kezdetben a stratégia arról szólt, hogy a lehető legészrevehetetlenebb legyen ez a kampány és ez a választás. Nem voltak ilyen nagy választási műsorok, nem volt tele Oroszország választási plakátokkal. Tehát alapvetően a kormánypártnak a stratégia az volt, hogy nem kell, hogy minél több embert elvigyék szavazni, azokat kell elvinni a választásokra, akik azért mennek el, hogy rájuk szavazzanak. És ugye ez ilyen nagyon paradox helyzeteket eredményezett, amikor ugye hivatalos orosz alkotmányban benne van, hogy minden pártnak garantálni kell a megfelelő reprezentativitást, a megfelelő időt, kampányidőt a rádióban és a televízióban, és hát a kormánypártnak az emberei nem mentek el ezekre az eseményekre, nem mentek el a vitákra, nem csak a vitákra, hanem a kampányt vagy a programot kifejtő vagy alkotmány szerint biztosított időt sem használták ki. Sőt, még a választási versenyben induló ellenzéki pártok sem nagyon jeleskedtek, és voltak ilyen nagyon vicces szituációk, amikor az egy perces idejét sem tudta kitölteni az adott képviselőjelölt, mondott 2 mondatot, és tartalmilag nem tudott hozzászólni a témához. És aztán stratégiát váltottak, ugye említettem, hogy Vlagyimir Putyin néhány héttel ezelőtt bekapcsolódott aktívan a kampányban, úgymond megjelölte, hogy mi a tét, és mit kell csinálni, és ezek után sokkal nagyobb fokozatra kapcsolt a kampány, egyre többet kezdtek beszélni, hirtelen történt egy ilyen váltás, beszélni kezdtek a televízióban róla, megélénkült az egész, és ugye abba az irányba próbálták terelni ezt az egészet, hogy hát itt Oroszország egzisztenciális kihívásokkal néz szembe, be kell állni Vlagyimir Putyin és a kormánypárt mögé, mert ha ezt nem teszik meg az emberek, akkor Magyarország szétesik, vagy valamilyen nagy katasztrófa lesz, és gyakorlatilag ezzel próbálták aktivizálni az embereket, noha előtte hónapokon keresztül teljesen észrevehetetlen volt a lakosság számára a kampány. Tehát ezt láttunk az elmúlt hónapokban.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Bendazsánszky Antont hallották, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját az oroszországi választásokról. Mi egy kis zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési infók, 8 órakor friss hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Paul Gauguin francia festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban. Az október 30-ától látható tárlaton 150 remek művel, köztük 80 Gauguin alkotással találkozhat majd a nagy közönség. A jövő év február végéig látható kiállítás végigköveti a festő alkotói útkeresését, illetve bemutatja azt a szellemi és művészi fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. Kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó művész, élt Peruban, Párizsban és Tahiti szigetén is a francia festő. Kísérletezése a színekkel közvetlenül elvezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. A budapesti kiállításon Gauguin alkotásai mellett a látogatók megismerhetik az elődök és kortársak Claude Monet, Paul Cézanne és Vincent van Gogh műveit is. A koncepció nemzetközi alapkutatásokra támaszkodik, amerikai, brit, francia, német és spanyol művészettörténeti, valamint antropológiai kutatások eredményei épülnek be a kiállítás egységeibe.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
6: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV kötőjel naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
10: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Kína és az Egyesült Államok képviselői a kereskedelmi konfliktus mellett a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól is egyeztetettek New Yorkban. Néhány nappal Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő tervezett találkozója előtt, közölte a pénzügyminiszter.
11: Szerinte az amerikai fél egy olyan értesítési mechanizmus létrehozását javasolta, amely lehetővé tenni a nemzetbiztonsági szintű emmi incidensekkel kapcsolatos információk megosztását. Közös elképzelést szeretnének kialakítani a közös célokról, fenyegetésekről. A kínai állami hírügynökség szerint a felek őszinte, mélyreható és konstruktív egyeztetést folytattak a gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, a mesterség és intelligenciáról azonban kevés részletet közöltek. Szó volt az úgynevezett kereskedelmi tanács tervéről is, amelynek keretében a felek bizonyos, nem stratégiai termékek vámjának csökkentését vizsgálnák. A Trump-Xi csúcs találkozón várhatóan kereskedelem és az emi mellett az iráni háború, a Tajvan körüli feszültségek, valamint Kína Oroszországhoz fűződő kapcsolatai szóba kerülnek.
10: Nem tartja valószínűnek a Paks 2 beruházás eredeti elképzelések szerinti befejezését az általam megkérdezett energetikai szakújságíró.
11: A tucatnyi elvesztegetett év alatt még mindig csak az előkészítő munkálatok zajlanak a területen, Szabó M. Istvánt hallják.
12: Az, hogy még jelenleg is az alapbetonodás zajlik 12 évvel a nagy orosz-moszkvai Orbán-Putyin szerződéskötést követően, azért ez sok utat nem nyit meg abba az irányba, hogy ez a projekt ez sikeres lesz. Ennyi idő alatt Kínában megépítettek körülbelül 30 atomerőművet, tehát 12 év alatt ez valami elképesztő hátrány, amit mi összeszedtünk, és ez még mindig csak az építés előkészítése. Kérdés, hogy egy orosz projektet be lehet-e illeszteni az Európai Uniós határon belülre, ezt csak az oroszok tudják megépíteni. Az egy bullshit, amit a utóbbi években a magyar előző kormányzati energiapolitika próbált elhitetni, hogy ez egy nemzetközi projekt. Ez egy orosz technológia, orosz üzemanyaggal, orosz szakértőkkel és orosz kiképzőkkel nyakon öntve. Ennek sok realitása ezen a síkon nincsen.
10: A német tartományi választásokon a kormánypártok újra leszerepeltek. Az észak-kelet németországi Mecklenburg Elő-Pomerániában a CDU-nak bejutnia sem sikerült, 5%-ot sem értek el. A kereszténydemokraták német szövetségi köztársaság történetében először estek ki egy állami parlamentből.
11: A szélsőjobboldali AfD végzett az élen 38,2%-kal, ez a korábbi szavazatarányának duplázásával ér fel. A második helyre a tartományi miniszterelnök Manuela Schwesig szociáldemokratái futottak be 35,5%-kal, a radikális baloldal 6,5%-ot, a zöldek 5,7%-ot szereztek. A berlini tartományi választáson a kormányzó CDU-t megelőzte a baloldal, amely 26%-kal először végzett az élen a német fővárosban. Berlin polgármestere, így a radikális baloldali csúcsjelölt Elif Erálp lehet. a kereszténydemokraták 19%-ot szereztek, az AfD 16%-ot, a zöldek 14-et, a szociáldemokraták 12%-ot.
0: Tőzsde hírek.
10: A tengeren túlon vegyesen zártak a főbb amerikai indexek.
11: A Dow Jones mutatója 0,2%-ot csökkent, a Nasdaq 0,4%-ot erősödött, míg az S&P 500 0,2%-os erősödéssel zárt.
10: Európában jelentősebb mértékben gyengültek a főbb indexek pénteken.
11: A londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 0,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt.
10: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 9%-os mínuszban 152.753 ponton zárta a hetet. A részvénypiac forgalma jóval átlag feletti több mint 49 milliárd forint volt.
11: A MOL 0,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 0,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 0,4%-kal erősödött 12830 forintra.
10: Ázsiában pluszokat látunk mindenütt, Japánban zárva volt, ott nem volt kereskedés. Hongkong és Shanghai 6% fölötti pluszban, India 6%-kal tudott erősödni eddig. Az dél-koreai mutató az pillanatok a zárás előtt 0,5%-os pluszban, Szingapur 0,3%-kal ment feljebb. A forint megint megpróbál erősödni, beesett 364 forint alá az euró. A bankközi devizapiacon 1 dollárért 317 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak most egy pár centet feljebb mentek, 98 dollár 80 centen jegyzik az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésárát, a Brent a 102,5 dolláron. 1,3%-os mínuszban. Reggel komolyabb esést láthattunk, annak ellenére, hogy a Hormuzi szorosban kevesebb hajó ment át, de Szaúd-Arábia fokozta az olajszállítást. Az aranyárfolyama 0,8%-os mínuszban, egy unciáért 4390 dollárt kérnek, a többi fémára is mínuszban, a palládium pár centtel, a platina 0,5%-kal, az ezüst 0,8%-kal olcsóbb, a rész viszont 0,5%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike emelkedőben, a gyapot például 2,1%-kal drágább, a búza 0,5%-kal, a kukorica pedig 1,2%-kal került többe. Az agrárium új trendje a regeneratív gazdálkodás, amely sokkal jobban óvja a termőföldet, mint bármikor korábban.
11: A gazdák ezzel a módszerrel hanyagolják a szántást, folyamatosan fedik a földet a víz megtartás érdekében, és természetes trágyával segítik a növények fejlődését, nem ritkán állatokat is legeltetnek rajtuk, ismertette fővonásait Simon Attila agrárszakértő. A cél, hogy visszaszerezik a termőföld egészséges szerkezetét.
13: Ebben a technológiában, a regeneratív gazdálkodásban a talajbolygatást minimalizálják, eladják a mészántást, helyette direktvetés van, mindent megtesznek, hogy a talajszerkezet megmaradjon, és ami egyik leglátványosabb rész az állandó talajtakarás. Így az élő növényzet, vagy a mulcs egész évben a talaj kiszeradását blokkolja, megakadályozza, illetve ha esetleg rézsibe van, vagy tehát lejtőn van, akkor erózia is megelőződik.
10: Több mint 1 millió forintért kelt el gróf Aponyi Albert emlékirataim 50 év című memoárja, az antikvárium.hu tegnap este zárult aukcióján.
11: A számozott bibliofil példányt rekordáron 1,3 millió forintért ütötték le a 49. licitálónál. Gróf Aponyi Albert politikai pályafutása a kiegyezéstől a trianoni időszakig tartott. Két alkalommal volt Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere, volt belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és az aranygyapjas rend lovagja. Az 1920-as trianoni béketárgyalásokon három nyelven elmondott beszédben érvelt, hiába a béketiktátum Magyarország megcsonkítása ellen.
0: Időjárás jelentés.
11: Hideg front érte el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható, felhő átvonulásokkal. Csapadékra csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részbe lehet számítani. Kisebb eső, futó zápor előfordulhat, északkeleten zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
10: Három meccset játszottak tegnap az OTP Bank még a 8. fordulójában. Az Újpest 2-1-re verte a Zalaegerszeget. Az MTK 1-2-re kapott ki az Etótól, Győrtől. Nyíregyháza, Fradi 1-1. A tékvandós Márton Luana ezüstérmet nyert a G1 besorolású German Open nevű versenyen. A hosszú sérüléséből felépült Losonci Dávid nyerte a 87 kg-os súlycsoport küzdelmeit a horvátországi Porecben rendezett birkózó Valamar kupán. Rajta kívül a 82 kg-os Lévai Zoltán is aranyérmes lett. A belga Remco Evenepoel sorozatban negyedszer diadalmaskodott férfi időfutamban az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságán. Így történelmet írt, hiszen korábban senki nem szerzett 4 VB-t egymás után. A miénk közül Pelikán János a 38. Per Barabás pedig a 41. időt tekerte tegnap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
10: 8 óra 11 perc. Egy hét múlva már nem lehet csak úgy zöldnek vagy éppen biónak nevezni egy terméket vagy szolgáltatást. Az Európai Unió új szabályozása a vállalkozói kereskedői marketing keretek közé szorítása mellett elsősorban a fogyasztók érdekeit szolgálja. A célja az, hogy a vásárló pontos és igazolható tájékoztatást kapjon az adott árucikről. A gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjével Horváth Bálinttal Németh László beszélgetett mindenről.
1: Hamarosan már a fogyasztók is érzékelik az úgynevezett EMPCO irányelv előnyeit. Miről szól ez a jogszabály?
14: Alapvetően ez az új szabályozás a zöld állítások, vagy a környezetvédelemre ható állítások szabályszerű alkalmazásáról szól. A gazdasági versenyhivatal már hosszú évek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezzel a témával. 2023-2024-ben a GVH szakemberei elvégeztek egy nagyon részletes piackutatást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások a kereskedelmi kommunikációjuk során hogyan, milyen módon alkalmazzák ezeket az úgynevezett zöld állításokat, tehát olyan kommunikációs szlogeneket, amikor a cég a saját termékéről vagy szolgáltatásáról azt állítja, hogy ez valamilyen módon környezetbarát, bio, fenntartható vagy öko gazdálkodásból származik. A GVH összesen 60 különböző vállalkozásnak a honlapjait, elektronikus felületeit vizsgálta meg, illetve az ELTE-vel együttműködve egy nagyon átfogó fogyasztói felmérést is végzett, arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók hogyan értelmezik, hogyan értik ezeket a különböző zöld állításokat. Ennek a piackutatásnak két nagyon fontos tapasztalata lett. Az egyik, hogy a vállalkozások közel fele kizárólag brandépítésre, márkaépítésre használja ezeket a zöld marketing üzeneteket, tehát valójában nincs valós tevékenység vagy tartalom amögött, amikor egy cég azt állítja a saját termékéről, szolgáltatásáról, hogy a zöld, fenntartható vagy környezetbarát. A másik fontos tapasztalat, hogy a fogyasztók nagyon széles körén értelmezik, vagy nehezen értelmezik ezeket az állításokat, pontosan nem tudják, hogy mi van e mögött. Ugyanakkor a fogyasztóknak a vásárlásaik során, tehát a ügyleti döntéseik, a fogyasztói döntéseik során, ez egy fontos szempont, hogyha azt gondolják egy termékről, hogy az környezetbarát, tehát ha megvásárolják ezt a terméket, vagy igénybe vesznek egy szolgáltatást, akkor annak kisebb a kedvezőtlen környezeti hatása, kvázi jó hatással van a környezetünkre. Ez a fogyasztók, vásárlók számára egy fontos tényező, egyre fontosabb tényező. Ez nagyon üdvözítő egyébként. Ugyanakkor pontosan emiatt a vállalkozások is nagyon széleskörűen, ugyanakkor nagyon sok cég nem megalapozottan használja ezeket az állításokat. Na most ebben a zűrzavaros helyzetben tesz majd egyfajta rendet ez az új szabályozás, amelyik 2026. szeptember 27-től lép hatályba Magyarországon is. Ez az Európai Uniónak egy rendelete, Magyarországot is kötelezte arra, hogy átültesse ezt a nemzeti jogba, és itt a fogyasztóvédelmi törvénynek az úgynevezett melléklete kiegészül pontosan meghatározott olyan kifejezésekkel, amelyeket ezután a vállalkozások csak nagyon körültekintően megalapozott módon alkalmazhatnak. Alapvetően az a fontos, hogy bár bármilyen a környezetvédelemre vagy a fenntarthatóságra vonatkozó állításokat tesznek a cégek a kereskedelmi kommunikációjuk során, vagy például a termékek csomagolásán alkalmaznak ilyen jelöléseket, azt nagyon meg kell fontolniuk, és nagyon alá kell támasztaniuk különböző kutatásokkal, tudományos eredményekkel, belső gyártási folyamatokkal kell tudniuk alátámasztani azt, hogy megalapozottan használják ezeket az állításokat, és az egyes ellenőrző hatóságok, a gazdasági versenyhivatal, illetve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy a NÉBI nyilvánvalóan szeptember 27-e után kiemelten fog figyelni ezeknek az előírásoknak a betartására.
1: Milyen következményei lehetnek, hogyha valaki akár részben, de ezen irányelvekkel ellentétesen cselekszik?
14: Fontos, hogy ez egy új szabályozás, és a gazdasági versenyhivatal minden új szabályozás esetében egyfajta fokozatossági elvét fogja érvényesíteni, hiszen alapvetően az a fontos, hogy a cégek megfeleljenek ezeknek az előírásoknak, hiszen az a lényeg, hogy a fogyasztók, amikor megvásárolnak egy terméket, akkor biztosan lehessenek abban, hogy amit arról a termékről számukra állítanak, és ami alapján ők a döntésüket meghozzák, hogy egy terméket megvásárolnak, vagy a szolgáltatást igénybe vesznek, amögött valós tartalom van, valós tudományos tények, valós befektetés van a vállalkozás részéről. Tehát a GVH is itt a fokozatosság elvét fogja alkalmazni, fogunk kiadni majd a cégek számára a tájékoztatót, a zöld marketing útmutatónkat is, ami elérhető a gazdasági versenyhivatal honlapján fogjuk frissíteni. Az a fontos, hogy a cégek megfeleljenek ennek, természetesen a gazdasági versenyhivatalnak vannak szankcionálási lehetőségei, jogkörei, ugyanakkor a bírság sosem célunk alapvetően. Mindig az a lényeg, hogy a cégek megfeleljenek a szabályozásoknak, a fogyasztók pedig nagyobb biztonságban legyenek, minden információ birtokában lehessenek akkor, amikor megvásárolnak egy terméket. És a másik nagyon fontos szempont, hogy amikor egy vállalkozás úgy dönt, hogy a saját belső folyamatait átalakítja, környezetbarátabbá, fenntarthatóbbá teszi, vagy mondjuk egy cég, nem tudom, öko vagy biogazdálkodásból származó termékeket forgalmaz, ez a vállalkozások részére mindig egy nagy befektetést igénylő beruházás, ez sok pénzbe kerül, át kell alakítani a belső folyamatokat, és nagyon fontos, hogy ezek a vállalkozások ne kerüljenek versenyhátrányba azokkal a cégekkel szemben, akik csak állítanak valamit, anélkül, hogy valamit tennének. Tehát a cégek a vállalkozások közötti piaci viszonyokat is jelentősen tisztítani fogja ez a szigorúbb elvárásrendszer.
1: Hogyha megnézzük az általános hatósági tapasztalatokat, akkor a hazai vállalkozások, szolgáltatók alapvetően igyekeznek együttműködni?
14: Én azt gondolom, igen. A gazdasági versenyhivatal tapasztalata is az, hogy a vállalkozások döntő többséget törekszik a jogkövetésre. Természetesen előfordulhatnak nagyon gyakran olyan helyzetek, hogy különösen azokon a piacokon, ahol nagyon intenzív a piaci verseny, a cégek ugye versenyeznek, küzdenek a fogyasztók figyelméért, azért, hogy a vásárlók, mi vásárlók az ő szolgáltatásukat vagy terméküket választjuk, és ilyenkor a vállalkozások bizony hajlamosak átlépni bizonyos határokat, és esetleg olyan megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat is alkalmaznak, amiket nem lenne szabad, de a gazdasági versenyhivatalnak ez a dolga, hogy erre figyeljen, és figyelünk is ezekre a jelenségekre. Én azt gondolom, a vállalkozások nagy része jogkövető, együttműködő, és mi is egyébként támogatjuk ezeket a vállalkozásokat a jogkövetésben. Természetesen a nagyobb vállalkozások számára bővebb lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy meg tudjanak felelni ezeknek a szabályoknak, tehát itt akár a konkrét irányelv esetében, ez a zöld állításokra vonatkozó irányelv esetében a nagyobb vállalkozások azt gondolom felkészültebben várják a szeptember 27-i időpontot. A kisebb cégeknek természetesen kell erőfeszítéseket tenniük azért, hogyha valamilyen fenntarthatósági vagy környezetvédelmi állítást kívánnak tenni a saját termékükről vagy szolgáltatásukról, akkor az valóban bizonyítható és megalapozott legyen, és akár a gazdasági versenyhivatal egy eljárásában is megállja a helyét ez az állítás.
1: Az állampolgárok részéről érezhető a bizalom? Hogyan viszonyulnak ők a hivatal működéséhez?
14: Az állampolgárok, én azt gondolom, bíznak a gazdasági versenyhivatalban, ezt abból is le tudjuk szűrni, hogy nagyon sok fogyasztói panaszt, megkeresést kapunk, évente 3-4 ezer ilyen jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz, tehát nagyon sok esetben a fogyasztók a GVH-tól várják a problémájukra a megoldást, és mi meg is próbálunk mindig segíteni, minden fogyasztói panasz fontos számunkra, mindegyiket megvizsgálják a kollégáim, amennyiben a gazdasági versenyhivatal illetékes a konkrét ügyben, akkor természetesen természetesen eljárunk, megtesszük a szükséges intézkedéseket, ha más hatóság vagy szervezet illetékes, akkor ezt továbbadjuk annak a hatóságnak, tehát egyetlen panasz vagy fogyasztói jelzés sem marad elintézés nélkül. Ha a bizalmat említés itt a zöld állításokról beszélünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy azért mivel a cégek nagyon széles körben és változatos módon kezdték el az elmúlt években, vagy használták ezeket a zöld vagy környezetvédelmi állításokat, ezért bizonyos szempontból csökkent az ezekkel kapcsolatos fogyasztói bizalom, pontosan azért, mert a fogyasztók sokszor nem nagyon értették, hogy mi van emögött, és egyfajta ilyen, hát csak ilyen reklámszlogennek tartották ezeket az állításokat. Ezért is fontos ez az irányelv, hogy ezt a fajta fogyasztói bizalmat visszaépítse a zöld állítások iránt, hiszen a vásárlók, fogyasztók számára egyébként fontos az, hogyha megvásárolnak egy terméket, vagy egy szolgáltatást igénybe vesznek, akkor az a termék vagy szolgáltatás kevésbé terhelje a környezetet, kevésbé ártson a környezetnek, és alapvetően ebből a szempontból szerintem egy fogyasztói tudatosság erősödése tapasztalható. Fontos, hogy a bizalom meglegyen a zöld állításokkal szemben, és mi meg örülünk annak, hogyha a fogyasztók bíznak a gazdasági versenyhivatalban.
1: Van esetleg együttműködésük, kapcsolatuk külföldi társhatóságokkal is?
14: Minden országban csak egyetlen versenyhatóság van, ezért számunkra alapvetően a nemzetközi tér jelent egyfajta együttműködési lehetőséget. Van az Európai Uniós fogyasztóvédelmi szervezeteknek egy hálózata, egy európai hálózata, ebben is folyamatosan megosztjuk a tapasztalatainkat, és mi is kíváncsiak vagyunk más hatóságok tapasztalataira is, de elmondhatom, hogy Magyarországon is a magyarországi fogyasztóvédelem rendszerében működő szervezetek, legyen az a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a NEVI, a Magyar Nemzeti Bank, vagy még sorolhatnám azokat a szervezeteket, amelyeknek valamilyen módon köze van a fogyasztóvédelemhez. Ezek között a szervezetek között is nagyon aktív és intenzív együttműködés van, és folyamatosan konzultálunk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk megvédeni, védeni a magyar fogyasztókat, illetve támogassuk a tisztességes jogkövetésre törekvő vállalkozásokat, hiszen az a cél, hogy a piaci versenyben azok a vállalkozások kerülhessenek előnybe, vagy azoknak a vállalkozásoknak legyen egyfajta pozitív fejlődési irányuk, amelyek törekednek a jogszabályok maradéktalan betartására, és be is tartják ezeket a szabályokat.
10: Az elmúlt percben a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, Horváth Bálintot hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
3: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
6: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK

0: és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A szavazatok 90%-os feldolgozottságánál a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A voksolók 57,8%-a szavazott a párt jelölt listájára.
2: A második helyen az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 13,8%-ot kapott, őt követi az Oroszország Liberális Demokrata Pártja 8%, az Új Emberek 7%-kal, az Igazságos Oroszország 4,9%-kal a bejutási küszöb környékén. A voksolás 3 napja alatt Oroszország választási rendszere ellen több mint 3000 kibertámadást észleltek. Ezen felül az orosz védelmi minisztérium adatai alapján a vasárnapig rajtott ukrán drón és rakéta támadása a legnagyobb volt a háború kezdete óta.
1: Bendezsecki Anton, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a várakozásoknak megfelelő volt az orosz választáson a részvételi arány.
2: A kampány alatt alig volt plakáthirdetés, vagy éppen vitaműsor Oroszországban. A kormánypárt emberei egy idegbe sem mentek a vitákra, sőt az ellenzéki pártok sem jeleskedtek. Mikor Vlagyimir Putyin elnök beszállt a kampányba, akkor indult el valójában. Az ország egzisztenciális veszélyét hangsúlyozták a politikusok az Ukrajna elleni háború kapcsán. Tulajdonképpen az volt a választások fő üzenete, hogy be kell állni Vlagyimir Putyin mögé, mert enélkül széteshet az ország.
1: A háborús kockázatoktól védett tárolókapacitások kialakításával erősíteni az ukrán üzemanyagpiac ellátás biztonságát a MOL és a Naftogaz.
2: A két vállalata a Kárpátok 8-al csúcs találkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására. Egyelőre a projekt közös kidolgozásáról és megvalósításának előkészítéséről van szó. Szerhij Fedorenko, a Naftoház megbízott igazgatósági elnöke szerint az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszélyeztetik. Éppen ezért Ukrajna számára kulcskérdés további tároló kapacitások kiépítése, amelyek az ország területén kívül a támadási zónákon túl helyezkednek el.
1: Hajnalban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér közelében fadölt a vasúti felsővezetékre, amely emiatt leszakadt, ezért jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a ceglédi fővonalon, ezt a MÁV Inform közölte.
2: Kőbánya Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak. A Szeged felől érkező vonatok csak ceglédig közlekednek, a Napfény Intercity csak Cegléd és Szeged között járnak. A Civis Interrégiók Szolnok és Budapest között terelve az Újszászi vonalon át közlekednek, Szolnok és a Nyugati pályaudvar között nem állnak meg.
1: Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, de a szaudi olajszállítás nőtt.
2: A hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi szoroson, szemben az előző hétvége 35 hajójával. A térség olajexportja azonban továbbra sem állt le. Szaúd-Arábia kivitele szeptemberben emelkedett a hajózási adatok szerint. Az olajkivitel felét Szaúd-Arábia 35%-át Irak adta.
0: Tőzsde hírek.
1: Vegyesen zártak a főbb amerikai tőzsdeindexek pénteken.
2: A Dow Jones mutatója 2%-ot csökkent, a Nasdaq 4%-ot erősödött, míg az S&P 500 2%-os erősödéssel zárt.
1: Európában jelentős mínusszal zárták a hetet a vezető indexek.
2: A londoni FTSE 1,4%-ot esett, a német DAX 1,6%-kal került lejjebb, a francia CAC-ra 1,5%-ot gyengült, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 1,6%-os mínuszban zárt.
1: Idehaza a budapesti értéktőzsde index a BUX 9%-os mínuszban 152.753 ponton zárt, a forgalom viszont jóval átlag feletti több mint 49 milliárd forint volt.
2: A MOL 1,5%-kal csökkent 5160 forintra, az OTP 1,5%-kal gyengült 46160 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-ot veszített az értékéből 2562 forinton zárt, a Richter 4,1%-kal erősödött 12830 forintra.
1: Ázsiában is mindenütt pluszt látunk, vagy zöld jelzést. Japánban zárva volt, így kimaradt a jóból. Hongkong 7%-os pluszban, csak úgy, mint a Shanghai Composite, nem sokkal zárás előtt. Az indiai tőzsde a kereskedés első harmadának vége felé 6%-kal van feljebb. A dél-koreai mutató 1,4%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 3%-os.

0: Emelkedés mutat. A forint erősödni kezdett, 363 forint 90 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok most megint elindult lejjebb jöttek, 98 dollár 20 cent közelébe esett vissza 2%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaja VTI jegyzés ára. A Brent 1,9%-a jött lejjebb 102 dollár alatt jegyzik. Az arany is olcsóbb lett 9%-kal, egy unciáért 4384 dollárt kérnek. A palládium pár centen lett olcsóbb, ahogy a platina, az ezüst 1%-os mínuszban a rész 0,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak is emelkedőben, 1,5%-kal került többe a búza, 1,1%-kal a kukorica, 2,2%-del pedig a gyapot. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 1,6%-os mínusz mutat, 78 euró 20 euró centen áll október végi szállítással. A bizalom a kulcsa az egyetemi alap vagy alkalmazott kutatások üzleti hasznosulásának, ott, ahol az oktatási intézmény céget is működtet ennek érdekében. Ezt mondta a Szegedi Tudomány Egyetem Technológiai Transfer Vállalatának vezérigazgatója.
1: Újhegyi András elmondta, ezzel a szemlélettel Szegeden 14 projektet sikerült elindítaniuk.
2: Ha bizalmi alapon el tudunk indulni, és el tudunk kezdeni azzal foglalkozni, hogy itt érkezik valami tudományos céllal elindított kutatás, azt hogy lehet átfordítani üzleti oldalra, ez nem tud másképp működni, csak ha van egy közös kooperáció a két fél között. Nekünk ilyen szempontból szerintem szerencsénk van, mert amik kutatók elfogadnak, soha nem találkoztam semmiféle arroganciával és olyan fajta lenézéssel, hogy én nem abból a szakmából érkezem, nyitottan állnak hozzánk, és elfogadják a tanácsainkat. Tehát az a 14 innováció, ami bekerült például a Proof of Concept pályázatba, ott mindegyiken végigmentünk egy üzleti iterációs folyamaton, ahol megbeszéltük, hogy egyébként ez az irány, ez nem biztos, hogy jó, egy picit másik irányba elviszük, az üzletileg értelmezhető egy befektetői csapat számára, vagy egy cég számára. És azt gondolom, hogy ha ezt a fajta tanácsadói státuszt ezt elfogadják a részünkről, akkor ez hatékonyan tud működni.
3: Időjárás jelentés.
1: Hideg front ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal, csapadékra csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben lehet számítani. Kisebb eső, futózápor fordulhat előbb, északkeleten zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zene, majd vendégem lesz Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 41 perc, stúdiónk vendége Bódis Kornél, a Magyar Követelés, Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A legutóbbi adatok szerint már a Magyar Nemzeti Bankot illeti. Ugye egyrészt kamatcsökkentés volt, ezt legalábbis idehaza, hogy a világban kamatot emelnek, de hát ez majd egy következő kérdés lesz idehaza. Na de a kamatcsökkentés miatt nyilván kedvezőbbek a hitel kamatok is, vagy kedvezőbbek lehetnek, ami viszont abszolút a hitelfelvételi kedvet erősíti. És az ugye látszik a számokból, hogy idén nyáron, vagy egy első fél évben azért szemmel látható mértékben vett föl hitelt az ország. Nagy része, egy jelentős része áruhitel, de ugyanakkor ugye a kedvezményes lakáshiteleket, ugye ez az 5%-os hitelkonstrukció is megy. Ez egy jó hír.
2: Határozottan ezt meg tudom erősíteni.
1: Igen, ilyenkor a kérdés az, ugye, mint a követelés kezelőket képviselet, hogy oké, de fizetjük-e rendesen ezeket a hiteleket. Azok aránya, akik nem tudják, azok aránya is emelkedik, vagy szinten marad. Legutóbb, mikor beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy most viszonylag jó a helyzet, tehát kis százaléka a tartozóknak az, aki gondokkal küzd. Változott ez?
2: Nem változott, kezdeném az elejéről. Valóban egy kamatcsökkentést figyelhettünk meg, nem olyan nagy mértékűt, ami azért drasztikusan befolyásolja a hitelek árazását, hiszen ugye a piaci irányadó kamat azért idővel árazódik át a lakossági hitelekbe. Valóban az is igaz, hogy a fogyasztási hitelek, személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek forgalma az kifejezetten erős. Nyilván itt azért érdemes hitelfelvevőként a jövőre is gondolni, tehát nem feltétlenül a bank által megállott maximális összeget fölvenni, hanem egy picit magunkban nézni, hogy a valós teherviselő képességünk az mennyi, szükségünk van-e arra a termékre, árura, amit éppen készülünk megvásárolni, marad-e mellette tartalékunk, és legfőképpen azt megnézni, hogy mit is írunk alá tulajdonképpen, főleg hosszú távon, de bármilyen hitelnél. A kérdés második része, hogy a nem teljesítő hitelek hogyan alakulnak. Valóban kifejezetten alacsony a kereskedelmi bankoknál megfigyelhető 90 napon túli nem fizető bedőlt felmondott hiteleknek az aránya. Ez több okra is visszavezethető. Az egyik fő ok, hogy létezik egy olyan kialakult, hatékony, letisztult követeléskezelői és követelésvásárlói piac, ami a problémássá váló követeléseket hosszú távon is képes megvásárolni a bankszektortól. Tehát a probléma át tud terelődni egy szabályozottabb piacra.
1: Na most követeléskezelőkbe hajtók. Azért az elmúlt időszakban volt hír ott a szektorral kapcsolatban. Nem feltétlen jó hírek, ha szakmai szemmel nézzük, vagy legalábbis mondjuk egy szervezet részéről. Mennyire sikerül tisztázni ezeket mennyire sikerül visszaszerezni a renomét és működtetni a rendszert úgy, hogy ne legyen feltétlen minden héten a hírekben ne szerepeljen ez.
2: Én az elején rögtön ketté választanám a kérdést. Ugye a bírósági végrehajtó és a követeléskezelő két teljesen külön terület. A bírósági végrehajtó egy állami funkciót lát el. Ő az állam kinyújtott keze, egy hivatalos személy, nem hozzánk tartozik. Mi magánszereplők vagyunk a piacon, a magántőkénket fektetjük be lejárt követelések vásárlásába, abból a célból, hogy ezeket érvényesítsük, és a jogosult, aki a hitelt adta, a szolgáltatást nyújtotta, a vállalkozó, aki a szerződést elvégezte, teljesítette, kiállította a számlát, és nem fizette ki őt az ügyfele, valamennyire visszakapja a tőkéjét, vagy legalább a tőkéjének egy részét, hogy abból tudjon adót fizetni, működni, újra beruházni, munkahelyeket teremteni. Tehát mi a gazdaságnak egy katalizátoraként működünk.
1: Jó, de ugye az emberek egy része, ez könnyen összemossa a kettőt.
2: Persze.
1: Mit hall? Végrehajtó.
2: Persze, és ebbe egyébként a kommunikációnak rendkívüli szerepe van. Azért nem egy politikai erő lát ebbe kiváló táptalajt, hogy ezt a területet sározza, hiszen a nem fizetése, illetve a követelések eltörlésével rengeteg szavazatot lehet szerezni. Hát most ki szeretne fizetni, hogyha egyszer nem muszáj. És a legnagyobb probléma itt van. Tehát egy piacgazdasághoz nem csak az tartozik hozzá, hogy szabadon lehet szerződést kötni, hanem egy piacgazdaságnak az is része, hogy a megkötött szerződéseket biztonságos keretek között ki lehet kényszeríteni, hogy teljesítse a másik fél, ha éppen nem kívánja.
1: ez ügyben, hogy ez jobban elváljon, hogy tisztább legyen a rendszer, egyeztettek az új kormányzattal, szabályozási szinten akár?
2: Természetesen ugye a MAKISZ-nak, mint érdekképviseleti szövetségnek az egyik alapvető feladata, tehát több fronton is megkerestük a jogalkotót, felajánlva azt a tudást, amit az elmúlt több mint 20 évben a tagvállalataink felhalmoztak. Készen állunk arra, hogy az új jogszabályokat szakmai szempontok szerint egyeztessük.
1: Most ugye nagy kérdés ilyenkor, hogy hol az a határ, ami egyrészt magát a behajtást, mármint a követelés kezelést segíti, és hol az a határ, amikor ez már a segítésen túl kárt is okoz adott esetben a gazdaságnak, például azzal, hogy akár csak egy ilyen rossz gyakorlatot közvetít, hogy hát, ja, nem kell feltétlenül
2: nagyon fizetni. Nagyon fontos az adós védelem, tehát azok a ügyfelek, adósok, akik nehéz helyzetbe kerültek, természetes, hogy kell valamilyen védelembe, hogy részesüljenek. Ez azonban nem a követéskezői szerep, ez inkább a kormányzatnak a feladata. Tehát a szociális kérdések összemosása a piacgazdasági kérdésekkel az egy veszélyes terep. Fontos, hogy segíteni kell azoknak az ügyfeleknek, akik bajba kerültek, viszont nem szabad azt hagyni, hogy kialakuljon egy olyan várakozás, hogy a szerződéseket végül is nem kell annyira komolyan venni, és nem kell feltétlenül mindent teljesíteni, mert ennek hosszú távon nagyon-nagyon komoly közgazdasági hatásai vannak. És a másik fontos dolog, hogy ezek a gazdasági hatások, hogyha egy szerződés hosszú távon nem számíthat arra, hogy az állam segít kikényszeríteni, hogyha egyébként tud fizetni az adós, de nem akar, az szétterül a gazdaságban. Tehát nem csak a nem fizető adósokat érinti, hanem a teljes gazdasági szektort. Mindenki, aki szolgáltást vesz igénybe, hitelt vesz fel, egy idő után azzal szembesül, hogy rosszabb feltételek mellett drágábban jut hozzá ugyanahhoz a szolgáltatáshoz. Hiszen ugye egyetlen szolgáltató, és itt nem csak a bankokra gondolok, beszélek itt a közműszolgáltatásokról, vízről, gázról, villanyról, közlekedés, BKV, egy minden, egyetlen szolgáltató sem kényszeríthető arra, hogy a nem fizető ügyfelei által okozott veszteséget lenyelje. Ő ezt előbb-utóbb vagy a költségvetésből fogja kérni, hogy pótolják ki a veszteségét, hogyha egy állami finanszírozású cégről van szó. A magáncég pedig azt mondja, hogy felülvizsgálja a kalkulációját, és mondjuk árat emel. És akkor mindenki megfizeti az árát annak, hogy van egy kör, aki mindegy milyen okból, de nem fizet.
1: Mi a legfontosabb tanács azoknak, aki mondjuk vett fel hitelt, de érzi, hogy nehézségek közelednek? Van-e kellő mozgástere ahhoz, hogy ezt az időszakot áthúzza, és mennyire fogadókész erre, mondjuk főleg pénzintézetek akár, mert lehet azt mondani, hogy kommunikáljak velük, egyezkedjek velük, a kérdés, hogy ők készek-e arra, hogy valóban megoldást találjunk?
2: Ne tűnjünk el, ez a legfontosabb kérdés. Általában az ügyfél mindig előbb látja, hogy probléma van. A legnagyobb hiba ilyenkor eltűnni. Meg kell keresni a szolgáltatót, vagy a követeléskezelőt. Én nyilván csak a követeléskezelői oldalról tudok nyilatkozni. Nekünk az a dolgunk, hogy megállapodást kössünk. Tehát a jó követeléskezelés az úgy működik, hogy létrehoz egy egyességet a fizetési nehézséggel szembesülő adós és saját maga között, és el sem jut a végrehajtási eljárásig. Ez lenne az ideális követeléskezelés, amikor tudunk olyan konstrukciót találni, hogy nem kell állami kényszert igénybe venni, hiszen a végrehajtás egy állami kényszer. Ahhoz a követeléskezelőnek nincsen köze. A követeléskezelő akkor lép a végrehajtás irányába, hogyha nem tudja elérni az adóst, nem tud vele megállapodni, egyáltalán a megállapodás kötésének az esélye zéróhoz közelít. Nyilván a végrehajtás eljárás alatt is lehet egyességet kötni, de sokkal célszerűbb ezt akkor megtenni, amikor látjuk, hogy nehézséggel szembesülünk, és minél hamarabb.
1: Mi van-e különbség mondjuk például egy hitel konstrukciónál, hogy nem tud fizetni az adós, vagy mondjuk egy szolgáltatási szerződésnél, már csak azért, mert gondolom, hogy helyi értékekben azért különböző összegekről beszélünk, egy több milliós hitel, meg mondjuk nem tudom, egy 100 000 forintos szolgáltatási szerződésből fakadó nem fizetési érték között, hogy pénzügyileg nyilván értjük a különbséget, de az eljárásban is van különbség?
2: Hogyne, tehát mindenképpen meg kell azt nézni, hogy mit írunk alá, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, nézzük meg, hogy milyen feltételek vonatkoznak a nem fizetés, illetve a fizetési késedelem esetére. Egy késedelmi kamat nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű az eredeti szerződésben. Attól később nagyon nehéz lesz eltérni. Nyilván a szerződéses összegek is eltérnek, jellemzően egy személyi hitel azért jóval magasabb összegű, mint mondjuk egy gázszámla. Egyébként a jogi érvényesítés módja az nagyon hasonló. Uh-huh. Tehát a követeléskezelő első lépésként nyilván ez kötelező is, meg az ő jól felfogott érdeke is, értesíti az adóst, ügyfelet levélben, hogyha létezik hozzá telefonszám elérhető és jogszerűen használható, akkor telefonon, egyéb csatornán, és hogyha ezek a kísérletek kudarcot vallanak, vagy az ügyfél elzárkózik, nem elérhető, eltűnt, akkor nem rendőrség vagyunk, akkor kénytelenek vagyunk az államhoz fordulni, ez pedig a bírósági végrehajtást jelenti. Első körben fizetési meghagyási eljárás kibocsátását kénytelen kezdeményezni a követeléskezelő, aztán pedig a végrehajtást. E tekintetben nincs különbség, legfeljebb a jogcímben.
1: Egyébként az kijelentett, hogy végül is minden nem fizetés, minden ilyen típusú vitának, amennyiben nem sikerül bármi okból behajtani, az végső soron közpénzén formálódik egyszer csak?
2: Hát közpénzén nem
1: formálódik. Legalábbis az adófizetői pénzből.
2: Egy magánszereplő, mondjuk vegyünk egy közüzemi szolgáltatót, vagy telekommunikációs szolgáltatót, vagy magáncéget, ő nyilván nem tarthat igényt arra, hogy az állam segítsen neki, hogyha rosszul árazott egy terméket, vagy túl sok ügyfelen nem fizet. Egyébként ez főleg a kisvállalkozókat sújtja, hogy mi tapasztaljuk, hogy valaki igénybe vesz egy építőipari egyéb szolgáltatást, majd a végén elsétál és nem fizeti ki, vagy egy főbérlő azzal szembesül, hogy az albérlője beköltözött, aztán jól belőve az őszi időszakot nem fizet, kilakoltatási moratórium, és akkor ott marad a nyakán. Persze a rezsi az ilyenkor ketyeg, nyilván a tulajdonos felé kiszámlázva, ez mindenki számára nehézséget jelent. Ezzel valamit kezdeni kell.
1: Ilyenkor egyébként ennek látjátok? Valaki ezzel trükközik, vagy direkt erre játszik, hogy...
2: Ezt így nem jelenteném ki, találunk ilyen példát, ugye követeléskező cég.
1: De nem rendszer szintű akkor.
2: Rendszer szintű problémát én nem mernék így azonosítani, sok megkeresést kapunk ilyen témában is. Visszatérve a kérdésre, ez nem közpénzé válik, hanem a szolgáltató, vagy maga a magáncég úgy fogja lereagálni nyilván, hogy vagy lenyeli a veszteséget, ennek azért kisebb esélyét látom, mert akkor lehúzhatja a rólót, vagy azt mondja, hogy egy kicsit óvatosabb lesz. És akkor erre utaltam azzal, hogy nem marad meg a probléma ott, ahol keletkezett, hanem a teljes ügyfélkört érinteni fogja. Azt is, aki egyébként rendesen fizet, vagy rendesen szeretne fizetni, ő is magasabb árakkal és szigorúbb feltételekkel fog szembesülni.
1: No, hát akkor akinek gondja van, az inkább egyezkedjen, és akkor mindenki jól tud járni talán. Bódis Kornélt, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökét hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.
2: Köszönöm szépen! Köszönöm.

0: Reggeli Monitor.
1: Megkezdődött a felkészülés a 68. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára, amelyet 2027. július 16-a és 26-a között rendeznek meg a magyar fővárosban mintegy 650 diák részvételével. A budapesti világversenyre várhatóan 120 országból érkeznek versenyzők, illetve a csapatvezetők, kísérők és szervezők is. A viadalon a résztvevők két napon át 2x4,5 órában 3-3 komplex feladaton dolgoznak majd. Ezek nem tankönyvi feladványok lesznek, hanem olyan problémák, amelyek megoldásához kreatív gondolkodásra és sokszor szokatlan ötletekre van szükség. A versenyen 20 év alatti diákok indulhatnak. A közép-kelet-európai kezdeményezésből indult diákolimpiát először 1959-ben rendezték meg a romániai Brassóban, 7 ország 52 versenyzőjével. Magyarország a kezdetek óta részt vesz az eseményen. A megmérettetés mára a világ legnagyobb és legrangosabb középiskolai matematikai versenyévén nőtte ki magát. Magyarország eddig 3 alkalommal volt házigazda. 1961-ben Veszprémben, itt a magyar csapat az első helyen végzett, 1970-ben Keszthelyen, valamint 1982-ben Budapesten rendezték meg a matematikai diákolimpiát.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban mától lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. szeptember 21-én hétfő reggel 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ma is, holnap is lesz plenáris ülés az ország, a plenáris ülés tart az országgyűlés, amelyen napirend előtt szólal fel Magyar Péter miniszterelnök.
3: A képviselők a következő napokban döntenek, többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett holnap megválasztják a médiatanács új elnökét és tagjait, és lesz egy új fideszes képviselője is az országgyűlésnek. Az Európai Parlamentből ül át Szekeres Pál, aki Lázár János mandátumát veszi át.
2: Mintegy 3000 turisztikai szolgáltató mondta el véleményét a Visit Hungary augusztusi NTK szolgáltatói felmérésében. A válaszadók elsősorban egyszerűbb szabályozást és adminisztrációt, több fejlesztési és támogatási lehetőséget várnak az új turizmus vezetéstől.
3: A top 3 nehézség az adóterhelés, a túlzott adminisztráció és a magas energiaköltség. A magán és egyéb szálláshelyek csak nem fele az adminisztrációt sorolta az első helyre, a vendéglátóhelyek többsége az adó és járulékterheket, a kereskedelmi szálláshelyek pedig az energia és működési költségeket. A transzparens működés jegyében a Magyar Turisztikai Ügynökség a véleményeket beépíti a közös gondolkodásba, és a differenciált stratégia kidolgozásáról is folyamatos visszajelzést ad majd az ágazat szereplőinek.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os pluszban nyitott, most 6,1% fölötti emelkedésben. 153.722 ponton az index. A forgalom közelíti a 200 millió forintot. A vezető papírok többsége pluszban indított. A Telekom 1%-ot emelkedve nyitott a napot 2588 forinton. Az OTP 1,1%-os pluszban 46.670 forinton, a MOL 0,4%-kal drágult 5.180 forinton, a Richter pedig pénteki záróértékén kezdett 12.830 forinton. A forint az billeg ide-oda, most éppen oda, azaz gyengüléssel 364 forint 10 fillért kérnek 1 euróért. 1 dollárért 317 forint 40 fillért kell adni a devizapiacon. Egy svájci frankért 385 forint 40 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt pluszokat láthattunk, Japánban zárva volt, Hongkong 9,1%-ot emelkedett eddig, a Shanghai Composite 9,1%-os pluszban pillanatok az zárás előtt, India 7,1%-kal van feljebb, a dél-koreai mutató végül 1,5%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 3,1%-ot tudott erősödni. Az olajárak azok egyébként mínuszban voltak reggel, most is ott tartanak, egy pár centet visszadrágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, $98.40 közelében, a Brent pedig $102.10, egyébként 1,7-1,9%-os mínuszban állnak. Az aranyár folyama 8%-a jött lejjebb, egy unciáit $4,390 kérnek. A palládium pár centtel drágult, a platina viszont pár centtel olcsóbb lett. Az ezüst majd 1%-kal kerül kevesebbe, a rész 6%-kal többe. A mezőgazdasági termelői árak is mindegyik emelkedik, a gyapot 2,3-del, a búza 1,3-mal, a kukorica 1,2%-kal kerül többe a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama lejjebb jött, 2,4%-os mínuszban, 77 €60 áll október végi szállítással. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves autópálya koncepciós szerződést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivőjén.
3: Magyar Péter miniszterelnökkel a világ top 3 koncessziója egyikének nevezték a 23 ezer milliárd forintos összértékű szerződést, ami azonban szerintük nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az üzemeltetési feladatoknál kétszeres túlárazást látható a piaci szintekhez képest.
4: A koncessziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig, hogy nyilván valamiféle kockázatot telepítsen a koncesszorra, ez így is definiálja az Európai Uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tudja megszervezni a beruházást, hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön. Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy valamilyen kockázatot visel. Jelenleg az egyetlen kockázat, amire így hivatkozni próbálnak ebben a szerződésben, hogy mi van, ha esetleg több teherautó megy el, hiszen az UDI kockázat sem az övék, az a magyar állam kockázata. Valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncesziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen.
2: Kína és az Egyesült Államok képviselői kereskedelmi konfliktus mellett a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól is egyeztettek New Yorkban. Néhány nappal Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő tervezett találkozója előtt, közölte az amerikai pénzügyminiszter.
3: Scott Bessent szerint az amerikai fél egy olyan értesítési mechanizmus létrehozását javasolta, amely lehetővé tenni a nemzetbiztonsági szintű emmi incidensekkel kapcsolatos információk megosztását. Közös elképzelést szeretnének kialakítani a célokról, fenyegetésekről. A kínai állami hírügynökség szerint a felek őszinte mérható konstruktív egyeztetést folytattak a gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, a mesterség és intelligencia megbeszélésekről azonban kevés részletet közöltek a kínaiak. Pedig egyébként szó volt az úgynevezett kereskedelmi tanács tervéről is, amelynek keretében a felek bizonyos nem stratégiai termékek vámjának csökkentését vizsgálnak. A Trump-Xi csúcs találkozón várhatóan a kereskedelem és a mesterséges intelligencia mellett az iráni háború, a Tajvan körüli feszültségek, valamint Kína Oroszországhoz fűződő kapcsolatai szóba kerülnek.
2: Orosz dróntámadás érte Kijev megyében a BDU Logistik Szeszavlivei logisztikai központját és a bojarkai gázelosztó állomást. Az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, az izmaliiban az infrastruktúra létesítményeit, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó hajót, közölt a moszkvai védelmi tárca.
3: A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 244 ukrán drónt lőtt le. A RIA Novosti hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva pedig azt írta, hogy az ukrán hadsereg Veliki Burluk és Pitszeredne irányából sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyében bekerített katonáinak felmentésére. Igaz, az ukránok azt sem ismerik el, hogy egyáltalán bekerítették a katonáikat ebben a térségben.
2: Egy hét múlva már nem lehet csak úgy zöldnek, vagy éppen biónak nevezni egy terméket, vagy egy szolgáltatást.
3: Az Európai Unió új szabályozásának célja az, hogy a vásárló pontos és igazolható tájékoztatást kapjon az adott árucikről. A gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, Horváth Bálintot hallják.
5: pontosan azért, mert a fogyasztók sokszor nem nagyon értették, hogy mi van e mögött, és egyfajta ilyen reklám szlogennek tartották ezeket az állításokat. Ezért is fontos ez az irányelv, hogy ezt a fajta fogyasztói bizalmat visszaépítse a zöld állítások iránt, hiszen a vásárlók, fogyasztók számára egyébként fontos az, hogyha megvásárolnak egy terméket, vagy egy szolgáltatást igénybe vesznek, akkor ez a termék vagy szolgáltatás kevésbé terhelje a környezetet, kevésbé ártson a környezetnek, és alapvetően ebből a szempontból szerintem egy fogyasztói tudatosság erősödése tapasztalható, fontos, hogy a bizalom meglegyen a zöld állításokkal szemben, és én meg örülök annak, hogyha a fogyasztók bíznak a gazdasági versenyhivatalban.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy hideg front érte el az országot, emiatt felhősödés várható, de alapvetően napsütéses időjárásra van kilátás, erős széllel. Északon, északkeleten lehetnek futó záporok, akár zivatar is. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Folytatódtak a küzdelmek az OTP Pantliga sorozatban, a 8. forduló eredményei tegnapról. Újpest Zalaegerszeg 2-1, MTK Eto FC 1-2, Nyíregyháza Ferencváros 1-1. A hosszú sérüléséből felépült Losonczi Dávid nyerte a 87 kg-os súlycsoport küzdelmeit a horvátországi Poresben rendezett birkózó Valamar kupán. Rajta kívül a 82 kg-os Livai Zoltán is aranyérmes lett. A tékvandós Márton Launa ezüstérmet nyert a G1 besorolású German Openen. A belga Remco Evenepoel sorozatban negyedszer diadalmaskodott férfi időfutamban az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságán, ezzel sport történelmet írt, a miénk részéről Pelikán János a 38. Peák Barnabás pedig a 41. időt tekerte a tegnapi futamon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: 9 óra 11 perc, zenével megyünk tovább, utána nyitjuk a tőzsdét elemzővel, és vendégem lesz Imre Lőrinc, az M4 Privát Bankár.hu újságírója, és nem sokára.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerzinvest befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek. Negyed órával ezelőtt 0,5%-os pluszban indított a BUX, változott-e bármi azóta?
2: Üdvözöllek, és kedves hallgatókat is sok szeretettel köszöntöm. Valóban így van, a mai nap egy pozitív hangulattal indul, alapvetően már Ázsiában is így indult a kereskedés, és a határidős európai és amerikai indexek is pozitív nyitást indítanak, vagy nyitással indítanak a hétre. A BUX index 153.726 ponttal lesz, 972 pont emelkedéssel, most már több mint 50% fölött, 0,64%-kal emelkedik. Alapvetően az OTP vezeti ezt az emelkedést, aki 1,17%-kal 540 forinttal emelkedik, 46.700 forinton jelen pillanatban a kereskedés. A másik emelkedő papírunk, annak ellenére, hogy egy picit korrigált az olajára, a MOL, aki 5.180 forinttal, 20 forint emelkedéssel közel 0,4%-os emelkedést produkál, illetve a Telekom, aki 18 forinttal 0,7%-os emelkedéssel 2.580 forinton áll jelen pillanatban. Richter nem nagyon változtatott még a múlt hétvégi áron, a mai kereskedésben 12.830 forinton áll jelen pillanatban a kurzus. Egyébként bárkok esemény fog történni a héten, úgyhogy lesz mindenféleképpen fontos információ a piac számára.
1: Azt akartam kérdezni, mi az, ami befolyásolhatja majd a hetet? Adatok nem nagyon jönnek, legalábbis Magyarországról nem.
2: Hát holnap lesz ugye a Magyar Nemzeti Bank a döntő ülése, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen maga a kamat döntés, vagy a kamat döntő ülés hordozhatja ugye az inflációs célmódosulását is a korábbi jegybanki kommunikáció szerint. Úgyhogy egy nagyon fontos, bár nem biztos, hogy változtat, vagy változó paraméterrel, de nagyon fontos információ a piac számára. Ami viszont mindenféleképpen érdekes, és talán ilyen szempontból a piacot egészét meghatározhatja, az alapvetően a BMI, illetve a fogyasztási indexek, amik folyamatosan jönnek nem csak USA-ból, bár USA-ból több helyről is, hanem a Németország és euróvezeti területekről a fogyasztói bizalmat fogjuk tulajdonképpen meglátni, hogy fontos konjunktúra hatásra enged majd következtetni.
1: Két mondat a forintról.
2: Magyar forint az jelen pillanatban 364 forinton várja ezt a holnapi kamatdöntőülést az euróval szemben, és a dollárra szemben 317 forint. Lényegében egyfajta kiváró hangulat az, amit most látunk a kereskedésen, az viszont biztos, hogy a külső hatások azok nem kedveznek egyelőre a magyar forintnak, de hát az MNB holnapi döntése az mindenféleképpen fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Zakár Tivadart, az Univerzinvest befektetési igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Imre Lőrinc, az mforprivatbankár.hu újságírója. Szia Lőrinc, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Az első témánk autópálya koncesszió. Ugye hallották a hírekben múlt pénteken, ugye bejelentette a kormányzat, hogy szándékukban áll felbontani ezt a szerződést, 2022-ben 35 évre szól. Ami az összeget illeti, ez az a elképzelhetetlen kategória, vagy legalábbis értelmezhetetlen, vagy szerintem valamennyiünk számára.
3: 23 000 milliárd
1: forint, ugye kiszámolta valamelyik újságíró óránként 94, a 444.hu egyik újságírója óránként 94 millió forint, hát ezt mindenki el tudná viselni, akár csak egy fél nap erejéig, és utána kiszállna ebből, de erre nincs esély, szóval. A kérdés most nem az, hogy nyilván ezt el kell dönteni, ez egy döntés kérdése lesz, ennek azért sok ága-boga van, amit meg kell fontolni. De önmagában egyébként mennyire gyakori Európában az ilyen típusú koncesziós szerződés egy ilyen infrastruktúra esetében?
3: Örülök, hogy ezzel kezdted, mert ugyebár ez az ügy, hogyha rátekintünk madártávlatból, és válaszolni fogok a kérdésedre, gyakorlatilag strukturálisan én úgy vettem észre, hogy 4 ponton kritizálja igazából a kormány ennek a koncesziós szerződésnek a meglétét. Akkor kezdjük azzal, amire a te kérdésed is utal. Az egyik az a hossza, ugye 35 éves koncesszióról van szó. És hát... A Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT honlapján ezzel kapcsolatban van egy reakció erre a kritikára, hogy valójában ők megnézték, hogy 1973 és 2022 között az Európai Unió területén 212 darab gyorsforgalmi koncesziós szerződést kötöttek, ezek 55%-a 25-35 év közötti időtartamra szól, és a 36-60 év közötti időtartamra is van példa, de még olyanra is, ami 80 éves, úgyhogy én azt gondolom, hogy önmagában az ilyen típusú koncesziós szerződésnek a létezése, vagy a megléte önmagában még azért nem indokolná ennek a koncesziós szerződésnek a felbontását. Tehát szóval, hogy én önmagában nem ezt a pontot tartom.
1: A hossz önmagában nem számít, már ebben az értelem, hogy milyen időre szól.
3: Én azt gondolom, hogy hossz az számít a legkevésbé a felmerülő strukturális gondok közül.
1: Nem is ezt mondta a kormányzat, hogy a hossza miatt lép.
3: De nálam is egyébként nagyjából egy éve volt, még akkor ugye teljesen más színezetű kormány volt, az MKIF-nek a kommunikációs szóvivője, és gyakorlatilag ő is ezt így elmagyarázta egy műsorban, igen.
1: Oké, ezt átugrottuk.
3: Igen. Szóval, hogy önmagában nem a hossza van a legnagyobb baj. Ár 23 ezer milliárd forint, említed. Itt nagyon durván ketté válik a kormányzati érvelés és az MKIF saját érvelése. Ugye a kormány azt mondja, hogy ennek az összértéke a 8-szorosa a második legnagyobb hasonló európai megállapodásnak. Ez azért nagyon élesen szembe megy azzal, amit a koncesziós társaság mond, hogy az MKIF vállalási díjai több nemzetközi szintű kutatás alapján az európai árszínvonal közép kategóriájának felelnek meg, és ők összehasonlítják igazából az M5-M6 autópályát kezelő koncesziós társaság vállalási díjaival, és ők azt mondják, hogy még hozzájuk képest is olcsóbbak. Én azt mondom, hogy itt van egy olyan, hogy most valahol lehet az igazság a kettő között van, úgyhogy itt ezt valamennyire valid érvnek tartom a kormányzat oldaláról is, na de utána jön a két másik pont, ami szerintem a legaggályosabb, és ami a leginkább felveti a jogalapját igazából ennek a szerződésnek. Miközben nyilván nem vagyok szakember, nem én fogom ezt megállapítani, de én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy ez a koncesszió meglehetősen átláthatatlan. Ugyebár a koncesszió mögött a sajtóban legtöbbször azt szoktuk emlegetni, hogy Mészáros Lőrinchez vagy Szíj Lászlóhoz köthető, hát igazából magántőke alapok vannak tulajdonosként benne ebben a koncessziós társaságban, és hát emlékezhetünk, hogy ugye most lehívtuk az RRF források korábban zárolt pénzeit, amiből egy nagyon komoly hálózatfejlesztési okosmérési pályázat indult el, és abból is kizárták az Opuszti áramhálózati ZRT-t, ami Mészároshoz köthető, pontosan az átláthatósági okokra hivatkozva, és ott is az merült fel, hogy igazából ezeknek a magántőke alapoknak a konkrét tulajdonosi szerkezete teljes mértékben átláthatatlan, teljes mértékben ellenőrizhetetlen, úgyhogy ez egy teljes mértékben egy olyan érv, ami alapján már egyébként láttunk is precedenst, hogy kizártak egy céget egy nagy pályázatból.
1: Miért fontos ez? Igen. Ugye mondhatná azt valaki, hogy jó, hát nem akarják, hogy most minden egyes részletét, de hogy miért fontos, ugye, hogyha bármi aggály van, vagy vita van, akkor ki az, akivel tárgyalsz?
3: Igen.
1: Tehát ugye csak ezért ennek.
3: Hát ez főleg ugye Európai Uniós kontextusban egy baromi fontos dolog. Igen, és azt gondolom, hogy ami most még? Itt nem akarok rangsorolni, de ami még szintén nagyon jogszerű érvelés a kormányzat oldaláról, hogy az állam rendkívül brutálisan, aránytalanul futja a kockázatokat a koncessziót elnyerő társaság helyett. Gyakorlatilag itt azért az alapvető séma szerint a koncessziót elnyerő cégnek kellene mondjuk az esetleges többletköltségek okozta kockázatokat valahogyan fedeznie, kezelnie. Vitézi Dávid közlekedési miniszter egyébként pont a napokban posztolt is egy ilyenfajta túlzott kockázatvállalást, mert hogy igazából az egész koncessziós szerződést többször is módosítgatták 2022. szeptember óta, hogy az életbe lépett, és az egyik ilyen módosítás az az úgynevezett háborús beruházási többletköltség kompenzáció, ugye egy háborús időszak, orosz-ukrán háború kitörése utáni időszakban vagyunk, ez az építőipari áremelkedést és a megnövekedett kamatterheket érintette, amiknek a fedezetét igazából az államnak kellett vállalni, meg aminek a kockázatát az államnak kellett futnia, úgyhogy mit egyébként Vitézy arról számolt be, hogy legalább 5000 milliárd forintos többletköltséget okozott ennek a kockázatnak az átvállalása a magyar államra, ahelyett, hogy a koncessziót elnyerő cég futotta volna, a magáncég futotta volna valahogyan ezeket a kockázatokat.
1: Arra van-e valami fajta becslés, mert nem tudok mást kérni, hogy egyébként normál körülmények között mennyinek kellene lennie ennek a 23 ezer milliárdnak? Most azt mondod, hogy 5000 milliárdot pluszba
3: igen.
1: A háborús, mondjuk nevezzük kockázat, akkor ha azt levonjuk, az 18 ezer, de szerintem abból még egy pár mínusz lejönne, nem?
3: Hát abszolút. Itt nyilván ember legyen a talpán, meg újságíró legyen a talpán, aki ezt megmondja.
1: Jó, de amiből az, európai gyakorlatban, ott a, tehát milyen ott a nagyságrend, ugyanekkora vagy jóval kisebb? Vagy ezt nehéz
3: összevetni? Igen, ezt nehéz összevetni. Igyekeztem, vagy néztem európai példát, de tényleg nagyon nehéz, mert ahány konstrukció, annyiféle. Egy támpontot adnék itt a hallgatóknak, meg valamennyire a kérdésedre is válasz, hogy ugyebár az M6-os autópálya kezelését, északi szakaszának kezelését szintén korábban az MKIF végezte, ezt elvette a kormány és odaadta az M6 Duna autópálya koncesszió ZRT-nek. Az eredeti szerződésben 149 milliárd forint volt a kezelési költség, és ebből lett egy 44 milliárd forintos.
1: De ez mennyi időre szólt?
3: Ez most 2037-ig, de egyébként ez a koncesszió 35 éves időtartam alatt, csak most az új koncesszor, ez az M6 Duna autópálya koncesszió, ZRT 37-ig fogja kezelni ennyiért. Szóval ezt is még azért le lehetne úgy osztani, ugye a koncesszió végéig, figyelj, hogyha most nagyon őszinte leszek, ez a 149-44, ez ugye nagyjából az egynegyede, nagyjából, jó, kicsit 3,5-szerese. Azért szerintem ekkora különbség nem tudna kialakulni. Mondjuk akkor, hogy egy ilyen reális, szerintem, hogy a fele költség talán az ilyen reális dolognak tűnik. Ugye hozzá kell tenni, hogy itt mindig meg kell vizsgálni a műszaki tartalmat is, mert hogy az MKIF sem csak azt vállalta, hogy kezeli, karban tartja, gondozza ezeket az autópályákat, hanem bővít is, ugye most az M1-es autópálya kapcsán elég sok hajmeresztő idegtépő percet okoz az autósoknak, de hogy fejleszti is, bővít is, úgyhogy, és még azt mindenképp hozzá szeretném tenni, hogy miközben én abszolút úgy látom, hogy ez egy sokkal racionálisabb köntösbe lehetne bújtatni itt a magyar autópálya hálózat fenntartását, de hozzá kell tenni, azért az államnak is ez a szerződésnek a felmondása jelent plusz költséget, tehát hogy azért kárpótolni kell kvázi úgymond a koncesszort. Nyilván nem 23 ezer milliárd forint értékben, de hogy egy ilyen, hát becslések szerint 2-4 ezer milliárd forintba azért ez fájna az államnak, hogy úgymond semmisé teszi ezt a megállapodást, de itt sem akarok.
1: Kérdés, hogy milyen indokkal egyébként?
3: Igen, ez valószínűleg itt egy elég komoly jogászkodás elindul majd.
1: Mondhatja a bíróság adott esetben akár, tehát elméletűségről beszélünk, hogy ez úgy, ahogy van kuka, mert lehet olyan.
3: Igen,
1: de
3: igen.
1: Alapvetően igen, ezt a bíróságnak kell kimondania, ez túlmutat.
3: Amúgy, hogyha most egy kicsit hátrébb lépünk, akkor ezért az nyilván nem úgy fog kinézni, aki nézte ezt a pénteki kormányzati tájékoztatót, hogy holnap felmondjuk, hanem hogy ez egy folyamat lesz. Itt hát, két oldalon vannak érvek, ellenérvek, úgyhogy igen.
1: Egyet.
3: De érdekes sztori, amire figyelni kell szerintem.
1: Folytatjuk a beszélgetést Imre Lőrinccel, nem sokára 9:30 rövid hírek jönnek.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Három dél-koreai katonát is sérült meg egy egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett robbanásban a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben. Között a dél-koreai egyesített vezérkar.
9: A detonáció a demilitarizált övezet nyugati szektorában a demarkációs vonattól délre történt, miközben a

0: Amerikus feldolgozottságánál a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A voksolók 57,8%-a szavazott a párt jelölt listájára.
1: A második helyen az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 13,8%-ot kapott, őket követi az Oroszország Liberális Demokrata párt 8%, az Új emberek 7%-kal. Az Igazságos Oroszország 4,9%-kal a bejutási küszöb környékén. A voksolás 3 napja alatt Oroszország választási rendszere ellen több mint 3000 kibertámadást észleltek, ezen felül az orosz védelmi minisztérium adatai alapján tegnap az ukránok drónokkal és rakétákkal támadtak, a legnagyobb volt ez a támadás a háború kezdete óta.
0: Vladimir Putyin orosz elnök már készül egy újabb találkozóra Donald Trump amerikai elnök képviselőivel.
1: Ez Sergej Ryabkov, az orosz külügyminisztérium helyettes vezetője jelentette be. Ryabkov szerint a találkozó fő célja az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatokban fennálló feszültségeket lazítani. A tervezett tárgyalások időpontjáról szólva az orosz diplomata közölte, hogy a találkozó a következő hetekben lesz.
0: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és később egy személyes találkozót tartanak New Yorkban.
1: Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a béke folyamat továbbra is a legfőbb prioritás. Elmondása szerint mindkét fél rendelkezik elképzeléssel a lehetséges deeszkalációs lépésekről, valamint az alapvető biztonsági kérdésekről. Ukrajna az amerikai stábbal szoros együttműködésben dolgozik, és kész határozottabb lépéseket is tenni ez irányban, közölte Volodymyr Zelenszkij.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os pluszban, 153.594 ponton az index, a forgalom átlépte az 1 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,4%-kal drágult 5.180 forintra, az OTP majd 1,2%-kal 46.690 forinton, a Telekom egy pár forintos emelkedéssel 2.564 forinton forog, a Richter pedig egyedül a nagyok közül 2,1%-os mínuszban 12.810 forinton. A forint most megint erősödni próbál, és 363 forint 90 fillér alá esett az euróval szemben. Egy dollárért 317 forintot kell adni, egy svájci frankért 385 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt pluszokat láttunk, Japán ma zárva volt, Hongkong majd 1%-os emelkedésben pillanatok a zárás előtt, a Shanghai Composite 1%-os pluszban zárt, India 7%-kal van feljebb a kereskedés felénél, a dél-koreai mutató 1,5%-os pluszban zárt a napot, Szingapur 3%-kal tudott erősödni. Európában is zöldeket látunk, mármint hogy ez azt szeret, hogy emelkednek az indexek. Egyébként a londoni tőzsde 4%-kal van feljebb, a DAX index 7%-del, Párizs 0,5%-kal, az olasz tőzsde 8%, a spanyol 6%-kal tudott eddig erősödni. Lejjebb jön az olajár mindkét fajtánál. 98 dolláron áll az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 2,3%-os mínuszban, a Brent is 2%-kal lett olcsóbb, 101 dollár 80 cent alatt jegyzik. Ugye ezt elemzők szerint az okozza, hogy bár a Hormuzi szorosban kevesebb hajó mozog, ám a szaúd-arábiai kivitel megnőtt szemmel látható mértékben. Az arany 8%-kal olcsóbb, 4388 dolláron áll. A palládium épp egy pár centet lett olcsóbb, csak úgy, mint a platina. Az ezüst 1,1%-kal kerül kevesebbe, a réz viszont 0,8%-kal többe. És a mezőgazdasági termelőjárak is drágulnak. A gyapot 2,1%-del, a búza 1,3%, a kukorica 1,1%-kal kerül többe. A holland tőzsdi érzett gáz árfolyama ellenben 2,7%-os mínuszban, 77,40 euró centen áll október végi szállítással. Az agrárium új trendje a regeneratív gazdálkodás, amely sokkal jobban óvja a termőföldet, mint bármikor korábban.
1: A gazdák ezzel a módszerrel hanyagolják a szántást, folyamatosan fedik a földet a víz megtartás érdekében, és természetes trágyával segítik a növények fejlődését, nem ritkán állatokat is legeltetnek. Ismertette ennek fővonásait Simon Attila agrárszakértő. A cél, hogy visszaszerezik a termőföld egészséges szerkezetét.
3: ebben a technológiában.

0: technológiában, regeneratív gazdálkodásban a talajbolygatást minimalizálják, eladják a mészántást, helyette direktvetés van, mindent megtesznek, hogy a talajszerkezet megmaradjon, és ami egyik leglátványosabb része, az állandó talajtakarás. Így az élő növényzet, vagy a mulcs egész évben a talaj kiszeradását blokkolja, megakadályozza, illetve hogyha esetleg rézsibe van, vagy tehát lejtő van, akkor erózia is megelőződik.
1: Időjárás jelentés.
2: Elérte az országot a hideg front, ettől függetlenül napos, felhős idő várható, csapadékra helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben van esély, ott kisebb esőfutózápor, akár zivatar is kialakulhat, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, utána folytatjuk a beszélgetést Imre Lőrinccel, az M4 Pillanatbankár.hu újságírójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónkban Imre Lőrinc, az mfortpirvábankár.hu újságírója. Folytatjuk a beszélgetést egy más témával, az autópálya koncesszió után. Mégpedig Kanada is egyesült, akarom mondani, Európai Unió kapcsolatrendszer. Ugye Kanada egy érdekes ország, túl azon, hogy egyébként talán lehet, hogy kevesen tudják, de a világ egyik legnagyobb államáról beszélünk, mármint, hogy területen, sőt. A legnagyobb talán, vagy egyesület, vagy Oroszország.
2: Oroszország a legnagyobb,
1: picit, igen.
2: Nagyobb,
1: Kanada a második legnagyobb, igen, de igen. Nem sokkal. Nem. Majdnem 10 millió négyzetkilométerről beszélünk. Tehát.
2: Igen. Ennek a nagy része mondjuk, nem nagy része, de jelentős része lakatlan, vagy hát igen.
1: Oké, okay, és egyébként a lakossága meg mondjuk négyszer akkora, mint Magyarország. Tehát nem egy, nem olyan nagy.
2: Igen.
1: De hát jó elhelyezkedése van. És ugye egyrésztről az Egyesült Államokkal hát mondanám, hogy már csak volt egy történelminek kialakult jó kapcsolat.
2: Igen, tehát a Freud elszólásod az elején az végül is, mert igazából itt az EU-Kanada kapcsolatrendszert meghatározza a Kanada-USA kapcsolatrendszer.
1: Igen, és hát ott a Donald Trump, hogy nem volt túl barátságos, vagy nem túl barátságos velük, a kanadaiak meg nem mondják magukat nagyon helyesen. Épp ezért az Európai Unióval is jó kapcsolatot ápolnak, meg egyébként nyilván másokkal is. De ebben milyen új fejlemények vannak?
2: Igen, hát az álló vizet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kavarta fel, és most ironikusan mondhatnám, hogy igazából az EU is megirigyelte az USA-nak azt a törekvését, ugyebár emlékezhetünk, hogy Donald Trump az elmúlt hónapokban nagyjából azzal szórakozott, hogy Grönlandot átfestette amerikai zászlója, Kanadát is, most akkor az Európai Unió részéről van egy olyan, hát kvázi ajánlat, hogy sokkal szorosabbra fűzze a kapcsolatokat Kanadával. Ursula von der Leyen egészen pontosan az EU első társult tagja státuszt szánja Kanadának. Ilyen jogintézmény nem létezik, sosem volt az EU-nak társult tagja. Egyébként a kanadai miniszterelnök sem ment el ilyen messze, bár ő is azt mondta, hogy természetesen Kanada és az EU szorosabb kapcsolatára lenne szükség, mert az szuverenitási, gazdasági szempontból is nagyon előnyös lenne most a nemzetállamokat ért fenyegetések árnyékában, itt külön utalt Donald Trumpra és az Egyesült Államokra. Szóval az a lényeg, Ursula von der Leyen, mint hogyha egy kicsit így előre futott volna ezzel a társult tag kifejezés bedobásával, de hogy mindenféleképpen jelezni kívánt azt, hogy ennek a két térségnek, pláne a trumpi politika árnyékában abszolút össze kellene fognia, abszolút nagyon szorosan kellene együttműködnie, és hogyha áttérhetek egy kicsit így az előzményekre, azért nem most találta fel a spanyol viaszt a bizottság elnöke. 2009-ben megkezdődtek már a tárgyalások Kanada és az EU között egy nagyon kedvező szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére. 2016-ban írták alá ezt az egyezményt, CETA, tehát nyilván ez egy betű szó, vagy mozaik szó, de hogy nagyjából ez a szabadkereskedelmi megállapodást így szokták emlegetni a sajtóban, és az a probléma ezzel a megállapodással, hogy miközben a termékforgalom, szolgáltatás forgalom szempontjából abszolút kinyitotta a kapukat a két térség között, valójában nem minden EU-s tagállam ratifikálta ezt az egyezményt, köztük Magyarország sem egyébként, 10 EU tagállam még továbbra sem ratifikálta ezt az egyezményt, vagy nem ültette át igazából ennek a valamilyen lecsapódását a saját nemzeti jogrendjébe, ami nem az áruk szolgáltatások szabad áramlása szempontjából fontos, hanem kvázi inkább a kanadai beruházások Európába hozása szempontjából lenne fontos. Kvázi egyfajta ilyen nagyobb beruházás védelemre tehetne szert Kanada, ami nyilván céges ügyekben elég sokszor azért fontos szokott lenni, hogyha minden tagállam ezt aláírná, úgyhogy én most azt gondolom, hogyha ez nem csak egy ilyen politikai statement volt, hanem tényleg ezen elkezdenének gondolkodni, akkor ennek a 10 tagállamnak is hamarosan ratifikálnia kellene ezt a szabad kereskedelmi megállapodást, és akkor sokkal inkább megnyílhatna az út kanadai cégek FDI-ja előtt Európába, tehát hogy kanadai cégek akár vásároljanak itt, akár hozzanak létre termelőegységet, szolgáltatóközpontot, a termelőegység az kicsit elavult már, de inkább, hogy szolgáltatóközpontokat mondjuk létrehozzanak kanadai cégek. Nyilvánvalóan az egész arról szól, minden a pénzről és a gazdaságról szól, hogy úgy érzi az Európai Unió véleményem szerint, hogy meglehetősen zsákutcába jutott gazdasági prosperitás szempontjából. Nagyon régóta születnek erről tanulmányok. Úgy érzi az EU, hogy Kanada irányába lehetne nyitni, hát és az kinyithatna utakat még számára.
1: Mert nem csak szolgáltatások, hanem azért nyersanyagok szempontjából Kanada nem
2: így van.
1: Hátrányos helyzetű ország, és az Európai Uniónak lehet, hogy szüksége lenne, ha csak egyet mondok, faáru.
2: Igen. Abszolút. Teljes mértékben így van. A kanadai miniszterelnök fel is ajánlotta, hogy a legtöbb, amit ők tehetnek, hogy szívesen adnak kritikus ásványokat, nyersanyagokat Európának. Egyébként Grönland is erről szólt, a grönlandi sztori is erről szólt. A napjaink AI és technológia vezérelt világában fokozódik ezeknek az anyagoknak a szerepe, fontossága. És hát igazából itt még nem is konkrét, nagyon komoly kitermelésről van szó, hanem majd jövőben szükséges kitermelés felfuttatásokról van szó, úgyhogy most mindenki tényleg így próbál helyezkedni, úgyhogy igen, ez az egyik fontos területe, vagy lenne fontos terület ennek.
1: Jó, akkor nagyjából lehet tudni, hogy Kanadából mik érkezhetnek most így nagyon gyors felsorolásban, meg egy ilyen szolgáltatásokban, és mit tud az Európai Unió cserébe adni?
2: Egyébként érdekes, mert az Európai Unió egyfelől tud nagyon sok feldolgozott terméket adni, gépeket, járműveket, egyébként gyógyszereket, élelmiszert is, meg drogériai termékeket is nagy mértékben vásárol már most is Kanada az EU-ból. Ugye említettem, hogy a termékforgalom az egyébként szárnyal, meg a szolgáltatás forgalom is. Nagyon gyorsan a termékforgalom 2016-hoz képest a tavalyi évben megduplázódott, szóval hogy abszolút látszik az előrelépés, hogy az EU egyfelől ezeket a feldolgozott termékeket tudja hozni, mert hiába van az a narratíva, hogy az európai ipar borzasztó versenyképtelen, nyilván van több évtizedes fórunk mondjuk Kínával szemben. Most lehet, hogy Kína már előrébb is jár, mert hogy baromi ügyesen másolták le mondjuk az európai technológiákat, de hogy azért mégiscsak a hagyomány, meg a hagyományos ipari feldolgozás az Európai Unió oldalán van, szóval ebből bőven tudnak az uniós tagállamok exportálni, és a másik, amiben az EU egyébként nagyon jól áll, és ezt is sokan el szokták mondani, hogy AI szabályozás, technológiai szabályozás, technológiai nagyvállalatokkal szembeni fellépésben talán az EU tud a leghatékonyabb lenni, és itt mondjuk azt is beleértem, hogy nem csak az, hogy mondjuk a Meta hol adózik, vagy hogyan adózik, hanem hogy az EU sokkal fontosabbnak tartja mondjuk a vállalatokat rászorítani bizonyos környezetvédelmi normáknak a betartására. Hát Kínában ez nem nagyon valósul meg például a kokáért, és ez Kanadának is egy fontos szempont. Úgyhogy az EU-val az együttműködés.
1: Mert ők ilyen szempontból ezt komolyan is veszik.
2: Igen.
1: Közelebb áll ilyen értelemben az Európai Unió Kanadával. Egyébként nem, mint a Kínában nem lenne ez komoly gondolat, csak még bármennyire is most sokan mosolyognak, de nem. Uh-huh. Egyébként ott is szemmel láthatóan érzik azért ennek a súlyát. De lehet, hogy azt mondom, hogy jobban érzik a súlyát, mint Donald Trump. Tehát, és már emiatt is igen, nem árt egy plusz piac, mind a két félnek lehet, ez jó.
2: Igen, ez szerintem is mind a két félnek lehet jó. Mondom, itt a legfőbb kérdés szerintem, hogy ez csak egy ilyen politikai állítás volt-e, vagy ebből tényleg körvonalazódik majd valamilyen komolyabb dolog. Én azt gondolom, hogy ezt a 16-os szabadkereskedelmi megállapodást kellene egy polccal feljebb tenni, és akkor tudna ez igazából így kiteljesedni, kicsúcsosodni. Ami, hát nem mondom, hogy a kis ördögöt ide helyezi a vállamra, mert nem telt el még sok idő, de emlékezhetünk, itt a rádióban szem ti is nagyon sokat foglalkoztatok vele, hogy az évelején lezárult az EU és az India közötti ilyen átfogó kereskedelmi megállapodás. Most még sokat nem hallottunk róla, de legyünk türelmesek, mert azóta eltelt fél év nagyjából, szóval lehet, hogy még az EU-indiai kereskedelmi kapcsolatok is majd nagyon ki fognak lőni, meg majd akkor befektetések érkeznek egyik térségből a másik térségbe, de hogy az a lényeg, hogy azért én úgy veszem észre, hogy a világvezetői azért előszeretettel kötnek ilyen nagy csinadrattával ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokat, aztán meglátjuk, hogy ennek a tényleges tartalma mi lesz.
1: Jó hangzik, igen. El lehet adni nyilván, De azért Kanada is az Egyesült Államok. Szóval Kanada is az Unió esetében azt gondolom, hogy azért ez
2: igen, igazad van, tehát hogy kulturálisan is sokkal közelebb állunk egymáshoz. Hát
1: inkább egy francia gyarmat volt.
2: Igen.
1: Életre, hogy francia, angola a hivatalos nyelv. Úgyhogy ilyen szempontból is nyilván egy közelebbi, vagy hamarabb megállapodás.
2: Igen, és ugye közben érdekes, hogy akkor az Egyesült Államokat már mindketten elég sokszor említettük, hogy ők augusztus végén 50%-os vámot vezettek be Kanadából importált árukra. Igen.
1: Barátságból.
2: Igen, és ott is formálódott, tárgyaltak egyébként egy nagyon magas szintű szabadkereskedelmi megállapodásra, és dugába dőlt ez a dolog. Most nyilván erős az a narratíva, hogy Trump és az Egyesült Államok miatt, de biztos vagyok benne, hogy akár Kanada is ebben sáros lehet. Hát, tehát két félen áll mindig a vásár.
1: Kanada is gondolja, minek nekem ellenség, ha vannak ilyen barátaim, mint az Egyesült Államok.
2: Igen.
1: Szóval, na mindegy, meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm. Imre Lőrinc, az m4privatbankár.hu újságírója volt a vendégünk. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információk, 10 kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Jézus korából származó, mint egy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amit egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. A mikve szokatlanul széles, csak nem 4 méteres volt, ezért megfelelő járműre volt szükség az elszállításához. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre. Ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. A mikvét átmenetileg egy raktárba vitték. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat településre, és egy parkban állítják ki. A korábban ismeretlen zsidó települést, ahol a mikve állt, a jelek szerint az időszámítás szerinti második században hagyták el, mint egy 500 évvel később a bizánci korban ismét benépesítették, feltehetően mások. Ezen a területen ez az első és eddig egyetlen ismert zsidó település.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Mától naponta 20 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni a vasúti híd felújítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy percen múlt 10 óra, a mikrofonnál Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Ma és holnap ismét plenáris ülés lesz az országgyűlésben, amely napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök.
8: A képviselők a következő napokban döntenek, többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett megválasztják a média tanács új elnökét és tagjait is holnap. Új fideszes képviselője is lesz az országgyűlésnek, miután a lemondott Lázár János helyét az eddig európai parlamenti képviselőként dolgozó Szekeres Pál foglalja el.
7: Egyébként összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben, erről még pénteken beszélt a miniszterelnök.
8: Képviselő, pártelnök, miniszter és államtitkár sem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabályok a jelenleg pozícióban lévő sportvezetőkre is vonatkoznak majd. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül kell nyilatkozniuk. Magyar Pétert hallják.
9: A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Politikai vagy állami tisztségről való lemondással nem lehet majd átülni sportvezetői székbe. A tilalom a tisztség megszűnését követő 4 évig fennmaradt. Tehát ha valaki holnaptól nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor nem tud beejtőernyőzni egy sportklub, egy sportegyesület vezetésébe. Külön 4 éves kizárást vezetünk be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. Ha egy sportszervezet szabálytalanul költött pénzt, a hivatalban lévő vezető 4 évig nem választható vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
7: Mintegy 3000 turisztikai szolgáltató mondta el véleményét a Visit Hungary augusztusi szolgáltatói felmérésében. A válaszadók elsősorban egyszerűbb szabályozást és adminisztrációt, valamint több fejlesztési és támogatási lehetőséget várnak az új turizmusvezetéstől.
8: A top 3 nehézség az adóterhelés, a túlzott adminisztráció és a magas energiaköltség. A magán és egyéb szálláshelyek csak nem fele az adminisztrációt sorolta az első helyre, a vendéglátóhelyek többsége az adó és járulékterheket, a kereskedelmi szálláshelyek pedig az energia és működési költségeket. A transzparens működés jegyében a Magyar Turisztikai Ügynökség a véleményeket beépíti a közös gondolkodásba, és a differenciált stratégia kidolgozásáról is folyamatos visszajelzést adnak az ágazat szereplőinek.
10: Tőzsde hírek.
7: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os pluszban továbbra is, 150.320 ponton az index, a forgalom közelíti a 2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,3%-os pluszban 5.175 forinton. Az OTP több mint 1%-kal drágult, 46.640 forintot ér a papír, a Richter pénteki záróértékén stagnált 12.830 forinton, a Telekom 0,3%-kal ment feljebb, 2.570 forintot ér. A forint most szemmel láthatóan megint erősödni kezdett, 363 forint 70 fillére jött le az euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 317 forintot kérnek. 1 svájci frankért 385 forint 10 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet Európában, mármint ami az indexeket illeti. Összességében pozitív mindenütt a mutató. London 4%-kal tudott erősödni eddig. DAX Index 6%-kal, Párizs 0,5%-kal van feljebb, az olasz index 7%-del, a spanyol 6%-kal. Ázsiában Ázsiában is nagyjából hasonló volt a trend, Japán ma zárva volt, Hongkong 9% fölötti pluszban zárt, Shanghai 6%-os pluszban zárta a napot, India még nyitva, és a kereskedés felén túl 8%-kal emelkedik. A Dél-Korea Index az végül 1,6%-os pluszban zárta a napot, Szingapur még nyitva, és ott egy 4%-os emelkedést látunk. Az olajárak nem nagyon mozognak, 2% és a fölötti mínuszban, $98.30-en jegyzik az észak-amerikai könnyűolajat, a WTI-t, a Brent $101.60-en. Az arany 9%-kal lett olcsóbb, egy unciáért $4,385 kérnek. A palládium pár centtel kerül kevesebbet, csak úgy, mint a platina, az ezüst 1%-os mínuszban, a réz viszont 1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőjárak is drágulnak, leginkább a gyapot 2,3%-kal, a búza 1,4%, a kukorica több mint 1%-kal került többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az majd 4%-os mínuszban, 76,40 eurócent alatt áll október végi szállítással. Észak-Korea nem fogja eltűnni az úgynevezett ellenséges erők azon törekvéseit, amelyek célja fenyen más országokkal való együttműködésének korlátozása. Ezt az ottani állami hírügynökség közölte.
8: Az országot semmilyen új szankció nem fogja megakadályozni fejlődésében vagy alapvető érdekeinek védelmében. A nyilatkozatban megvádolták a 11 ENSZ tagállamból álló csoportot, amely nyomon követi és jelentést készít a szankciók megsértéséről és kijátszásáról. A vád szerint a csoport olyan jelentést fabrikált, amelynek célja az, hogy Észak-Korea és más országok között a normális, kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést illegálisnak állítsák be. Egyébként egy ENSZ tanácsi határozat szerint 2019 végig haza kellett volna küldeni az észak-koreai állampolgárokat valamennyi országból, de ez mind a mai napig nem történt meg. 35 000 észak-koreai vendégmunkás lehet külföldön a világ 17 országában, túlnyomó többségű Kína vagy éppen Oroszország területén. És akkor egy hazai információ, a köztársasági elnök Baka András napirend előtt fog felszólalni majd az országgyűlésben, mert hogy a legfőbb ügyészt megnevezi, a köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja erre a pozícióra.
7: A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terheket tekinti a német gazdasági környezet legfőbb problémájának, a müncheni IFO gazdaságkutatóintézet felmérése szerint.
8: Az energia és munkaerőköltségek ennél jóval kevesebb cégnél szerepelnek a legfontosabb gondok között. Az egyes gazdasági ágazatok között ugyanakkor jelentős különbségek láthatók. Az ipari vállalatok 39%-a az energiaköltségeket nevezte a legfontosabb problémának, a szolgáltatóknál ez az arány 17%, az építőiparban gyakrabban említették a szakemberi hiányt és az elhúzódó engedélyezési eljárásokat, a kereskedelemben pedig a gyenge keresletet. Az egyéni vállalkozóknál a bizonytalanság, a tervezhetőség hiánya, valamint az adók és járulékok kérdése a leghúsba vágó.
7: Nem tartja valószínűnek a Paks 2 beruházás eredeti elképzelések szerinti befejezését az általam megkérdezett energetikai szakújságíró.
8: A tucatnyi elvesztegetett év alatt még mindig csak az előkészítő munkálatok zajlanak a területen, Szabó M. Istvánt hallják.
11: Az, hogy még jelenleg is az alapbetonodás zajlik 12 évvel a nagy orosz-moszkvai Orbán-Putyin szerződéskötést követően, azért ez sok utat nem nyit meg abba az irányba, hogy ez a projekt ez sikeres lesz. Ennyi idő alatt Kínában megépítettek körülbelül 30 atomerőművet, tehát 12 év alatt ez valami elképesztő hátrány, amit mi összeszedtünk, és ez még mindig csak az építés előkészítése. Kérdés, hogy egy orosz projektet be lehet-e illeszteni az Európai Uniós határon belülre, ezt csak az oroszok tudják megépíteni, az egy bullshit, amit a utóbbi években a magyar előző kormányzati energiapolitika próbált elhitetni, hogy ez egy nemzetközi projekt. Ez egy orosz technológia, orosz üzemanyaggal, orosz szakértőkkel és orosz kiképzőkkel nyakon öntve. Ennek sok realitása ezen a síkon nincsen.
7: A háborús kockázatoktól védett tárolókapacitások kialakításával erősíteni az ukrán üzemanyagpiac ellátás biztonságát a MOL és a Naftoház.
8: A két vállalat a Kárpátok 8-al csúcs találkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac számára. Egyelőre a projekt közös kidolgozásáról, megvalósításának előkészítéséről van szó. Szerhij Fedorenko, a Naftoház megbízott igazgatósági elnöke szerint az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszi. Éppen ezért Ukrajna számára kulcskérdés további tároló kapacitások kiépítése, amelyek az ország területén kívül a támadási zónákon túl helyezkednek el.
10: Időjárás jelentés.
8: Hidegfront ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható felhőátvonulásokkal. Csapadék csak helyenként, főként az északi, északkeleti ország részben várható, kisebb eső, futó zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
10: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Mégpedig egy kis zenével, a zene után kormányzati intézkedésekről lesz szó.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4.11 több új kormányzati intézkedés is beszámolt a miniszterelnök, valamint a közlekedési és beruházási tárca vezetője még pénteken. A változások érintik a kereskedelmi és iparkamarák, a sportegyesületek működését, de az autópálya koncesziós megállapodásokhoz is hozzányúlnak. Németh László összefoglalója.
2: Magyar Péter miniszterelnök megismételte, hogy eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A sportról szólva elmondta, hogy a hazai élsport eredményeire minden magyar büszke lehet. Az ágazat irányításával kapcsolatban azonban alapvető változásokra van szükség.
3: Az évek során fokozatosan egy ilyen politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket. A tervezett két új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra. Amint elfogadja az országgyűlés a szabályokat, és tájba lép a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget. Jelentős, 500 főnél több sportolót igazoló sportszervezetben nem lehet például sportegyesület vagy sportszövetség elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója vagy utánpótlás nevelési alapítvány kuratóriumi vezetője. A szabály a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedt, tehát akik állami cégek vezetői, ők sem vehetnek részt vezetőként sportegyesületekben, szövetségekben. Országgyűlési képviselőknél az mostanában sűrűn előfordul az ellenzéki padsorokban, akkor nem lesz számára menekülési útvonal, nem tud beejtőernyőzni egy sportklub vezetésébe. A már hivatalban lévő érintetteknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségről.
2: Jelentősen változnak a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok is, illetve az esetleges kapcsolódó szankciók.
3: Valakik bejönnek lyukacsnadrággal a politikába, és 20 év múlva, vagy 10 év múlva, ki tudja mennyire szerencsések, milliárdosként kastélyokkal, tőkealapokkal, céghálókkal, ingatlanok százaival, állami földek megszerzésével távoznak onnan. Ez a vagyonosodási vizsgálat, ami egy automatizmus lesz, tehát a NAV automatikusan el fogja indítani, hogyha azok ellen, akiknek az utóbbi 5 évben szűnt meg akár a miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki, biztosi, országgyűlési képviselői tisztsége, ők automatikusan vizsgálatra számíthatnak. A NAV revizorai, legalább 50 revizort ehhez majd alokálnia kell a NAV-nak, hiszen ez egy óriási munka lesz. Először kockázatelemzést végeznek, majd tételes adóvizsgálatot, és amennyiben nem csak adóhiányt, hanem bűncselekmény gyanúját is megtalálják, akkor egyrészt a NAV-on belül a bűnügyi területhez fordulnak, másrészt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, továbbá a nyomozó szervekhez, rendőrséghez, ügyészséghez.
2: Hosszasan foglalkozott a kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az autópálya koncessziós szerződésekkel.
3: Az MNB botrány, vagy az MNB alapítványok ügye ehhez képest apró pénz.
4: Elég mélyre ment, és elég fájó pontra tapintotta az, hogy az autópálya koncesszió kérdését megnyitottuk. Összességében mai áron, mai nominális forintban ez nettó 23.196 milliárd forint kifizetését jelenti ez a szerződés, a jelenleg hatályos szerződés szerint 35 év alatt. Itt van egy eurókomponens ebben, tehát ezt az árfolyam is mozgatja, tehát ezek a számok folyamatosan változnak. Nyilvánvalóan ez inflációval is változik, tehát évről évre ez a szám egyre nő, hiszen egy inflációs komponens is megjelenik a díjban. Ebben nincsenek benne az opcionális elemek, tehát hogy az M6-ost például adatta volna, vagy engedtük volna, hogy odaadja Lázár János, nekik akkor még ez a szám tovább növekedett volna azzal az értékkel, amennyire ők háromszorosan túlárazottan ezt működtetnék. A szerződés megkötése óta egészen mostanáig nettó 870 milliárd forint került kifizetésre az MKIF számára. Látszik az, hogy ebben a ciklusban 2030-ig nettó 1986 milliárd forintot kellene kifizetnie a kormánynak az autópálya konceszor felé, hogyha ez így menne tovább. Valójában az állam pénzét nem az állam költi el, hanem egy olyan konceszor, aki 35 évre megszerezte a jogot, ő végzi el a beszerzéseket, és mivel ő nem közbeszerzés köteles, az MKIF nem közbeszerzésen választja ki a beszállítóit, a vége az lesz, hogy a hozzá közel álló szereplők lesznek, gyakorlatilag kizárólag a beszállítók, gyakorlatilag minden kockázat az állami. Közbeszerzés legalapvetőbb alaplogikájával megy szembe és sérti meg az, ahogy ezt az ügyet intézték, és mégiscsak nem egy apró közbeszerzésről beszélünk.
2: A közlekedési és beruházási minisztérium vizsgálata szerint például az orosz-ukrán háborús helyzetre hivatkozással történt koncesziós szerződés módosítása megvalósítás kizárólag a konceszor előnyére jött létre. Ez Vitézi Dávid álláspontja alapján az államnak további fizetési kötelezettségekkel jár.
4: Ezeket a problémákat, amiket itt az MKIF bejelent, ezeket a magyar állam készséggel elhiszi. Elmorzsol egy képzeletbeli könycseppet azért, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László tőke megtérülési rátája nulla közelre csökkent, és bemódosítja a szerződést, és bevezeti a beruházási többletköltség kompenzáció intézményét, amivel az itt felsorolt tételek vonatkozásában 2057-ig megemeli a szolgáltatási díjat. Tehát az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, és annak a 2023-ban érzékelhető inflációs és költségnövekményi hatásaira hivatkozva megemelték 2057-ig a koncesziós díjat.
3: Mindörökké közpénz, ugye?
1: Az elmúlt percben Németh László összeállítását hallották a pénteki kormányinfóról. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, majd 10:30-kor rövid hírek kezdve róla a reggeli monitort.

0: Reggeli Monitor.
1: Paul Gauguin francia festőművész életművét bemutató kiállítást nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban. Az október 30-ától látható tárlaton 150 remek művel, köztük 80 Gauguin alkotással találkozhat majd a nagy közönség. A jövő év február végéig látható kiállítás végigköveti a festő alkotói útkeresését, illetve bemutatja azt a szellemi és művészi fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. Kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó művész, élt Peruban, Párizsban és Tahiti szigetén is a francia festő. Kísérletezése a színekkel közvetlenül elvezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. A budapesti kiállításon Gauguin alkotásai mellett a látogatók megismerhetik az elődök és kortársak Claude Monet, Paul Cézanne és Vincent van Gogh műveit is. A koncepció nemzetközi alapkutatásokra támaszkodik, amerikai, brit, francia, német és spanyol művészettörténeti, valamint antropológiai kutatások eredményei épülnek be a kiállítás egységeibe.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Az államfő Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota. Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódás követően találta Szatmári Zoltánt az ügyész szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak. A köztársaság elnök napirend előtt felszólal az országgyűlés mai ülésén. Baján Gábor javasolta a média tanács elnöki tisztségére az országgyűlés szakbizottsága. 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzelését a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltja is érdemesnek tartottak a pozícióra. A bizottság munkájában résztvevő szakmai testületek a 11 pályázó közül 4, Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönléber Zoltán és Tóth Csaba jelölését támogatták. A testület egyébként a Művelődési Bizottság még ma meghallgatja Polyák Gábor elnök.

0: változását javasolta, amely lehetővé tenni a nemzetbiztonsági szintű mesterséges intelligencia incidensekkel kapcsolatos információk megosztását. A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terheket tekinti a német gazdasági környezet legfőbb problémájának a müncheni IFO gazdaságkutató intézet felmérése alapján. Az egyes ágazatok között jelentős különbségek láthatók egyébként. Az ipari vállalatok mintegy 40% az energiaköltséget nevezte legfontosabb telepei problémának, míg a szolgáltatói szektorban ez az arány csak 17% volt. Az építőiparban az átlagosnál gyakrabban említették a szakemberhiányt és az elhúzódó engedélyezési eljárásokat, a kereskedelemben pedig a gyenge keresletet tartották a legfőbb problémának.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 0,7%-os pluszban 153.830 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 2,6 milliárd forintot. Valamennyi vezető papír ára emelkedett, nyilván eltérő mértékben, leginkább az OTP hasít, 1,2%-kal drágult 46.710 forintra. A Telekom 0,8%-os pluszban 2582 forinton, a MOL 0,7%-kal ment feljebb 5195 forinton, a Richter pedig csak egy pár forinttal, de 12840 forintra drágult. A forint pedig erősödik, 363 forint 20 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 316 forint 20 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 384 forint 40 fillért kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, London 4%-kal, a DAX Index 9%-kal van feljebb, Párizs 0,5%-os pluszban, az olasz tőzsde több mint 1, a spanyol majdnem 1%-kal tudott emelkedni. Ázsiában Japánban zárva volt, Hongkong 9% fölötti pluszban zárt, Shanghai majd 1%-os emelkedésben fejezte be a napot. India még nyitva, a kereskedés utolsó harmadának elején 0,8%-kal van feljebb. A Dél-Koreai Index 1,6%-os pluszban zárt, Szingapur még nyitva, nem sokkal zárás előtt 0,4%-kal tudott erősödni. Tovább olcsósodnak az olajárak. Ugye a Hormuzi szorosban ugyan kevés hajó jár, ám a szaudi kivitel megugrott, és ezt díjazza, úgy tűnik a piac. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 2,4%-kal 97 dollár 90 cent alá esett, a Brent ugyanilyen mértékben 101 dollár 50 cent alatt. Az aranyárfolyama most egy pár dollárt visszakorrigált, 4392 dollárt ér egy uncia arany. A palladium pár centtel lett olcsóbb, a platina pár centtel drágább. A réz az, ami 1,2%-os pluszban, az ezüst 0,5%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelő árak közül, ami mínuszban, az egyedül a kávé 1%-kal, de ugye kicsi forgalom mellett még. A többiek mind drágulnak, leginkább a gyapot 2,5%-kal, a búza és a kukorica pedig majd 9%-kal kerül többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3,6%-kal lett olcsóbb, 76 euró 60 euró centen áll. Orosz drón támadás érte Kijev megyében a BD Logistik Szeszaszlivei logisztikai központját és a bojarkai gázelosztó állomást. Az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, az izmaliban az infrastruktúra létesítményeit, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó hajót közölte a Védelmi Minisztérium. A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 244 ukrán drónt lőtt le.
1: Időjárás jelentés.
0: Hidegfront ért el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható, csapadékra, főleg az észak-észak-keleti ország részben lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Találkozunk 1 órakor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Most azonban sok zene, 11-kor pedig majd friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n. Tartsanak velünk!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap

fél hét és fél tizenegy között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A szavazatok 95%-os feldolgozottságánál a kormányzó egységes Oroszország vezette az állami duma választásokon, a voksolók 57,83%-a szavazott a párti jelölt listájára. A Kommerszánt szerint az egységes Oroszország eredménye meghaladja a 2021-ben elértet, az egyéni választókerületek eredményeit is figyelembe véve 330 mandátumot szerezhet a 450 fős állami dumában, megőrizve ezzel alkotmányozó többségét. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 13,8, az Oroszország Liberális Demokrata Párt 8, az Új Emberek 7%-ot kapott, az Igazságos Oroszország az előzetes alapján 4,96%-ot ért el, egyelőre nem jut be a parlamentbe. A részvételi arány meghaladta egyébként az 59%-ot. A voksolás 3 napja alatt Oroszország ellen volt rengeteg kibertámadás, illetve drón és rakéta csapás is Ukrajna részéről, hiszen Oroszország háborúban áll Ukrajnával. Ismét változott a benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára változatlan maradt, a 95-ös benzin 1 forinttal drágult, 636 forintra, a gázolaj 709 forinton. A kőolaj most éppen csökken méghozzá 2%-kal, 101,71 dollár a Brent ára, az amerikai könnyűolajé 98,39 dollár. Idehaza a köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota. Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének elegettéve megtette az országgyűlés felé a javaslatát, az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódást követően találta Szatmári Zoltánt a legalkalmasabbnak. A köztársasági elnök napirend előtt szólal majd fel az országgyűlés mai ülésén. Ma is holnap is tehát plenáris ülést tart az országgyűlés, napirendelet egyébként majd Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. A képviselők a következő napokban döntenek, többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett megválasztják a média tanács új elnökét és tagjait. Polyák Gábort javasolta a média tanács elnöki tisztségére az országgyűlés szakbizottsága, 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében, közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltja is érdemesnek tartottak a pozícióra. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a művelődési bizottság elé terjesztik, amely még ma személyesen meghallgatja Polyák Gábor elnök jelöltet.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,8%-kal megy felfelé, 154.032 ponttal a BUX, a forgalom 2.957.000.000 forint, 0,6%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.190 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal drágul 46.840, a Richter 0,1%-os pluszban 12.840, a Magyar Telekom szintén 0,1%-os pluszban 2.564 forinttal jár, 362 forint 60 fillére az euró árfolyama, Európában a főbb indexek felfelé mennek 4 tized, illetve 6 tized százalék közötti mértékben, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1481-es szinten jár. Végül pedig arról, hogy az orosz-ukrán háborúban 3 gyermek és egy nő halt meg orosz dróncsapásokban az ukrán főváros térségében már a Viradóra, Kijev környékén 2 családi házat ért támadás. Meghalt egy ember a Harkiv megyei Lozovéban is, és Odesszát, illetve Kijev megyében is raktárépületeket, illetve lakóépületeket és ipari létesítmények mellett hajókat is ért támadás.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időjárással van kilátás, napsütéssel, felhőkkel, északon, északkeleten esővel, erős lesz a szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor második felében az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csata körülményeiről beszélgetünk, nem csak a csatára fókuszálva, hanem annak a kimenetelét erősen befolyásoló nemzetközi helyzetre is. A Rubikon történelmi magazin egy egész lapszámot szentelt ezek bemutatására, a főszerkesztő történész lesz a vendégem. Fél óra múlva pedig a Tisztoring, a Mi Storing néven futó Budapest Park kampány érdekességeiről hallunk. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Idén ősszel 50%-kal több magyar repült Európán kívüli úti célra, mint az előző év azonos időszakában a kiwi.com szeptember közepéig leadott foglalási adatai alapján. Az egy utasra jutó átlagos költés eközben lényegében nem változott, mindössze 1,7%-kal haladta meg a tavalyit. Az őszi toplistát Törökország vezeti, ahova 47%-kal többen foglaltak, mint egy évvel korábban. A második Egyiptom 8%-os növekedéssel, a harmadik pedig az Amerikai Egyesült Államok, ahová 40%-kal több magyar utas foglalt, mint tavaly. A negyedik helyen álló Marokkóba már több, mint 2-szer annyian foglaltak, mint tavaly ősszel. Az első 10-ben 5 távolabbi ázsiai úticél, Tájföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán is szerepel. A top 20 pedig még ennél is változatosabb, Argentína, Mexikó és Ausztrália mellett Dél-Korea, Malajzia, India és Nepál is megtalálható rajta. Kínába 3-szor, Grúziába pedig valamivel több, mint 3-szor annyi magyar repült a kiwi.com adatai alapján, mint tavaly ősszel. Több ország esetében legalább megduplázódott az odafoglaló magyarok száma. Vietnámba és Mexikóba 111, Marokkóba 121, Nepálba 125, Malajziába pedig 174%-kal többen foglaltak. A kiugró százalékos változások értelmezésénél ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy egyes desztinációk alacsonyabb utasszámról indultak. A 20 legnépszerűbb célország közül egyedül az Egyesült Arab Emírségekbe foglalt kevesebb magyar, mint egy évvel korábban, itt 32%-os visszaesés látható, írja a társaság közleménye. A top 20 Európán túli repülős úti cél 2026-os őszén a kiwi.com foglalási adatai alapján, tehát a sorrend 20. helyről visszafelé Nepál, India, Ausztrália, Mexikó, Izrael, Malajzia, Grúzia, Dél-Korea, Argentína, Egyesült Arab Emírségek, 10. Fülöp-szigetek, aztán 9. Japán, 8. Kína, 7. Vietnám, 6. Indonézia, 5. Tájföld, 4. Marokkó, 3. az Amerikai Egyesült Államok, második Egyiptom és első Törökország. Az 5. kerületi önkormányzat kezdeményezésére az idegenvezetői szakmai szervezetek, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, a Magyar Idegenvezetők Szövetsége, a Fővárosi Idegenvezetők Egyesülete szakmai egyetértésével szeptember 3-án közös ellenőrzést tartott Budapest Főváros Kormányhivatala és a Belváros-Lipótváros Közterület Felügyelet. A belvárosi helyszíneken a gyalogosan, illetve kerékpárral vagy rollerrel érkező turista csoportokat vezető idegenvezetőket ellenőrizték, különös figyelmet fordítva a jogosulatlanul végzett tevékenység és más szabálytalanságok kiszűrésére. Összesen 16 idegenvezetőt ellenőriztek és 3 esetben igazolták, hogy az érintettek bejelentés nélkül végezték a bejelentésköteles tevékenységet. A kormányhivatal tájékoztatása szerint ezekben az esetekben már a helyszínen lefolytatták a hatósági eljárást. A jogsértőket figyelmeztették, megtiltották számukra a tevékenység további folytatását, és tájékoztatták őket arról, milyen feltételekkel dolgozhatnak jogszerűen. A kormányhivatal közlése szerint a közterület felügyelettel közös újabb ellenőrzésekről további egyeztetések alapján döntenek. A Michelin Guide bemutatta 2026-os szálloda válogatását, amelyek között egy balatonfüredi hotel is szerepel. Több hónapnyi anonim látogatást követően a Michelin Guide inspektorai több mint 470 új szállodát választottak ki 79 desztinációban. Magyarországról 2026-ban összesen 12 szálloda került be a Michelin Key válogatásba, derült ki a Michelin Key bemutató sajtóközleményéből. A 2026-os magyar válogatásban így 10 budapesti és 2 vidéki szálloda, ez utóbbiak a balatonfüredi Hotel Petit Bois és a Tatai Platán Manor található. A Hotel Petit Bois már a tavalyi listán is helyet kapott, az egykor Rodostó villaként ismert épület teljes felújításon esett át, és 2024-ben nyitotta meg kapuit a vendégei előtt, azóta rooftop bar is nyílt a felső szintjén. A Butik Hotel 2025-ben a Kelet-Európa legjobb luxus felnőtt barát Butik Hotelje díjat is elnyerte. Az idei válogatásba Európából és Ázsiából került be a legtöbb most először szereplő hotel. Jelentős növekedés történt Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, valamint Kínában, Indiában, Indonéziában, Japánban, Tájföldön és Szaúd-Arábiában, írták a sajtóban. Közleményükben. Arról az MTI adott hírt, hogy az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége Romániában tartott konferenciáján ismét Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkárt, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum korábbi főigazgató helyettesét választotta elnökének. A Dunakanyartól a Börzsönyön és a Vértesen át a Balatonig és a Mátráig 6 újabb szálláshely újult meg az Aktív Magyarország támogatásával, adta hírül a turizmus.com. A fejlesztéseknek köszönhetően kényelmesebb és korszerűbb körülmények várják a természetjárókat és a táborozókat. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program célja, hogy a természetjárók megfizethető, jó színvonalú szállásokon pihenhessenek. A turistaházak, kulcsosházak és zarándokszállások mellett erdei iskolai szálláshelyek is korszerűbb. 2025-ben pedig külön alprogram indult az ifjúsági táborhelyek felújítására. Tavaly összesen 44 szálláshely részesült, mintegy 1,55 milliárd forint támogatásban, köztük 14 erdei iskolai szálláshely, valamint 13 kulcsosház, turistaház és zarándok szállás is. És akkor jöjjön az 5 felújított új helyszín. Az első, a Visegrádi Mogyoróhegyen Magyarország első erdei iskolája, a Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyei újultak meg. A Tízfaház és a Tökház nevű közösségi épület felújítása mellett fedett kültéri foglalkoztató is épült, így esős időben is megtarthatóak a programok. Az intézmény egész évben fogad diákcsoportokat, családokat és felnőtt közösségeket. Az Ilona Patak völgyében fekvő parádfürdői ifjúsági tábor és erdei iskola 6 faháza, fürdőépülete és közösségi épülete is korszerűbbé vált. Az Észak-Börzsönyben ismét várja a vendégeket a Pénzázási Erdei Turistaház, amely a Börzsönyi Kék Túra közelében gyalogos és kerékpáros útvonalak találkozásánál fekszik. A Vértes szívében az országos kék túra útvonalán található Mindszentpusztai ifjúsági szállás és nomád táborhely épülete és környezete is egyaránt megújult. A kék túrás pecsételőhelyként is ismert helyszín az erdei vándortáborok résztvevőinek is pihenőhelyet biztosít. A balatonberényi piarista ifjúsági vitorlás üdülőben a nyár végével sem ért véget a szezon, az új hőszivattyús fűtésnek és az energetikai fejlesztésének köszönhetően az épület egész évben használhatóvá vált, így az iskolai és egyházi közösségek a hűvösebb hónapokban is megszállhatnak itt. A Horányi ifjúsági táborban 3 faházat újítottak fel, a szigetelés és a fűtési-hűtési rendszer korszerűsítése hosszabb nyitvatartást tesz lehetővé. A tábor sportpályái mellett a közeli Dunapart is mozgásra csábít, a kerékpárosok pedig a közvetlenül kapcsolódó Euróveló 6 útvonalon indulhatnak tovább. És most jöjjön 4 őszi túra javaslat Budapest környékén Szaniszló Hajnalka az Index újságírójának gyűjtésében. Az egyik a gyadai tanösvény Szendehely és Katalin pusztánál. A Pest és Nógrád vármegye határán elterülő tanösvény Szendehelytől a legkönnyebben megközelíthető. Újpest városkaputól óránként indulnak távolsági buszok, amelyekről a Szendehely Katalin puszta megállónál kell leszállnunk. Mivel a maga nagyjából 5 kilométerével valódi gyerekbarát kirándulásról van szó, bátran tervezhettünk családi programot is, de ha egyedül szeretnénk elmerülni a természet szépségeiben, és inkább a patak csobogását hallgatva töltődnénk fel, arra is kiválóan alkalmas egynapos túracél a Katalin pusztai. A Börzsöny peremén húzódó útvonal mély völgyön átívelő függőhiddal egy szölöpökből álló mocsáron átvezető sétánnyal is tarkított. Érdekes, hogy a tanösvény elején gyermekbarát tanösvény és vadaspark is található, itt lehet kipróbálni a hangyavasutat és a csóványosi kilátó kisinyített másához is feljuthatunk, ahonnan csúszda vezet le. Érdemes csapadékos időben túrabotot vinni, mert a lépegető cölöpök ilyenkor csúszósabbá válhatnak. Van a kiinduló állomáson büfé is, ahol feltöltekezhetünk túra előtt, és annak végén kipihenhetjük a kirándulás fáradalmait is. A másik túrapont lehet a Bertényi Miklós fűvészkert a Pilisben. Népszerű kirándulóhely az Apátkuti völgy, hiszen itt található az igen vonzó Spartacus tanösvény is. De ha inkább a befelé merengős, elcsendesedős oldalát szeretnénk megélni ennek a pilisi gyöngyszemnek, érdemes a Bertényi Miklós fűvészkert felé fordulni, kevesen ismerik és nem is túl zsúfolt. A visegrádi erdőben az Ördögmalom vízesés környezetében megbúvó arborétumban a hatalmas lombok békéjében garantáltan el tudjuk engedni a nagyváros nyüzsgés feszültségét. A hatalmas fenyők és a több száz éves őshonos fa mellett az 1960-as években egzotikus ázsiai növényeket is telepítettek ide, nos ezek között vezet végig egy apró ösvény, de az arborétumnak emellett van egy másik izgalmas része is, az erdő anya szurdoknál biztosan nem kell a kirándulókat kerülgetni, itt valóban megnyugodhat és elcsendesedhet a lelkünk. A helyszín Újpest városkapu autóbusz állomásról érhető el. Egy harmadik ajánlat a Solymári Jegenye völgyi vízesés és vár. A Budai hegységben található Jegenye völgy, ennek alsó szakaszán csordogál a Paprikás patak, amely mentén elérhetjük a Solymári vízesést. Könnyű túra és nem is zsúfolt. Sokszor át kell haladni a Solymári túra során kanyargó patakon, a kiépített fahidak egy része már leszakadt, és csak a vastagabb faágakon lehet egyensúlyozni. A kirándulás végén páratlan a látvány, a Solymári vízesés és a Budahegység legmagasabb zuhataga, de itt találjuk a Rózsika forrást és a Solymári várat is. Buszok többek között a Szélkálmán térről, vonat pedig a nyugati pályaudvarról indul a kirándulás kiinduló pontjához. A negyedik javaslat a Zsíroshegy és a Nagy Szénás Nagykovácsinál. A Budai hegységben található túraútvonal Nagykovácsiból közelíthető meg a legkönnyebben, ahová pedig a Szélkálmán térről hűvösvölgy érintésével juthatunk el zökkenőmentesen. A nagyjából 4-6 kilométeres túra 424 méter szint emelkedést tartogat, de a kilátás és a fehéren világító dolomitok mindenért kárpótolnak. Ez a kilátóhely olyan, mintha a világ fölé emelkednénk. A hegy egyik oldala többek között fekete fenyvesekkel gazdagon benőtt, a sziklás oldalról pedig páratlan panoráma tárol elénk a Pilisvörösvári árokra, a Gerecsére és a Nagyszénásra. A Magyar Vendéglátók Ipar Testülete a hagyományokhoz híven a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megtartott sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a 2026-os Gundel Károly díjasok nevét. Az MVI felhívására az idei évben 22 szakembert jelöltek. A díj adományozása idén a széleskörű szakmai együttműködésen alapult, 13 szakmai szervezet, 3 intézmény delegáltja, a Gundel étterem, valamint a Gundel család képviselője döntöttek a jelöltek munkássága alapján az idei díjazottak személyéről. Az idei díjazottak pedig Kóbor Zoltán pedagógus, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád, többek között a Városligeti Robinson étterem alapítója és tulajdonosa, és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa. Gratulálunk a kitüntetetteknek! Megjelent az 50 top pizza, a világ legjobb pizzériáit rangsoroló lista 2026-os kiadása, amelybe ezúttal 3 magyar hely került be Európában, mindhárom Budapestről. A világ legjobbjai mellett a különböző kontinensekhez is készítenek listákat az olasz 50 top pizza szakértői, akik inkognitóban tesztelik az összes pizzériát, de még ezeken belül is vannak különféle alkategóriák. Világszinten sajnos egy magyar pizzázó sem került be a top 50-be, Európában viszont a Belli di Mamma tavalyhoz képest egy helyet javítva, a 40. helyen ismét ott van a legjobbak között, már nem az első alkalommal. Az Excellent Pizzerias alkategóriában 2 további budapesti hely, a Forni di Napoli, valamint a gluténmentes pizzákat készítő Glutilino kapott említést. Utóbbi esetében ez különösen azért nagy szó, mert a gluténmentes pizzériákat nem díjazzák külön. Európa és a világ legjobbja idén a Michel Pascarella vezette londoni Napoli on the road lett. És pár őszi gasztroprogram a Balaton környékén, Pisztráng és Bor Fesztivál idén szeptember 25-e és 27-e között rendeződik meg a Tapolcai Malomtó partján, ahol koncertekkel, vidám gyermekprogramokkal, finom borokkal és incsiklandozó pisztránggal várják az érdeklődőket. Tapolcán található hazánk legnagyobb pisztráng telepe, innen érkeznek a legfrissebb halak a rendezvényre. Szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg az őszi vadulás Zamárdiban, amelynek középpontjában a vadhúsok állnak. A kínálatban többek között vaddisznó, szűz vadasmártással és szalvétagombóccal a Pizza Pazzánál, füstölt nyelves bagett tormakrémmel a Kigondoltam volna kávézóban, szarvasmedalion, vörösboros áfonyás zsűvel, gombákkal és házi burgonyafánkkal a Parton Bistróban, valamint őszpörköl dödöllével a főzelék falodában szerepel. Ősszel újra megtelik élettel a Balatonlelei Kishegy, október 3-án érkezik a Murci Gasztrofesztivál, ahol borok, murcik, finom falatok és helyi ízek várják a látogatókat. A hangulatos pincéknél és a gasztroprogramokon ezentúl is igazi élménykalauz vezet végig, sőt talán már az idei szüret első mustjai is megkóstolhatók lesznek. Október 9-e és 11-e között 13. alkalommal rendezik meg a Siófoki Halfesztivált a város főterén. A hagyományos és újragondolt halételek mellett különféle főzőversenyek, családi és gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, bemutatók és táncos produkciók várják a látogatókat. Október 9-e és 11-e között 3. alkalommal rendezik meg a Fügefesztet a Badacsonyi Egri József strandon. A gasztrofesztiválon több mint 35 hazai kiállító mutatkozik be, köztük a magyar gasztronómiai élet meghatározó vendéglátóhelyei, séfjei és termelői. A gasztrokínálat mellett piackávé és főzőworkshopok, festőfoglalkozások, gyermekprogramok és koncertek is szerepelnek a programban. Október 10-én és 11-én immár 11. alkalommal rendezik meg a Gesztenye Fesztivált a Keszthelyi Kertészeti Centrumban. A Somlói Jufark ünnep október 17-én 11. alkalommal várja a látogatókat a somlójenői tornai pincészetben. Október 17-én jelentkezik a Pezseg a Balaton bor és pezsgő mustra a Vonyarcvashegyi Zenit Balaton étteremben. Október 17-én 6. alkalommal rendezik meg az őszi Nivegyvölgyi borpikniket a Szent Antalfai Dobosi Birtokközpontban. A Szigligeti Süllő Fesztiválon a Balaton őszi hangulata kulturális és gasztronómiai élményekkel párosul október 23-án, immár 19. alkalommal. Október 24-én pedig a Balatonfüredi Zelna borászat szezonzáró programján a résztvevők a Balatonfelvidék három szőlő területét járják be, miközben megismerhetik a borászat történetét és a különböző dűlők karaktereit. És végül egy nagyon érdekes budapesti program erre a hétvégére, konkrétan péntekre. Szüret lesz a Schwab-hegyen a Jókai kertben szeptember 25-én pénteken délután 2 és 5 óra között. A Kadarka kör, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény és a Dinipi szüreti rendezvénye alkalmat kínál arra, hogy megünnepeljük a Budapest Bora címet elnyert hajdan híres budai vörösbor újjászületését. A rendezvény háziasszonya Laborfalvi Róza lesz, akit, mint mindig, most is Sali Noémi kadarnagysát fog megjeleníteni. Most muzsikálunk, a hírek után pedig a Ti Sztorink, a Mi Sztorink néven futó Budapest Park kampány érdekességeiről hallunk. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A szavazatok 95%-os feldolgozottságánál a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A voksolók 57,83%-a szavazott a párt jelölt listájára. A Kommerszánt szerint az egységes Oroszország eredménye meghaladja a 2021-ben elértet. A párt az egyéni választókerületek eredményeit is figyelembe véve 330 mandátumot szerezhet a 450 fős állami dumában, megőrizve ezzel alkotmányozó többségét. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 13,8, Oroszország Liberális Demokrata Pártja 8, az Új Emberek 7%-ot kapott, az Igazságos Oroszország valószínűleg nem jut majd be a törvényhozásba. Idehaza a köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, között a Sándor Palota. Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget vetette meg az országgyűlés felé javaslatát. Az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódást követően találta Szatmári Zoltánt a legalkalmasabbnak. A köztársasági elnök napirend előtt szólal fel majd az országgyűlésben, mint ahogy egyébként Magyar Péter miniszterelnök is. Ma és holnap ülésezik a parlament. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett holnap megválasztják a média tanács új elnökét és tagjait. Új fideszes képviselője is lesz az országgyűlésnek, miután a lemondott Lázár János helyét az eddig európai parlamenti képviselőként tevékenykedő Szekeres Pál foglalja majd el. Újabb ügyben indult eljárás a fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt már bíróság elé állított Kalin Georgescu volt román államfőjelölt és feltételezett bűntársai ügyében, között a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A politikust reggel az utcán állították elő a rendőrök, majd házkutatást tartottak nála. A vádhatóság

0: a biztosítéknak nevezett összeg letétbe helyezésére. A pénzzel a 2024-es elnökválasztáson függetlenként induló Georgescu választási kampányát finanszírozták. A vádhatóság szerint Georgescu és társai jelentős vagyonnal és jól menő külföldi cégekkel rendelkező üzletembereknek adták ki magukat, akik a romániai vállalkozásokba akarnak befektetni.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde most éppen 0,6%-os pluszban jár, 153.671 ponton a BUX, a forgalom 3.367 millió forint, 0,4%-kal drágul a MOL 5.180 forinton, az OTP 1,4%-os pluszban jár, 46.790, a Richter 0,3%-kal gyengül, 12.790, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2.564 forint. Komoly erősödésben a forint, amely 362 forint 60 fillére, már ami az eurót illeti. Európában a tőzsdék egyébként emelkednek 7,1 illetve 1,3% közötti mértékben. 1,1479 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 1,7-1,8% közötti mínuszban a kőolaj, a Brent ára 101,97 dollár, az amerikai könnyolajé 98,58 dollár. Három dél-koreai katonatiszt megsérült egy egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett robbanásban a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben, közölte a dél-koreai egyesített vezérkar. A detonáció a demarkációs vonaltól délre történt. A sérülteket kórházba vitték. Dél-koreai sajtóértesülések szerint a robbanást egy akna okozhatta. Dél-Koreában egyre nagyobb aggodalmak merülnek fel az észak-koreai katonák fokozott aktivitása miatt a katonai demarkációs vonal közelében.
1: Időjárás jelentés.
0: Jobbára napsütés várható, felhősödéssel, élénk széllel. A csapadék leginkább az északi északkeleti ország részben lesz jellemző, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a két beszélgető társam pedig, akikben most belefolytottam a szót, meg nem is kapcsoltam be a mikrofont, mert amióta beültek, azóta folyamatosan egymással beszélgetnek, mintha soha nem látták volna egymást, pedig minden nap együtt dolgoznak. Biczó Andi, a Budapest Park PR vezetője, és Jakab Zsolt, az Absztrakt reklámügynökség alapítója és szövegírója, mert hogy valóban ti már, ahogy Zsolt mondta, 17 éve?
2: 13.
1: 13 év óta együtt dolgoztok. Azért vagytok itt, hogy megbeszéljük azt a kegyelmi állapotot, amelyik arról szól, ahogy úgy fogalmaztam Zsoltnak, mielőtt bejöttetek, hogy a Budapest Park kilépett a kerítésen belülről, kívülre, egyre inkább engedi magát láttatni. Nem azzal, hogy a zenekarokat kiküldi a hatos villamosra, hogy játszanak és énekeljék az, hogy jaj, de ő a Budapest Park, hanem különféle olyan kommunikációs platformokon jelentek meg, amik eddig nem voltak. Jól látom, vagy rosszul, Andi?
3: Igazából a platformok azok hasonlóak, mint eddig voltak. Eddig is kim voltunk a kerítésen kívül, az utcákon mindenhol megjelenünk, rádióban,
1: hát persze, plakátformában, igen,
3: így
1: van.
3: Jó. De mire te gondolsz, az az, hogy...
1: De jó, hogy tudod, hogy én mire gondolok.
3: Mindig tudom. Amire te gondolsz, az most az, hogy az egy image jellegű kampánnyal jelentkeztünk, ami valóban ilyen volumenű, ilyen koncentrált image kampányunk talán még az elmúlt 15 évünkben soha nem volt. Ez ugye azt jelenti, hogy most nem azt reklámoztuk, hogy a
1: Jude Law koncert,
3: lesz a Budapest Parkban, vagy bármilyen egyéb programot, hanem kifejezetten a Budapest Parkot helyeztük középpontban ebben a kampányban.
1: Jó. Akkor miért most? Miért nem korábban? Miért nem volt korábban ilyen elán, ilyen lendület, mint amit én azt látom, hogy most megtörténik, Zsolt?
2: Hát egyébként korábban is volt, lehet, hogy nem ennyire koncentráltan, de hogy amikor annak idején így lefektettük a Budapest Parknak így a márka alapjait, akkor azt mi úgy csináltuk, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen igyekeztünk minden posztban, minden megjelenésben, minden fotóban, minden, nem tudom, minden akár Jude Law koncert kommunikációban is valamilyen szinten ezeket kommunikálni. És sokszor volt After Movie-ban, ugye megjelent 5 évvel ezelőtt egy park könyv, amiben nagyon-nagyon sok minden le van írva így a parknak a márka személyiségéről. Úgyhogy ez mindig volt, ez mindig benne volt, csak például az utcákon nem volt ennyire kint, mint most. Azt, hogy miért pont most, azt az Andi jobban tudja, de nekem van egy olyan tippem, hogy a 15 év miatt, bár egyébként annó a briefbe az volt benne, hogy ez nem kell annyira vele.
3: Igen, igazából szóval... az, hogy 15. szezonunk ér most lassan a végéhez, és ezen, ennek kapcsán valahogy még jobban felmerül bennünk ez az igény, hogy szeretnénk azt, hogy mind Budapest Park erősen márkaként még jobban megjelenjünk akár az utcákon, de ahogy Zsolt is mondja, vicces, mert pont nem akartuk kihegyezni erre, és pont nem akartuk kihangsúlyozni, hogy ez a 15. évadunk, és ezért csináljuk. Nem ezért tartottuk fontosnak, csak ennek kapcsán merül fel most még jobban ez az igény.
1: Jó, de hát voltak éppen azért az én olvashatomban mégiscsak arról van szó, hogy ez alatt a 15 év alatt mivé vált a Budapest Park, és ez alatt a 15 év alatt mivé vált az a hallgatóság, az a nagyon sokszínű hallgatóság, amelyik a Budapest Parkra most már teljes természetességgel, mint Budapest egyik legnagyobb koncert kulturális helyszínére gondol. Ez a fajta egymásra találás, ez az igény, ez most arra érett meg? A közönség, mármint, hogy a közönség kilép, hiszen megjelenik.
3: Nem, szerintem ez régóta ott van, csak talán nem gondoltunk rá ilyen, vagy nem gondoltunk bele ilyen mélységben. Én nagyon szeretem azt, hogy a közönségre mi nem úgy tekintünk, hogy egy tömeg, hogy egy massza. Az a fontos, hogy itt egyedi történetek vannak, egyedi esték vannak. Valaki lehet, hogy tök rossz paszban érkezik meg egyébként egy koncertre, mert miért ne lehetne ilyen. Valaki a munkából jön, valaki az iskolából, valaki...
1: Úgy megy, hogy nincs jegye.
3: Hát úgy reméljük, hogy nem jön be. Igyekszünk azt azért nem megengedni, de a lényeg az, hogy, hogy mind mindenki egy egyéniség ebben a történetben, és mindenkinek különálló személyisége van, hoz magával egy pakkot egy koncertre, és ezt szerettük volna most egy kicsit megmutatni.
1: Ugye ennek a promóciónak azért van címe is, a cím pedig a Ti sztoritok, a mi sztorink. Hogyan épült fel ez?
2: Hát én még az előző kérdésedre annyit mondanék, hogy az tök jó, hogy kérdezted, hogy mivé vált a Budapest Park, és igazából a Budapest Park pontosan azzá vált, amivé válni akart. Amikor emlékszem, hogy 13 évvel ezelőtt a Corvin tetőn, még egy ilyen, nem tudom, vagy nagyon-nagyon-nagyon korai tavaszi napon, vagy még téli napon ültünk, és rohadt hideg volt, és akkor mondta, azt hiszem, a Rimó Cími mondta a partnak a...
3: Üzemeltetési vezetője.
2: Kösz. hogy egy ilyen kulturális olvasztótégeit szeretnének csinálni. És mi, amikor a brandingen gondolkodtunk, akkor, és jött ez az egész hagyd kint a valóságot koncepció, hogy mi azt szerettük volna, hogyha pontosan, amit az Andi mond, hogy az emberek bármilyen csomaggal lépnek be a kerítésen belülre, akkor legyen az a 2-3 óra, amikor így megszabadulnak mindentől, és mindannyian ismerjük azt, amikor egy koncerten így a zene annyira elvisz, hogy ugye fizikailag érzed a zenét, és hogy annyira megszabadulsz tényleg mindentől, hogy kimarad a valóság, és aztán utána úgy tudsz visszatérni a valóságban, hogy azzal az energiával és azzal a boldogsággal, amivel aztán egy csomó mindenen tudsz változtatni. És az tök király, hogy ezek a dolgok, amikor a parba vagy, akkor ezeket így látod. És az borzasztóan jó érzés alapvetően. És a Ti sztoritok, a mi sztorink, az erre reflektál, hogy mi azt szerettük volna, hogy ezt kitaláltuk, meg megcsináltuk az elején, és ahogy mondtam, mindenbe igyekszünk belevonni, és mi, mint a kreatív ügynökség, meg a parknak a marketingesei, meg a parknak a csapat, ezt nagyon-nagyon pontosan tudja, mert például az egész koncepció ott van a tárgyalónak, az asztalán egy helyes írásében. a tárgyalónak az asztalán, és ez mindenkinek megvan, de a közönségnek ennyire ilyen direktbe, hogy a hagyd kint a valóságot mit jelent, ennyire direktben még nem magyaráztuk, vagy nem mutattuk meg. Bár igazából ezt valószínűleg mindenki átérzi, aki bent van a parkban. És a mi sztorink, a Ti sztoritok az arra utal, hogy ahogy így az Andiék meg is fogalmazták a briefben az elején, hogy a park az igazából tényleg egy helyszín. Egy tér, technika, hangfalak, lámpák, stb., de hogy az, ami ott történik, és az, ami ott az emberekkel történik, az egy ilyen közös produktum. Mert egy koncert az mindig arról szól, hogy amit a zenekar, a közönség, meg a szórakozó hely együtt kialakít, és mindig tökre-tökre fontos, ez az, ami összeköti őket csomószor így örökre.
1: Andi? Vagy ha nem, van kérdésem, csak annyira belefeledkeztünk. A Zsolt, amit mondott, megint az a szó hagyta el a szállat, hogy koncert. És ez egy nagyon fontos, szerintem, amikor a Budapest Parknak az egész életét nézzük. A Budapest Park egy koncert helyszín. Az első pillanattól kezdve mostanáig. De azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben ez a koncert helyszín, ez sokkal, sokkal turbulensebben, sokkal színesebb, összművészeti, ha úgy akarok fogalmazni, fesztivál helyszínnek is lehetne apostrofálni, mert valóban egy koncert erejéig nem biztos, hogy az ember kint hagyja a valóságot és belép, de akkor, amikor tud csatlakozni közösségekhez, vagy más, nem csak koncert jellegű, vagy a koncert előtt utáni léthez tud kapcsolódni, akkor valóban lehet már egy olyan érzése, hogy a Budapest Park most már több, mint egy koncert helyszín. Jól látom?
3: Jól látod, és remélem, hogy egyébként a közönség is így látja, hogy te látod. Alapvetően egy egész estés élményt kap az, aki odaérkezik, és a sokszínűség az tényleg egy kiemelten fontos dolog. Azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen elcsépelt szó is tud lenni, viszont most arra gondolok, hogy tegnap egy gardróbvásáron voltam a parkban, holnap meg egy fiatal női előadókat bemutató showcase minifesztiválra fogok a Backstage-be érkezni, akkor azért ezek nagyon-nagyon különböző programok, és akkor ugye ezek között még dübörök tovább a koncert, és utána az after party több táncéren, több stílusú zenével. Szóval tényleg nagyon komplex, azt gondolom, a Budapest Partnak a működése, ez azért elárulhatom, hogy nem véletlen, ez abszolút az
1: elejétől kezdve. Jó, hát ezzel dolgoztak, ezért dolgoztak, hogy ez ilyen legyen, és ha ez a koncepció már az elején megfogalmazódott, akkor itt most 15 év alatt igazán kiderült, hogy ez működik, vagy nem működik, úgy tűnik, hogy működik, és most eljött az a pillanat, amikor ilyen kis pici, apró promóciós lehetőségekkel még egy kicsi virágszálat beteztek a csokorba. Na akkor térjünk erre a tisztorítok a misztorinkra. Mi a lényege, vagy mi volt a lényege ennek az egésznek?
3: Szerettük volna az image kampány, ez így elhangzok, szerettünk volna egy image kampány, de azt is tudtuk, hogy nem azzal akarunk kimenni az utcákra, hogy a mellkasunkat verjük, hogy na már pedig mi vagyunk a Budapest Park, hanem szerettük volna, sokszor a zenészek állnak azért egy koncert kommunikáció középpontjában, ez egyértelmű, azt hiszem mindenki számára, hogy miért így van, viszont szerettük volna, hogy egy kicsit most a közönség legyen a főszereplő, hiszen ahogy Zsolt is mondta, kicsit minden este más, a közönség az, aki igazán formálni tudja, hiszen persze az előadó is formálja, de a közönségben többen vannak általában, mint a színpadon, és ők határozzák meg azt, hogy aznap este milyen a hangulat a Budapest Parkban. És ezt szerettük volna egy kicsit megmutatni, mert csak a saját környezetünkben van rengeteg olyan sztori, hogy párok találkoztak, kisbabák születtek, stb.
1: 15 akkor... év nagy idő.
2: Van rengeteg olyan sztori, mire bárcsak emlékezni.
1: Igen. Vagy ami hát a Budapest Park terület, ugye Las Vegas, ami Las Vegasban történik, az ott is már.
3: Igen, ilyen sztorik is vannak, de hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy a közönségben milyen sztorik vannak. Egyébként én engem nagyon meglepett, hogy mennyien küldtek történeteket, mert én is azt gondoltam, hogy néhány azt inkább így szeretik maguknak megőrizni, és biztos vannak ilyenek is, de több mint 200-an küldtek. Nagyon érdekes, nagyon sokszínű, nagyon szerteágazó sztorit azzal kapcsolatban, hogy milyen meghatározó élményük volt, milyen ilyen core memory született számunkra a parkban.
1: Hát persze, ugye ennek a fajta kilépésnek az volt az első számú feladata, vagy lépése, hogy meghirdettétek azt, hogyha a fiúk, lányok, van egy jó sztoritok, vagy egy élettörténetetek, akkor ezt küldjétek be nekünk. Aztán akkor ebből szelektáltatok, ugye elmondtad, körülbelül 200-an vették a fáradtságot, hogy elmondják, hogy az ő életükben milyen fontos fordulópontok, vagy események lehettek a Budapest Parkból, és ebből most elkészült 6 darab kisfilm. Milyen alapján választódott ki ez a 6 személy?
2: Hát nem csak film készült, hanem ugye plakátok is. Igazából amikor a kampányt igen úgy építettük föl, hogy először a park mutatott be olyan sztorikat, amikre mint individuum ő emlékszik, mert hogy nekünk, mint nem tudom, akik ott, vagy nekik, vagy ott dolgozunk, mi tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent láttunk, és nagyon sok megható jelenetet láttunk, és akkor ezzel meghirdettük a sztorikat. Őszintén szóval bennem azért volt szorongás azzal kapcsolatban, hogy fognak-e jönni. Mert hogy mint reklámügynökségi ember, amikor így nagyon rábízod magad a idézőjelesen véletlenre, fel voltunk készülve dolgokra, de ugye...
1: Bocsánat, te nem attól féltél, hogy jönnek-e, vagy általában, hanem hogy milyenek jönnek?
2: Hát nem. Attól is féltem, hogy jönnek-e, és az, hogy milyenek jönnek, azt nagyjából sejtettük, és aztán tökre meglepődtünk. És amikor elindult a kampány, és akkor azt hiszem pénteken indult el, és én szombat reggel néztem rá, és akkor láttam, hogy jó, igazából már van, nem tudom, 30 darab, akkor abból már valószínűleg fogunk tudni választani. És jött nagyon-nagyon sok, és a kérdésedre válaszolva, hogy mi alapján választottuk ki. Egyfelől nagyon fontos volt az, hogy az a kis pool, amit választunk, az ilyen diverz legyen. Tehát be akartuk mutatni azt, hogy sokféle ember jár a parkba, és akkor éppen ezért van, hogy vannak ilyen családok, tehát apuka, meg a gyermeke, meg a anyuka, meg a lánya. Fontos volt az így a diverzitásnál, hogy így a stílusbeli sokszínűséget is megmutassuk. És nagyon fontos volt az, hogy értelemszerűen, hogy valami...
1: könyvszök jön a szemünkbe?
2: Hát, volt olyan.
1: Volt, de miért?
2: Hát volt ezek, olyan, igen.
1: Ezek de... nagyon szép történetek. Hát, bocsánat, én puskázok, de hát, nektek meg lehet, hogy fejből is ott van. Tehát Robi számára a park az első közös metal koncert emlékét jelenti édesapjával. Anna és Mária Erdélyből utaztak 10-12 órán át, hogy együtt bulizhassanak a kedvenc előadói koncertjén. Kata és Mária egy elefánt koncerten találkoztak újra egymásra. Orsi és édesanyja egy Jude Law koncerten köszönhetően új közös kapcsolódási pontot találtak. Bettit Youngblood hívta fel a színpadra gitározni, Palkot pedig egy Bagosi Brothers Company koncerten a tömeg emelte a magasba a kerekes székével együtt.
2: Igen.
1: Mint meg annyi mikrosztori, amelyik szívmelengető is tud.
2: És nagyon meghatározó az emberek életében. Tehát az Andi is mondta egy csomó, nem tudom, lánykérés, meg esküvő, meg te ott nekem is, hát nekünk a... Tehát nekem két jó barátom is van, aki ott találkozott
1: élete szerelmével.
2: Igen, és azóta tehát 3 gyerekük van, meg nem tudom. De rengeteg kimaradt. És ezeket a sztorikat meg online meséljük el, mert nem tudtunk mindenkit befotózni. Van egy csomó ilyen nagyon szívbe markoló. De vannak olyan, és tök fontos volt az, hogy azok a sztorik, amiket kiválasztunk, azokat meg lehessen fogalmazni egy tőmondatban, hogy ki tudjuk tenni, tehát az eszenciáját egy headline-ban megfogalmazni, hogy kint tudjon lenni a plakáton.
1: Hol lehet ezeket látni?
3: Hát most már pont sehol. Az utcán szeptember 15-ig voltak a plakátok az utcán, de egyébként rengeteg helyen lehet látni a Budapest Park social media oldalain, ahogy Zsolt is mondta, még további sztorikat és tényleg rengeteget osztunk meg azóta is. A helyszínen is még ezek a plakátok megtalálhatóak plakátformában, kivetítőkön, úgyhogy sok helyen lehet velük találkozni, de még fogunk ezzel a témával biztosan
1: foglalkozni. Igen, lesz 2.0?
3: Még ezt ilyen konkrétan nem beszéltük meg, de személy szerint nekem nagyon inspiráló volt azt olvasni, hogy embereknek mit jelent a Budapest Park, és milyen meghatározó helyszín lett az életükben, úgyhogy én szívesen olvasnék még ilyen sztorikat.
1: Hát igen, az ő sztoriukat, amiket ti megvalósítottatok, hiszen a kampánynak az volt a lényeg és a cím, hogy ti sztoritok a mi sztoring. Köszönjük szépen, szerintem a 2.0 benne van ebben az egészben, úgyhogy ezen lehet, ráadásul a közönség ezt fölkapta, és nagyon jó érzéseket váltott ki bennük, akkor ennek biztos, hogy tud lenni folyamánya. Bicó Andi, a Budapest Park PR vezető, és Jakab Zsolt, az Absztrakt reklámügynökség alapítója, szövegírója volt a vendégem, és arról beszéltünk, hogy milyen jó Budapest parkosnak lenni. Pont. Szevasztok!
2: Sziasztok! Köszi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
5: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában.
4: A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Robert Fico szlovák miniszterelnök éjjel egy állásfoglalást adott ki, amelyben ezt írja, szó szerint idézem, a nyugat katonai retorikája annak elfedésére szolgál, hogy a liberális világ olyan alapvető kihívásokat nem tud megoldani, mint az energia és az üzemanyag szükséglet kielégítése és ezek árai, illetve az illegális migráció. A szlovák miniszterelnök közleményében Petr Pavel cseh államfő azon kijelentésére reagált, amellyel súlyosnak nevezte Robert Fico még szombati nyilatkozatát, miszerint az ukrajnai háború nem Szlovákia és nem a NATO háborúja, és kormánya valódi ok nélkül nem vezényelnek katonákat külföldre harcolni. Fico a cseh elnök szavaira adott válaszában leszögezte, nem tartozik és nem is fog azok sorába tartozni, akik ürügyet keresnek a NATO és Oroszország közötti háborúra. Ismét változott a benzin országos átlagára, a gázolaj ugyanakkor maradt a pénteki szinten. A 95-ös benzin 1 forinttal drágult 636 forintra, a gázolaj maradt 709 forinttal literenként. Csökken egyébként a kőolaj világpiaci ára, több mint 2%-kal, 101 dollár 57 cent a Brent, míg az amerikai könnyolaj 98 dollár 9 cent. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, között a Sándor Palota. Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve tette meg az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyre vonatkozó javaslatát. Az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódást követően találta Szatmári Zoltánt a legalkalmasabbnak. Napirend előtt egyébként az államfő felszólal majd az országgyűlés előtt, mint ahogy délután egy órát követően a Magyar Péter miniszterelnök is napirend előtt szólal majd fel. Ma és holnap egyébként az országgyűlésben döntenek törvényekről is, például az orvosok kötelező kamarai tagságáról, illetve megválasztják a médiatanács új elnökét és tagjait. Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére az országgyűlés szakbizottsága. 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A bizottság munkájában résztvevő szakmai testületek a 11 pályázó közül 4 Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönléber Zoltán és Tóth Csaba jelölését támogatták. A médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a művelődési bizottság elé terjesztik, amely még ma személyesen meghallgatja Polyák Gábor elnök jelöltet.
0: Tőzsdehírek.
6: Viszonylag jobb hangulatú ma a tőzsdei kereskedés, 6%-kal megy felfelé a BUX 153.746 ponton, a forgalom 3.629 millió forint. 3,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 5175 forinton jegyzik őket, az OTP 1,4%-os pluszban járt, 46.800, a Richter 2,1%-kal erősödik, 12.850 forint, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2560 forinton, 362 forint 40 fillér az euró, Európában 4,1, illetve 1,2% közötti a főbb indexek erősödésének a mértéke, a német DAX most 25.566 ponton jár.
0: Időjárás jelentés.
6: Napsütéses, fátyol, felhős idő várható, ez alól az északi északkeleti ország rész a kivétel, ott előfordulhat eső, akár zápor, zivatar is. Erős marad az északi északkeleti szél, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig a stúdióban dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke. Köszönöm Katalin, hogy itt van.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Jó, csak be kéne, hogy kapcsolja, most már hallják, hogy nagyon szépen megköszönte nekem a meghívást. Miért vállalta el?
2: A meghívást?
1: Nem.
2: A kemping
1: az sokkal fontosabb.
2: A kemping szövetség?
1: Valószínűleg azért vállalt el a meghívást ide, hogy el tudja mondani azt, hogy miért vállalt el az új elnöki megbízást.
2: Pontosan. Illetve hát ugyanazok miatt, a célok miatt, hogy nagyon közel áll a szívemhez, és a stratégiai céljainkhoz is a kempingturizmus és a kempingturizmus fejlesztése, és az ember éppen ezért minden szalmaszálat megragad, hogy beszélhessen a kempingezés csodájáról, úgyhogy itt már tulajdonképpen össze is ér a két szál.
1: Ön mióta a tagja a Kemping Szövetségnek, vagyis mióta van rálátása valamilyen szempontból annak, arra a munkára, ami aztán ugye most elnökként majd tovább kell, hogy vigye, vagy különféle kis változtatásokat bizonyára talál?
2: Keresztkérdés, szerintem a Kemping Szövetségnek olyan 7 éve lehetünk, igen, tagjai, lehet, hogy 8.
1: És mióta üzemeltetnek kempinget?
2: Kempinget, ezt egy kicsit több mint 10 éve dolgozunk kempingekkel, és én nem is a turizmusból jövök, de ez lett az a része a portfóliónknak, ami igazán közel áll a szívemhez, és amiben teljesen bele is ástam magam.
1: Szóval akkor most 10 évet vissza tudunk ugrani, vagy legalábbis 10 év tapasztalata ott van önnél. Mi minden változott, vagy mi minden sajnos nem változott az elmúlt 10 évben sem a magyar kemping helyzetet tekintve?
2: Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok minden nagyon jó, hogy nem változott. Nagyon jó, hogy megmaradtak még mindig nagy területek kempingként, és nagyon jó, hogy ezért még Magyarország mindig ott van a külföldi vendégek szeme előtt is, és az ő fejükben is, mint egy kempinges desztináció, ahova érdemes
1: elindulni. Melyik náció imádja legjobban?
2: Ez egy folyamatosan változó, egyre jobban tolódik át a hangsúly a német piacról a lengyel, cseh irányba, de mi nagyon sokat dolgozunk az angol, skandináv piac megszerzésén is. Igazából talán azt mondhatni, hogy egyre vegyesebb a külföldi közönség, miközben a magyar közönség tartja magát. De hogy visszatérjek, igen, a kérdésre, közben ami változott, az az, hogy Európában egy óriási nagy hirtelen növekedési lendületet él meg a kempingturizmus. Gyakorlatilag kilőtt, sokkal gyorsabb a növekedése, mint a turizmus többi ágának, és ezt Magyarországon még nem, vagy nem eléggé érezzük, vagy nem eléggé tudjuk kihasználni. Ennek sok oka van, de az egyik fő célunk, hogy erre rá tudjunk csatlakozni, erre a nagyon erős nemzetközi trendre, amit részben hajt a kötetlen szabadidő eltöltés, a természetközeliség, az emberi kapcsolatok iránti igény, a helyszínekhez való kötődés igénye a turizmusban, de egyébként nagyot dobott rajta még bizonyos szempontból a COVID is, vagy akár a repüléssel, igen, kapcsolatos problémák is.
1: Igen, mert ugye akkor nem mehetünk
2: ezt
1: zárt térbe, viszont mehetünk nyitott térbe. Ez a fajta hiányosság, amit most elmondott, ez milyen okokra vezethető vissza? Talán a transzparencia hiánya, ami azt jelenthető, hogy ennyire, tehát még nem tudnak olyan sok mindent a magyar kempingekről, avagy esetleg vannak minőségi differenciák, ahogy ezt szépen mondják, és mondjuk egy külföldi kemping az magasabb színvonalat tud szolgáltatni, mint a magyar, de hát ez is adódhat a transzparencia hiányából, hogy nem tudják, hogy Magyarország milyen jó hely.
2: Valószínűleg összetett a kérdés. Részben nagyon sok magyar kemping küzd azzal, hogy elavult az infrastruktúrája. De küzdenek vele, úgyhogy majdnem mindegyikben találunk már nagyon szépen felújított szállásokat is. A legjellemzőbb az, hogy együtt él a kettő. Együtt él a retro, már tényleg azért rugalmasságot igénylő szállásforma, de együtt élnek azok a színvonalas szállások, és ezek megjelentek már nagy-nagy számban Magyarországon is, amik gyakorlatilag már többet is nyújtanak, mint egy szálloda, hiszen a szállodai kényelem és színvonal mellett tudják adni a kempingezés varázsát, azt a fajta kötetlenséget, egyetlen szabadidő eltöltési lehetőséget, amit csak egy kemping tud biztosítani. Így van. És természetesen a természet közeliséget is. És ezek megjelentek, és vannak nagyon sok jó példával, és mindenhol. Biztos, hogy nagy elmaradásaink vannak az online jelenlétben. Tehát nagyon sok kemping kicsi, ami a kempingeknek az egyik előnye. Tehát a kempingeknek az egyik gazdasági előnye, hogy nagyon-nagyon széles skálán tudnak megfelelő üzemméretet találni maguknak. Egy egészen kicsi kemping is jól tud működni, és megtalálhatja a gazdaságosságát, meg egy egészen nagy is. Most egy ilyen belépő szintű kis kemping, az iszonyat fontos a desztinációjának, nagyon jól beilleszkedik a helyi környezetbe, nagyon szorosan együttműködik a környezetével, de valószínűleg nincs meg az az erőforrása, hogy azt az erős online jelenlétet tudja biztosítani, mert ahhoz kell, hogy az országon belül is, és külföldön is, és abban a mai zajban, ami az online térben zajlik, őt meghallják. Tehát én úgy gondolom, hogy a Kemping Szövetségnek részben mindent meg kell próbálnia tennie azért, hogy ezt erősítse. Pénz nagy úr, nehéz online jelenlétet biztosítani megfelelő keretek nélkül, de biztos, hogy ezért meg kell próbálni minden erőnkből telőt, hogy tudjunk segíteni.
1: Lehet, hogy rosszul gondolom, de mégiscsak azt gondolom, hogyha kimondjuk azt a szót, hogy kemping, akkor a magyar emberek fejébe beugrik a Balaton. Hát hol vannak kempingek, mint a Balatonon vannak kempingek. De hát ugye a Balatonnál szerencsére nem áll meg a Magyar Kemping Szövetség világa. Ráadásul ugye megint csak visszautalok arra, hogy külföld magyarországi elfogadottság. Azért Magyarország kikiáltatott helyesen fürdőországnak, wellness országnak, gyógyfürdő országnak. Szóval hogy néz ki ez a térkép, a magyar kemping térkép?
2: A magyar kemping térkép nagyon színes, és ez egy nagy előnyünk, és itt kettő dolog is felmerült a kérdésben. Az egyik, hogy ugye mire gondolnak a magyarok. Részben küzdenünk kell azzal, hogy igen, csak a Balatonra gondolnak, részben azzal is, hogy egy kicsit azért nagyon sok magyarnak a fejében nem a mai modern kempingezés és az az életstílus
1: merül, ahogy szocializálódtunk,
2: hanem az a 20-30 évvel ezelőtti, és itt már ugye rég nem erről van szó. Tehát meg kell mutatnunk ezt is, hogy mit tudnak a kempingek, és azt a fajta sokféleséget is, hogy igenis vannak vízparti kempingek, azok sem a Balatonon, hanem a folyóink mentén is, a Velencei tó mellett is, a Tisza tó mellett is, és nagyon sok más helyen, kisebb tavak mellett is, akár nem tudom, Orfüt mondanám például. De a vízparti kempingek mellett nagyon sok gyönyörű erdei kempingünk van, és hát Magyarország nagyon erős például a termálkempingek választékában. A kempingek nagyon sokfélék. A kempingek nagyon sokfélék úgy is, hogy rengeteg típusuk létezik, de úgy is nagyon sokfélék, hogy egy kempingen belül nagyon sokféle szállástípust találunk, akik különböző vendégköröknek az igényeit elégítik ki. Ezért nagyon nehéz elképzelni olyan vendég szegmest, akinek nem tudnak a magyarországi kempingek valami izgalmasat és újat kínálni. De ezt valahogy meg kell itthon is mutatnunk.
1: És mik ezek az izgalmas újdonságok? Én pont a hétvégén, ahogy önnek már mondtam, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hétvégén a Sió kempingbe töltöttem pár napot, ahol egy rönkház sorban volt a szállásunk. Hát konkrétan leesett az állunk, hogy milyen gyönyörűen meg van csinálva, gyönyörű rönkök egymásra rakva, klasszikus módon, mint egy osztrák hütte, úgy rakva terasszal, berendezésileg is. Tehát valóban, ahogy ön mondta, nagyon széles a paletta annak, hogy milyen szállástípusokat lehet adni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a fejlesztések, azok gondolom, azok mindennaposak, illetőleg azok olyan elvárt dolgok, amit nélkül ma már egy kemping nem tud létezni. Ráadásul ugye az elmúlt 20-30 év arról szólt, hogy akkor nem voltak. Pályázni tudnak a kempingek? Tehát van valami büdzsé, valami pénz? Vagy mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a 3-4-5-6 hónapból, amikor tud dolgozni?
2: Mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a néhány hónapból, amikor tud dolgozni. Megint nagyon sok mindent
1: ez a bajom mindig.
2: Súroltunk. Próbálok sorban válaszolni. Igen, nagyon sok olyan szolgáltatást és szállástípust nyújtanak a kempingek, ami lehet, hogy nekünk kempingeseknek talán nem is olyan újdonság, de egyébként valószínűleg sok mindenkinek az. Rönkházak, faházaknak már olyan minőségük van, és olyan esztétikai, stilisztikai élményt is tudnak adott esetben nyújtani, ami önmagában tud vendégélményt emelni. De a mobilházak nagyon hasonló kategóriát képeznek, olyan komfortot nyújtanak a természet közepén, amit nem biztos, hogy mindenki vár egy kempingtől. Akik lakókocsisok, azok tudják, hogy ezért a lakókocsik milyen fejlődésen mentek keresztül, illetve a lakóautók, lakókocsik kiszolgálása is. Tehát a nagyon sok kemping kínál most már nagy számban komfortparcellát, ahol a vízre, szennyvízre rá lehet csatlakozni. De szintén a kényelmet szolgálhatják a kempingekben megtalálható mosógépek, szárítógépek, bérelhető hűtőszekrények, hűtőrekeszek, fagyasztórekeszek, bérelhető fürdőszoba, ami akár egész ott tartózkodás idejére.
1: Ezt hogy azért kell elképzelni? Oda hoznak egy kis fürdőszobát?
2: Nem, az ember kap egy kulcsot a vizes blokkon belül egy fürdőszobához, és abban akkor azon a héten, mondjuk amíg nyaral, csak ő használja azt a fürdőszobát, ott hagyhatja a cuccait, nem megy be más. Nem...
1: Akkor el kell képzelni, mert ilyen miért soha nem volt meg egy fürdőszoba sort, mondjuk egymás mellett több ilyen kibérelhető rész van.
2: Vagy vizes blokkonként egy-kettő, igen. Tehát nagyon sok ilyen szolgáltatást tudnak manapság nyújtani a kempingek, de tudunk bérbeadni bográcsot, bográcsvállábat, tűzifát, valaki nem, tűzifát értem szerint nem bérbeadjuk, hanem adjuk.
1: Különben is elég.
2: Igen, mert hogy az elég.
1: Nem lehet visszaadni.
2: És... tehát ezek a kényelmet szolgáló
1: szolgáltatások. Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott, ott vannak a glamping, tehát a sátrak is, a modern sátrak. Mert az
2: a
1: dolog,
2: szállástípusok közt mindenképp érdemes megemlíteni a glampinget, ami önmagában maga a szállás adja azt az élményt, maga a szállástípus adja azt az élményt, ami a vendégeknek szolgálunk, de maga a sátrazás is átalakult. Elképesztő, hogy mekkorát változott az elmúlt 10 évben a sátrazás azáltal, hogy megjelentek ezek a könnyen felfújható, könnyen felállítható, de óriási négyzetméter alapú sátrak, tehát ezek a sokszor 3-4 hálószoba közre fog egy nappal itt a sátorban, és ezek elérhetővé váltak árban is, és technológiában is az átlagember számára. Tehát ezt már nem úgy kell elképzelni, mint régen, hogy egy nagyobb katonai sátor felállításához azért jó pár embernek össze kellett állnia, meg még szállítani is nehéz volt, hanem ez valóban befér egy családi autóba, és valóban föl tudja 20 perc alatt állítani egy átlagos család vagy baráti társaság. Tehát a sátrazás kényelme is átalakult. Ma már minden sátras kis indukciós főzőlappal érkezik. Már a hűtésre vannak.
1: Azt egyébként bérelni is lehet.
2: Bérelni is lehet, így van. Tehát a sátrazás komfortja is messze magasabb már, mint amire a legtöbben gondolnak. Úgyhogy általában, aki rászánja magát és kipróbálja akár a lakóautós formáját, akár a sátras formáját, akár a valamiféle fedett szálláshely megoldást, az általában meg szokta szeretni a kempingezést. Nagyon sok kemping kínál olyan belépő megoldásokat is, mint egy eleve felállított bérelhető sátor, vagy egy eleve felállított ott álló bérelhető lakókocsi. Úgyhogy igazából mindenkinek értemes keresgélnie, mert valószínűleg megtalálja a saját igényeinek a leginkább megfelelő.
1: Ugye azt mondta, hogy itt az előszezonban különösen fontos önöknek, hogy nagyon sok osztálykirándulás csapódik le a kempingekben. Ugye ez azt gondolom edukáció szempontjából is nagyon fontos, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy néz ki 2026-ban egy kemping. Hát, ha majd otthon rángatja anyukának a szoknyát, hogy azok, hogy menjünk el kempingezni, mert nagyon jól érezték magukat. A kérdésem most jön, melyik korosztály a legkempingezőbb?
2: Tényleg, ezt most őszintén mondom, hogy mindegyik. Uh-huh. Az edukációs céllel egyetértek. Őszintén mondom, hogy mindegyik. A kisgyerekes családoknak nagyon ideális választás a kemping. Nekem is 3 gyerekem van, mi is jártuk a kempingeket. Nincs még az a szállásforma, ami tudja azt az életérzést biztosítani, hogy egy gyerek alszik a mögöttem lévő sátor, lakóautó, fedett szállás, mobilház, bármi. Egy gyerek ott biciklizik az orrom előtt föl alá, én meg mondjuk közben még ihatom az aperolomat, a teraszon a lábamat föltéve, vagy kávémat, vagy bármit. A gyerekek pillanatok alatt kapcsolatokat építenek a kempingben, nagyon úgy lehet őket szabadon engedni, hogy az ember biztonságban tudja őket.
1: Voltak éppen egy kerítésen belül vannak.
2: Egy kerítésen belül vannak, legtöbbször még biztonsági őrökön is belül vannak, bent a kempingen belül elérhető a bolt, étterem, bármi. Tehát sokkal hamarabb mertem én is elengedni a kis bicikliével boltba a kempingbe, mint kint az autók közt vagy bárhol, és itt nyugodtan pillanatok alatt kialakulnak a számháborúk, a nerf csaták, a majdnem minden kempingben van strandröplabda pálya, focipálya, hasonló, ahol meg ugye víz, medence, esetleg a medencéknél is szokott lenni vízimentő, úgyhogy a kisgyerekestrádoknak nagyon jó. Természetesen a nyugdíjasok közül is sokan járnak, főleg a külföldi nyugdíjasok kempingbe. A fiatalok közül leginkább azokat látjuk, akik az aktív turizmust kedvelik, tehát leginkább a biciklitúrák, vízitúrák, természetjárók résztvevői. A termál kempingek közönsége jellemzően egy kicsit idősebb, tehát igazából nem tudok olyan korosztályt mondani, aki valamelyik kempingben nem érzi otthon magát. Az osztálykirándulásokra egy pillanatra visszatérve, a kempingek a MICE szegmensnek, tehát a turizmuson belül a MICE szegmensnek, nem csak az osztálykirándulások szektorából tudnak kiszakítani maguknak egy nagyon jelentős részt, hanem bőven van keresni valójuk azokban a speciális rendezvényekben is, ami nem egy öltönyös, leülős konferencia, de egy céges csapatépítő, egy autós találkozó, egy motoros találkozó, egy klub találkozó, egy edzőtábor, egy jógatábor, tehát ezeknek mind nagyon jó helyszínt adnak a kempingek, úgyhogy nem csak az osztálykirándulásokra érdemes a csoportos vendégek közül figyelni.
1: Nekem az a perverzióm, és nem csak a kempingek tekintetében, hanem a szállodai szobák tekintetében is, három olyan nagyon fontos dolog van, amit én nagyon, nagyon szeretném, hogyha minél több lenne. Az egyik, konnektor. Ma már, amikor mi magunkat is betöltjük éjszakára, hogy másnap reggel föl tudjunk kelni, éppen ezért mindig a megfelelő számú konnektor az egy fő kérdés. A másik, hogy bármekkora nagy egy kemping, akkor ne csak a recepció környékén legyen elérhető és erős wifi hálózat, hanem a legutolsó háznál is, hiszen ő is ugyanúgy kifizette a pénzt, ő is ugyanúgy szeretné élvezni, ki akar nyitni a laptopját, zenét akar hallgatni, tehát szerintem erre oda kell figyelni. A harmadik, pedig a legfontosabb, a fogasok. Tehát most ebben a kempingben, ahol voltam, egy darab kis dupla pici fogas volt fölrakva. Hát ha azt feltételezzük, hogy abban lakik kettő vagy három vagy négy ember, aki egyébként a fürdőköpenyét, a törölközőit, a gatyát föl akarja tenni, és ezek szerintem filléres dolgok, viszont az, hogy jól érezzük, jó, igen, jó, ha jól érezzük magunkat, az pedig elengedhetetlenül szükséges. Írja be a naplójába, hogy...
2: Ennek egy része valóban filléres dolog, például a fogasok, tehát hogy az egy viszonylag könnyű, igen, történet. Itt a leginkább a vendégekkel a kommunikációra helyezném a hangsúlyt, hogy ezek a visszajelzések megérkezzenek. Az áram és a wifi valóban a vendégélmény elengedhetetlen része manapság már, különösen akkor, ha valaki a digitális nomádokat is szeretné megtámadni. Nem mindenhol egyszerű, a külső infrastruktúra miatt sem mindenhol egyszerű. Tehát Magyarországon ma áramot fejleszteni, vagy optikai kábelt vezettetni oda, ahol nincs.
1: Ott a bicikli,
2: az
1: tekerék.
2: Azért egy komoly kihívás tud lenni, tehát nagyon sok kempingről tudok, aki készenlétben áll, hogy fejleszten, de egyszerűen 2-3-4 évre vállalja az EON sokszor.
1: Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk az elnöki opozícióhoz, és a munkás dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével.
4: MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 63 éves korában meghalt Kretz Tibor, az RTL egykori hírigazgatója. A kommunikációs szakember a szakma több területén is dolgozott, köztük újságíróként, főszerkesztőként és műsorvezetőként is. 92 és 97 között a Figyelő gazdasági hetilap rovatvezetőjeként, majd felelős szerkesztőként dolgozott, 2009-ben pedig főszerkesztőként tért vissza. 97-ben az akkor induló RTL Klub hírigazgatója lett, ami után a vezérigazgató helyettesi pozíciót is betöltötte 2000 tavaszáig. Az Accelero, vagyis a későbbi T-Online internetes média üzletágának vezetője is volt, ekkor az Origo fejlesztésén dolgozott. Saját kommunikációs ügynökséggel is rendelkezett, illetve a Klubrádióban is vezetett műsort. A Nagyerdei stadion felépítésében és működtetésében is szerepet vállalt, valamint a Future of Debrecen programot is segítette kommunikációs szakemberként. További hírekkel folytatjuk. Idehaza a parlamentben ma és holnap is plenáris ülést tartanak. Napirend előtt először felszólal Baka András köztársasági elnök, aki megnevezte legfővügyész jelöltként Szatmári Zoltánt, de napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök is beszél majd. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett megválasztják holnap a média tanács új elnökét és tagjait. Új fideszes képviselője is lesz az országgyűlésnek, miután a lemondott Lázár János helyét az eddig európai parlamenti képviselőként tevékenykedő Szekeres Pál foglalja majd el. Közel 3000 turisztikai szolgáltató mondta el véleményét a Visit Hungary augusztusi ENTAG szolgáltatói felmérésében. A válaszadók elsősorban egyszerűbb szabályozást és adminisztrációt, valamint több fejlesztési és támogatási lehetőséget várnak az új turizmus vezetéstől. A top 3 nehézség az adóterhelés, a túlzott adminisztráció és a magas energiaköltség. A magán és egyéb szálláshelyek csaknem fele az adminisztrációt sorolta az első helyre, a vendéglátóhelyek többsége az adó és járulékterheket, a kereskedelmi szálláshelyek pedig az energia és működési költségeket. A transzparens működés jegyében a Magyar Turisztikai Ügynökség a véleményeket beépíti a közös gondolkodásba, és a differenciált stratégia kidolgozása

0: megvádolták a 11 ENSZ tagállamból álló csoportot, amely nyomon követi és jelentést készít a szankciók megsértéséről és kijátszásáról. A vád szerint a csoport fabrikált jelentést hoz össze, amelynek célja Észak-Korea és más országok között a normális gazdasági együttműködés illegálisnak beállítása. Észak-Korea továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának egy határozata előírja az ENSZ tagállamok számára, hogy 2019 végéig küldjék haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságok alá tartozó területen jövedelmet szereznek. Nos, ez mind a mai napig nem történt meg, ráadásul akár 800 millió dollár jövedelmet is generálhatnak ezek a dolgozók. Az észak-koreai vezetés ennek a pénznek 80-90%-át elkobozza, és jogellenes nukleáris fegyver és ballisztikus rakéta programjára költi.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában a főbb indexek felfelé mennek, London 9,1%-kal, Frankfurt 1,1-el, a francia tőzsde 1, az olasz 1,2, a spanyol 1%-os emelkedésben jár. A hazai értéktőzsde 0,5%-kal megy felfelé, 153.495 ponton, a forgalom 4.465.000.000 forint. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5.155 forinton jegyzik őket, az OTP 1,2%-os pluszban 46.700, a Richter 0,2%-kal drágul 12.850, a Magyar Telekom 2.562 forinton stagnál, 362 forint 20 fillére az euró árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: Napközben napsütéses időjárás várható, felhő átvonulásokkal, csapadékra északon, északkeleten van esély, kisebb eső futó zápor formájában, az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, 1 órakor a monitorban M. Szűcs Péter várja Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, én köszönöm egész reggeli délelőtt és kora délutáni figyelmüket, további jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Éppen azon gondolkodtam, hogy valójában azért nem szeretek a beszélgetés előtt beszélgetni a beszélgető társammal, ráadásul hosszan, mert rengeteg olyan téma vetődik föl, amit mind át kellene beszélni, és akkor dobhatom a sútba az előre elképzelt dolgaimat, és akkor mindig valami, van valami érdekes. Hát most pont ugyanígy jártam. Az apropó egyébként a beszélgetésnek az, hogy július 1-én nyílik a Biodóm, és éppen ezért vendégem a stúdióban dr. Sós Endre főigazgató. Szervusz Endre, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: De aztán, amikor elkezdtünk beszélgetni, annyi mindent mondtál, hogy nem is akarok belemenni, de majd találunk rá megfelelő megoldást. Viszont akkor kezdjük azzal, hogy ugye július 1-én nyílik a Biodóm, ami mondjuk így kimondva nem igaz, hiszen már a Biodóm üzemel, viszont van egy új része, ami majd július 1-én meg fog nyílni. Jól tudom?
2: Hát úgy igaz, hogy a Biodóm az már több programnak volt az otthona, több programot itt lebonyolítottunk, de úgy, hogy ez folyamatosan nyitva van, és a nagy közönség meglátogathatja, ez valóban július 1-e, és hát úgy sem igaz, hogy a teljes Biodóm nyílik, a Biodóm nagy része nyílik meg, ez egy részleges nyitás.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ez folyamatos fejlődési állomás, egyik állomás?
2: Igen, ugye ez egy 1,7 hektáros épület, és abból kb. 1 hektárnyi területet nyitunk meg. A korábbi rendezvények volt itt, mondjuk Fénydom vagy dinokiállítás, azok erre az épületrészre vonatkoztak, de ezek általában maximum néhány hetes hosszúságúak voltak.
1: Projektek voltak.
2: Projektek voltak, ilyen is lehet mondani, és most ez egy egészen más jellegű nyitás. Itt programot és sok-sok egyéb látványosságot tettünk magába bele az épületbe.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy az eddig ilyen projekt jellegű 2-3 hetes események azok el is fognak költözni, hiszen már nem lesz hely, vagy lesz helyük, hogy esetleg visszaköszönjenek?
2: A Biodómnak van egy fogadótere, egy aulának nevezett rész, amit eredetileg arra terveztek, hogyha a teljes program megnyílik, akkor igazából itt jönnek majd be a látogatók. Ez külön fog funkcionálni, ez eddig is rengeteg rendezvénynek volt az otthona, volt itt mondjuk Varázslatos Magyarország fotókiállítás, vagy WordPress fotókiállítás. Ilyen rendezvények, például a WordPress szintén lesz itt, majd ősszel, úgyhogy ez külön funkcionál, de maga az az épületrész, ami igazából az állat- és növénykerti funkciót látja el, az most külön megnyílik, és a normál belépőjegye látogatható lesz.
1: Na, akkor el is jutottunk oda. Mi a Biodóm? Mi a küldetése? Mi a célja?
2: A Biodóm, hát most itt azt mondod, hogy limitált idő áll rendelkezésre, úgyhogy megpróbálok azért úgy beszélni, hogy érthető legyen. Ugye egy nagy trópusi, szubtrópusi csarnokról beszélünk, ami a méretét tekintve Európában is a legnagyobb méretűek közé tartozik. A célja az hasonló, mint az egész állatkertnek, egy olyan közösségi tér, ahol az emberek tartalmasan eltöltetik az idejüket, tanulhatnak, okulhatnak az élővilágról, de közben az itt bemutatott növények, állatok, elsősorban állatok, azok különböző természetvédelmi programoknak a részesei, olyan tenyészprogramokat üzemeltetünk itt, ahol az itt tartott állatok adott esetben a saját fajuknak a fennmaradását szolgálhatják. Nagyjából ennyi, de ugye a legtöbb látogató azért jön be, mert valami különlegeset, valami felethetetlen szeretne látni, és azt gondolom, hogy a Biodóm ilyen szempontból is egy különleges valami, mert maga az épület az ikonikus. Nagyon sok ilyen épület van a világban, és ezek egy része az mondjuk stadionhoz hasonlít, vagy egy egyszerű téglalap alakú építmény. A Biodóm ilyen szempontból is azt hiszem, hogy kitűnik ezek közül az épületek közül.
1: Egy állatkert szempontjából egy Biodóm egy novum, vagy egy trendkövetés? Vagy mindenképpen kell valamivel egy állatkertnek kirukolni ahhoz, hogy állandóan fönntartsa az érdeklődést és a figyelmet?
2: Megint nem egy egyszerű kérdés, hogy megválaszoljam. Alapvetően az állatkertek, azok nem, vannak persze ilyen állatkertek is, de mondjuk Budapesten vagy magyarországi állatkertek, azok nem a profit miatt működnek, hanem nagyon sok olyan küldetésük, közfeladatuk van, amit ellátnak, a Budapest is ilyen, és az viszont szintén egy fontos dolog, hogy emellett nyilvánvalóan bevételt kell termelni, hiszen rengeteg költség adódik, az állatokat jól kell tartanunk, és ez nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólunk, és hány látogató jön be. És valóban az is igaz, hogy nagyon sokszor ennek az alapja a megújulás. Hát a biodóm az egy olyan megújulás, ami szerintem itt azért 100 éves távlatban nem nagyon volt az átkelt életében, ráadásul úgy, hogy idén 160 évesek vagyunk, tehát óriási léptékű maga az épület is, ez a terület is, amit most belakunk. De
1: hát 1,7 hektár.
2: Igen, és ugye az egész állatkert, a jelenleg működő állatkert, az 11 plusz 1 hektár, a 11 volt az eredeti, és a történeti állatkert, és ehhez a biodóm külső kifutóit hozzáadva, aminek egy része már látogatható körülbelül nem egészen 2 éve, az pedig újabb 1 hektár volt, tehát 12 hektáron működünk jelenleg, és ehhez hozzájön, ez igazából arányaiban sem kevés, de hogyha megnézzük azt, amit kérdeztél, visszatérve az eredeti kérdésedre, igazából ez változó, mert vannak olyan állatkertek, amik nagyon jól működnek, úgyhogy különösebben nem újulnak meg, uh-huh. hanem egyáltalán az a közeg, az élmény, amit adnak, az visszatérő vendégeket vonz magához, de azért általában az a jellemző, hogy mindenhol szükség van az újításra, mindenhol szükség van arra, hogy új trendeket, új látásmódot vigyünk be abba, hogy a látogatók eljönnek hozzánk.
1: Azt említetted, hogy Európában ez a legnagyobb biodóm, ilyen jellegű építmény?
2: Most már talán nem a legnagyobb, amikor épült, akkor egy picivel ez volt legnagyobb. A legnagyobb az Lipcsében a Gondwana Land, és amikor a tervek születtek, akkor egy icipicit annál nagyobbnak tervezték, de nagyságrendileg egyébként azzal azonos, és most Belgiumban, Paridázában nyílt egy, ami egy picikét nagyobb. Szerintem egyébként nem ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt is szokták így méregetni. Itt a tartalom az, hogy mire szolgál az épület, mennyire sikerül ezt a funkciót megtalálni, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy amit mi is ugye mondunk, hogy az állatkert az lokális és globális természetvédelem, ezt kell szolgálni a biodómnak.
1: Egy biodóm mindig tropikusságot küld, vagy mutat? Tehát mindig, amikor azt mondjuk, hogy egy biodóm, akkor a trópusokat kell elképzelnünk?
2: Nem, abszolút nem. Ugye vannak olyan biodómok is, amelyek mondjuk egy ugyanúgy klimatizálni kell, és mondjuk egy sarkvidéki élővilágot mutatnak be, vagy hogyha a biodómokat egyébként az egész, hogy születtek biodómok, a legelső biodóm az Montrealban született, ahol egy olimpiai bicikli versenyzésre használt épületet alakítottak át, és ebben én voltam néhány évvel ezelőtt, ott például ez az épület.
1: Egy ovális körterem? Tehát...
2: Körterem, nyilván átalakították, és abban például Kanadának a legjellemzőbb élőhely típusait mutatják be, tehát abszolút nem trópusi élőhelyeket, és nagyon érdekes, és továbbra is fenntartja a magas látogató számot.
1: Van egy közös többszörösünk, ez pedig a szingapúri ilyen jellegű. Én sok-sok évvel ezelőtt, szerintem 15-20 évvel ezelőtt voltam egyszer, te viszont most voltál egy évvel ezelőtt, és említetted, hogy a beszélgetésünk során kiderült, hogy teljesen megváltozott, teljesen kicserélődött. Milyen most? És az mondjuk egy nagy ilyen jellegű intézmény a szingapúri?
2: Igen, amiről beszéltünk, a madárpark, az madárpark. Nem elsősorban biodóm része van, bár ott is vannak fedett csarnokok, hanem óriási röpdék. Igen, van egy ilyen irány is, hogy hatalmas léptékű épületek vagy kifutók, de nem feltétlenül. Tehát vannak olyan nagyon jól működő állatkertek, amelyek nem feltétlenül ilyen nagy beruházásokban gondolkoznak. Ez mindig itt a helyi viszonyok alapján kell megnézni. Ugye a budapestinek azért az a különlegessége, hogy van egy műemléki környezet, egy különleges történeti örökség, és most van egy új terület, ahol viszont a modern állattartás is, ez a modern vonal, ami megújult, vagy ami kialakításra került, és egyébként erre vannak Európában is példák, nem csak a lipcsei, hanem például Lengyelországban van, és ezek már a budapesti kialakításánál is fontos példák voltak. Két olyan hely, az egyik Wroclawban, ahol egy úgynevezett afrikáriumot építettek, a másik pedig Vucsban, ahol pedig egy orientáriumot, a nevekből jön, hogy az egyik nyilván afrikai élővilágát, a másik, igen. Másik pedig ugye a távol-kelet élővilágát, illetve a dél-kelet-ázsiai élővilágát mutatja elsősorban, és ezek nagy tematikus trópusi épületek, de ahogy mondtam, nem feltétlenül kell trópusi vagy szubtrópusi háznak lenni egy biodómnak.
1: Az a lényeg, hogy nagyon sok fajta van, és ebből a világon is nagyon sok fajtát föl lehet lelni. Mire fókuszál a budapesti?
2: A budapestinél egy fajta paradigmaváltáson mentünk keresztül, mert az eredeti terv, az eredeti tervezés, aminek ugye Persányi Miklós volt igazából az ötletnek a kigondolója, az úgynevezett miocén Magyarország volt az eredeti ötlet, ami azt mutatta volna be, hogy Magyarország ebben az időszakban egy trópusi éghajlat volt, és olyan állatok éltek, amelyek leginkább a mai Afrikában és Ázsiában élnek, ehhez hasonló állatok, és ezeket próbálta volna bemutatni. És amikor én átvettem az átkelet irányítását, és nyilván leültünk a kollégákkal, akkor elkezdtünk alaposabban gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt az egész koncepciót megváltoztatni, mert hogy nehézkesen gondoltuk, hogy ez az épület, ez ikonikus, de egy modern épület, picit egyesek szerint akár egy űrközpontra is emlékeztet, tehát ez nehéz azzal összehozni, hogy egy olyan időszakot akarunk bemutatni, amikor még nem élt ember a Földön. És azt gondoltuk, hogy viszont a modern épület az adja azt, hogy ezt össze lehet hozni azzal, hogy mennyire fontos a világon ember és természetnek az együttélése. És hogy egy picit a jövő mutatva, hogy igazából talán van remény, hogy az ember és a természet együtt tud élni, és a természet fent tud maradni, és ebbe az irányba próbáljuk elvinni, de ugyanúgy az afrikai, ázsiai élővilág, ami az itt bemutatott fajoknak majd a gerincét adja.
1: Ugye egy-két szám már elhangzott, például az 1,7 hektár. Milyen számok vannak még, amit mindenképpen érdemesnek tartasz elmondani?
2: Hát ugye itt mindig azt szokták mondani, itt a bekerülési költségre szoktak rákérdezni.
1: Elsősorban nem az ütött eszembe.
2: Igen, bekerülési költségre szoktak rákérdezni, meg
1: az energia. Tovább.
2: Igen, de hogy alapvetően ezt is ugye próbáljuk racionalizálni, és ami szerintem fontos, hogy most egy szakaszos megnyitásról beszélünk, és az a mondjuk pénzösszeg, ami, mert ugye ezt nagyon sokszor megkérdezték, és tartottunk egyébként két sajtóeseményt is, ahol először egy sajtóregél, után pedig bemutattuk az épülő biodómot, ott ezek a kérdések felmerültek, és a jelenlegi program az egy kb. 350 millió forintos program, ami nyilván sokkal kisebb annál, ami a teljes biodóm befejezéséhez kell, de azt gondoljuk, hogy értelmezhető, és ezt mi városi oázisnak neveztük el. Városi oázisnak, mert itt a növényeken lesz a hangsúly, persze állatok is bekerülnek, és egy olyan téren, amibe az egész évben igazából el lehet jönni, és az ember jól érezheti magát, akár hosszú órákat el tud tölteni, igazából egy kiszámítható környezet, hogyha mondjuk novemberben esik az eső, és nincs kedvünk parkba menni a városba, ide akkor is el lehet jönni, és tartalmasan eltölthetjük az időnket.
1: 350 millió?
2: Hát ugye itt azért óriási épületről beszélünk, és hogyha arányában nézzük azért, meg mondjuk a budapesti ingatlárakat, azt gondolom, hogy itt azért megfeszítve dolgozik a
1: lábkerti csapat. Pontosan azért akadt föl a szemem öldöke, ha van ilyen szó összetétele vagy szó, mert hogy a mai számok röpködésének a tükrében ez az összeg, ez annyira elenyészően kicsi, hogy nem is tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ebből bármit is fejleszteni.
2: Hát úgy lehet fejleszteni, hogy ez a biodóm azért az elmúlt években, ahogy mondtad, működött, csak a nagy közönség nem láthatta, vagy csak időszakosan láthatta, tehát egy csomó minden azért ott kész volt és funkcionális. Emellett, aminek igazából költsége volt, azok a különböző dekorációk, azok a látogatókat is szolgáló dolgok, hogy mondjuk milyen útvonalon menjenek, milyen információs rendszerek legyenek, de például a növények esetében, itt ugye rengeteg kérdezte a számokat, kb. 14 ezer növény fog bekerülni körülbelül, és a 14 ezer növénynek a nagy része az például adományból származik, mert hogy az emberek várják ezt a projektet, és folyamatosan érdeklődnek, hogy mikor nézhetik meg. A 14 ezer növény az olyan termőközegbe került beültetésre, ami kb. 60 kamionnyi ilyen termőközeget kellett a biodómba bevinni. Tehát ezek azok egyébként jelentős költségek, amelyek mondjuk kiteszik elsősorban.
1: Mi az, hogy adományból?
2: Hát az, hogy felajánlanak az emberek.
1: Tudom, hogy mit jelent a szó, igen.
2: Felajánlanak az emberek nagy...
1: Honnan? Kínőt. A világból?
2: Nem, elsősorban azért Magyarországról. Igen. De mondjuk vannak olyan nagyméretű pálmáink, amelyek egy filmforgatási, a biodómot próbáltuk hasznosítani az elmúlt években, és volt itt több hollywoodi produkció, és egyik hollywoodi produkció azt mondta, hogy nekünk nem kényelmes, hogyha elvisszük ezeket az órási pálmákat, kellene nektek, persze, hogy kellett, úgyhogy ilyen módon is összeáll, de azért nyilván az is fontos, hogy nem tudunk minden növényt befogadni, fontosak mondjuk akár növényegészségügyi szempontok, szóval egy komoly csapat dolgozik.
1: Pont azt akartam kérdezni, melyik a macerásabb, a növény vagy a madár?
2: Hát azért az állat, de mondjuk igazából azt is el tudom, hogy a növények azért nem értek, mert vannak nagyon jó kollégáim, én állatorvos vagyok, az állatoknál van sok tapasztalatom, hogy hogyan kell egy állatot leszűrni, vagy karanténozni, a növényeknél...
1: Most bocsáss meg, abból a szempontból kérdeztem, hogy ugye a helynek a kialakítása, amiben majd ezek a növények és ezek az állatok tovább élnek, úgyhogy egyébként nem sínylik meg, mert az élet szükségleteiknek megfelelő hőmérséklet, páratartalom, szóval minden van. Ebből a szempontból kérdeztem.
2: Mind a kettő kihívásos. Ugye a növény az nem tudja megváltoztatni a helyét, és az épületnek kell azokat a paramétereket tudnia. Itt van egy hőmérsékleti tartomány, amit egyébként szintén szoktak kérdezni, hogy néha olyanok is vannak, hogy hát persze majd 60-70 fokos lesz az épület, nem. A növényeknél ugye a maximális felső hőmérséklet az egy 28 fokos tartomány, és ez egy olyan 2 fokkal eltérhet, mert valóban már túl sok lenne a növényeknek, és az alsó tartomány az is ugye 14 fok alá nem mehet le a hőmérséklet, uh-huh. még akkor sem, csak ilyen mínusz 25 fok van. Tehát a növényeknek ilyen szempontból van egy elég szűk tűréshatár, amiben élnek és virulnak. Nagyon különleges maga az a tetőszerkezet, a fólia, ami átereszti az UV-t, és ez egyébként a beruházásnak egy jelentős költsége volt, hogy ez a fólia, ez igazából hosszú távon fenntartsa uh-huh. azokat a körülményeket.
1: Azt a védelmet is?
2: Azt a védelmet, és az, hogy gyakorlatilag a növények azok olyanok, mint hogyha kint lennének egy külső területen, és életben tudnak maradni, ugye ez egy nagyon lényeges szempont. Az állatoknál ott más szempontokat kell figyelembe venni. Az állatoknál is nyilvánvalóan attól függ, hogy ugye ott ugyanúgy tervezni kell, hogy milyen fajokat, a növények esetében is milyen fajok, amelyek ezeket a körülményeket jól viselik, vagy ideálisak a számukra. Az állatoknál ott egyéb szempontokat figyelembe kell venni, az, hogy mondjuk egy társas állatról van szó, vagy sem. Szintén nyilván a hőmérséklet, páratartalom, búvóhelyek, adott esetben biztonsági szempontok egy majomnál, hogy ne az egész biodomot lakja be, hanem csak a kifutójában legyen. Szóval, hogy mindegyik más szempontból kihívásos. A növényeknél azt gondolom, hogy ott picikét nehezebb, mert az egész ház szempontjából kell gondolkozni, hogy mi az, amit majd betelepítek, mi az, ami látványos lesz, ami hosszú távon ott marad, mekkorára fog nőni, hogyan gondozom, uh-huh. hogyan jutok fel mondjuk egy magasan lévő növényágyásba. Az állatoknál ott egy picit szabadabb kezünk van, ott is nagyon jól össze kell állítani, hogy milyen fajokat hozunk be, amelyek látványosak, természetvédelmi szempontból megfelelnek az igényeinknek, és hosszú távon is értelmezhető, hogy ott vannak a biodomban.
1: Különleges állat, amelyik először nyitja igen. ki a szemét majd.
2: Igen, a kereszted a számokat. Most viszonylag állatok szempontjából kis számot tudok mondani, mert körülbelül 10 fajnak 30 egyede fog bekerülni, de lesz olyan különleges állat, mint mondjuk a hulmánok, ez egy langúrféle, ami Ázsiában él. És
1: bocsánat, egyik mind a kettőt magyarázd meg, tehát igen.
2: Igen,
1: a langúrfélékkel szoktam találkozni, de hogy elmegyünk egymás mellett.
2: Értem, jó. Szóval egy olyan viszonylag nagy testű majomról van szó, szóval egyébként nagyon különleges megjelenése van, egy ilyen krémszínű bundája és feketés pofia, viszonylag nagy méretű.
1: Nagyon fotogén egyébként, állat. Sokszor lehet látni őket.
2: Egyébként tényleg fotogénak.
1: Igen.
2: És ugye ők most érkeztek, még a karanténhelyiségünkben, a karanténépületünkben vannak, 2 Lengyelországból, 1 Szófiából jött, és most szoktatjuk őket össze. Ők például hosszú idején nem voltak a budapesti állatkertben. Biztos, hogy az elmúlt 30-40 évben nem voltak. Nem emlékszem, hogy mikor volt pontosan, de több évtizede nem, de vannak olyan fajok, amelyek, hogyha tovább megy a biodom koncepció, mert ugye ez mondjuk az első fázis, ez a városi oázis, ahol az állatoknak van szerepe, de még kisebb, akkor olyan fajokat is terveztünk, amelyek soha nem voltak még Budapesten, ilyenek például a törpe csimpánzok, a bonobók, ami egyébként egy óriási szakmai siker, és mutatja azt, hogy az épület mennyire komolyan meg van tervezve, és milyen méretű, hogy egyáltalán szóba állt velünk a tenyészprogram, mert régebben az volt jellemző a törpe csimpánzra, hogy ezt 10 állatkert tarthatta Európában, és mivel viszonylag limitált volt, hogy mennyien vannak, ezért ez a 10 állatkert az állatoknak a mozgatását megoldotta maga között, és ez a klub, ez bővült 2 állatkert, és ebbe bekerült a Budapest is.
1: Ami egy bizonyára egy elismerés, még a majmok szempontjából is, mert legalább most Budapestet is láthatják. Szóval július 1-én nyílik a biodomnak azon része, amelyikről most egy picit bővebben hallhattunk. Sok sikert, sok látogatót. Egyébként nagyon szép számokat produkált már eddig is a biodom látogatottság szempontjából, az állatkert is. Hát itt van a szezon. Lesz valami csinnadratta? Elefántok fognak fújni trombitát?
2: Köszönjük, az elefántok sok mindent tudnak, mert nagyon jól tréningezik őket az állatkertbe. Lesz igen, tehát igazából 3 esemény fog ehhez kötődni. Lesz a sajtó számára egy megnyitó, lesz a saját kollégáink számára, akik majd megnézhetik számukra is, ez egy óriási léptékű fejlesztés, és lesz nyilván a nagy közönségnek is. Úgyhogy nagyjából azért ez a néhány nap arról fog szólni, hogy megnyitjuk a biodomot.
1: Gazdag programos nyár lesz. Köszönöm az információt, dr. Sós Endre, az állatkert főigazgatója volt a vendégem. Köszönöm.
2: Köszönöm és a meghívást.
1: Köszönöm figyelmüket, önök az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
3: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban 1 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 63 éves korában meghalt Kretz Tibor, az RTL egykori hírigazgatója. A kommunikációs szakember a szakma több területén is dolgozott. Köztük újságíróként, főszerkesztőként és műsorvezetőként is. 92 és 97 között a Figyelő gazdasági hírlap rovatvezetője, majd felelős szerkesztője volt. 2009-ben pedig főszerkesztőként ért vissza. 97-ben az akkor induló RTL Klub hírigazgatója lett, ami után a vezérigazgató helyettesi pozíciót betöltötte. Erről 2000 tavaszán mondott le. Sok helyen dolgozott, a többi között a Nagyerdei stadion felépítésében és működtetésében is szerepet vállalt. A szavazatok 95%-os feldolgozottságánál a kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A voksolók 57,8%-a szavazott a párti jelölt listájára. A Kommerszant szerint az egységes Oroszország eredménye meghaladja a 2021-ben elértet. A párt az egyéni választókerületek eredményét is figyelembe véve mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős állami dumában. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 13,8, az Oroszország Liberális Demokrata párt 8, az Új Emberek 7%-ot kapott. Az Igazságos Oroszország párt az előzetes alapján 4,96%-ot kapott, ezzel egyelőre nem jut be a parlamentbe. Ismét változott a benzin országos átlagára, míg a gázolaj változatlan maradt. A 95-ös benzin a pénteki átlagárahoz képest 1 forinttal nőtt, a gázolaj esetében nem történt módosulás. Írta a holtankoljak.hu, a friss adatok alapján a 95-ös benzin átlagban 636 forintba kerül, a gázolaj 709-be. A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kazánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukis Dániel tűzoltó alezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
5: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelő felelősségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes is.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 3%-os pluszban, 153.170 ponton az index, a forgalom átlépte a 6,3 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP az egyetlen, aki pluszban, több mint 1%-kal 46.650 forintra drágult. A MOL 4%-os mínuszban 5.140 forinton, ugyancsak 4%-kal lett olcsóbb a Richter 12.780 forinton, a Telekom egy pár forinttal megkerült lejjebb 2.560 forinton áll. A forint viszont tovább erősödött reggelhez képest, 362 forint 40 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 315 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 383 forint 90 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 9%-kal ment följebb, csak úgy, mint a Párizsi index. A DAX index 1,1%-os pluszban, csak úgy, mint a spanyol. Az olasz 1,3%-kal erősödött. Ázsiában is jó volt a hangulat, Japán ma zárva volt, ott nem volt kereskedés, Hongkong és Shanghai majd 1%-os pluszban zárt, India közelítette a 8%-os szintet, és a dél-koreai index 1,6% fölötti pluszban fejezte be a napot, Szingapur 4%-os pluszban zárt. Szemmel láthatóan lejjebb jöttek az olajárak, ugye ennek az az oka, hogy bár a Hormuzi szorosan alig halad át hajó, de Szaúd-Arábiából nagyobb a kivitel, és a szakértők szerint ez húzza le az árat. 3,1-3,3%-os mínuszban mindkét olajfajta jegyzésára. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI így 97 dollár 10 centhez közelít, a Brent 100 dollár 40 centen áll. Az arany árfolyama 9%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4385 dollárt kérnek. A palládium 6 tizeddel, a platina 4 tizeddel, az ezüst 9%-kal lett olcsóbb, velük ellentétben a réz 1,3%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak többsége is komoly emelkedést mutat, a kakaó 3,1%-kal ment feljebb, a gyapot 3,2%-del, a búza és a kukorica 1%-os pluszban, a kávé és a cukor az, ami néhány centes mínuszt könyvelt el. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 4,4%-os mínuszban, 76 eurónál október végi szállítással. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota. Bakka András államfő az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyre vonatkozó javaslatát. A jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódás követően találta Szatmári Zoltánt az ügyészi szervezet legfőbb vezető tisztségének betöltésére. A köztársaság elnökeként napirend előtt felszólalt ebben a percekben az országgyűlés mai ülésén. Polyák Gábort javasolta a média tanács elnöki tisztségére az országgyűlés illetékes szakbizottsága. 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit, közülük végül csak 4-ről szavaztak a képviselők, hiszen őket vitték tovább. Így Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönléber Zoltán és Tóth Csaba jelölését támogatták, és Polyák Gábor elnökjelöltet ma még meghallgatják. A modern mezőgazdaságban már nem csak a földművelésről, állattenyésztésről és az időjárás viszontagságairól szól. Egyre inkább előtérbe kerülnek ugyanis a modern digitális megoldások, tekintve, hogy egyre nagyobb munkaerőt kell kiváltani. A Dua Média Hálózata és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem már 6. alkalommal indítja el a Mezőgazdák, hogy okosan című vetőkedőjét, amelyhez a magyar mellett határon túli diákok is csatlakozhatnak. Gyurica Csaba agrármérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát hallják.
6: A tévképzet az az, hogy a mezőgazdaságot, ha meghallja, mint kifejezést, akkor a trágyára, a gumicsizmára asszociálnak nagyon sokan, és hát a mezőgazdaság ma már nem erről szól. Ez egy korszerű, modern tudomány, ez egy csúcstechnológiai ágazat, amit meghatároznak a robotok, a digitalizált világ, a drónok és olyan új technológiák, amelyek a mesterséges intelligencia révén jelentek meg az elmúlt időszakban, tehát egy teljesen más, mondhatom azt, hogy a tizenévesek számára is trendi világot jelent, és miután egy stratégiai ágazat, ráadásul garantált biztos megélhetést is nyújt.
4: És a Korea nem fogja eltűnni az úgynevezett ellenséges erők azon törekvéseit, amelyek célja fennyen más országokkal való együttműködésének korlátozása, ezt az ottani állami hírügynökség közölte. Az országot semmilyen új szankció nem fogja megakadályozni fejlődésében vagy alapvető érdekének védelmében, nyilatkozták. Megvádolták a 11 ENSZ tagállamból álló csoportot, amely nyomon követési jelentést készít a szankciók megsértéséről, valamint kijátszásáról. A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terreket tekinti a német gazdasági környezet legfőbb problémájának, a müncheni IFO gazdaságkutató intézet felmérése szerint. Az energia és a munkaerő költségek ennél jóval kevesebb cégnél szerepelnek a legfontosabb gondok között. Az egyes ágazatok között jelentős különbségek láthatók. Az ipari vállalatok mintegy 40%-a az energiaköltségeket nevezte a legfontosabb telephelyi problémának, míg a szolgáltató szektorban ez az arány 17% volt. Az építőiparban az átlagosnál gyakrabban említették a szakemberhiányt, valamint az elhúzódó engedélyezési eljárásokat, a kereskedelemben pedig a gyenge keresletet tartották a legnagyobb problémának. Vladimir Putyin orosz elnök már készül egy újabb találkozóval a Donald Trump amerikai elnök képviselőjével. Ez Szergej Rabkov, az orosz külügyminisztérium helyettes vezetője jelentette be. Rabkov szerint a találkozó fő célja az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatok fennálló feszültségeket fellazítsák. A tervezett tárgyalások időpontjáról szólva az orosz diplomata közölte, a következő hetekben valósítható meg ez a találkozó.
0: Időjárás jelentés.
4: Hideg front érte el az országot, ezzel együtt ismét napos idő várható, kisebb felhő átvonulásokkal, mint például most. Csapadékra csak helyenként, főleg az észak-észak-keleti ország részben kell számítani. Kisebb futózápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Sallai Roland és Callum Size nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája mérkőzésére készülő keretéhez. A Galatasaray és a West Bromwich Albion futballistái egyaránt sérülés miatt nem állhatnak Marco Rossi rendelkezésére. A szövetségi kapitány a Puskás Akadémiából Nagy Zsoltot, a Vasasból az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzó pótlására. A keret ma találkozik Telkiben, pénteken Ukrajnát, egy hétre rá Georgiát fogadja a Puskás Arénában, jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligája második vonalának megfelelő B divízióban. Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett, a 283.000 dollár özdíjazású szőli keménypályás női tenisztorna páros versenyében. Egyébként a Marozsán egy, Udvardi Panna 10 helyet javított a teniszezők világranglistáján. Egyébként az 59. helyre lépett elő Marozsán Fábián, és a hölgyeknél pedig Bondár Anna a legjobb magyar, ő a 69. helyen van. Udvardi Panna pedig 10 pozíciót javítva a 73. Mellettük a legjobb 200-ban Gálfi Dalma szerepel a 145. A fiúknál egyébként Piros Zsombort 2 pozíciót javítva a 114. helyen, Fucsovics Márton pedig, hát sérülés miatt most hosszabb pihenőt fog tartani, a 118. helyen áll.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Nem okozott meglepetést az oroszországi választás. Magabiztosan nyert az Egységes Oroszország párt, és még a választási részvétel is magasabb volt, mint a két legutóbbi voksoláson, mondta reggeli műsorunkban az Okonomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendazsaszki Anton beszélt arról is, hogy a kampány csak az utolsó hetekben pörgött fel, amikor Vlagyimir Putyin is beszállt, de ez a hajrá aktivitás nem csak a kormánypártra, hanem az ellenzékre is igaz volt. Vele beszélgettem mindenről.
7: Vannak már szinte kész eredmények. Az Orosz Választási Bizottságnak az adatait néztem, 90%-os a feldolgozottság, de nem véleges,
4: de
7: már egészen friss. Igen, és ott 57,8%-os a kormánypártnak a támogatottsága listán. Ugye Oroszországban kevert rendszer van a mandátumok felét listán, a másik felét pedig egyéni körzetekben kapják. Tehát listán 57%, és igen, 56% feletti a részvételi arány, ez kifejezetten magas Oroszországban, az előző választásokon még volt, az előtti választásokon 2016-ban 53 vagy 54%, az elmúlt mondjuk 10 évnek a legmagasabb részvételi arányát látjuk. Ebben ugye sokan valamiféle manipulációkat látnak, mert sok napján is több ukrán támadás volt orosz célpontokkal szemben, az ország nagyvárosaiban is, ami nyilván nem növeli alapvetően a részvételi kedvet, hogy több ember menjen el szavazni, hiszen az emberek alapvetően félnek attól, hogy hát ennek akár biztonsági kockázata is lehet a dróntámadások miatt, mégis egy jóval magasabb részvételi arányt látunk. Ez egyébként ez egy stratégiaváltás is volt az orosz kormánypárt részéről, vannak minden választásokon vannak ilyen kimondott célok, ez Magyarországon.
4: Hát a győzelem mellett gondolom én.
7: Igen. Tehát az eredetileg a cél az volt, hogy 50-50. Tehát, hogy ezt kell biztosítani a kormányzati apparátusnak, hogy a kormánypárt 50-50-et szerez. Ez azt jelenti, hogy 50% legalább a listás eredmény részvételi arány. És ezt néhány héttel ezelőtt módosították, mert Vlagyimir Putyin is bekapcsolódott aktívan a választási kampányban, kijelölte az irányokat, azt mondta, hogy hát ez a választás arról fog szólni, hogy az emberek majd kinyilvánítsák, hogy a kormány mellett állnak, és ezekben a nehéz időkben is támogatják ezt a politikát. Ez nyilván egy világos jelzés volt, hogy hűha, hát akkor itt demonstrálni kell, hogy többen is jöttek el szavazni, mint az előző választásokon, és hogy többen is kell, hogy kapjon a kormánypárt, mint az előző választásokon. Úgyhogy egy hivatalos ilyen kinyilvánított célt is módosították 55-55-re. Na. És hát végül is ez teljesült, hogy 57% más listán és 56% részvétel arány.
4: Ha már egy friss adatot tudtad nekünk mondani, a többiek hogyan szerepeltek már az 1%-os küszöb fölötti pártok, így a kommunista párt, a liberálisok, illetve az igazságos Oroszország?
7: Hát hagyományosan 4 párt szokott lenni az orosz parlamentben, ezeket nevezzük rendszerpártoknak. Ugye azért rendszerpárt, mert hát papíron ellenzik ki a kormánypárthoz képest, de valójában minden lényeges kérdésben a kormánypárt mellett szavaz, és ehhez a négyeshez, tehát a kommunisták, a liberális demokraták, az igazságos Oroszország és ugye a kormánypárt, az egységes Oroszország, tehát ehhez a legutóbbi választásokon társult egy új párt, ez megint csak ilyen mindenféle belső kreml pletykák, meg források azt mondják, hogy ezt a Kremlen belül találták ki, hogy hát legyen egy olyan párt, amely képviseli a vállalkozókat és a fiatalokat, és ez lett a Novel ügyi, új emberek, és ez a párt az előző választásokon először jutott be a parlamentbe, tehát azóta 5 párt van, és most a legnagyobb kérdés, hogy megmarad ez az ötös, vagy csak 4 marad, mert az egyik párt, az igazságos Oroszország, ez a bejutási küszöb környékén van, 4,9%-át kapták a szavazatoknak, 5%-os a bejutási küszöb. Egyébként pedig hát nagy meglepetés nincs, a kommunisták 13,8%-kal vannak második helyen, ők általában mindig 90-es évek óta második helyen végeznek a választásokon, a liberális demokraták és Novel ügyi új emberek 7%-ot szereztek. Szóval igazából nagyjából a megszokott a várakozásoknak megfelelő a részvételi arány. Talán annyi, hogy erre az új, hát viszonylag relatíve új pártra, a Novel ügyire, akikre a vállalkozók, meg a középosztály szokott szavazni. Hozzáteszem, hogy azért is, mert nincs nagyon másik alternatíva. Tehát volt egy olyan várakozás, hogy az egységes Oroszországra majd kevesebben szavaznak, mint az előző választásokon, és több szavazatot látunk ennél a pártnál, de az eredményben, legalábbis a hivatalos eredményben nem ezt látjuk.
4: Milyen volt a kampány? Mi volt a fő téma?
7: Hát itt is két stratégiát láttunk. Kezdetben a stratégia arról szólt, hogy a lehető legészrevehetetlenebb legyen ez a kampány és ez a választás. Nem voltak ilyen nagy választási műsorok, nem volt tele Oroszország választási plakátokkal. Tehát alapvetően a kormánypártnak a stratégia az volt, hogy nem kell, hogy minél több embert elvigyék szavazni, azokat kell elvinni a választásokra, akik azért mennek el, hogy rájuk szavazzanak. És ugye ez ilyen nagyon paradox helyzeteket eredményezett, amikor ugye hivatalos orosz alkotmányban benne van, hogy minden pártnak garantálni kell a megfelelő reprezentativitást, a megfelelő időt, kampányidőt a rádióban és a televízióban, és hát a kormánypártnak az emberei nem mentek el ezekre az eseményekre, nem mentek el a vitákra, nem csak a vitákra, hanem a kampányt vagy a programot kifejtő vagy alkotmány szerint biztosított időt sem használták ki, sőt még a verseny, választási versenyben induló ellenzéki pártok sem nagyon jeleskedtek, és voltak ilyen nagyon vicces szituációk, amikor az egy perces idejét sem tudta kitölteni az adott képviselőjelölt, mondott két mondatot, és tartalmilag nem tudott hozzászólni a témához. És aztán stratégiát váltottak, ugye említettem, hogy Vlagyimir Putyin néhány héttel ezelőtt bekapcsolódott aktívan a kampányban, úgymond megjelölte, hogy mi a tét, és mit kell csinálni, és ezek után sokkal nagyobb fokozatra kapcsolt a kampány, egyre többet kezdtek beszélni, hirtelen történt egy ilyen váltás, beszélni kezdtek a televízióban róla, megélénkült az egész, és ugye abba az irányba próbálták terelni ezt az egészet, hogy hát itt Oroszország egzisztenciális kihívásokkal néz szembe, be kell állni Vlagyimir Putyin és a kormánypárt mögé, mert ha ezt nem teszik meg az emberek, akkor majd Oroszország szétesik, vagy valamilyen nagy katasztrófa lesz, és gyakorlatilag ezzel próbálták aktivizálni az embereket, noha előtte hónapokon keresztül teljesen észrevehetetlen volt a lakosság számára a kampány.
4: Bendazsevszky Antont, az Okonimusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: A BUX továbbra is 3% fölötti pluszban 153.302 ponton. A forgalom közelíti a 6,5 milliárd forintot. Az OTP kivételével minden papír csökken, mármint az ára. Az OTP 1,2%-kal 46.700 forintra drágult. A Telekom 4%-os mínuszban 2552 forinton, a MOL 3%-kal jött lejjebb 5145 forinton, a Richter 2%-kal 12810 forintra. A forint délelőtt erősödött, 362 forint 50 fillért kérnek 1 euróért, 1 dollárért 315 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 384 forintot kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk, eltérő mértékben, 9%-kal erősödik London, több mint 1%-kal a DAX, Párizs majdnem 1%-kal, az olasz tőzsde 1,3%, a spanyol 1,1%-kal tudott drágulni. Az olajárak most egy pár centet visszakorrigáltak, 3% fölötti mínuszban is jártak, most 2,5%-os esésben, 97 dollár 80 centen áll az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésére, a Brent az pedig 101 dollár 30 centen, a CNBC Breaking News a Bitcoin január óta a legmagasabb értékét, 85.000 dollárt ütötte meg, majd erről további részletek később. Az arany 9%-kal lett olcsóbb, 4384 dolláron áll, a palládium 0,6-del, a platina 0,5%-kal olcsóbb, az ezüst 1,1-del, ugyanakkor a réz megindult 1,4%-os pluszban. Valamennyi mezőgazdasági termelő jár zöldet mutat, azaz drágulnak. A kakaó 3,6, a gyapot 3,2%-kal. Érdemes még kiemelni a búzát és a kukoricát, mindkettő 1% fölötti pluszban, a többiek egy pár centes emelkedést produkálnak. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 4,3%-os mínuszban, 76 euró 10 euró centen áll október végi szállítással. Egyelőre nincs probléma a hitelt felvevő körében a tartozások visszafizetésével, nem nőtt a nem fizetők tábora, de ennek így is kell maradnia, amihez kiszámítható jogi szabályozás, valamint a követeléskezelők és a bírósági végrehajtók még tisztább elkülönítése is szükséges, mondta a Magyar Követeléskezelők Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke reggeli műsorunkban. Bódis Kornél veszélyes precedensnek tartja, ha a következmények nélkül engednek el tartozásokat, ez ugyanis rossz üzenetet hordoz. Remélik, hogy a kormányzattal meg tudnak majd egyezni néhány szabályozási kérdésben. őt fogadtam reggel.
8: Legutóbb, mikor beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy viszonylag jó a helyzet, kis százaléka a tartozóknak az, aki gondokkal küzd. Változott ez?
9: Nem változott. Kezdeném az elejéről. Valóban egy kamatcsökkentést figyelhettünk meg. Nem olyan nagy mértékű, ami azért drasztikusan befolyásolja a hitelek árazását, hiszen ugye a piaci irányadó kamat azért idővel árazódik át a lakossági hitelekbe. Valóban az is igaz, hogy a fogyasztási hitelek, személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek forgalma az kifejezetten erős. Nyilván itt azért érdemes hitelfelvevőként a jövőre is gondolni, tehát nem feltétlenül a bank által megállott maximális összeget fölvenni, hanem egy picit magunkban nézni, hogy a valós teherviselő képességünk az mennyi, szükségünk van-e arra a termékre, árura, amit éppen készülünk megvásárolni, marad-e mellette tartalékunk, és legfőképpen azt megnézni, hogy mit is írunk alá tulajdonképpen, főleg hosszú távon, de bármilyen hitelnél. A kérdés második része, hogy a nem teljesítő hitelek hogyan alakulnak, valóban kifejezetten alacsony a kereskedelmi bankoknál megfigyelhető 90 napon túli nem fizető bedőlt felmondott hiteleknek az aránya. Ez több okra is visszavezethető. Az egyik fő ok, hogy létezik egy olyan kialakult, hatékony, letisztult követeléskezelői és követelésvásárlói piac, ami a problémássá váló követeléseket hosszú távon is képes megvásárolni a bankszektortól. Tehát a probléma át tud terelődni egy szabályozottabb piacra.
4: Követeléskezelőkbe hajtók. Az elmúlt időszakban volt hír szektorral kapcsolatban. Nem feltétlen jó hírek, ha a szakmai szemmel nézzük. Mennyire sikerül visszaszerezni a renomét és működtetni a rendszert úgy, hogy ne legyen feltétlen minden héten.
9: Ketté választanám a kérdést. Ugye a bírósági végrehajtó és a követeléskezelő két teljesen külön terület. A bírósági végrehajtó egy állami funkciót lát el. Ő az állam kinyújtott keze, egy hivatalos személy, nem hozzánk tartozik. Mi magánszereplők vagyunk a piacon, a magántőkénket fektetjük be lejárt követelések vásárlásába, abból a célból, hogy ezeket érvényesítsük, és a jogosult, aki a hitelt adta, a szolgáltatást nyújtotta, a vállalkozó, aki a szerződést elvégezte, teljesítette, kiállította a számlát, és nem fizette ki őt az ügyfele, valamennyire visszakapja a tőkéjét, vagy legalább a tőkéjének egy részét, hogy abból tudjon adót fizetni, működni, újra beruházni, munkahelyeket teremteni. Tehát mi a gazdaságnak egy katalizátoraként működünk.
4: Az emberek egy része, ez könnyen összemossa a kettőt.
9: Persze.
4: Mit hall? Végrehajtó, végrehajtó.
9: Persze, és ebbe egyébként a kommunikációnak rendkívüli szerepe van. Azért nem egy politikai erő lát ebbe kiváló táptalajt, hogy ezt a területet sározza, hiszen a nem fizetése, illetve a követelések eltörlésével rengeteg szavazatot lehet szerezni, hát most ki szeretne fizetni, hogyha egyszer nem muszáj, és a legnagyobb probléma itt van. Tehát egy piacgazdasághoz nem csak az tartozik hozzá, hogy szabadon lehet szerződést kötni, hanem egy piacgazdaságnak az is része, hogy a megkötött szerződéseket biztonságos keretek között ki lehet kényszeríteni, hogy teljesítse a másik fél, ha éppen nem kívánja.
4: Ez ügyben, hogy ez jobban elváljon, hogy tisztább legyen a rendszer, egyeztettek az új kormányzattal, szabályozási szinten akár?
9: Természetesen ugye a MAKISZ-nak, mint érdekképviseleti szövetségnek az egyik alapvető feladata. Több fronton is megkerestük a jogalkotót, felajánlva azt a tudást, amit az elmúlt több mint 20 évben a tagvállalataink felhalmoztak. Készen állunk arra, hogy az új jogszabályokat szakmai szempontok szerint egyeztessük.
4: Hol az a határ, ami egyrészt a követelés kezelést segíti, és hol az a határ, amikor ez már a segítésen túl kárt is okoz adott esetben a gazdaságnak, például azzal, hogy akár csak egy ilyen rossz gyakorlatot közvetít, hogy hát, ja, nem kell feltétlenül.
9: Nagyon fontos az adós védelem, tehát azok a ügyfelek, adósok, akik nehéz helyzetbe kerültek, természetes, hogy kell valamilyen védelembe, hogy részesüljenek. Ez azonban nem a követéskezői szerep, ez inkább a kormányzatnak a feladata. Tehát a szociális kérdések összemosása a piacgazdasági kérdésekkel az egy veszélyes terep. Fontos, hogy segíteni kell azoknak az ügyfeleknek, akik bajba kerültek, viszont nem szabad azt hagyni, hogy kialakuljon egy olyan várakozás, hogy a szerződéseket végül is nem kell annyira komolyan venni, és nem kell feltétlenül mindent teljesíteni, mert ennek hosszú távon nagyon-nagyon komoly közgazdasági hatásai vannak. És a másik fontos dolog, hogy ezek a gazdasági hatások, hogyha egy szerződés hosszú távon nem számíthat arra, hogy az állam segít kikényszeríteni, hogyha egyébként tud fizetni az adós, de nem akar, az szétterül a gazdaságban. Tehát nem csak a nem fizető adósokat érinti, hanem a teljes gazdasági szektort. Mindenki, aki szolgáltatást vesz igénybe, hitelt vesz fel, egy idő után azzal szembesül, hogy rosszabb feltételek mellett drágábba jut hozzá ugyanahoz a szolgáltatáshoz. Hiszen ugye egyetlen szolgáltató, és itt nem csak a bankokra gondolok, beszélek itt a közműszolgáltatásokról, vízről, gázról, villanyról, közlekedés, BKV, egy minden, egyetlen szolgáltató sem kényszeríthető arra, hogy a nem fizető ügyfelei által okozott veszteséget lenyelje. Ő ezt előbb-utóbb vagy a költségvetésből fogja kérni, hogy pótolják ki a veszteségét, hogyha egy állami finanszírozású cégről van szó. A magáncég pedig azt mondja, hogy felülvizsgálja a kalkulációját, és mondjuk árat emel. És akkor mindenki megfizeti az árat annak, hogy van egy kör, aki mindegy milyen okból, de nem fizet.
8: Az elmúlt percben Bódis Kornélt, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökét hallották. Egy kis zene, 13:30-kor Németh Laci mondja a friss híreket. Én megköszönöm figyelmüket, minden jót, vigyázzanak maguknak.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 1:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A szavazatok 95%-os feldolgozottságánál a jelenleg kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A voksolók 53,8%-a szavazott a párt jelölt listájára. A Kommerszánt szerint az egységes Oroszország eredménye meghaladja a 2021-ben elértet. A párt az egyéni választókerületek eredményeit is figyelembe véve mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős állami Dumában, megőrizve ezzel alkotmányozó többségét. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 13,8, a liberális demokraták 8, az új emberek pedig 7%-ot kaptak. Az igazságos Oroszország párt az előzetes jelentések alapján 4,96%-ot kapott, amivel egyelőre úgy néz ki nem jut be a parlamentbe. A részvételi arány pedig közelíti a 60%-ot. A voksolás 3 napja alatt Oroszország választási rendszere ellen több mint 3000 kibertámadást észleltek. Ezen felül az orosz védelmi minisztérium adatai alapján a vasárnap végrehajtott ukrán drón és rakétatámadás, amelynek során csaknem 2000 drónt és 8 rakétát küldtek az orosz régiók ellen, a legnagyobb volt a háború kezdete óta.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 153.193 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 6,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal csökken 5.145 forinton áll, az OTP 1,1%-kal emelkedik 46.670 forinton jegyzik, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.770 forinton, a Magyar Telekom 2%-os csökkenés mellett 2.558 forintnál jár. A Masterplast 1,4%-kal került lejjebb 2.860 forintra, a Forage 1.611 forinton áll 1,2%-os mínuszban. A Rába 2%-kal erősödik, 3.100 forintnál jár, az Opus 7,1%-kal jött feljebb, 298 forint 50 fillérre. A Bitcoin jelenleg 4,5%-os pluszban 84.725 dolláron és 19 centen áll, az Ethereumot 2.725 dolláron és 14 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 44 fillér, 1 amerikai dollár 315 forint 61 fillér, 1 svájci frank 384 forint és 4 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83

0: Az észak-amerikai könnyűolaja VTI hordonként 2,6%-kal csökkent, $97.66. A Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként 2,7%-os mínuszban $101.12 áll. Egy uncia aranyért jelenleg a határidős kereskedésben 8%-os mínuszban $4,389.90 kell fizetni. A holland gáztőzsdén az október végi határidős szállításban 1 megawattórány energia hordozó 75 euróba és 90 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Hidegfront érte el az országot, ezzel együtt estig napos idő várható, csapadékra csak az északi északkeleti ország részben lehet számítani. A hőmérséklet estig 18 és 24 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Színház.
2: 9 bemutatóval várja a közönséget az idei évadban a Végszínház, ahol Dés László és Geszti Péter alkotótársaikkal Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot. A Petőfi ős bemutatója Horváth Csaba rendezésében a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz július 9-én, a főszerepben Wunderlich Józseffel. A Végszínházi premiért 2027 őszén tartják majd. Rudolf Péter igazgató a bemutatókról szólva elmondta, szociálisan érzékeny évadra készülnek, megtartva a Végszínházra jellemző sokszínűséget. Ennek fontos eleme, negyedik játszóhelyük a megújult Végszalon. Rudolf Pétert hallják.
3: Van egy nyitás, hogy egy másik korosztály is megérkezzen a intézményünkbe, de úgy, hogy közben ezek a falak sugároznak valamit. Tehát az a jó, hogyha ha be tudnak jönni egy ilyenre, és közben itt ragadnak, és azt a sokféleséget velünk együtt próbálják ki. Az pedig, hogy a kortárs darabok születnek, ugye a nagy színpadon is, de az, hogy a házi színpadon most már egy kiadványunk is van, egy kötet megjelent az itt készülő darabok kapcsán, és reméljük, hogy készül a következő kötet is. Elkezdődik ezzel az évaddal. Az egy elég erőteljes és magas szándékunk volt, hogy megtaláljuk azokat a szerzőket, akik aztán a stúdió színpadról, a Pesti Színházban

0: emlékezhetnek, akár vagy aminek a múltjában bőven volt kortárs magyar nagyszínpadi nagy siker. Tehát, hogy ebbe az irányba terelődjenek az események.
1: Van, ami abban az értelemben, hogy most már nem csak a negyedik falat bontotta le Attila, hanem most már föl is jönnek a nézők, ez már a letargiánál is megtörtént. Ez nyilván első alkalommal még egy nagy levegővételt igényelte az igazgatótól. Tartó Nérrel két hétfő emléke című darabban egy nagyon klassz csapattal a Pesti Színházban játszom, és ezt én nagyon élvezem, és a darabot mindig is szerettem, magát Arthur Millert is, és ezt a nagyon érzékeny darabot, ahol Arthur Miller maga is dolgozott egy ilyen ható javító, vagy ilyen közegben, ismerte ezeket az élethelyzeteket, ezt a partra vetettségnek és a kiszolgáltatottságnak és az esélytelenségnek ezt az egyvelegét, egy olyan szeretettel beszél ezekről az emberekről, és épp ezért ez nekem különösen fontos.
2: Színház. A magyar filmtörténet egyik legendás alkotása, Fábri Zoltán Körhinta című filmje most színpadon születik újjá, mégpedig a szentesi Tóth József Színházban. A Sarkadi Imre novellájából készült történet középpontjában a szerelem és az egyéni szabadság áll, miközben a fiatalok vágyai összeütköznek a hagyományokkal, a családi elvárásokkal és az anyagi érdekekkel. A szentesi előadás azonban nem egyszerűen színpadra állítja a klasszikus történetet. Varga Bálint rendezése egy folyamatosan mozgó, zenével és tánccal átszőtt világot teremt. A produkcióban a Békés Csabai Tabán Tánc Együttes művészei is közreműködnek, a színpadi tablókhoz pedig a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai csatlakoznak. Így a színház, a néptánc és a fiatalok alkotó energiája egyszerre jelenik meg az előadásban. A főszerepeket Kormos Anni Zsófia és Pusztai Mór fiatal színész hallgatók alakítják. A történet ugyan egy másik korszakban játszódik, kérdései azonban ma is ismerősek, mennyit ér az egyéni boldogság, amikor a közösség vagy a család egészen mást vár tőlünk. A Körhinta október 15-től látható a szentesi Tóth József Színházban. Fesztivál.
3: Október 24-e és november 1-e között rendezik meg a Corvin moziban a 3. Budapest International Film Fesztivált. A BIFF részeként az idei év nemzetközi fesztivál sikereit, köztük Horváth Lili és Nemes László filmjeit is megtekinthetik az érdeklődők. Az első 6 bejelentett film a Cannes-i, a velencei, a Sundance Film Fesztiválok idei programjából érkezik. A 9 napos Budapest International Film Fesztivál programjában 45 film szerepel. A tájékoztatás szerint Nemes László új Mulan című történelmi drámájában Jean Moulin, a híres francia ellenálló, és Klaus Barbie, a lyoni gestapó vezetője közötti végzetes összecsapáson keresztül idézi fel a II. Világháború egyik legsötétebb fejezetét. A film az Oscar-díjas magyar filmrendező első francia nyelven készült alkotása, melyet az idei Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában mutattak be. Horváth Lili első angol nyelvű filmje a Jegyzeteim a Marsról, a velencei Venice Days nyitó filmje volt. A sci-fi elemekkel átszőtt romantikus filmben Mackenzie Davis és Rupert Friend egy látszólag nem igazán összeillő házaspárt alakít, akik mégis egymás után sóvárognak.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi. A finom bor állandó kísérője örömünknek, bánatunknak. De nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Egribi kavér, Eger, a szőlőtermesztés otthona. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az egribi kavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, Villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt évben Villány adott otthont a Franc du Monde-nak, ami a fajtára fókuszáló nemzetközi borverseny. A Cabernet Franc mély színe, fűszeres teltíze, tökéletes választás az őszi sétáink mellé. A villányi dűlőkben ugyanis a túrázás kihagyhatatlan program. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék megannyi látnivalóval csalogat. Kadarka, Szekszárd. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme, kadarka. A legtöbben őshonos kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Mégis az idők során szinte összeolvadt a magyarsággal a története. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják, igazi örömbor. Azonban nem csak ünneplés céljából érdemes Szekszárdra utazni, hiszen a város is rengeteg csodát rejteget. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik korlátlan mennyiségben. Olasz Riesling, Balaton felvidék. Az olasz Riesling a Balaton vidékének egyik legjellegzetesebb bora, ráadásul egyesek szerint a legnépszerűbb is. Rendkívül sokszínű borról beszélünk, egész estét betöltő program lenne meghatározni a tulajdonságait. A régiónak összesen 6 borvidéke van. A badacsonyi, a balatonboglári, a Balaton felvidéki, a balatonfüre csopaki, a somlói és a zalai, ám ezek közül kétség kívül a badacsonyi örvend a legnagyobb népszerűségnek. Szürke barát Pannonhalma. A Pannonhalmi hegy szemet gyönyörködtető panorámájával és a tetejére épült apátsággal turisták sokaságát vonza a környékre. Ám nem az apátság az egyetlen, ami Pannonhalmát híressé és látogatottá tette, hanem azok a minőségi nedűk is, amelyek itt találhatóak, többek között a Szürke barát. A kolostorokban gazdag kultúrája volt a szőlőtermesztésnek, a Szürke barát nevét a pálos rend tagjainak szürke csuhája ihlette. A legenda szerint a szerzetesek olyan szőlőt kerestek, ami cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes bort ad.
6: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
7: Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak, vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
8: Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családomban beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni tőlünk függetlenül.
7: Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
8: Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa magát, és gyakran bocsánatot kérni tőle, mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal is, én legalábbis ezt gondolom. Az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává, és ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem. A könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
7: Tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak három kérdés, három válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert feltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
8: Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak, akik felkészültek arra, hogy ez a lebontás, ez sokszerű, fájdalmas vagy összeomlással jár. Tehát azt nem lehet csak úgy levenni, mint egy pólót, és felcserélni egy, nem tudom én, egy másfajta öltözékre vagy melegítőre, hanem ennek a lebontása azért megrázkódható erejű.
7: Azt írod, hogy az összeomlás az szükségszerű?
8: Az én olvasatomban az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni.
7: Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
8: Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek, viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre, vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
7: A traumák zömmel a családból hozott traumák? Az ember gyerekkorában szenvedi el, vagy a későbbiekben is? Tehát hol születnek ezek a traumák, amiről azt írott, hogy anok, mint a sebek, visszük őket, és muszáj foglalkozni velük?
8: Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt, de ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
7: A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg.
4: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök az országgyűlésben. Paka András elmondta, vádhatóságra minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyan ügyészségre, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak. Ma ez a bizalom nincs meg, hangsúlyozta az államfő. Ismét meghibásodott a légiirányítási rendszer az Egyesült Királyságban. A hiba ezúttal is fennakadásokat okozott a brit légi közlekedésben. Országszerte mintegy 70 érkező és induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok. Ez a napi brit légiforgalom nem egészen 1%-a. Az előző hiba szeptember második felében volt, akkor több mint 2000 járatot kellett törölni, és több százezer utas nem jutott el úti céljához. Országszerte tiltakozó akciókat tartottak a német autóipar dolgozói, mert az ágazat tömeges létszámleépítésekkel, bizonytalan jövőképpel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. Az IG Metall szakszervezet vezetői a vállalatok vezetését és a politikát is egyre nagyobb felelősségre szólították fel, felelősségvállalásra. Az érdekképviselet több mint 200 helyszínen szervezett megmozdulásokat, várakozásaik szerint mintegy 100 000-nél is több résztvevővel. A demonstrációk a Volkswagen, a BMW, a Bosch és más autóipari vállalatok telephelyeit is érintették.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 153.281 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5.160 forinton stagnál, az OTP 1,1%-os pluszban 46.660 forinton, a Richter 4%-kal került lejjebb 12.780 forintra, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.556 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 44 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 41 fillér, egy svájci frank 384 forint és 12 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 25 fillér, a cseh koronáé 14 forint 88 fillér. Egy angol font 422 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül London 1%-kal, Frankfurt 1,1%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 szintén 1%-kal került feljebb, Milánó 1,3%, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,7%-kal csökken, $97.57 áll a kurzus, a Brent jegyzési ára a 2,8%-os mínuszban $101. Egy uncia aranyért 4%-os csökkenés mellett $4,407 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórány energia hordozó 74 euróba és 73 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját a német kormány. Az intézkedés az év végéig érvényben lesz. A pénzügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy literenként 17 eurócenttel csökken a csökken a benzin és a gázolaj adója. Ezen belül 14 eurócenttel mérséklik az energiaadót és 3 eurócenttel az áfát. Az állam az üzemanyagok árába beépített adó csökkentéséből eredő veszteséget az energiaszolgáltató vállalatok által termelt többletnyereség megadóztatásával szeretné visszaszerezni. Németországban a gázolaj átlagára rekordszintre 2,47 eurócentre emelkedett a múlt hét második felében.
0: Időjárás jelentés.
1: A felhősebb tájakon is csökken a felhőzet, ma és holnap is napos idő várható felhő átvonulásokkal. A esőre, záporra egyébként inkább az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Éjjel a hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, holnap napközben 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. A hazai állóvizek közül a Balaton 20 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató 22 fokos, a földközi tenger a törökországi Antáliánál 28 fokos, Krétánál 27 fokos, a Kodazűr partjainál pedig 26 fokos a víz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, örülök, hogy ma is velem tartotok. A műsorban egy izgalmas szigetországba utazunk az Atlanti-óceán északi részére, Grönland és Skócia közé, a Feröer-szigetektől északnyugatra, Izlandra. Bajomi Lázár Dávid helyi idegenvezető kalauzol bennünket, akivel felelevenítjük az ország történelmét, megnézzük a turisztikai látnivalóit, belekóstolunk az izlandi ételek ízeibe, és legfőképp megismerhetjük a helyiek élethez való attitűdjét is. Dáviddal online készül a beszélgetésünk, hiszen Izlandon tartózkodik, ott is él, és először is arról kérdezem, hogy miért is választotta lakhelyéül ezt az országot.
3: Én először pont 20 évvel ezelőtt voltam Izlandon, és 9 évvel ezelőtt költöztem ki, 34-szer voltam Izlandon, mielőtt kiköltöztem volna. Idegenvezetőként jártam Izlandra évi többször, és ugye elég megalapozott volt a döntésem, tehát elég jól ismertem az országot, amikor kiköltöztem.
2: Mi az, ami megragadott az országban?
3: Egyrészt ez a világ legszebb országa, én voltam 125 országban, és ez a legszebb a világon az összesből. Másrészt az a fajta társadalmi berendezkedés, amit Izlandon van, ez áll a legközelebb az én értékrendemhez. Én a világon mindenhol jól érzem magam, van franciás kötődésem a családom miatt, de nagyon szeretek lenni sok más országban is. De az összes országból Izland az, amelyik a társadalma, a politikája, a természete, a gazdasága, oktatás, egészségügy, életminőség, biztonság, közlekedésbiztonság, és még felsorolhatni 12 más szempontot, hogy ezekből mind a legjobb sok országon a világon, de Izland mindegyiknél egy kicsivel valamivel jobb.
2: Akkor majd ebben a beszélgetésben biztos sok minden kiderül, hogy mik ezek a részletek, amik téged oda vonzottak, de akkor talán menjünk egy kicsit vissza, hogy vajon a vikingeket mi vonzotta erre a vidékre, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki ez a sziget, ez a szigetország.
3: A kialakulás a geológiáról annyit kell tudni, sokkal fiatalabb, mint a világ többi része. Európa nagy része 600-700 millió éves, Grönland 200 millió éves, Izland nagy része 3-10 millió éves, de van olyan része Izlandnak, ami csak 1963-ban alakult ki, sőt olyan is, ami a múlt héten. Tehát ez geológiailag egy nagyon friss dolog. Sokáig egy lakatlan sziget volt, találtak itt római pénzeket, meg az ókori görögök is beszéltek egy nagy északi szigetről, de biztosra vehető, hogy Izlandnak nem volt őslakossága. 850 körül már jöttek Izlandra vadászni nyáron, de ők csak idéglenesen laktak itt. Az izlandi honfoglalás 871-ben kezdődött. Az izlandiak ősei alapvetően norvégiai viking férfiak és mai ír és skót területekről származó kelta asszonyok. Mérhetek rá a vikingek Norvégiát, ennek több oka volt. Egyrészt a vikingek szemben a közhiedelemmel alapvetően nem hajósok és nem harcosok voltak, hanem farmerek. A viking szó a vík öböl szóból jön, tehát azt jelenti eredetileg, hogy öböl lakó. És a vikingeknél az volt a szokás, hogy a farmot mindig csak az elsőszülött fiú örökölte, és a másod vagy harmadszülött fiúknak kell költözni. És a 870-es évekre a norvég vidék, fjordvidéken elfogyott a szabad földterület, ahol költözhettek. Ez az egyik. Másik az, hogy ugyebben az időben egy szép hajú Harald nevű férfi Norvégiában egy polgárháború árán egyesített az uralma alatt a norvég fjordvidék jelentős részét, és nagyon sok viking elmenekült. Először elmentek az általuk már ismert skót és ír területekre, és onnan tovább jöttek Izlandra. Izlandról a vikingek az ír szerzetesekre hallhattak. 850 körül néhány tucatnyi ír szerzetes már volt Izlandon, de ők kevesen voltak. 871 és 930 között körülbelül 30 ezer viking férfi, illetve kelta asszony költözött Izlandra, törékeny kis hajókon, nem tudjuk, hogy mennyien vesztek oda az úton.
2: Dávid, azt mondtad, hogy farmerként érkeztek a vikingek, tehát növénytermesztésre, állattenyésztésre kiválóan alkalmas lehetett a sziget.
3: A sziget az most is alkalmas földművelésre, meg akkor is, nyilván a mezőgazdasági fejlettség ez nem volt olyan szintű, mint manapság. Állattartásra abszolút alkalmas a sziget jelentős része. A vikingek hoztak magukkal birkákat, lovakat, háziállatokat, és akkor ezeket tartották, és nyilván alkalmazottak a körülményekhez. Nagyon-nagyon jelentős eltérés az izlandi mezőgazdasági körülmények és a norvégok között nincsen. A nyarak hűvösebbek, de viszonylag hasonló módon tudtak mezőgazdasággal foglalkozni, mint a korábbi lakóhelyükön.
2: Jelenleg hányan élnek Izlandon?
3: Izland lakossága közel 400 ezer fő. Ez az 1960-as évek óta megduplázódott, 90-es évek óta 50%-kal nőtt, tehát Izland lakossága leggyorsabban növekvő Európában.
2: Igen, meg is lepett, én is néztem az adatokat, hogy az utóbbi években is folyamatos emelkedést látok, mondjuk szemben a többi európai országgal.
3: Igen, ennek két oka van, egyrészt itt a gazdaság nagyon gyorsan nő, és Izlandon folyamatosan munkaerőhiány van, tehát egyrészt nagyon sok a külföldi munkavállaló, lakosság jelenleg kb. 18% a külföldi, 40%-uk lengyel, a második és harmadik legnagyobb csoport a litván és a lett, de nagyon sok a cseh, szlovák, magyar, román, görög, olasz, francia, spanyol, portugál, meg a világszinte összes más országában.
2: Magyarok körülbelül mennyien élhetnek?
3: Magyarok körülbelül 500-an vannak Izlandon. 56 őszén Izland elfogadott 50 magyar menekültet, amíg hát szinte az első külföldiek voltak Izlandon, a dánokat meg néhány németet leszámítva, és ez az 50-es szám, ez megmaradt a 2000-es évek elejéig. 2004 és 12 között van 50-ről 150-re emelkedett, majd 12 és 19 között a Covidig 150-ről 500-ra. Az idei statisztikák még nincsenek meg, majd pár hét vagy pár hónap múlva lehet tudni, hogy idén évelején mennyi magyar él Izlandon. Itt nem az állampolgárságot tartják számon, hanem a születési országot.
2: Van egyébként kapcsolat köztetek? Tartjátok a kapcsolatot?
3: Hát ugye manapság a kapcsolat az alapvetően Facebookot jelent, Facebook csoportokat. Egyrészt a magyarok földrajzilag eléggé szétszórva élnek Izlandon, tehát nagyon sokan dolgoznak vidéken. Másrészt az, hogy általában a magyarok, meg általában mindenki más, itt nagyon sokat dolgozik. Az itt élő magyarok ugyanúgy, mint az itt élő közép- és dél-európaiak, két csoportra oszthatóak. Az egyikben azok vannak, akik ideiglenesen vannak Izlandon, fél évig, egy évig, két évig. Jellemzően vidéken dolgoznak, mert ott a munkadótól kapnak szállást és ellátást. Jellemzően turizmus vendéglátásban dolgoznak, és jellemzően az a céljuk, hogy kevés idő alatt nagyon sok munkával, nagyon sok pénzt spóroljanak meg. A másik kategóriában pedig azok tartoznak, akik nem ideiglenesen vannak Izlandon, hanem állandóan, inkább Reykjavik baratok és nem vidéken. Nem a munkaadó által biztosított szállásoknak a kollégákkal, hanem saját vagy bérelt lakásukon a családjukkal. Nem csak turizmusban dolgoznak, hanem a gazdaság minden részében, és nem az a céljuk, hogy kevés idő alatt sok munkával sok pénzt spóroljanak meg, hanem az, hogy normál munkamennyiséggel normál pénzt keressenek.
2: Említetted, hogy nagyon dinamikusan fejlődik, nő a gazdaság. Legnagyobb szerepet a GDP-ből melyik szegmens harapja ki?
3: Most már egyértelműen a turizmus. Izlandon a körülbelül 400 ezer lakosra mostában körülbelül évig 2,4 millió turista jött. Amikor én először voltam Izlandon 2004-ben, 20 évvel ezelőtt, akkor egy évben 350 ezer turista volt. Nagyon gyors a növekedés, és a turizmus növekedése az térben és időben is kitoródott, tehát már nem csak nyáron jönnek turisták, hanem egész évben, és nem csak Reykjavikban, hanem az egész országban. úgyhogy nagyon-nagyon kevés helyet és időpontot leszámítva, így sincsen tömeg.
2: 2,5 millió ember érkezik a szigetre, tehát ez 6-szorosa az ott lakóknak.
3: Igen.
2: Hogyan tudott erre felkészülni az ország? Milyen változások történtek az utóbbi időben, amik elősegítették ezt a dinamikus fejlődését a turizmusnak is?
3: Több összetevője van, egyrészt az országnak nagyon pozitív az ország imázsa, jó az ország marketingje, az emberek a természetet keresik. Izlandon a népsűrűség a legalacsonyabb Európában. A legtöbb európai országban egy négyzetkilométeren átlagosan 100 ember lakik. Izlandon 4. Tehát ez egy nagyon alacsony népsűrűség, az egész világon az egyik legalacsonyabb. Tehát a természet az bárhol, bármikor, pár perc alatt könnyen elérhető. A másik az, hogy az infrastruktúrát azt alakítják a turizmushoz. Tehát például a Covid alatt, amíg egy darabig nem voltak turisták, nem sajnálkoztak az emberek, hanem vagy a kormányzat, hanem bővítették a parkolókat, a turista információkat, az infrastruktúrát, bíztak abban, hogy helyesen, hogy vissza fognak jönni a turisták. Tehát az infrastruktúra, meg az összes hasonló kapcsolódó szolgáltatás folyamatosan alkalmazkodik ehhez. Ami nehezen tart lépést a nagy turista számmal, az a szállodák és szálláshelyek száma. Izlandon a szállodák jellemzően kicsik, drágák, és majd mindig tele vannak, ezért Izlandra nem túlzás indulás előtt 8-10 hónappal előre foglalni, hogy az emberek legyen szobája.
2: Az igen. Arról ugye beszéltünk, hogy mit tett az ország azért, hogy több turista jöjjön. Hogyan fogadják a helyiek egyébként? Ugye mindenhol halljuk, hogy az overturizm, a tömegturizmus nagy problémát okoz az országokban, vagy egyes városokban. Hogyan igen. élik meg az ott lakók maguk?
3: Az izlandiak hozzáállás a turizmushoz kifejezetten nagyon pozitív, 80-90% körül a turisták jelenlétének. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy Izland az egy elég elszigetett ország volt évszázadokon át, még örülnek, hogyha jön hozzájuk bárki, akár élni, akár turistaként. A másik az, hogy Izlandon az éttermi választék nagyon mérsékelt volt, mondjuk a 80-as években, akkor volt 12 étterem Reykjavikban, most van 100, és az ember perui, vagy etióp, vagy japán, vagy bármilyen ételt akar enni, akkor nagyon jó minőségben talál, és az izlandi gasztronómia is egy elég egyszerű, nem túl kreatív konyhaművészetből olyan színvonalúval fejlődött, hogy ez az izlandi ételek most már az izlandi utazás egyik csúcsát jelentik. Tehát nagyon pozitív az izlandiak hozzáállása. A másik az, hogy a gazdaságban betöltött szerep a turizmusnak egyértelmű. A turizmus az exportnak számít, az export 40%-át a turizmus adja. Tehát az izlandiak pontosan látják azt, hogy ez mennyire sok bevételt hoz az országnak, és hát szemmel látható az ország fejlődése folyamatosan.
2: Előbb említetted a gasztronómiát, és ne szaladjunk el ilyen gyorsan mellette. Azt is említetted, hogy viszonylag szűk repertoárral bír ugye az izlandi gasztronómia. A tenger közelség az egyértelműen a tenger gyümölcseit kínálja fel. Mi az, ami még ételként mondjuk a mindennapokban és az ünnepnapokon asztalra kerülhet?
3: Úgy fogalmaznék, hogy az izlandi gasztronómia elég szűk választékú volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, és most arra kifejezetten kreatív és nagy választékú lett. A két legfőbb alapanyag Izlandon a hal és a bárány. Ugye a hal az nyilván adja magát a tengerből, a legyakoribb hal a tőkehal, de egy nagyon jó minőségű a lazac is, illetve van egy izlandi halfajta, ami izlandiul blekja, angol ártikcsár, magyarul szejbling. Ez egy pisztránkhoz hasonló tavi hal, ami nagyon finom. Tehát ezek nagyon jók. A bárányról pedig, ugye a bárányhús valószínűleg az egész világon az egyik legjobb minőségű. Semmilyen olyan fagyús íze nincsen, amit az emberek más országokban szoktak tartani, és ezek tényleg nagyon, nagyon jó alapanyagok. A harmadik fajta étel, ami nagyon jó minőség, az a marha. Az izlandi marhahús antibiotikum tartalma 100-szor alacsonyabb, mint az európai átlag. A marhahúst alapvetően hamburger formájában fogyasztják, és itt nem McDonald's-ra kell gondolni, hanem igazi, nagyon jó minőségű, friss, egészséges marhahúsból készült hamburgerekkel gondolni.
2: Tudsz esetleg mondani olyan kulináris különlegességet, ami, hogy is mondjam, kikerekíti mondjuk egy magyar turistának a szemét, amikor odaérkezik?
3: Igen, hát sok olyan étel van, amelyikről így szeretnek a különböző műsorok beszélni, mint izlandi specialitásod, azért tudni kell, hogy ezeket nagyon ritkán eszik. Az egyik ilyen, ami a középkorban egyébként általános étel volt, manapság már inkább csak a turisták eszik, ez a szárított tőkehal. Tehát a halat kirakják egy hónapra szárítani a levegőre, és kb. Egy évig fogyasztható marad. Ez egy igen erős szagú szárított halami chipsként vajjal lehet fogyasztani. A másik olyan étel, ami elég különleges, de szintén izlandiak nem eszik, csak nagyon-nagyon kivételesen, ez a rothasztott szápa.
2: Igen, erről hallottam.
3: Ami egyébként nem mondám, hogy rossz, talán kicsit a szalonnára emlékeztet az íze, de hát ezt is inkább a turisták fogyasztják, és nem az izlandiak.
2: Jó 10 évvel ezelőtt jártam Izlandon, és a főtt birkafejjel is igyekeztek megbarátkoztatni, nem sikerült.
3: Igen, főtt birkafejet nem eszünk Izlandon, ez inkább csak egy legenda, illetve februárban van egy húsvéti hétvége, amikor lehet ilyeneket kapni a boltokban. Mondom, nem jellemző, és nem kösten eszik, és akkor is csak az évnek egy hétvégén.
2: Mi a helyzet az alkohollal, az alkoholfogyasztással?
3: Szemben az északi országok reputációjával Izlandon az alkoholfogyasztás elég alacsony. Mindössze a lakosság 0,5%-a fogyaszt naponta alkoholt, ez Törökország után a legalacsonyabb Európában. Alkoholt elvitelre a szupermarketekben nem árulnak, csak az állami alkoholmonopólium boltjában, de az éttermekben meg bárhol természetesen lehet kapni, hát elég magas áron. A legjobb izlandi alkohol valószínűleg a sör, hiszen a jó minőségű sörhöz jó víz kell, és a víz itt nagyon jó. Hát bor az innen a szomszédból, Chiléből és Új-Zélandról jön importbor. A tömények közül van egy Brandy Wine nevű ital, nagyon rossz, nagyon borzasztó, szólna kuftod meg.
2: Rendben, köszönöm a jó tanácsod. Meséltél már az izlandiak vendégszeretetéről, hadd osszak meg én is egy-két élményemet az ottani emberekről. Nagyon kedvesek, figyelmesek voltak végig az utunk során, és a kommunikációban jellemzően nem a tiltás szerepet, hanem annak valami nagyon finom körülírása. Mondok egy példát, mert így jobban érthető lesz. Egy múzeumban, például a terem közepén valaki ott hagyott egy létrát, gondolom, hogy egyéb ügyeit ment intézni a gazdája, és addig is egy papírlapra kitett rá egy üzenetet, ami így szólt, don't even think about it, vagyis meg se forduljon a fejedbe, hogy fölmászol arra a létrára, és ami érdekes volt, hogy nem azt írta ki, hogy tilos, vagy nem engedélyezett, vagy veszélyes, mégis mindenki megértette, hogy miről van szó, és egy jót mosolyogtunk rajta, és ez a finom, nagyon kedves stílusú hang jellemző volt végig az utunk során. Például egy skanzenbe is betévettünk, ahol nem volt kerítés, tehát bárhonnan be lehetett menni a skanzen házaiba, és egy kis tábla jelezte, hogy ha jegy nélkül vagy kedves vendég, akkor erre is erre találod a pénztárat. Szóval jó volt látni, hogy így is lehet kommunikálni.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvetel, és egyébként Izlandon nincs olyan szakma, hogy múzeumi jegyszedő, tehát csak a pénztáros van, márhol van. Van egy érdekes dolog, hogy itt az emberek abból indulnak ki, hogy a szabályokat az emberek betartják akkor is, hogyha nincsen szankciónak a veszélye. Nagyon sok esetben azt gondolják, hogy az embereket figyelmeztetik arra, hogy mondjuk nem menjenek a szakadék szélére, akkor nem fognak menni, nem kell kerítést kitenni, nem kell táblákat kitenni, nem kell büntetést kilátásba helyezni, hiszen az emberek nem mennek. Ami kevés konfliktus van az izlandiak és a turisták között, az, hogy a turistáknak egy pici része, kevesebb mint 1%-a, nem tartja be a szabályokat, és mindenképpen a vízesésnél a szakadék peremére
2: legveszélyesebb
3: szelfit csinálni. Van egy tengerpart, ami nagyon veszélyes, ki van téve 8 nyelven tábla, hogy ne menjünk közel a vízhez, mert veszélyes, de persze az emberek mégis közel mennek. És az izlandok nem értik azt, hogy valaki miért nem tartja be a szabályokat. Előfordul, hogy egy út télen le van zárva, mert járhatatlan a hó miatt, mégis van, aki rámegy. Ezek azok a helyzetek, amelyek mondjuk érdekesek. Az izlandiak az információt elégségesnek gondolják azt, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
2: Nem és működik?
3: Hát általában.
2: Minek köszönhető az, hogy egy társadalom úgy tud berendezkedni? Mi minden lehet ennek a hátterében? Te hogy éled meg?
3: Az izlandi társadalmi berendezkedés hátterének a egyik fontos oka az alacsony népsűrűség. A másik a történelem. A középkor izlandi társadalomban nem volt feudalizmus, nem volt nagyon sokáig király, nem volt kormányzat sem, nem volt hadsereg, nem volt háború külső ellenséggel szemben. Illetve a középkor Izlandon, bár egy olyan társadalom volt, ahol a lakosság 100%-a tanyán lakott, egészen a 18. század végéig, egyre sokkal többen tudtak írni, olvasni, mint bárhol más az akkor Európában, másrészt sokkal részletesebb törvénykönyvek voltak. Tehát már akkor a középkorban egyrészt volt egy jogtudatuk az embereknek, ismerték a törvényeket, másrészt volt egy olyan fajta jogbiztonság, ami az akkori Európában máshol fel sem merült. És az emberek egyenlőek voltak. A középkori társadalom két osztályra vagy csoportra bomlott, voltak a földre rendelkező farmerek, vagy a föld nélküli mezőgazdasági munkások, de szó sem volt olyan hierarchiáról vagy feudalizmusról, ami más európai országokban. és ez a jogi egyenlőség, ez átöröklődött a 19. és a 20. századra, illetve a napjainkra is.
2: Ha már itt a társadalmi berendezkedésnél tartunk, Izland híres arról, hogy az esélyegyenlőség a zászlójukra tűzött cél. Ezt hogyan éled meg, hogyan látod ott Izlandon?
3: Izlandon egyértelműen a legegyenlőbb a nők helyzet a világ összes országából. Itt volt először demokratikusan megválasztott női államfő, jelenleg is női miniszterelnök van, a parlamentben a képviselők jelentős része nő,
2: és a férfiak... Ez mit jelent? Körülbelül hány százalék?
3: Amikor utoljára néztem, akkor 41% volt. És a férfiak és a nők fizetése közötti különbség itt a legalacsonyabb a világon. De ez abban is megjelenik, hogy mondjuk itt egy macsó viselkedés az nem jellemző, vagy nem értelmezhető, itt senkinek nem jut eszébe szőkenős vicceket mesélni. Illetve elmondható az is, hogy az összes európai ország közül Izland a legbefogadóbb, Izlandon a legkisebb a rasszizmus, és mondjuk egy rasszista megjegyzés vagy vicc is alapvetően elfogadhatatlan, nyilván itt is sokfajta ember van, de nincsen mondjuk szélső jobboldali vagy rasszista politikai erő, és általában az ilyen jellegű viselkedés az emberek nagy része számára elfogadhatatlan.
2: Innen folytatjuk majd a beszélgetésünket Bajomi Lázár Dáviddal az izlandi emberekről és az országokról rövid szünet után.
0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél háromban, jó napot kívánok, Német László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az ügyességbe vetett intézményi bizalmat visszaszerezni csak következetes munkával lehet, ehhez idő és hiteles működés kell. Ezt mondta a köztársasági elnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az államfő szerint az ügyészség tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen az ügyészség belügye, hanem az állam tekintélyéről szól. Úgy értékelt, a vádhatóság állapota rendkívül rossz, még saját jelenlegi vezetői szerint is. Ezért javasolta Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Baka Andrást hallják.
1: A legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, rendkívüli eltökéltséggel és határozottsággal biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét, és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont. Fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség közötti szakmai kapcsolat rendezése is. Egy hierarchikus szervezetnek csak akkor lehet valódi ereje, ha a felelősségi viszonyok világosak, és ezt a felelősséget érvényesítik, az információk szabadon eljutnak a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig megbeszélik.
0: Ismét meghibásodott a légirányítási rendszer az Egyesült Királyságban. A hiba ezúttal is fennakadásokat és járattörléseket okozott a brit légiközlekedésben. Országszerte mintegy 70 érkező és induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok. Ez a napi brit légiforgalom nem egészen 1%-a. Az előző hiba szeptember második felében volt, akkor több mint 2000 járatot kellett törölni, és több százezer utas nem jutott el úti céljához. Átmenetileg veszít lendületéből a német gazdaság, de az év végén ismét gyorsulhat a növekedés a német jegybank szerint. A Bundesbank szeptemberi havi jelentése szere alapján a harmadik negyedévben a gazdasági teljesítményt elsősorban az alacsony vízállás, a magas energiaárak és a visszafogott fogyasztás fékezi, ugyanakkor a negyedik negyedévre kedvezőbb kilátásokat valószínűsítenek. Irán új fegyvereket vett be, és új célpontok ellen fog támadni, amennyiben az amerikai erők újabb offenzívát indítanak az iszlám köztársaság ellen. Ezt a forradalmi gárda szóvivője mondta. Hossein Moebbi hangsúlyozta, Teherán készen áll egy elhúzódó háborúra is. Csaknem 11,4 millió euróra nőtt az Apennin bérbeadásból származó bevétele az idei első fél évben. Ez 5%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Az Apennin részvényeit a budapesti értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A társaság papírjaival az elmúlt egy évben 494 és 875 forint között kereskedtek.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 153.167 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal csökkent 5155 forintra, az OTP 1%-kal erősödött 46630 forintig, a Richter 0,5%-os mínuszban 12770 forinton, a Telekom 2%-kal került

0: Megerősödik, néha viharossá fokozódhat. A hőmérséklet éjjel 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amely ma Izlandról szól. Beszéltünk már Bajomi Lázár Dáviddal a történelemről, a társadalmi berendezkedésről, de arról még nem, hogy mivel töltik szívesen a szabad idejüket az izlandiak. Azt gondolom, hogy szerethetnek könyvet írni és olvasni, mert úgy tudom, hogy van egy olyan mondás a helyiek között, hogy minden izlandinak van egy könyv a gyomrában. Hallottad már ezt a mondást?
3: De kétségtelen, hogy Izlandon adták és adják ki a legtöbb könyvet a lakosság számához képest. Az izlandiak nagyon sokat olvasnak. Ami az izlandiak mai tevékenységére jellemző, hogy ha megkérdezzük 100 izlandit, hogy mi a két kedvenc tevékenységük, az egyik az az, hogy sokáig aludni hétvégén, ezt nagyon szeretik. A másik, ami egy nagyon fontos része az izlandi kultúrának, ez a fürdőbejárás. Ez olyasmi, mint a finneknél a szaunázás. Az országban van 130 önkormányzati fürdő 400 ezer lakosra, ugye ez körülbelül Debrecen meg Miskolc lakossága együtt, és ezekben a fürdőkben van forró termálvíz, mindenhol van úszómedence, meg gyerekmedence, meg csúszdákkal, de a lényeg a izlandul helytűrpottűrnek, angol hotpotnak nevezett kis melegvizes medence, tulajdonképpen jacuzzi. Az emberek igen jelentős része naponta jár, ez filléres, az ember vesz egy éves bérletet, akkor egy alkalomra körülbelül 1 euróra jön egy belépő. Nagyon könnyen elérhető, az izlandi lakos a 99%-a számára elérhető 10 percen belül egy ilyen fürdő. Nagyon nagy a tisztaság, és az emberek ott élik a hétköznapi társas életüket, hogy a britek pubba járnak, a finnek szaunába, izlandiak ebbe a hotpotos, jacuzzis, termálvizes fürdőbe. Az egészen pici babáktól a nagyon idősekig ott élnek, akár politikai vagy gazdasági találkozókat is tartanak ott.
2: Sőt, az egyik leghíresebb ilyen fürdő a Blue Lagoon is Izlandon található.
3: Igen, a Blue Lagoon, ugye ez más jellegű, a Kék Lagoon, ez a turistáknak szól, körülbelül tízszer annyi a belépő, mint a helyi önkormányzati fürdőkbe. Nagyon szép egyébként, tehát egyszer valóban érdemes kipróbálni. Izlandiak nem oda járnak, hanem a saját kis városon belül fürdőjükbe.
2: A könyvekre egy picit térjünk vissza. Ugye említetted, hogy rengeteget olvasnak az izlandiak, és valóban rengeteg könyv jelenik meg Magyarországon is. Rendkívül népszerűek lettek az izlandi krimik. Esetleg van valami információd arról, hogy mi lehet ennek a népszerűségnek az oka? Vagy ennek a termékenységnek az oka?
3: Én azt gondolom, hogy ezek a skandináv krimik külföldön sokszor népszerűbbek, mint belföldön. De ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg. Egyébként nem csak könyv, hanem egészen a Covid-ig Izlandon sokkal több újság jelent meg, mint bárhol máshol a lakosság számához képest. 80-as, 90-es évekig az volt a szokás, hogy az emberek karácsonyra könyvet ajándékoztak egymásnak, és a karácsony estét könyvek olvasásával töltötték. Picit régebben, a 80-as években, amikor Reykjaviknak kb. 80 ezer lakosa volt, akkoriban 13 napi lap jelent meg. Egészen a Covid-ig a nagyobb izlandi, a két nagy izlandi napilap, egy sima hétköznapi is 24 meg 36 oldalban jelent meg, pedig Izlandon azért általában nem sok minden történik politikában. De mégis az emberek nagyon fontosnak tartják, hogy tájékozódjanak, olvassanak, elég sokat foglalkoznak a külpolitikai kérdésekkel, a világ dolgaival is.
2: Sőt, tehát nem csak a jelenben szeretnek tájékozódni, hanem én azt hallottam, hogy a híres szágákat és az eddaineket is olvasgatják. Tehát ez valóban benne van így a múlt a mai mindennapokban is?
3: Nem tudom, lehet, hogy a mostani generációk már kevésbé foglalkoznak az izlandi szagákkal, meg történelmekkel, mint mondjuk egy vagy két generációval korábban. Az biztos, hogy akár még egy generációval korábban is az izlandiak nagyon tisztában vannak azzal, hogy az ország múltja milyen nehéz volt, és azzal is tisztában vannak, és ez egy kevésbé köztudott tény, hogy bár manapság Izland az egész világ egyik leggazdagabb országa, a 19. század végéig a legszegényebb volt, sőt, még az 1980-as években is sokkal szegényebb volt, mint mondjuk a referencián tekintett Dánia, és utána volt egy nagy gazdasági fellendülés. És ez azt jelenti, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a gazdaság az nem csak úgy jön, a jólét nem csak úgy jön, hanem azért tenni is kell, és ezért nagyon jó a munkamorál az emberek nagy többségénél, az átlag izlandi nagyon sokat dolgozik.
2: Ha a szabadidős tevékenységre egy picit visszatérhetek, sportpályákat láttam utazásaim közben,

0: és azt tűnt föl, hogy ezek a sportpályák, ezek élettel vannak teli. Ha este mentem, ha délelőtt, de tényleg munkaidő után is azt láttam, hogy hölgyek, urak fociztak együtt, de gyakorlatilag, mintha minden nap életüknek része lett volna a sport. Valóban aktívak, vagy ez csak egy személyes benyomásom lehetett?
1: Nem, abszolút az üzendők nagyon sportosak. A gyerekeknél például egészen döbbenetesen nagy arányban fociznak vagy kézilabdáznak. Egyik az, hogy itt iskola kora délután 1:30-kor vagy 2:20-kor befejeződik. Az izlandi iskola rendszerben nincs a házi feladat, tehát az az elfogy a délután a gyerekek szabad idejére van, és az elmúlt évtizedekben nagy gondot fordultak a tömegsporthoz használt fejlesztésekre. A gyerekek sportolásának a költségét az önkormányzat fizeti 50%-ban, tehát nem fordulhat elő az, hogy a gyerek azért nem mer focizni vagy kézilabdázni, mert családnak nincs rá pénze. Illetve az egyesületek bérelnek buszokat, amik elviszik a gyerekeket az iskolából az edzésre, tehát azt sem fordulhat elő, hogy a gyerek azért nem jár edzésre, mert a szülő nem tud elszabadni a munkahelyéről, hogy elvigye a kocsival. Tehát kifejezetten nagyon tömegesen. És még egy fontos dolog. A gyerekek sportja nem a versenysportról szól, hanem arról, hogy érezzék jól magukat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy foci csapatban, mondjuk 50 darab, 10 éves gyerek, aki focizik. Vagy egy foci torna. Nem azt csinálják, hogy kiválasztják az 5 legjobbat, és ők játszanak, hanem csinálnak 10 darab 5-fős csapatot. Az eredményeket ugyan felírják, de minden gyerek kap ajándékot, focilabdát, vagy hátrazsákot, meg érmet. A lényeg az, hogy minden gyerek érezze jól magát sportolás közben.
2: Ha már a gyerekeknél és a szabadidősportnál tartunk, az iskola rendszerről is mesélj kérlek nekünk.
1: Igen, az elején beszéltünk arról, hogy Izlandon gyorsan nő a lakosság. Ez nem csak a bevándorlásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Izlandon sokkal magasabb az átlagos gyerekszám, mint szinte bárhol máshol Európában. Most már 2 alá csökkent, de ugye nagyon sok európai országban 1,3-1,4 az átlagos gyerekszám. Tehát Izlandon sok a gyerek. Ami az iskola rendszert illeti, teljesen más elvek vannak, mint a legtöbb más európai országban. Az egyik fontos elv az, hogy a gyereknek ne érje kudarc élmény. A bukás például nem létezik. Az első 7 évben nincsen osztályzás sem százalékos, sem értékeléses, sem osztályzatos formában. Vannak szintfelmérők, de ezek csak a tanárnak szolgálnak információ, hogy a gyerekek hol tartanak. Nincsen házi feladat, 8-os kori körülbelül, mert úgy gondolják, hogy a délután a szabadidőjé. Másrészt azért, mert ugye az iskolának elvileg egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek, és megfigyelték, hogy a házi feladat megléte hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, hiszen egy értelmiségi pedagógus szülő jobban tud segíteni a gyereknek a házi feladatban, mint egy bármilyen hátrányos helyzetű családban a szülő. Az iskolában nagyon fontos még az, hogy figyelnek a nemek közötti egyenlőségre. A fogadó órákon nem arról van szó, hogy a gyerek hogy tanul, hanem arról, hogy a gyerek hogy érzi jól magát, a gyerek is értékeli, hogy hogy érzi magát az iskolában, és itt is persze előfordulhat, hogy az erősebb gyerekek bántják a gyengébeket, de akkor nem azt mondják, hogy ne árulkodjál, hanem arról biztatják a gyerekeket, hogy szóljanak, hogyha bármilyen sérelem éri őket.
2: Az oktatásról térjünk vissza akkor a turizmus területére. Villancsunk fel egy-két olyan helyszínt, Dávid, kérlek, amit nem hagyhat ki az Izlandra látogató.
1: Izlandon egy Magyarországnak kb. 10%-a nagyobb ország, és alapvetően kétfajta program jellemző. Egyik az, amikor az ember csak Reykjavikban marad, és innen megy egész napos kirándulásokra. Ez lehet 3-4-5 napos program, néha egy hetes. A legtipikusabb program az úgynevezett aranykör, ahol megnézzük a Thingvellir Nemzeti Parkot, ami a középkori parlament helyszíne volt, illetve az Eurázsia és Észak-Amerika közötti geológiai törés van a helyszíne. Megnézzük egy Lőárvát nevű falut, ahol egy hőforráson közvetlenül egy tóparton. Elmegyünk a világhírű gejzírhez, ugye a gejzír a Strokkür a világ legmegbízhatóbb gejzír, amelyik minden 3-4-5 percben rendszeresen kitör. És elmegyünk a Gütfosshoz, az arany vízeséshez, amelyik az egész világ egyik legszebb, valóban nagyon látványos vízesés.
2: Ezek a természeti szépségek, és ejtsünk szót, említést az épített környezetről is, hiszen nagyon egyedi és érdekes Izland építészete.
1: Reykjavikban abszolút vannak fantasztikus épített emlékek. Az izlandiak mindig az egyszerűbb építészetet részesítik előnyben. Itt hiába keresnénk barokk templomokat aranyozott Szűzmária szobrokkal, itt minden az egyszerű formákról szól, nem csak templomról, hanem egy középületről, múzeumról, iskoláról, de akár lakásról vagy munkahelyről is legyen szó. Egyszerű színhasználat, egyszerű nagy falfelületek, nagy ablakok, nagy terek jellemzik az izlandi építészetet. A templomok közül a legnagyobb a Hallgrímskirkja Reykjavikban, ami egy bazaltorgonára emlékeztető homlokzata rendelkezik. A másik nagyon különös épület a Harpa Kulturális Központ, amelyiknek egy nagyon érdekes nagy üveghomlokzata van. A belváros közepén van.
0: Ugye, ahogy említetted, az ország belső területén kevésbé élnek, tehát inkább a tengerparti részeken élnek, ebből következik, hogy itt vannak az utak. Nem is nagyon járható a sziget belső része?
1: Hát a sziget belső része az izlandi felföld, ami körülbelül az ország kétharmadát foglalja el, csak nyáron járható, akkor csak két olyan út van, amire csak igazi, jól felszerelt terepjáróval lehet fölmenni, és megfelelő vezetési tudással, mert nincsenek hidak, és a folyókon át kell gázolni, ezt senkinek nem ajánljuk, mert az autók biztosítása erre nem érvényes. Izland körül van egy egyes út, ami körülbelül 5 nap alatt szoktunk rajta körbe menni, így lehet megnézni a vidéki látnivalók nagy részét. Most a téli vezetéssel az a gond, hogy itt az út az általában járható, de időnként van a hóvihar vagy a nagy szél, ami nagyon veszélyesé teszi a közlekedést, illetve egy évig 10-12 alkalommal le is zárják az egyes utat fél napra, egy napra, néha hosszabb időre, és akkor valóban nem biztonságos menni, ezért a téli, vagy pontosabban ősztől tavaszig az egyéni autóvezetést nem ajánlom, mert több éves izlandi vezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember nem csak az, hogy tényleg tudjon vezetni, hanem főleg az, hogy felismerjem, hogy mikor biztonságos menni, és mikor nem. Ez nagyon komplex helyismeret szükséges.
0: És a pszichét is becsaphatja az, hogy hosszú ideig van világos, és azt gondolja az ember, hogy nem fáradt, de már fáradt.
1: Így igaz, nyári vezetésnek már pont az a hátránya, vagy nehézsége, hogy itt május végétől augusztus elejéig terjedő több mint két hónapos időszakban 24 órás világosság van. És az, aki itt van turistaként, sokszor előfordul, hogy többet vezetnek, mint amennyi biztonságos lenne, mert nem érzik, hogy már késő este van.
2: És ha figyelmes az utazó, akkor menet közben gyönyörködhet az állatvilágban is. Nekem például az egyik kedvencem az ott élő madarak közül a lunda. Egy gyönyörű, szép, vastag, színes csőrű, fehér hasú, fekete hátú madár, de te biztos többet tudsz mesélni róla.
1: A lunda egy olyan madár, ami az év nagy részét a nyílt óceánon tölti, és Izlandon a nyári hónapokban van körülbelül 2-3 hónapot, és ilyenkor nyáron is a tengerparti sziklák tenger felüli oldalán szokott lenni. A lunda egy halászomadár, amelyik kint az óceánon egy négyzetkilométeres vadászterületen rendelkezik, és egy bukomerülésre akár 7-8 szardinia nagyságú halat is ki tud fogni, és csak költeni jön ki nyáron. Az ember nyár közepén Izlandra, akkor nagy valószínűséggel láthatja ezeket a madarakat, van 2-3 hely az országban, ahol ezek általában megtalálhatóak. Őshonos szárazföldi emlős állat, egyedül a sarki róka van. Én közel 20 év alatt talán, hogyha 3-szor láttam természetben, tehát ezekben nagyon kevés van. Kelet-Izlandon vannak rénszarvasok, ezek nem őshonosok, hanem a 18. században hozták be őket. Ott lehet belőlük látni, főleg télen, amikor közelebb vannak az utakhoz, meg a rakott területekhez, nyáron inkább fölmennek a magasabb hegyekbe.
0: És amit még gyakrabban láthat esetleg a turista, az izlandi póni.
1: Igen, az izlandi ló, az egy külön, teljesen külön lófajta, nagyon barátságos, emberrel kedves, türelmes állat, amelyik ugyan nem gyors, de nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, és akár nagy távolságot is meg lehet vele tenni. És vannak lovasfarmak, ahol szerveznek turistáknak lovastúrákat egy órástól egy hetesig. A nagy többség persze az egy órásra megy, és ez nem is szükséges semmilyen előzetes lovaglási tapasztalat.
0: Mikor ajánlod látogatni a szigetet, mikor menjenek oda, hogyan készüljenek azok, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy útra keljenek?
1: Az, hogy mikor érdemes látogatni a szigetet, az persze attól is függ, hogy az ember mit szeretne látni. Nekem a kedvenc időszakom az a május, illetve a június eleje, mert akkor már közel 24 órás világosság van, de még nincsen nyári főszezon. Ugye július-augusztusban vannak a legtöbben, ekkor a legdrágábbak a szállások, és ekkor érdemes nagyon sok hónappal előre foglalni. De most már ősszel, szeptembertől decemberig is, meg tél elején is nagyon sokan jönnek. Talán a január az a hónap, amikor kicsit kevésbé jók a körülmények, vagy az időjárás nagyobb eséllyel lehet kedvezőtlen, de gyakorlatilag februártól decemberig bármikor lehet jönni.
0: Idegenvezetőként látsz esetleg különbséget abban, hogy honnan érkeznek a turisták? Tehát, hogy mely földrészről érkeznek Izlandra, nyilván ez valamilyen módon orientálja, hogy mi iránt érdeklődnek.
1: Igen, a tapasztalatom az, hogy a turisták bárholnan jönnek, én nem csak magyarokkal dolgozom, hanem világ szinte összes országával, nagyjából mindenki hasonló célra jön, mindenki szereti megnézni a látnivalókat, finomokat enni, ajándékokat vásárolni, jól érezni magát. Ott az a tapasztalatom, hogy a turistáknak a viselkedésében kevésbé vannak különbségek attól függően, hogy milyen országból érkeznek. Talán amit tudnék mondani az, hogy az ázsiai turisták a természet miatt jönnek szinte kizárólag, hogy kevesebb időt akarnak városban tölteni, hanem valóban a természeti látogatókat, gletszereket, vízeséseket, fjordokat, tengerpartokat, szép tájakat szeretnék látni.
0: És a sarki fényt.
1: És a sarki fényt, igen. Hogy a sarki fény, az télen van, erről tudni kell, hogy ez soha nem garantált. Ez egy olyan időjárás jelenség, ami nem jelezhető előre, hogy mikor lesz.
0: És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy legalábbis az én személyes tapasztalatom az volt, hogy szemmel kevésbé volt olyan látványos, mint amikor lefotóztam a telefonommal, sokkal szebb színek jöttek vissza.
1: Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy telefonról vagy fényképezőgépről jobban látható, mint szabad szemmel. Sokszor látható szabad szemmel is. Mi Izlandon azt szoktuk mondani, hogy ha sarki fényt látjuk, az egy plusz ajándék az izlandi táj szépségein túl.
2: Akkor ezzel a reménnyel is utazhatunk Izlandra. Bajomi Lázár Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a csodálatos szigetet. Köszönöm, Dávid!
1: Köszönöm szépen!
0: És tőletek is búcsúzom, kedves hallgatók, aki lemaradt a műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap délután 3 órától az ismétlést, aki pedig a korábbi műsoraimra kíváncsi, az keresse az Egy Életem Spotify podcast csatornámat. További szép napot kívánok, sziasztok!
3: Trend FM 94.2

Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az ügyességbe vetett intézményi bizalmat visszaszerezni csak következetes munkával lehet, amihez idő és hiteles működés kell, ezt a köztársasági elnök mondta az országgyűlés ülésén napi rendelőtt. Baka András szerint az ügyesség tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen a testületben belügye, az állam tekintélyéről van szó. Az államfő úgy értékelt, a vádhatóság állapota ma rendkívül rossz, még saját jelenlegi vezetői szerint is. Ezért javasolta Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Baka Andrást hallják.
5: A legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, rendkívüli eltökéltséggel és határozottsággal biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét, és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont. Fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség közötti szakmai kapcsolat rendezése is. Egy hierarchikus szervezetnek csak akkor lehet valódi ereje, ha a felelősségi viszonyok világosak, és ezt a felelősséget érvényesítik, az információk szabadon eljutnak a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig megbeszélik.
4: Ismét meghibásodott a légirányítási rendszer az Egyesült Királyságban. A hiba ezúttal is fennakadásokat és járattörléseket okozott a brit légi közlekedésben. Országszerte mintegy 70 érkező és induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok. Ez a napi brit légi forgalom nem egészen 1%-a. Az előző hiba szeptember 2. hetében volt, akkor több mint 2000 járatot kellett törölni, és több százezren nem jutottak el úti céljukhoz. Országszerte tiltakozó akciókat tartottak a német autóipari dolgozók, mert az ágazat tömeges létszámleépítésekkel, bizonytalan jövőképpel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. Az IG Metall szakszervezet irányítói a vállalatok vezetését és a politikát is nagyobb felelősségvállalásra szólították fel. Az érdekképviselet több mint 200 helyszínen szervezett megmozdulásokat, várakozásaik szerint 100 000-nél is több résztvevővel. A demonstrációk a Volkswagen, a BMW, a Bosch és más autóipari vállalatok telephelyeit is érintették. Október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját a német kormány. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben. A pénzügyminisztérium szóvivője elmondta, literenként 17 eurocenttel csökken a benzin és a gázolaj adója. Az állam az üzemanyagok árába beépített adó csökkentéséből eredő veszteséget az energiaszolgáltató vállalatok által termelt nyereség megadóztatásával szerzi vissza. Németországban a gázolaj átlagára rekordszintre 2,47 € emelkedett a múlt hét második felében. Irán új fegyvereket vett be, és új célpontokat fog támadni, amennyiben az amerikai erők újabb offenzívát indítanak az iszlám köztársaság ellen, ezt a forradalmi gárda szóvivője mondta. Hossein Mohebbi hangsúlyozta, Teherán készen áll akár egy elhúzódó háborúra is.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os erősödés mellett 153.009 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,4%-kal csökkent 5.140 forintra, az OTP 0,9%-os erősödésben 46.570 forinton áll. A Richter 0,4%-os mínuszban 12.780 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os csökkenésben 2.550 forinton. A bitcoin 5,7%-kal erősödik, 85.249 dollárnál és 38 centnél jár az árfolyam. Az Ethereumot 2.738 dolláron és 19 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 37 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 51 fillér, egy svájci frank 383 forint és 96 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 1,1%-kal növekszik, a párizsi CAC 0,9%-os pluszban. Milánó 1,2, Madrid 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,7%-kal csökken, 97 dollár 61 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 101 dollár 19 centen áll.
0: Időjárás jelentés.
4: Holnap is napos időnk lesz, felhő átvonulásokkal, a szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet éjszaka 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
6: Egy korábbi beszélgetést hallhatnak most a Rebriefben, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatív ipari műsorában. Influencerekről és a rájuk épülő marketingről lesz szó, rossz és jó gyakorlatokról, elvárásokról. Vendégünk Bódi Zsófi volt, akit Marosi Viktorral közösen kérdeztünk ebben a korábbi beszélgetésben.
7: A Rebrief vendége Bódi Zsófi, a Mediátor Social Operations Leadje. Nem véletlenül mondtuk az angol kifejezést, mert hogy nincs rá nagyon magyar. Szia Zsófi!
8: Sziasztok!
7: Reklámos világban ez van. A témánk, ahogy az előbb is említettük, az influencerekre bízott márkák, avagy hogyan működik együtt egy márka a kiválasztott influencerrel. Engem az is érdekelni fog egyébként ebben a beszélgetésben, hogyha talál egy jó influencert egy márka, számára megfelelőnek vélt influencert, akkor hátradőlhet-e. De ne szaladjunk ennyire előre. Milyen a jó influencer kampány? És mik az influencerek előnyei?
8: Minden attól függ szerintem, hogy van egy világos célunk a kampánya. Tehát ez minden más típusú kampányra igaz, de legyen igaz az influencer kampányokra is. De még mielőtt erre kitérnék, szerintem az fontos tisztázni, hogy az influencer, mint fogalom, az egy ilyen gyűjtő fogalom, abba sok minden beletartozik. Közszereplők, celebek, csúnya szóval élve, és tartalomgyártók is, akik nem előbb voltak ismertek, és aztán kezdtek tartalmat gyártani a közösségi oldalaikra, hanem ők attól lettek ismertek egy bizonyos közeg, közönség, vagy közösség számára inkább, mert ez egy jobb szó, mert számukra releváns tartalmakat releváns témában gyártanak. Videót gyártanak, akár podcastet gyártanak, tehát abszolút sok területen kreatívan mozognak, és kialakítanak egy saját kommunikációs stílust, saját kommunikációs eszközökkel.
9: Elkezdted mondani, hogy a célek meghatározása az elég fontos, de ezzel együtt az influencer kampányokkal kapcsolatban azt szokták emlegetni, hogy hitelesség, meg hogy így jó elérés, meg hogy hitelesebb, mint egy sima reklámkampánya, ezek tényleg nem nagyon jól meghatározott célok. Mire jó egy influencer, mit lehet vele elérni, hogyha nem rontjuk el?
8: De van egy divatos arc modell, ez pedig három angol kifejezésből tevődik össze. Awareness, mint ismertségnövelés. A repurpose, az pedig azt jelenti, hogy a tartalmaknak egy új célt adunk, vagy egy új felhasználási módot. Erre majd mindjárt kitérek bővebben. És a harmadik, az pedig a konverzió. Tehát az pedig az, amikor adunk egy direkt célt, például lead gyűjtést, vásárlásra ösztönzést, tehát konkrét vásárlásokat, vásárlás számot szeretnénk mérni a végén, vagy hírlevél feliratkozókat gyűjtünk, ami számszerűsíthető a legkönnyebben adattá, fordítható. Mm-hmm. Nyilván alapvetően a legnehezebb egy influencer kampánynál a mérhetőség, és ha nincs jól meghatározva a cél, akkor, és nem tudjuk, hogy mit szeretnénk mérni a végén, és mi az eredmény, akkor lehet az, hogy nagy csalódás a vége. És alapvetően az awareness az, amit a leginkább szoktak használni, meg azzal a szemlélettel fordulnak egy influencer együttműködéshez, hogy minél több embert érjen el. Ez egy tévút szokott lenni, tehát ez alapvetően nem jelenti, vagy nem egyenlőségjel a sikeresség között és az influencer együttműködés között. Tehát alapvetően az, hogy sok embert elér egy influencer, az nem azt jelenti, hogy releváns emberekhez fog szólni az üzenet. Tehát az, hogy valakinek nagy követőszáma van, az nem is jelenti azt, hogy célzottan tud egy kifejezett üzenetet átadni hatékonyan.
7: Mikor működik ez leginkább? Hogyha egy a célcsoport? De ezt ki lehet-e számolni?
8: Jól, az abból fel lehet mérni, hogy ő alapvetően milyen témákról kommunikál organikusan, autentikusan. Uh-huh. Mert hogy azok az emberek, főleg, hogy először mindenki kivéve az, aki celebből lesz mondjuk influencer, vagy közszereplőből, tehát aki tartalomgyártó, és alulról szerveződik és épül felfelé, ott az elején egy nagyon hűséges követőtábor valamilyen indokkal kezdi előtt követni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon releváns közösség, vagy közönség uh-huh. a számára, mert ők valami miatt bekövették, mert szívesen fogyasztják a tartalmát.
7: Tehát ha jól értem, minél natívabb egy tartalom, egy kampány, annál sikeresebb lesz az a kampány.
8: Ezt sem mondanám. Oh. És így jön be a harmadik típusú együttműködés, a repurpose, amikor én jogdíjat is fizetek az influencernek vagy tartalomgyártónak azért, hogy felhasználhassam az ő elkészített anyagát a saját oldalaimon. És az már akkor ugye kiesik a natív fogalomból. Uh-huh. Ott lehet már behirdetni a tartalmat, tehát elérést generálni neki, az már egy mérhető adat, tehát sok szempontból át lehet struktúrálni a kampányt, ahhoz képest, hogy csak kiengedem az ő natív oldalára, és igazából a mai algoritmus működéssel nem tudom, hogy organikusan hány embert fog elérni. Uh-huh.
9: Akkor az egy jó különbségtétel, hogy awareness célú, ismertség célú influencer kampány az olyan, mint hogyha egyszerűen óriás plakát helyett vásárolnék egy influencert, és a repurpose, az újrafelhasználós kampány az az, amikor kvázi a márkámnak vásárolok egy kampányarcot, akit aztán igazából én használok.
8: Most, hogyha arról beszélünk, hogy kifejezetten egy arcot választ egy brand, akkor lehet rá úgy tekinteni, mint egy élő hirdető táblára. De hogyha már arról van szó, hogy mondjuk egy kampányhoz három arcot szeretnék használni, akkor azt is meg kell néznem, hogy ők milyen, nagyjából milyen követőbázissal rendelkeznek, azok milyen összetételűek, lesz-e átfedés, mert az már eleve egy csúnya szóval élve kidobott pénz, hogyha túl nagy átfedés van két influencer követőbázisa között. Tehát ezeket disztingválni kell, míg a legelején, és ehhez kell egy átgondoltság, ami szerintem nagyon sokszor hiányzik az ügyfél oldalon, vagy a megrendelő oldalon.
7: Ha már átgondoltság, valóban érdekel az, hogy hányszor fordul elő mai napig, hogy egy cég hátradől, amikor megtalálja az influencert. Fú, ő neki van 500 ezer Facebook követője, vagy YouTube követője, nem tudom, és ő vele biztosan szőnyegbombázunk, és sikeres lesz az eladás, és a kampány, és fantasztikus. Szóval, hogy ez a fajta hátradőlés, ez megtörténik-e ma még?
8: Saját szakmai tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nem dől hátra senki, de pont azért nem, mert nincs előtte az a kellő átgondoltság ott, és ezért mindenki így rátapad a képernyőre, hogy na, akkor most ugrik a majom a vízbe. Mi Aha. fog történni? Robbanni fog-e a tartalom? Eléri-e a várt sikereket? Hozza-e azt az elérés számot, mert ez szokott lenni a legnagyobb indikátora, vagy hát mutató száma az ügyfél fejében, vagy a megrendelő fejében, hogy nagy elérést generáljon. Pont emiatt nem lehet hátradőlni, mert végig egyébként, mivel egy szuverén, szubjektív entitás, ezért ő úgy fog fogalmazni, ahogy a számára nem idegen, belerághatjuk a szájába a reklámüzenetet, lediktálhatjuk neki, az nem lesz olyan. Tehát ezek mind nagyon sok olyan tényezőnek az együttállásákkal, hogy teljesüljön, amitől ez az ő oldalán, vagy az ő arcával ez egy autentikus, organikus valami lesz.
7: Ha belegondolunk, akkor a Calgon reklámok fősei voltak a korabeli influencerek. Ahhoz képest azért fejlődtünk, nem?
8: Fejlődtünk, hát bizonyos értelemben fejlődtünk, bizonyos értelemben visszafejlődtünk, mert hogy most már nem lehet nagyon kivenni a reklámszagúságot egyik influencer kampányból, sem szerintem a legritkább nem tudom, csillagegyüttállás az, amikor egy brand észreveszi, hogy egy viszonylag nagy követőbázissal rendelkező influencer pont az ő termékét vagy szolgáltatását használja, és akkor felkéri, hogy létszi, akkor mostantól mi megtámogatunk téged, hogyha még egy nagyobb elánnal fogod propagálni vagy promotálni a szolgáltatást vagy a terméket.
9: Egy megfelelő influencer együttműködésben ki kell tenni azt, hogy az együttműködés ez egy reklám, innentől kezdve már is reklámszagú lesz, ezen kívül felszokták még hánytorgatni az influencereknek a hitelességet is. Mit lehet tenni ilyen környezetben, meg ilyen adottságok mellett egy márkának, hogy aztán viszont tényleg a kampánya az hitelesnek hasson?
8: Hát engedj el azt az illúziót, hogy meg tudja mondani 100%-ban az influencernek, hogy hogyan beszél a termékéről. Mert ha nem hagy neki egy szabad alkotóteret, vagy nem biztosít számára, és nem viheti bele a saját személyiségét, akkor azzal élből kiveszi az autentikusságot a magából a tartalomból, meg az egész kommunikációból. Nyilván, minél hosszabb az együttműködés, minél hosszabb távú, annál több a rizikó is benne, mert közben, ha egy nagyon karakteres egyéről van szó, aki szeret érzékeny témákban megnyilvánulni, ott lehetnek buktatók, de alapvetően a kémia akkor alakul ki, hogyha összecsiszolódik a márka és a tartalomgyártó.
7: Mennyire tudja egyébként egy tartalomgyártó utána lemosni magáról? Mennyi idő az, amíg nem tudom, egy Coca-Cola után egy Pepsi is megkeresi? Ez egy sarkos példa, de hogy ez, ennek mennyi időnek kell eltennie? Vagy van olyan, amikor egy életre ráragad valakire egy márka?
8: Szerintem van olyan is, de ezt már szerintem a fogyasztó is egyre rugalmasabban kezeli. Uh-huh. Tehát nem lepődik meg azon, ha egy éven belül, vagy egy év után. Mondjuk legyen az egy év, az egy ilyen
7: nem kérdőjelezi meg a hitelességét?
8: Szerintem már annyira egyé vált az influencer fogalom, hogy kenyérkeresés, hogy emiatt talán...
7: Tehát elnézőbb a közönség is.
8: Talán elnézőbb. Nyilván akarhat válaszokat is. Tehát minél ismertebb az ember, aki egy ismert márkához társítja magát, annál nagyobb a felelőssége is, hogy aztán valami magyarázatot esetleg adjon arra, hogyha nagy pálfordulás történik, de alapvetően szerintem az megrendelőben is van egy ilyen kép, hogy jó, ne legyen konkurens márkával együttműködése, ez talán egyértelmű, hogy aktuálisan ne fusson konkurens márkával együttműködés, de mondjuk, ha egy-két éven belül már nem látni olyan tartalmat az ő figyében, akkor őt már esetleg fel lehet keresni, ez ilyen általános hozzáállás ügyfél oldalról.
7: A legvégén szerintem érdemes a jó és a rossz gyakorlatról beszélni röviden. Mi az, amikor azt lehet mondani, egy jó gyakorlatot követel egy influencer, és mi az, amikor rosszat? Ma még, nem tudom, zöld termékeket reklámozok, holnap meg egy ilyen gázolajjal működő terméket reklámozok.
8: Na hát azért igen, itt ez egy elég szélsőséges példa. Szerintem valamire nincs pardon. Tehát ilyen szintű pálfordulás szerintem nem kell, hogy megengedett legyen. És nem véletlen az, hogy mondjuk ilyen vegán influencerekről kiderül, hogy egyébként peszketáriánusok, nem is tudom, hogy jó szót használok el, mert az orvos azt javasolta nekik, hogy valami fajta állati fehérjét azért vigyél be, mert már nagyon rosszak az értékeid, de hogy a követői felé meg
7: de ezt meg tudja magyarázni a követői felé?
8: De ha egy darabig tudatosan félrevezette őket, az egy nagyon necces szituáció, és onnan felépíteni valamit nehéz. Én nagyon szeretek jogázni, és sok jogit követek, és van egy lány, aki viszonylag konzervatív értékeket vall, és együtt működött egy nagyon híres jogamatrac gyártó céggel, és elkezdett az elnökválasztás idején kommunikálni az ő értékrendjéről, és a márka kiállt mögüle. És utána a lány nagyon transzparensen elmondta, hogy így nem összeegyeztethető a további együttműködés, mindkét oldalról kézfogás volt, békében elváltak, de onnantól visszamenőleg minden tartalmat törölt, ami ezzel a jogamatracgyártóval közös volt, pedig gyönyörű tartalmai voltak, és egy nagyon jó minőségű jogamatracgyártó, tehát alapvetően ez egy match made in heaven volt, mindaddig, amíg a kulturális beágyazottság bele nem szólt ebbe.
7: Wow. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma. Kicsit beleláttunk az influencerekkel való együttműködésbe a márkák szemszögéből. Bódi Zsófival, a Mediator Social Operations leadjével beszélgettünk.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
9: Ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediator Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora, és rögtön kiderül egy korábbi beszélgetésünk ismétléséből, hogy az AI influencerek kiszorítják-e az igazi húsvér kreátorokat, videósokat a piacról és az influencer marketingből. Vendégünket, Szabó Milánt, Marosi Viktorral közösen kérdeztük ebben a korábbi beszélgetésben.
7: A vendégünk Szabó Milán, a The Deep Creative Collective ügyvezetője, akit üdvözlök szeretettel a vonal másik végén. Hello Milán!
10: Sziasztok!
7: Az AI influencerekről lesz szó, illetve az AI és a valós, egy élő influencerek közötti különbségről. Általában az AI influencereket az a kritika éri, hogy olcsó, kiváltja az embert, takarékosságra törekszik vele a cég. Ez az AI influencerek esetében szerinted meddig fog elhangozni?
10: Igen, hát ez egy nagyon erős előítélet szokott lenni, aminek értem is így a hátterét, de alapvetően szerintem nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy milyen típusú AI influencerről beszélünk.
4: Na hát több típus is van belőle.
10: Hát már csak technikailag is rengeteg különböző lehetőség van egyébként, ahogyan ugye létre lehet egy ilyet hozni. Vannak a nagyon egyszerűek, tényleg amikor mondjuk egy márka generál egyet saját magának és csak képeken használja, van, amikor már ugye konzisztensen videós tartalmakban is tudja használni, tehát rengeteg különböző rétege van ennek. Én azt gondolom, hogy ennek ez is igazából a sava borsa, hogy tudja ezt a márka, tudja ezt a cég úgy használni, hogy az nem egyszerűséget, meg nem feltétlenül olcsóságot mutat, hanem kihozza azokat a lehetőségeket, amiket pont ez a technika, meg ez a technológia, ez igazából így feltárt.
9: Nektek van már ezzel némi tapasztalatotok, ugye a MediaMarkt AI influencere fan, ez a lilahajú lány.
10: Igen.
9: Ahhoz, hogy ne szembesüljetek ilyen kritikával, hogy a márkaspóról azért használ AI tartalmakat, hogy ezeket az előítéleteket elkerüljétek, mit kellett, mit lehetett tenni, hogy ne ez legyen a célcsoportnak az alapbenyomása, hogy valaki már megint a reklámozáson úgy spórol, hogy AI-t használ.
10: Igen, egyébként erre számítottunk is, hogy azért ezek a kommentek jönni fognak, és jöttek is, főleg a kampánynak, vagy itt tulajdonképpen a kommunikációnak az elején, de itt a MediaMarkt esetében, ami ugye egy kvázi technológiai cég, akinek nagyon fontos az, hogy edukálja a fogyasztókat, meg a közönségét arról, hogy miért, meg hogyan jön az AI a mi életünkbe. Ugye nekik ez egy tényleg nagyon adottság volt, hogy tudjuk ezt az influencert használni, és például az ő esetében mi kifejezetten meghatároztuk azt, hogy nem akarjuk kiváltani azt, hogy egy élő ember is része legyen ennek az egész projektnek. Ugye a mi esetünkben konkrétan ugye van egy színész, aki őt kvázi alakítja, és akkor ugye egy AI technológiával cseréljük tulajdonképpen az ő arcát, és akkor a mi megközelítésünk az itt az volt, hogy tulajdonképpen csak szeretnénk kitárni ezt az ilyen végtelen lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha ugye, és akár a jövőben el is fordulhat, hogy van egy kvázi AI kollégánk, vagy van egy AI, akivel ugye kvázi végtelen tudása van, ugye bele van táplálva az összes lexikai tudás, vagy ugye bennünk nincs bennünk, úgyhogy mi azért erre készültünk, meg ezt így vártuk, hogy ezzel lesznek ilyen visszajelzések voltak is.
9: Ezt azzal tudtátok kivédeni, hogy gyakorlatilag az AI technológiát arra használtátok, hogy egy nagyon, nagyon szofisztikált és menő avatart kreáljatok egy húsvér színésznek?
10: Ez nekünk ez volt a megközelítésünk, igen, és tudtuk, hogy ezt hosszú távon tudjuk csak átadni majd, mint üzenetet, mert azért ez először ugye nem feltétlenül egyértelmű a fogyasztóknak, de nekünk nagyon fontos volt, hogy tudjuk erről őket edukálni, és így akarjuk őket közelebb hozni kvázi a technológiához, de meg akartuk azt tartani, hogy mi abban is hiszünk egyébként, hogy mondjuk egy MediaMarktnál ugye mennyire fontos az, hogy milyen emberekkel találkozunk ugye a boltban, hogy ez továbbra is nagyon fontos, és nagyon fontos része itt a kommunikációban, hogy egyébként emberekkel meg együtt dolgozunk, és csak így kitárjuk ezt a világot, és tudjuk ezt megmutatni rajta keresztül.
9: Kicsit hagyjuk magunk mögött a MediaMarktos projektet, pedig az tényleg tök izgalmas, és köszi, hogy ilyen műhelytitkokat elárultál. Vannak-e általában szerinted olyan témák, márkák, amelyeket egyébként nem kezdenétek el AI influencer segítségével boncolgatni? Mik lehetnek azok a kampánycélok, témák, amivel ez a technológia nem kompatibilis, nem alkalmas?
10: Szerintem jelenleg rengeteg ilyen van egyébként. Én semmilyen kampányban vagy semmilyen céghez nem társítanék AI influencert, aminek pont az a lényege, hogy nagyon emberi, hogy emberi történetek vannak benne, hogy emberi élmények. Most ami így eszembe jut hirtelen, hogy például étellel kapcsolatos márkákhoz. Én például egyáltalán nem érzem oda valónak, és szerintem ez is egyébként egy tök jó pozicionálás lesz majd márkáknak, hogy ki az, aki egyáltalán nem akar ebbe az irányba menni, és azt mondja, hogy ő aztán 110%-ban emberi marad. Nekik szerintem ez is nagyon jól tud állni, és akkor ott vannak a kerezen technológia, még tényleg jövőmutató cégek, akiknek pont azt tud jól állni, hogy ő a technológiában tör az érre, és mutatja az irányt, és szerintem mind a kettő nagyon jól tud működni. Nem szabad szerintem ráerőltetni egy márkának mondjuk az AI influencereket magára, csak azért, mert most ezt látja máshol, hanem hogyha tényleg úgy be tudja építeni, hogy az ad egy extra értéket, tehát valamivel többet kapok én fogyasztóként, akkor szerintem egy szuper, szuper eszköz.
7: Az előbb említetted, Milán, hogy felkészültetek a negatív reakciókra. Egy dolgot igen, kérek, árulj el. A tartalomfogyasztók, illetve a fogyasztók, vásárlók világában, az edukációban nektek mennyire van felelősségetek? Hogy érzitek azt, hogy egy AI influencer legenerálásával, létrehozásával feladatotok van az edukáció szintjén?
10: Én azt gondolom, hogy van. És
7: hogyan értek ezzel?
10: Vagy nem is vennék magunkra, akkor is megtörténne, és ahogy egyébként így a már kommunikáción keresztül is próbáljuk felhívni a figyelmet. Egyrészt ennek a technológiának, hogy a beszélyre, miket hordoz, mi az, amivel vigyázni kell, és egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, mert sokszor te ugye annyira gyorsan történnek a dolgok, hogy szinte lehetetlen megkövetni. És ez is egy ilyen hitvallásunk volt az elején, hogy ennek a technológiának így az árnyoldalait, meg a nehézségeit, meg azt is mutassuk be, hogy tud ez minket kvázi kicsit akár kihasználni, és hogy ez sem legyen egy tabu téma ebben. Uh-huh.
9: Mi lehet a fő érv az AI influencerek használata mellett? És ugyanúgy, ahogy az előbb kérdeztem, hogy milyen témákhoz, márkákhoz nem passzol az AI influencer, most arról is beszéljünk, hogy szerinted milyen témákhoz, milyen márkákhoz, milyen szolgáltatásokhoz passzol kifejezetten ez a technológia?
10: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előnye azért, hogy egy idő után könnyebb és gyorsabb tartalomgyártást tesz lehetővé. Sok esetben tud egyszerűsíteni, bár egyébként az elején, és most még a folyamatában is rendkívül sok munkaórát igényel, és egyébként rendkívül erős hardware-t, eszközöket. Tehát én azt látom, és azt tapasztalom, hogy egyébként egyáltalán nem olcsóbb ez még, hiába mondjuk ez is az előítélet. Tehát ez biztos, hogy változni fog, de azt gondolom, hogy ez az egyszerűsítés, gyorsítás, amikor hirtelen kell viszonylag sok tartalmat előállítani, vagy kommunikálni valamit, ott szerintem ez egy szuper lehetőség tud lenni, és hogy milyen márkákhoz kapcsolódik jól, hát én azt tényleg azt gondolom, hogy a technológiai cégek, de egyébként bárki, aki kvázi azt szeretné magáról kommunikálni, hogy a jövőben mutató, amit csinál, hogy amit képvisel, az igazából ehhez passzolhat.
7: Tehát ami reprezentálja magát a terméket, azt, amit egy márka előállít, vagy árul.
10: Így van, és ahol tényleg értéket tud hozzáadni mondjuk egy ilyen technológia. Tehát ahol ezzel tényleg tud leszelni, és most kicsit visszakanyarodva mondjuk itt az ételes példára, szerintem az például egy annyira olyan dolog, amiben valódi emberi tapasztalatokba szeretnél bízni, meg hogy azt ugye emberkészítés, hogy annak van azért egy ilyen romantikája.
9: A kézművesség.
10: Oda én tényleg igen. Tehát amit tényleg ez pont egy kicsit szembe tud ezzel állni, de ahol ez kevésbé fontos, ahol az a fontos, hogy tényleg minél biztosabb legyek abban, hogy ez egy mai technológia, hogy precíz, pontos, ott meg hozzáad.
9: Eljött az idő a nagy összehasonlításnak és szembesítésnek, mert ugye, ha AI influencerekről beszélünk, akkor egyelőre muszáj húsvér influencerekről is beszélni. Megszorongatja szerinted az AI influencer technológia húsvér influencereknek az üzletét? Fog-e elhozni AI influencer munkát, projektet, kampányt húsvér influencer elől?
10: Szerintem biztosan, és ez már történik is. Nálunk talán még kevésbé aktívan, de ezért mondjuk egy amerikai piacon ez már abszolút megtörténik. Azt nem gondolom, hogy át fogja venni teljesen a helyüket, mert úgy máshogy van, szerintem máshol van a helyük, és megfélnek egymás mellett.
9: Maradnak a kajás témák a húsvér influencereknek.
10: Akár, igen, azok is, de az lesz nagyon érdekes, mindig ezt szokták mondani, és ebben én is nagyon hiszek, hogy mi lesz akkor, amikor már tényleg nem tudod megállapítani azt, hogy az a tartalom, amit fogyasztasz, az ember által az valódi, vagy AI generált. Mert most még azért mi azok az apróságok, azok a finom részletek még azért nem tökéletesek, de ez csak időkérdése. És azt szerintem nagyon érdekes a világ lesz, amikor ezt már nem tudjuk majd megállapítani, de akkor is egy kvázi ilyen megkülönböztető badge tud az lenni, hogy egyébként ez egy igazi influencer által készített kampány.
7: Köszönjük, hogy ma rendelkezésre álltál és válaszoltál a kérdéseinkre.
10: Én is nagyon köszönöm, izgalmas téma volt.
7: Szabó Milánnal beszélgettünk, a The Deep Creative Collective ügyvezetőjével, ez volt a Rebrief mára. Köszönjük a figyelmet, Bence, neked is köszönöm.
9: Én is köszönöm mindenkinek, minden követőnknek, hallgatónknak.
7: További jó rádiózást, a viszont hallásra.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
11: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Az ügyességbe vetett intézményi bizalmat visszaszerezni csak következetes munkával lehet, amihez idő és hiteles működés kell. Ezt a köztársasági elnök mondta az országgyűlés ülésén napirend előtt. Baka András szerint az ügyesség tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen a testület belügye, az állam tekintélyéről van szó. Az államfő úgy értékelt, a vádhatóság állapota ma rendkívül rossz, még saját jelenlegi vezetői szerint is, ezért javasolta Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Baka Andrást hallják.
1: A legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, rendkívüli eltökéltséggel és határozottsággal biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét, és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont. Fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség közötti szakmai kapcsolat rendezése is. Egy hierarchikus szervezetnek csak akkor lehet valódi ereje, ha a felelősségi viszonyok világosak, és ezt a felelősséget érvényesítik, az információk szabadon eljutnak a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig megbeszélik.
0: Ismét meghibásodott a légirányítási rendszer az Egyesült Királyságban, a hiba ezúttal is fennakadásokat és járattörléseket okozott a brit légi közlekedésben. Országszerte mintegy 70 érkező és induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok. Ez a napi brit légiforgalom nem egészen 1%-a. Az előző hiba szeptember második hetében volt, akkor több mint 2000 járatot kellett törölni, és több százezer utas nem jutott el úti céljához. Átmenetileg veszít lendületéből a német gazdaság, de az év végén ismét gyorsulhat a növekedés a német jegybank szerint. A Bundesbank szeptemberi havi jelentése alapján a harmadik negyedévben a gazdasági teljesítményt elsősorban az alacsony vízállás, a magas energiaárak és a visszafogott fogyasztás fékezi, ugyanakkor a negyedik negyedévre kedvezőbb kilátásokat valószínűsítenek. A német jegybank szerint a bruttó hazai termék a harmadik negyedévben csak mérsékelten bővülhet. A növekedést elsősorban a rajnán kialakult alacsony vízállás, a gyengébb export, a visszafogott lakossági fogyasztás, illetve a magas energiaárak fékezik. Több éves előkészítő munka után az ukrán szénhidrogén tárolásával kapcsolatban memorandumot írtak elő alá a Naftoház és a MOL képviselői. A MOL a továbbiakban a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba. Nem segít érdemben a gázolaj támogatás idehaza a gazdáknak, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Országos Szövetsége szerint. Ezért a szervezet véleménye alapján a kormánynak új intézkedéseket kell hoznia. A szervezet közleménye szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár a belterületi földek után. A havi 5000 forint ugyancsak jelentéktelen támogatás, és nem vonatkozik sem a kis teherautókra, sem a traktorokra, pedig az őstermelők és az egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei ezek.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödésben 153.189 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 8,5 milliárd forintot. A MOL 2%-kal csökken, 5150 forinton áll, az OTP 1%-kal került lejjebb 46570 forintra, a Richter 2%-os pluszban 12850 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal került lejjebb 2554 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1%-kal, Párizs is 1%-kal, a frankfurti DAX 1,2%-kal erősödik. Néhány perccel nyitás után a tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 5 tized, az S&P 500-os 6 tized, a Nasdaq Composite 7 tized százalékkal növekszik.
2: Időjárás jelentés.
0: Holnap is napos időnk lesz, felhő átvonulásokkal, a hőmérséklet éjszaka 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatás

0: Ez itt az Ingatlan Üzlet, én pedig Minárik Márton vagyok. A mostani vendégen nem más, mint Király Norbert. Szia Norbi!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is.
0: Ugye a veled való kapcsolatom, tehát én korábban ismertelek téged, mint engem, mert még kezdő ingatlanos kiscsikó koromba, vagy 20 évvel ezelőtt, talán nem volt annyi, csak 18, nem tudom, én már ott ültem olyan rendezvényen, amit te szerveztél, és vagyonépítésről szólt ingatlanok segítségével. Úgyhogy hát most erről lesz szó, mert ez ügybe kérdeznélek, de majd meg foglak érni, hogy mondd el, hogy hol tartasz az életedben, hogy kerültél ide, stb. De előtte elmondom a címet. Itt megint csak két verzióm volt, az egyik az lakásból vagyon, hogy épül fel egy ingatlan portfólió valójában, illetve a másik, ami megint csak tetszik, aki már megjárta ingatlanos vagyonépítés hibákból, fejlesztésekből, külföldi piacokból. Ez úgy lefedi szerintem a tevékenységedet.
1: Hát úgy gondolom én is, hogy igen.
0: Tételezzük fel, hogy nem mindenki tudja, hogy ki vagy. Légy szíves, mondj magadról egy pár szót.
1: 2004 óta foglalkozom ingatlan befektetésekkel. Egy anyagi csőr után kezdtem el ingatlan befektetésekkel foglalkozni. Volt egy építőipari cégem, ami sajnos néhány nem fizető vevőnek köszönhetően becsődölt, és az első ingatlan ügyleteimet saját tőke nélkül vittem végbe, mivel azon kívül, hogy ugye sajnos ebbe a csődhelyzetben minden nem ráment, mellett azért egy komoly adósság is keletkezett. Egy érdekessége a, úgymond az élet pályámnak, hogy volt egy második mélypont, ez a 2008-as hitelválság után egy pár évvel következett be, viszont abból is sikerült szerencsére elég stabilan talpra állni. Az életem folyamán több száz ingatlant vásároltam, volt amelyiket bérbeadási céllal, volt amelyiket viszonteladási céllal, illetve mellette a magyarországi ingatlan projekteimen kívül régebben a Kanári-szigeteken, most még fél lábbal a jelenbe is, viszont abszolút teljes vászélességgel Tájföldön, Pattaján tevékenykedek. Nagyon sok magyar befektetőnek sikerült már ott lakást vásárolni a segítségünkkel, amiket kezelünk is, több mint 130 lakást adunk bérbe, melyeknek magyar tulajdonosai vannak, illetve hát nekem személy szerint is van egy normális méretű ingatlan portfólióm kint. Mellette most fejeződik be egy lakópark projektem, van egy másfél éve nyílt vendégház beruházásunk, aminek többségi tulajdonosa vagyok most már, illetve hát számos kisebb ingatlan ügylet fűződik a nevemhez, és hát köszönöm szépen, jól vagyok, sokat utazok a világba, elsősorban ez a hobbim, mellette pedig nyilván csinálom az üzleti dolgokat.
0: Tanítasz még egyébként?
1: Igazából szemináriumokat, tanfolyamokat a Covid óta nem tartottam. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a Covid alatt nem lehetett. A másik oka pedig az, hogy néhány ilyen nagyobb volumenű projektbe belekezdtem, ami elvitte egy kicsit az időmet, energiámat jobban, mint korábban, és úgy gondoltam, hogy emellett nem annyira fér bele, nem szeretném a családtól elvenni azt az időt.
0: Világos, meg hát legyünk őszinték, el lehet fáradni bizonyos tevékenységeket, hogyha az ember sokáig csinál. Ugye te nem tankönyvekből beszélsz az ingatlanokról, illetve amit kérdeztem, hogy tanítasz-e, nyilván ingatlan befektetésre gondoltam, tehát te saját bőrödön tanultad ezt, mert hát akkoriban nem nagyon volt olyan hely, vagy olyan ember, akitől egyébként meg lehet, magyar, úgy értem, hogy magyar ember nem nagyon volt, volt Robert Kiyosaki, meg stb., de hát nyilván amerikai példákat tudtunk olvasni. Mi volt az első olyan igazán nagy lecke? Ugye említette az, hogy becsődölt egy építőipari vállalkozásod, ez azt jelenti, hogy ingatlan fejlesztő voltál akkoriban?
1: Hát egy építőipari vállalkozásom volt, tehát ez azt jelenti, hogy olyan személyeknek, cégeknek építettünk, akik rendelkeztek egy telekkel, és arra felépítettük a házat. Sajnos

0: ugye, mint ahogy mondtam, néhány rossz döntésnek, egy-két nem fizető ügyfélnek köszönhetően alakult ki egy elég kemény helyzet, aminek egy anyagi csőd lett a vége. Hát szerencsére ez azért már elég régen volt.
1: Ez már történelem.
0: Ez már, igen, mondhatjuk azt talán, hogy történelem. Tehát ez kifejezetten egy szolgáltatás volt a részemről, és ami megváltoztatta a gondolkodásomat, az részben ugye az itteni tapasztalatoknak is volt köszönhető. Megtanultam azt a leckét, hogy nagyon fontos, hogy a tevékenység mögött legyen egy fedezet. És az első ügyleteim azok viszonteladási célú, felújítandó lakásokból álltak, tehát felújítandó lakásokat vásároltam befektetői tőke segítségével, saját pénzem nem volt, tehát ilyen módon teremtettem elő a szükséges anyagi forrást, és felújítás után ezeket a lakásokat értékesítettem, így igyekeztem minél gyorsabban újra anyagilag rendbe szedni magam. És ugye akkor megtapasztaltam azt, hogy ugye, hogyha teljes egészében ezek az ingatlanok ki voltak fizetve, akkor megkapta a tulajdonjogot a vevő, tehát sokkal nagyobb biztonságban éreztem magam, mint korábban egy szolgáltatást végző vállalkozásnál.
1: És mi volt a legnagyobb lecke, amit a saját pénzeden vettél?
0: Hát ugye részben talán ez, hogy kell, hogy a pénzünk mögött legyen fedezet, és erre az ingatlan egy nagyon, nagyon jó eszköz. A másik ilyen lecke, amit talán ki tudnék emelni, az a 2010 körüli ilyen másik nehéz időszakomhoz kapcsolódik. Addigra már felépítettem egy nagy, hát ilyen közel 60 bérbe adott ingatlan egységből álló portfóliót, ebbe lakások, üzlethelyiségek, irodák voltak benne, és a finanszírozásoknak a nagy része, ami ezek mögött az ingatlanok mögött volt, az svájci frank alapú volt, és hát akinek annak idején volt svájci frank alapú vagy euró alapú volt hitele, azt tudja, hogy körülbelül miről beszélek. Ugye az volt a nagy lecke ebbe, hogy egy bizonyos devizában, ugye jelenleg svájci frankban adósodtam, illetve vettem fel finanszírozást ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlására, viszont a maga a fedezet, tehát a lakások azok forint alapúak voltak, és hát ez egy ideig jól működött, illetve az az igazság, hogy abban az időszakban nem is nagyon hagytak választást, mert a forint alapú hiteleknek olyan magas kamatai voltak,
1: pontosan,
0: hogy nem igazán jött ki jól a matek, és ugye sajnos a későbbiekben a finanszírozó pénzintézet, aki a ügyleteimnek a nagy részét finanszírozta, ő nagyon nem volt partner abban, hogy ezt a feladatot megoldjuk, illetve volt egy nagyobb beruházás, ahol 7 lakást félig kifizettem, és el is készültek ezek a lakások, viszont a beruházást szinte egy nagy bank finanszírozta, aki euró alapú hitele volt, és beborította ezt a vállalkozást, és mivel ugye előszerződéseink voltak akkor, így a sajnos ott ragadt az én befektetésem is. Ezek elég jó tanuló pénzek voltak, tehát sok mindent megtapasztaltam. Hála Istennek azért sikerült leszűrni a tanulságot, és a későbbiekben ugye ebből pozitív eredménytőkét kovácsolni. És ha már ugye a tanulságoknál tartunk, az is egy nagy tanulság, hogy olyan, hogy 100%-os biztonság olyan az életben nem létezik. Tehát egyedül a kockázatot tudunk kezelni, problémákat tudunk megoldani. Igazából erről szól egy vállalkozónak, egy befektetőnek a tevékenysége, hogy igyekezzen lavírozni az életnek az útvesztői között.
1: És hogyha nincs bátorságod, akkor viszont nem fogsz nagyot nyerni se soha, úgyhogy az a kérdés, hogy mi az, amit hajlandó vagy bevállalni, és mi az, amit tudsz kezelni. De sokan jönnek hozzám, meg sok emberrel találkozom, akik azt mondják, hogy ők befektetők, tehát ingatlan befektetőnek apostrofálják magukat, és akkor kérdezem, hogy mégis hol tartanak, azt mondja, vettem egy lakást, kiadtam bérbe. Ennyi? Ennyi. Ennyi ingatlanból vagyont építeni?
0: Én Úgy gondolom, hogy ha egy szóval szeretnék válaszolni a kérdésedre, akkor azt mondanám, hogy ne, természetesen nem. Másrészt az elmúlt 10-12 év nagyon elkényeztette a befektetőket, és itt nyilván gondolok az ingatlan befektetőkre is. Példanélküli áremelkedésen ment keresztül a magyar piac, tehát európai szinten is egyedülálló, amit a magyar ingatlanpiac leművelt. Természetesen ugye ez azért bizonyos külső ráhatásoknak volt köszönhető, de hogy egy kicsit a pénzpiacról is beszéljünk, a tőzsdén ugyanezt a felfutást figyeltük meg. És akik az elmúlt 12 évben szálltak be akár az ingatlanpiacba, akár a tőzsdére, ugye buy and hold stratégiával, ők úgy látom, hogy azt gondolják, hogy ez a világ végezetéig így megy, és az árak azok csak felfelé tudnak menni, viszont aki már elég régóta benne van ebbe a piacba, az tudja, hogy hát azért ez a gyakorlatban nem így működik. Tehát láttam én már ugye itt Magyarországon is 30%-os ingatlanpiaci árcsökkenés, és utána hosszú éveken keresztül tartó stagnálást. Az amerikai piacon megfigyelhetünk az ingatlan áraknak a lefeleződését, a spanyol piac az a 2008-as válság utáni időszakot szintén nagyon-nagyon megsínylette, tehát a gazdaságnak van egy fajta ciklikussága. Egyrészt, másrészt pedig ugye egy képzett ingatlan befektető az stratégiákba gondolkodik, és nem csak olyankor tud pénzt csinálni, amikor az árak fölfele mennek, hanem olyankor is, amikor stagnálnak, vagy ne adj Isten, akár egy csökkenő tendencia van.
1: Na akkor erről mesélj egy kicsit. Mi a különbség a között, hogy veszek egy ingatlant, meg hogy ingatlanból vagyont akarok építeni? Hogy lesz ebből stratégia?
0: Hát Magyarországon jellemző az emberekre, hogy két dologhoz mindenki ért, az egyik a foci, a másik pedig az ingatlan.
1: Hát újabban ugye a vírus, a virológia, aztán ugye volt a külpolitikai szakértő, volt mindenki, most a szájhelyzet, most ehhez ért mindenki, igen, mesélj róla.
0: Igen, hogy Magyarország a 10 millió szakértőnek az országa.
1: Zárójelben nem gondolom, hogy ez máshol másképpen lenne, csak mivel a mi pofánkba a magyar Facebook ömlik, meg a magyar közbeszéd, ugye mi ezt tapasztaljuk, de nem gondolom, hogy ez más, hogy máshol másképpen van.
0: Nyilván ugye az emberek emberből vannak. Maga az ingatlan befektető lét is valahol egy szakma. Tehát naívság azt gondolni, hogy valaki belép az ingatlan piacra, felmegy az internetre, elolvas egy-két információt, vagy esetleg egy ingatlan adásvételen túl van, és onnantól kezdve már érti ezt a szakmát. Tehát én lassan 30 éve vagyok benne az ingatlan szakmába, és hát néha még engem is érnek meglepetések, pedig elmondhatom, hogy azért igazán sokat tapasztaltam. Tehát ez is egy szakma, ugyanúgy meg kell tanulni, mint hogyha valaki mondjuk egy jogi egyetemre jár, azt elvégzi, utána szerez egy szakvizsgát, viszont kell a gyakorlat ahhoz, hogy ez működjön. Azért a jó hír az, hogy nem kell egyetemet végezni ahhoz, hogy valaki sikeres ingatlan befektető legyen, tehát meg kell tanulni, viszont rá kell szánni az időt arra, hogy az elméleti ismereteket elsajátítsuk, másrészt pedig a piac ismereteket is megszerezzük. És a legtöbb kezdő ingatlan befektetőnél ezt látom még problémának, hogy interneten megnéznek egy-két ingatlan, megállapítják, hogy hát itt piaci ár alatt nem lehet vásárolni semmit, vagy esetleg ugye mindenféle komoly kutatás, ismeretek és tapasztalat nélkül ugranak bele egy-egy adásvételbe, és a szerencséjük van, és a piac ugye felfele megy, mint ahogy ugye itt az elmúlt időszakban azért láttuk, bár most már ugye én úgy gondolom, hogy benne vagyunk egy trendfordulóba, legalábbis a jelek nagyon ezt mutatják, akkor még szerencséje is lehet, ugye, hogyha pont egy ilyen trendet lovagolt meg.
1: Hát igen, pont erről beszélgettünk a egyik korábbi interjú alanyommal itt, hogy elképzelhető, hogy ez a bizonyos ingatlan fét is, ami a magyar embereknek sajátja volt nagyon hosszú ideig, ez így most kezd egy kicsit írepedezni. Ebben van valami.
0: Igen.
1: Van neked ez a vendégház projekted, amit Hello Pilis Apartmentsnek kereszteltél, vagy kereszteltetek. Erről mesélj egy kicsit. Tehát itt egy szálláshelyet akartatok csinálni, vagy ez egy ilyen szerelemprojekt volt, vagy cashflow termelésre gondoltál, illetve hogy működik?
0: Ez egy újfajta projekt, egy újfajta befektetés volt részemről, korábban ilyen jellegű projektem nem volt, de hát szerettem volna kipróbálni, hogy ez milyen, illetve hát úgy jött az ötlet, hogy a párommal a Covid alatt elmentünk egy balatoni szálláshelyre téli időszakban. Az egész utca kihalt volt, és az ingatlan, az a családi ház, aminek az udvarán volt egy jacuzzi, az meg fóra volt járatva. És ugye innen jött ez az ötlet, hogy mi is egy természetileg egy nagyon szép helyen lakunk, Budapest vonzás körzetébe, és hogy oda ideális lenne egy ilyen jellegű turisztikai céllal hasznosított ingatlan is. Ugye így született meg. Voltak azért fontos paraméterek, amiket meg kellett oldani, tehát például egy olyan telket kellett találni, ahol nem csak egy egység építhető rá, hanem az volt a cél, hogy minimum 3 egységes legyen, hogy a matek rendesen kijöjjön, tehát ez egy 3 egységből álló wellness apartman ház, mindegyik privát jacuzzival, szaunával rendelkezik. Azóta egyébként rendkívüli mértékben megnövekedett a konkurencia ezen a területen. Tehát úgy gondolom, hogy egy pár évvel ezelőtt, ugye amikor ez az ötlet megszületett nálam, akkor ez egy ideális befektetés volt. Még ideálisabb lett volna mondjuk egy 2-3 évvel korábban. Már azért itt köszönhetően a komoly konkurenciának, hiszen mások is észrevették, hogy ez egy jó üzlet, nem biztos, hogy egy másodikat nyitnék.
1: Hát igen, egy kicsit szűkül a piac ebbe a szegmensbe, hiszen úgy ez egy tendencia Magyarországon, meg gondolom az összes közép-kelet-európai országban, hogy az ember felnő az erdő szélén, amit ugye nem tud értékelni, mert ugye 20 éves fejjel nem tud értékelni, eljön mondjuk Budapestre, lehúz 40 évet valami lakótelepen, és él benne a romantika. De hát ez nem egy embernek jutott eszébe. Külföldi ingatlanok. Tehát ugye Thaiföld szóba került, meg Tenerifei szóba került, zárójelben egy következő alkalommal majd feldolgozzuk a thaiföldi ingatlanpiac aktualitásait, de ugye itt most időhiány erre nem lesz idő. Mikor érdemes egy magyarnak kimenni külföldre? Kinek javasolnád az ilyen típusú befektetést?
0: Hát egyrészt annak, aki egyébként is sokat utazik, és nem stresszeli magát azon, hogy mondjuk több ezer kilométerre van egy ingatlana. A külföldi ingatlan befektetéseknek a legfontosabb pontja az, hogy legyen egy olyan megbízható partner, akire rá lehet bízni az ingatlanát. Én személy szerint már 14 éve tevékenykedem a thaiföldi pattajai piacon, illetve az üzlettársam, barátom 20 éve élként Thaiföldön, és 14 éve dolgozunk vele együtt, illetve van egy másik barátom, üzlettársam, akivel ugye nem olyan hosszú távú az üzleti kapcsolatom, de szintén, tehát ez nagyon fontos, hogy megfelelő üzleti partnerek legyenek kint. És tehát ugye ez egy alapvető dolog, hogy valaki szeressen utazni, kellően nyitott legyen. Az a tapasztalatom, hogy sok olyan befektető keres meg minket, akinek Magyarországon már van ingatlan befektetési tapasztalata, és a portfólióját szeretné bővíteni egy külföldi ingatlannal. Egyrészt ugye földrajzilag is diverzifikál, másrészt más devizában tartja a megtakarítását. Ugye a thaibat az egy elég erős deviza, folyamatosan erősödik a forinthoz képest, illetve hát az se elhanyagolható tény, hogy a beszállási limit az alacsonyabb, mint mondjuk a magyar ingatlan piacnál, és sokan mondjuk emiatt is döntenek thaiföldi ingatlan befektetés mellett. Beszéltem az előbb arról, hogy az ingatlan befektetéshez kell egy kis vállalkozói gondolkodásmód. Az értékpapír piac az sokkal inkább ilyen introvertált személyeket feltételez, akik mondjuk egy számítógép mellett ugye meg tudják tenni a maguk kis részvény ETF vásárlásaikat, és teljesen jól tud működni, hogy apránként vásárolják az ingatlan, az másabb, mert ugye az egy nagyobb eszközről van szó, nagyobb kockázatot kell vállalni. Én úgy csináltam, meg most is úgy csinálnám, hogy a kezdő tőkét azt viszont eladási célú ingatlanok adásvételével hoznám össze. Tehát egy-egy ilyen ügyleten akár több millió forintot lehet nyerni, ugye éves szinten, hogyha több ilyen ügyletet végig tudunk vinni, akkor viszonylag gyorsan össze tudunk hozni egy nagyobb összegű saját tőkét, ami később az önereje lehet azoknak a bérbeadási célú vásárlásoknak, amihez mondjuk egy hitelt veszünk fel, természetesen ez az kell, hogy egy hitelképességet is építsünk. Tehát itt meg elérkeztünk oda, hogy ugye minden embernek egy kicsit másabb az életszituációja, akinek jó bejelentett jövedelme van, ő nagyon jól tud hitelekkel operálni, akinek mondjuk ez nincsen meg, ott már egy picikét nehezebb a helyzet, viszont én mindenféleképpen viszonteladási célú ügyletekkel építenék tőkét, és párhuzamosan mellette elkezdenék befektetni bérbeadási célú ingatlanokba is, hogy egy passzív jellegű bevételt is felépítsek, és idővel itt a passzív jellegű bevétel, ugye a bérleti díjbevételek el fognak érni egy olyan szintet, ami az aktív munkát akár teljes egészében ki is tudja váltani. Bár én úgy gondolom, hogy aki szereti ezt a befektetői tevékenységet, az mondjuk egy idézőjelbe téve nyugdíjas élet mellett is belefér neki, hogy egy-egy ilyen viszonteladási célú befektetési ügyletet végigvigyen.
1: Király Norbert, köszönöm szépen, hogy itt voltam.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Majdnem 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon tavaly, az előző évi 2,5 milliárd után, miközben folyamatosan emelkedik az ilyen megoldásokat használók és a tranzakciókat elfogadó üzletek aránya is. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az elektronikus fizetések aránya a teljes pénzforgalmon belül tavaly 46%-ra nőtt az előző évi 42%-ról. A jegybank célja, hogy 2030-ra ez a mutató 60-67%-ra erősödjön. Az elektronikus fizetések aránya 2017-ben 16%-on, 2020-ban 27%-on állt. Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla tulajdonosok klubja. A szervezet azt kéri, hogy Magyarországon is engedélyezzék a már több uniós tagállamban elérhető felügyelt vezetés támogató rendszert. Az autós közösség a holland típusjóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia magyar támogatását sürgeti az októberi uniós ülésen. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és 3 tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést a Fehérházba. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak az épületbe, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. A sajtóorgánumok szerint a Fehérház előzetes figyelmeztetés és megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert az elnöki adminisztráció nem értett egyet a tudósításaikkal. Légicsapásokat mért Afganisztánra Pakisztán feltételezett fegyveres milíciák ellen. A pakisztáni hatóságok szerint 28 fegyverest öltek meg, a kabuli kormány és az ENSZ afganisztáni missziója legalább 3 civil haláláról és 4 sebesültről számolt be. Pakisztán tájékoztatási minisztériuma közölte, hogy a légicsapásokat egy limitált szárazföldi hadművelet is követte. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. A japán katasztrófa védelem közlése szerint Tokióban és a környező térségekben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el otthonát. Az evakuálás nem kötelező. A tájfun miatt 275 repülőjáratot töröltek, Tokió környékén pedig több mint 9000 háztartás maradt áram nélkül.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os erősödés mellett 152.876 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal csökken, 5.145 forinton áll, az OTP 0,4%-kal erősödött 46.360 forintra, a Richter 0,2%-os pluszban 12.850 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-kal csökken és 2.554 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 49 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 8 fillér, egy svájci frank 384 forint és 22 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 1%-kal erősödik, Frankfurt 1,2%-kal, Milánó 1,3%, Madrid 1,1%-kal korrigál felfelé. Optimista a hangulat New Yorkban a Wall Street-en, ahol a Dow Jones jelenleg 3%-os pluszban, az S&P 500-os 7%, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 3,8%-kal került lejjebb, jelenleg hordonként $96.54 jegyzik. A Brent jegyzési ára 2,9%-os csökkenésben $100.83 áll hordonként. Egy uncia aranyért 9%-os csökkenés mellett $4,385.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap is napos időnk lesz, felhő átvonulással, az ország északkeleti-keleti részében lehet eső, zápor, a szél megerősödik, a hőmérséklet éjszaka 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
3: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hétfő van, rövid műsorsáv, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Invazív fajokkal azt gondolom mindannyian találkoztunk már, jelenleg, hogyha a parlagfűre vagy a tigrisszúnyogra gondolunk, de hát bőven van miből válogatni. Hogy mennyire bőven, azt a Megállíthatatlan természet című film mutatja be, amelyben az is kiderül, hogy hogyan alakítják át Magyarország élőhelyét az inváziós fajok. A Hurren Ökológiai Kutatóközpont filmje, a Megállíthatatlan természet. A központ kutatójával, Valko Orsolyával beszélgetek néhány perc múlva a filmről, ami már látható, és a folytatásról is, ami nem sokára szintén hozzáférhető lesz. Monitor délután egészen 5 óráig rádiózunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a Húren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmje a beszélgetésünk tárgya vagy témája. Valko Orsolyával beszélgetek, aki a Húren Ökológiai Kutatóközpont egyik lendület kutatócsoportjának a vezetője. Ugye jól mondtam, kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok, igen, jól mondta, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Az invazív fajokról szól ez a film, én megnéztem és nagyon élveztem. Ez egy hosszabb film, és aztán majd követi 10 rövidebb, és ez a YouTube csatornájukon, a Húren Ökológiai Kutatóközpont YouTube csatornáján látható, illetve lesz majd látható. Miért tartották fontosnak az invazív fajokat így módon bemutatni?
2: A film az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium inváziobiológiai divíziójához kapcsolódik. Ez egy 4 éves nagyon nagy kutatási projektünk volt, amiben több partnerintézménnyel közösen az Ökológiai Kutatóközpont számos kutatója részt vett, és 4 évig közösen az inváziós fajokkal kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztünk, egészen a megtelepedésüktől kezdve a terjedésükig. Azt is vizsgáltuk, hogy milyen ökológiai, társadalmi hatásaik vannak, és hogy lehet ellenük védekezni, és úgy gondoltuk, hogy ennek a komoly 4 éves kutatási programnak a lezárása az talán legjobb lenne egy olyan filmmel, aminek segítségével a nagy közönség számára is be tudjuk mutatni az inváziós fajokat. Ezek ugyanis mindenhol velünk vannak, körbevesznek minket, hogyha valaki most hallgatja a rádiót mondjuk egy autóban ülve, vagy éppen kinéz az ablakon, szinte biztos, hogy fog látni egy inváziós növényfajt, egy inváziós állatfajt, csak éppen nem is veszük őket észre. Úgyhogy fontosnak tartottuk nagyon, hogy felhívjuk a nagy közönség figyelmét az inváziós fajok témájára.
1: Ahogy mondja egyébként, ugye jól mondom, prérifű, a parlagfű, a tigrisszúnyog, az aranysakál is, a hód, a mosómedve, rengeteg faj szóba kerül ebben a filmben, és nézegettem a kommenteket, nagyon sokan látták már a YouTube csatornán ezt a filmet, és sokan fogalmazzák azt meg, hogy hát igen, de mit lehet itt tenni ezzel szemben? Kell-e valamit tenni? Lehet-e valamit tenni? Hiszen a növények, az állatok alkalmazkodnak a megváltozott világhoz, a megváltozott éghajlathoz, mennek a táplálék után, vagy mennek a hőmérséklet után, nyilván minden más és más. Mit lehet itt tenni? És a másik az, hogy van olyan faj, ami egyszer már eltűnt Magyarországról, aztán elkezdtük védeni, most meg már túl sok van belőle, valaki a károkatonát mondja, vagy a hódokat, szóval nagyon nehéz ezt lekövetni. Nyilván a kutatók megmutatják ezt, de mi a tennivalónk, és mennyire lehet itt előre tekinteni?
2: Igen, ezek a legérdekesebb kérdések az inváziós tipikusak,
1: igen.
2: Annyi, hogy ez fontos megkülönböztetni, hogy például a hód meg a károkatona azok őshonos fajok. A hód az ugye régebben őshonos volt, aztán eltűnt, és most újra megjelent, tehát egy terjedő őshonos fajról beszélünk. Az aranysakál az ugye viszonylag természetes módon, de inváziósként viselkedve jön a Mediterráneumból, és már itt van mindenhol, szinte Magyarországon is. Viszont vannak olyan inváziós fajok is, amik a világ másik végéről érkeznek, és az ő megérkezésüket szintén mindig mi emberek okozzuk, mi katalizáljuk, mi hozzuk be magunkkal direkt, vagy véletlenül, vagy észrevétlenül. És az, hogy mit lehet tenni, meg kell-e valamit tenni, itt rögtön egy kis ajánlóval kezdeném, hogy a Nemzeti Laboratórium eredményeinek összefoglalása kapcsán megjelent egy kimondottan az inváziós fajok kezelésével foglalkozó szakmai kiadvány is az Ökológiai Kutatóközpontban. Ezt az inváziobiológia.hu weboldalon bárki meg tudja találni és le tudja tölteni. Az a címe a kiadványnak, hogy új fajok, új kihívások, és ebben sorra vesszük a Magyarországon legfontosabb inváziós növény- és állatfajokat, hogy mit lehet ellenük tenni, és azt is, hogy a különböző szektorok mit tehetnek, egészen az állami szektortól kezdve lefelé a társadalomig, a magánemberig, hogy ki mit tehet. Tehát a védekezésnek nagyon sok szintje van, és az az általános szabály, hogy legjobb lenne a problémát a nulladik pontban már megelőzni, mert hogyha egy adott inváziós faj nagyon berobban egy területen, akkor ugye teljesen át tudja alakítani az életközösséget, és sokszor már olyan mértékben van jelen, hogy nagyon-nagyon nehéz teljesen eltávolítani. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a legjobb, hogy olyan tudatos magatartással próbáljunk fellépni az inváziós fajok ellen, hogy megakadályozzuk akár a megjelenésüket is. Erre is sok példát lehet majd a filmben látni, úgyhogy nem akarom leszpoilerezni, érdemes megnézni a filmet, de például azzal, hogy milyen dísznövényeket, díszállatokat tartunk, hogyan tartjuk őket, hogyan mozgunk a természetben, ezzel már mi magunk is nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük az inváziókat. És hogy felmerül a kérdés, hogy ön is mondta, hogy voltak olyan kommentek, hogy jó, de hát miért kell védekezni ellenük, miért kell megakadályozni az inváziót, hogy lehet-e?
3: Igen, mert a csenkesznek ugye sok helyen vége van, mutatják a kutatók, és jön helyette a prérifű. Na de hát így alakult át az éghajlatunk. Én még az életben annyi sáskát meg szöcskét nem láttam mezőn, száraz mezőn, sztyeppén, mert most tulajdonképpen ezen a nyáron ez nagyjából így nézett ki, mint idén. Hát valami hihetetlen, hogy ez a szöcskék és a sáskák, azok mekkora teret nyertek csak ebben az elmúlt egy-két évben.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek, de különösen az idei év az olyan szélsőséges klíma állapot tükröz, hogy ilyeneket mi sem láttunk még, tehát ez semhez nem hasonlítható. Olyan kollégáim, akik már évtizedek óta ugyanazokon a területeken kutatnak, a legjobb ismerői az adott területeknek, teljesen döbbenettel és elkeseredéssel fogadják azt, hogy hogyan alakulnak át most az extrém szárazság hatására az életközösségeink, és ilyenkor, hogyha ebbe még berobban egy olyan inváziós faj, mint az említett prérifű, ami ezt köszöni szépen nagyon jól elviseli, akkor ez nagyon nagy gond, mert például ezek a homokigyepek, amiket a prérifű veszélyeztet, ezek a Pannon régiónak olyan jellegzetes növénytársulásai, amiknek a megőrzéséért Magyarország felelős, tehát nálunk nagyon gyönyörű állományaik van, annak nagyon értékes természeti értékeket őriznek, gyönyörűek majd a filmben is lehet látni a gyönyörű árvalányhajas gyepeket. Tehát ezeket teljesen át tudják alakítani az inváziós fajok. Ugye a homoki gyepek azok nagyon nyílt élőhelyek. Általában, hogyha van egy nyílt élőhely, oda tudják a legkönnyebben betenni a lábukat az inváziós növényfajok, mert egy csomó megtelepedésre alkalmas szabad felület van számukra. Ez a helyzet a prérifűvel is. Tehát nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol még nem jelent meg ez a növény, és fontos természeti értékek vannak, ott próbáljuk meg megelőzni a megtelepedését, figyelni a lehetséges belépési útvonalakat, és hogyha megjelenik egy-egy példány, azt eltávolítani. Más területeken, ahol már az inváziós fajok előzönlötték teljesen az élőhelyet, ott pedig különböző módszerek léteznek, például a növényfajok esetében az irtásukra, lehet ugye mechanikai kaszálásos, szárdúzásos védekezést, vagy vegyszeres védekezést, vagy akár vannak olyan inváziós növényfajok, amiket kontrollált égetéssel lehet visszaszorítani, tehát vannak olyan fajok, amire már megvan a bevett megoldás, vagy lehet találni új megoldásokat, például restaurációs ökológiai kutatócsoportban dolgozó kollégáim, ők azzal foglalkoznak, hogy őshonos növényfajok vetésével, hogy lehet visszaszorítani az inváziós fajokat. Úgyhogy vannak megoldások, de például a prérifű esetében az a legnagyobb baj, hogy itt még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy lehetne a hektárszámra előzönlött területekről eltávolítani ezt a növényt, úgyhogy ezeket a kérdéseket is kutatják a kollégáim. Az ilyen átalakító fajoknál mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, hogy lehet a hatásukat csökkenteni, akár az életközösségre, akár az emberi társadalomra is, mert ugye van nagyon sok olyan inváziós faj, erről is vannak példák a filmben, ami ugye minket is érint, tehát hogy felmerülhet az emberekben a kérdés, hogy jó, hát aki nem szokott a természetbe járni, nem feltétlenül gondolja úgy, hogy annyira fontos,
3: hogy csenkesz vagy prérifű. Igen, de amikor már bántja, amikor zavarja, akkor hirtelen igen, de akkor az ember már csak ilyen.
2: Igen, és akkor erre például tökéletes példák akár a szúnyogok, akár mondjuk a parlagfű, amit mindenki ismer, ugye azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy ez egy inváziós növény, Észak-Amerikából származik. Magyarországon van az egyik legtöbb belőle a világon, egy óriási inváziós gócpont vagyunk, és És ugye a lakosságnak majdnem az egynegyede az allergiás a parlagfűre, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki konkrétan nagyon nem szereti a parlagfüvet, és ez a nagyon komoly probléma az inváziós fajokkal, hogy vannak olyan hatásaik is, amik akár a természetre, akár az emberi társadalomra nagyon kellemetlenek, és hogyha egy olyan faj fejti ki ezt a hatást, amiben rengeteg van, akkor ott be kell avatkozni, és meg kell védeni az őshonos életközösségeket.
3: Igen, megint a laikust, ha megengedi, igen, mert akkor így megváltoznak a körülmények, akkor azt szinte lehetetlennek tartanám, még egyszer mondom, laikusként, hogy én a csenkeszt meg tudjam óvni, ahelyett, hogy jöjjön helyette a prérifű, mert iszonyatosat változott az éghajlat. De mondjuk a vizekben jönnek ezek az invazív, ha jól mondom, halfajták például, még az őshonos, még meglennének, még itt élnének az őshonos halfajták valameddig, ameddig bírják ezt a meleget, meg szárazságot, de ezek az invazívak meg kiszorítják őket. Tehát vannak olyan területek, ahol szinte esélytelennek tűnik az én számomra, és van, ahol pedig nyilván még tehet valamit a tudós közösség, meg a társadalom is talán.
2: Igen, ez nagyon fontos. Én ezért próbálok. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt a küldetést, hogy próbáljuk menteni, amit csak lehet, és azért nagyon bízom benne, hogy még a homokigyepek esete sem esélytelen. A természet alapú megoldások, mint például ez az őshonos növények visszatelepítése, ez hát ha jelenthetne a jövőben erre is egy megoldást, nyilván nem könnyű, de igen, tehát az előbb említette a vizekben megjelenő különböző inváziós fajokat, akár halak, akár vízigerinc, ezekről is vannak nagyon érdekes példák a filmben, és itt például nagyon sokat tehet az átlagember is, tehát hogyha az akváriumunk vizét megfelelő módon cseréljük, nem engedjük azt, hogy az akváriumi víz az bekerüljön a szennyvízhálózatba, és kikerülhessen.
3: Vagy amikor megvonjuk a teknőst, és beengedjük ugye azt a teknőst, ami egyébként nem őshonos Magyarországon, például a vizekben, aztán mondjuk elszaporodhat.
2: Rettentő gondok okoznak a hobbi állatként tartott teknősök. Azt hiszem, hogy Tatán van egy óriási civil kezdeményezés, ahol rengeteg teknősfajt távolítanak el az ottani vízi élőhelyekből, ahova kiengedik őket a nem teljesen tudatosan viselkedő tulajdonosok, de egy-egy ilyen faj az teljesen fel tudja borítani az adott élőhely ökológiai egyensúlyát. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan pici része van az életünknek, amiben, hogyha nem követjük el ezeket a hibákat, akkor már mi magunk is tehetünk, és ehhez nagyon tudom ajánlani ezt a kiadványt, amit az Ökológiai Kutatók Központ készített. Ebben tényleg nagyon jó példák vannak arra, hogy mi magunk mit tehetünk.
3: Hát igen, az utazások, a kereskedelem, a dísznövénykereskedelem. Hát emlékszem, még kertész kollégák mesélték, hogy mi minden jön be, meg mutatták is, meg mi minden jött be mediterrán cserepes növényekkel, akár a cserépaján, akár ez lehetett rovar, bogár, lehetett növény is, vagy ez a kis állattartás, amit említett, tehát nagyon sokféle terület van, ahol még lehet játékter a társadalomnak is, nem csak a tudósoknak. Az egyébként nekem nagyon tetszett, hogy terepi kutatást is mutatnak a filmben, laboratóriumi vizsgálatot is, tehát nagyon sokszínű, nagyon, nagyon bölcsen ismeretterjesztő és hozzáférhető ez a 30 perces film, és gondolom, hogy akkor a következő 10 kisebb rész is. Ha jól tudom, akkor egy-egy faj, egy-egy kutatási téma, egy-egy ökológiai folyamat kerül majd górcső alá.
2: Igen, nagyon érdekesek lesznek a 10 percesek is, azok ugye mélyebben belemennek egy-egy részébe annak a témakörnek, ami a nagyfilmben is megjelenik. Úgyhogy ugyanazokkal a szereplőkkel, kollégákkal találkozhatnak majd a nézők a rövid filmekben is, de egy sokkal részletesebb képet kaphatnak egy-egy témáról, például akár a prérifűről, akár a szúnyogokról, akár a mosómedvéről, vagy például a mi témánk a magok terjedése. Úgyhogy nagyon érdekes részek lesznek, ezek a közeljövőben lesznek elérhetőek, hetente fog majd egy-egy újabb megjelenni, úgyhogy akit érdekel a téma, az végigkövetheti még részletesebben majd.
3: Az izgalmas lehet önöknek, a tudomány embereinek megfigyelni azt, amikor egy ilyen dolog közkincsé lesz, mint ez a megállhatatlan természetfilm, utána pedig a társadalom arra hogyan reagált, látni ezeket a kommenteket, nyilván van benne ilyen is, olyan is, van, ami vitára érdemes, van, ami meg nem. Klassz ez, amikor a tudósok rögtön kapnak visszajelzést az élő társadalomból, mert játékos társak vagyunk önök és mi együtt ezen a glóbuszon.
2: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ez minden kutatásra igaz egyébként, de talán az inváziós fajokra még jobban, mert tehát, hogy mi magunk a folyamat részei vagyunk, mi magunk tudatosan vagy tudattalanul, de terjesztjük ezeket a fajokat, segíthetjük a megtelepedésüket, minket is érint az ő hatásuk, úgyhogy emiatt nagyon fontos ezt a témát megismertetni a társadalommal, és nagyon-nagyon fontos számunkra is, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Úgyhogy számunkra is egy nagyon izgalmas dolog, hogy látjuk, hogy az embereket érdekli a téma, és hogy aktívan hozzászólnak. Úgyhogy ennek nagyon örülünk.
3: Megenged még egy utolsó személyes kérdés. Azt láttam, hogy lendület, vegetációs, magbank dinamikai kutatócsoportban dolgozik, ott kutató, tudományos titkár, tudományos tanácsadó. Mi a kedvenc területe? Mi az, amivel a legtöbbet foglalkozik?
2: Az inváziós fajok kapcsán mi azzal foglalkozunk, hogy mi magunk az emberek, azok hogyan tudjuk észrevétlenül terjeszteni a növényfajok magjait, és ezzel az invázióknak a nulladik pontjává válni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye, hogyha kint vagyunk a természetben, akár csak kutyát sétáltatunk,
3: a pulóverünkön, a cipőnkön fotunk, mennyi kis piciny mag termés.
2: Tele van maga a terméssel, és ezeket el tudjuk vinni olyan élőhelyekre, ahova más nem tudja őket elvinni, mert mi mondjuk fel tudunk szállni egy repülőre, és el tudunk menni a világ másik végére, és szépen oda visszük a magokat. Úgyhogy mi ezzel a témával foglalkozunk, ez egy nagyon izgalmas, nagyon alulkutatott, nagyon emberközeli téma, és tényleg nagyon-nagyon fontos itt is a társadalommal való kapcsolattartás, hiszen mi magunk vagyunk itt az inváziós fajok vektorai, úgyhogy meg kell ismernünk azt, hogy az emberek hogyan viselkednek, milyen attitűdjük van az adott témakörben.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örök, hogy megismerkedtünk legalább itt telefonon keresztül. Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet, ott van a YouTube csatornán, és jönnek a kisfilmek és a 10 percesek is. Balkó Orsának nagyon szépen köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 4:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2. Elnézést, 4:30 van. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András elmondta, vádhatóságra minden demokratikus jogállamnak szüksége van, olyan ügyészségre, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak, ma ez a bizalom nincs meg, hangsúlyozta az államfő. Közben Magyar Péter miniszterelnök azt közölte a parlamentben, hogy a Tisza frakció részéről nem látják biztosítottnak a köztársasági elnök jelöltje Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. A sajtóorgánumok szerint az elnöki hivatal előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert nem értettek egyet a tudósításaikkal. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. A japán katasztrófa védelem közlése szerint Tokióban és a környező térségekben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el otthonát. Az evakuálás nem kötelező. A tájfun miatt 275 repülőjáratot töröltek, Tokió környékén pedig több mint 9000 háztartás maradt áram nélkül. Sikeresen elindult a Riekai olajfinomító új késleltetett kokszóló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés részén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet, nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os erősödés mellett 153.107 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5.160 forinton stagnál, az OTP 0,5%-os pluszban 46.410 forinton, a Richter 0,2%-kal jön feljebb 12.850 forintnál jár a kurzus, a Telekom szintén 0,2%-kal erősödik 2.566 forinton áll. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,9%-kal teszi ugyanezt, Milánó másfél, Madrid 1,2%-kal korrigál felfelé. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 0,4, az S&P 500-os 0,9, a Nasdaq kompozit 1,6%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap is napos időnk lesz, felhő átvonulásokkal, az ország északkeleti keleti részében lehet eső, zápor, a szél megerősödik, a hőmérséklet 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Megszületett a várva várt széltender, megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat. Október 30-áig lehet egyébként

0: az akkori idők egy politikus azt mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog napelemeket tekinteni ebben az országban, hiszen éjszaka nem süt a nap. Hát az igazság, hogy a nap azóta se süt éjszaka, de ha valaki figyelemmel kísérte a paksi válságot, akkor láthatta, hogyha nem lett volna nagyon-nagyon jelentős napelem kapacitás Magyarországon, akkor bizony óriási bajban lettünk volna. Ebből csak az következik, hogy sohasem érdemes egyetlen energia termelési módról beszélni, hanem az ország energetikai portfóliójáról, energetikai mixéről kell beszélni, hiszen ezek egymást kiegészítő elemek, azok az országok vannak nagy bajban, mint például Kuba, ahol csak az olajtüzelési erőműre, tehát egyféle erőműre tették alapot. Míg ellenben, ahol a keverék jó, ott a túlélési lehetőségek is sokkal jobbak. Itt is erről van szó tulajdonképpen, sok év után újra az energiamixnek egy új eleme jelenik meg. Önmagában ez nem értelmezhető, a teljes energiarendszer lesz önmagában várhatóan ettől stabilabb, kiegyensúlyozottabb, hiszen a szélerőművek olyankor is fognak működni általában, amikor a napelemek nem.
1: Tanár úr, csak egy mondatot hadd vessek közbe, hogy éppen most egy osztrák kollégával beszélgettem, környezetvédelmi energetikai területen dolgozik, tanácsadó cége van. Nem kell Kubáig menni, elég Ausztriáig menni, ott ugye a vízerőműre tettek föl szinte mindent, vagy nagyon sok mindent, szembe a nukleáris lehetőséggel, és most Ausztriában nagyon sok helyen a vízi energia nem jön, mert nincs víz a folyókban, a patakokban. Komoly nehézség ez még Ausztriában is. Az energiamix jelentősége az teljesen nyilvánvaló itt a Kárpát-medencében is, vagy Közép-Kelet-Európában is.
0: Pontosan így van, azok az országok vészelik át a láthatóan most már valóban változó éghajlatból adódó kihívásokat, vagy úgy általában az energetikai kérdések, kapcsolatos nehézségeket, akik többféle dologra is tesznek. Lehet, hogy ez ilyen pazarlásnak is tűnhet, de nem. Arra kell mindig egy energetikai rendszer esetén gondolkoznunk, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legjobb. A legolcsóbb megoldás egy adott pillanatban éppen működhet, de a kiesés az az egy dolog nem működik, amire mondjuk éppességgel minden tétet raktunk, akkor a kiesés sokkal nagyobb károkat okoz, mint hogyha fölkészültünk volna megfelelő tartalékkal, de gondoljunk csak akár az autónkra is, ahol hát nyilván lehet azt mondani, hogy nincs szükség pótkerékre, csak valószínűleg nem jutunk túlságosan messze, a baj van.
1: Mire ad lehetőséget, és mekkora puffer van a szélerőmű tenderben? Mekkora lehetőség, potenciál?
0: Amit pontosan meg kell érteni, hogy ez a tender nem arról szól, hogy valakik valamiféle támogatást kapnának szélerőmű építésére, sőt, itt tulajdonképpen be is kell fizetni bizonyos összegeket. Ez a tender egy dologról szól, hogy a szélerőműveket, nyilvánvalóan minden más erőműhöz hasonlóan, valahol a hálózatra kell csatlakoztatni. A hálózat erre nem mindenhol alkalmas, nyilván egy kis faluban levő gyenge hálózatra nem lehet egy nagy teljesítményű szélerőművet kapcsolni, ezért a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az egyes hálózati szolgáltató cégekkel összeműködésben kijelölte azokat a csatlakozási körzeteket, ahol megvan a megfelelő méretű hálózati kapacitás, ilyenből egyébként nincs túlságosan sok, ezekhez lehet csatlakozni, és mint hogy viszonylag nagynak tűnik már most az előzetes érdeklődés, pályázni kell, versenyben ajánlati alapon fog eldőlni az, hogy egy adott meglévő csatlakozási helyre hova lehet szélerőművet telepíteni. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy ha például bármilyen más ipari üzemben gondolkozunk, az autópálya közeli, az autópálya kijárókkal közeli területekért nyilván sokkal nagyobb a versenyzés, mint valami olyan területél, ahol nincs infrastruktúra.
1: Ráadásul, ha jól olvastam és jól láttam, és azt gondolom, jól láttam, ennek barna mezős területen kell, vagy ezeknek a lehetőségeknek, szélerőparkoknak, vagy erőműveknek barna mezős területen kell létesülniük. Tehát nagyon sok mindennek meg kell felelni, többek között ennek is.
0: A legbonyultabbak talán, vagy a legbonyultabbak közé tartoznak a környezetvédelmi előírások. Rendkívül nagy szokott lenni a lakossági ellenállás, nem csak szélerőművekkel, nem csak naperőművekkel, hanem bármiféle hálózati infrastruktúra építésével kapcsolatban, hiszen nem nagyon szeretjük a különböző vezetékeket, oszlopokat, tornyokat, amik a napelemet sem a település közelében, ahol élünk. De ha mindez egy korábbi, már nem működő ipari parkban, vagy akár működő ipari parkban valósul meg, itt ez a folyamat lényegesen leegyszerűsödik, hiszen egy meglevő területen, egy elfogadott ipari üzem területén történnek ezek a változások.

0: Sok. Azért nem megy egyik napra a másikra, majd olvasom az új szélerőművek leghamarabb 2030. szeptember 30-án csatlakozhatnak a hálózatra, legkésőbb pedig 32. szeptember 30-án. Hát az testvérek között is 4 év, tehát ez azért ez ilyen Hűbele Balázs módjára nem érdemes tervezni, már csak azért is, mert látom, hogy a beruházás és a hozzájárulás a pályázat összege is azért magas, magasnak mondható.
1: De energetikai beruházásoknak az a sajátossága, hogy a kivitele általában elég hosszú ideig tart, hagyományos erőmű esetében 5-10 év, egy megújuló erőmű esetében néhány év, de például egy atomerőmű esetében akár 20 év is eltelhet, amíg az atomerőmű üzembe áll. Ugyanakkor ezek a beruházások nagyon hosszú időre szólnak, minimum 25 évre, nagyon gondos tervezésnek, megtérülési számításnak kell megelőzni ezeket a fejlesztéseket, hogy hosszú távon is üzemeltethetők, ami a legfontosabb, talán gazdaságosan üzemeltethetőek legyenek ezek a beruházások.
0: Azt is láttam, hogy pluszpontok járnak azért, hogyha uniós ipart támogatja a beruházó, tehát itt nyilván a kínai dömpinget kell valamilyen módon megakadályozni, vagy mindenesetre az uniós beszállítókat, gyártókat kell helyzetbe hozni. Csak még egy dolog, és ez nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mekkora lesz a tülekedés, mert egy mai hír, és ezt mindenképpen ide kell hozni. Azt mondja, erre érdemes figyelni, a Magyarországnak döntött a bíróság Ausztriában, azt hiszem ez alsó Ausztria, megtiltotta a szélturbinák megépítését, nem lesz semmi a Wullersdorfi erőmű parkból a mostani tervek szerint, mert egy parlagi, ha jól látom, egy parlagi sasfészek van ott néhány száz méterre a tervezett erőmű parktól, és ezért így ebben a formában nem lehet megvalósítani. Tehát millió tényező van, csak ezt akarom mondani ezzel a kis színessel, ami egy ekkora beruházást azért befolyásolhat, hogy egészen finoman fogalmazzak.
1: Nem egyszerű, tehát energetikai beruházást építeni nem egyszerű. Korábbi áramszolgáltató gyakorlatomban előfordult, hogy egy transformátor állomás építését az akadályozta meg, hogy egy bizonyos Pilis faluban az ott lakók úgy gondolták, hogy a föld csakrák pont azon a helyen jönnek ki a földből, ahol az adott transformátor lenne. Hát ehhez nem értek, de azt viszont megtanulhattuk, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, rendkívül érzékeny a téma, és valóban a környezetvédelem nagyon fontos, nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy ha bár ezek a berendezések nem túlságosan szépek, de lehető legkisebb legyen a környezeti kár, a környezeti beavatkozás.
0: Azt láttam, hogy a teljesítmény az 700 megawattnyi szélerőműre vonatkozik. Az mekkora szám, az mekkora hányad, az a energia mixünkből, a tortánkból, az mekkora részt tesz ki? Mennyit számít ez a 700, tervezetten 700 megawattnyi szélerőmű?
1: Valójában ez nem egy óriási nagy érték, de még egy dolgot talán megtanulhattunk a paksi energiaválság idejében, hogy nem csak az számít, hogy mennyit fogyasztunk, hanem az is, hogy mikor. A paksi válságot azzal tudtuk talán a legjobban túlélni, hogy nemzeti összefogással csökkentettük a fogyasztást abban az időszakban, amikor nem állt rendelkezésre napenergia, de napközben más időszakokban pedig lehetett használni. Ebben a 700 megawattban talán az lesz a legörömtelibb, hogy ez pont olyankor fog rendelkezésre állni, amikor a naperőművek nem termelnek, hiszen általában eltérő időszakban van erős napsugárzás és erős szél. Bár a szélről még beszélnünk kell, mert ez egy nagyon fontos kritikai tényező sok cikkben. Lényeg a lényeg, hogy hát nem, nyilván nem ez fogja eldönteni, és nem vált ki semmiféle paksi atomerőművet, de a mixet erősíti, és főleg azért erősíti, mert olyankor áll rendelkezésre, amikor a másik megújuló energiaforrás, a naperőmű pedig nem.
0: Ha már Boros úr a szelet említette, azt is láttam a pályázatban, olyan szélviszonyok megléte szükségeltetik, amely gazdaságossá teszi a beruházást. És hát erről indult el aztán egy ilyen népi vita, ugye az internet népe most energetikai szakértőként azt meg fogja határozni majd, hogy hol fúj a szél, merről fúj a szél és mennyire.
1: Hát bizony, ez egy fontos kérdés. Azért azt látni kell, hogy ezek a szél erőművek nem a nem az a kategória, amikor a forgóval kiállunk a teraszra, ezek nagyon magas, a több száz méterre is fölnyúlhatnak, sőt még azoknál is az erőműveknél is magasabbak, amelyeket korábban már egészen jól megszoktunk az M1-es autópálya mellett. A magas légköri széljárás teljesen más, mint az, amit lent tapasztalunk, ahol az emberek mozognak néhány méter magasságban, de nyilván hát meg kell figyelni azt az úgynevezett szélcsatornát, ahol a legalkalmasabb ezeknek a felszerelése. Magyarországon például tipikusan ilyen ez a bizonyos M1 melletti észak-nyugati, és hát általában magas hegyi pontok, olyan pontok a legalkalmasabbak, amelyek már elég magasan vannak ahhoz, hogy ezek a magasabb légköri hatások érvényesüljenek.
0: Mekkora lesz az érdeklődés ön szerint?
1: Jövőben látni nem könnyű dolog. Azt látom, hogy már most, sőt az elmúlt években is elég nagy volt az érdeklődés. Kb. Egyfajta politikai akarat létezett, amelyik nem preferálta a szélerőműveket. Ezt azt is tudni kell, hogy a megújuló erőforrások nagyon erősen függenek a szabályozástól, a jogszabályoktól, az átvételi áraktól. A megújuló energiák átvételi ára általában elég kedvezően alakult az elmúlt időszakban. Ha lesz megtérülés, és úgy tűnik, hogy lesz, akkor lesz nagy érdeklődés is. Ha ez nem lenne így, akkor pedig nem, de én inkább abból indulok ki azért, hogy a napelemi parkok esetében is óriási az érdeklődés mind a mai napig, és véletlenül így lesz a szélerőművek esetén is.
0: Még egy dolog jutott eszembe, az is fölmerült itt a különböző cikkekben, meg véleményekben, hogy hát ez majd vajon kinek a biznisze lesz? Ki fogja ezeket az erőműveket építeni? Milyen pénzből, az is izgalmas, erről beszéltünk már, de ki fogja végül is építeni, vagy építetni?
1: Pontos látni, hogy magukat az erőműveket, úgy, mint a napelemparkokat, a szélerőműparkokat is magán beruházók fejlesztik, építik, de nyilván ezt nem önmagukban teszik, hanem szorosan kell együttműködniük a helyi közösségekkel, a helyi önkormányzatokkal, hiszen rengeteg engedélyre van szükség, a hálózati cégekkel, a Magyar Villamosipari Rendszer irányítóval. Tasszak is egy a vége, ezek magánberuházások, és hát vélhetően lesznek olyan Európai Uniós különböző pénzek, amelyeket föl lehet erre a célra használni, olyan támogatások, amelyek a megújuló energiatermelés támogatását szolgálják. Ilyenek ma is vannak, de jellemzően napelemes, sok esetben háztartási napelemes rendszerek építésére.
0: 2026. október 30-áig lehet egyelőre benyújtani a széltenderre a pályázatokat. Dr. Boros Norbert energiapiaci szakértőnek köszönöm szépen a véleményét és a beszélgetést is.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Megállíthatatlan természet és szélenergia, ez volt a mai kínálat. Holnap kedd, hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jót ad, szép estét, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rend FM 94.2. Kultúrában utazunk. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utca közelében baleset miatt sávlezárásra kell számítani. A 81-es trolibusz ezért terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszti utcai lakótelep megállót, míg az Eötvözértere irányában a Miskolci utca Csömöri út megállót hagyja ki. Továbbra is helyszínelnek a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kerepesi út felé, ahol a belső sáv emiatt nem járható. Tart a műszaki mentés és a helyszínelés az M0-ás déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Változatlanul csak a belső sávban tudnak közlekedni egy rövidebb szakaszon, így ott csak lépésben lehet haladni, jelzi az Útinform. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. A Széll Kálmán tér környékén, továbbá az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is a Petőfi híd felé északra és a Margit hídtól délre, a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk! Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Zene, borok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az ügyészségbe vetett intézményi bizalmat visszaszerezni csak következetes munkával lehet, amihez idő és hiteles működés kell, ezt a köztársasági elnök mondta az országgyűlésben napirend előtt. Baka András szerint az ügyészség tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen a testület belügye, az állam tekintélyéről van szó. Az államfő úgy értékelt, a vádhatóság állapota ma rendkívül rossz, még saját jelenlegi vezetői szerint is. Ezért javasolta Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Baka Andrást hallják.
11: A legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, rendkívüli eltökéltséggel és határozottsággal biztosítsa a törvényes működés feltételeit, helyreállítsa a felelősség rendjét, és olyan intézményi kultúrát teremtsen, amelyben az ügyész számára a szakmai meggyőződés és a törvény az egyetlen igazodási pont. Fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség közötti szakmai kapcsolat rendezése is. Egy hierarchikus szervezetnek csak akkor lehet valódi ereje, ha a felelősségi viszonyok világosak, és ezt a felelősséget érvényesítik, az információk szabadon eljutnak a döntéshozókhoz, a szakmai ellenvéleményeket pedig megbeszélik.
10: Magyar Péter nem sokkal ezelőtt jelentette be, hogy a Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi posztra. Miközben a világ kamatot emel, hiszen így tett az LKB, a Fed és a Japán jegybank is, idehaza valószínűleg megáll a negyedéves kamatcsökkentési ciklus, így prognosztizálja a KNH vezető elemzője a következő folyamatokat. Németh Dávid szerint a jelenlegi geopolitikai és energiapiaci kockázatok miatt egy időre behúzza a féket a monetáris tanács. A testület fontos szempontja az is, mennyire lesz stabil a forint árfolyama a közeljövőben.
4: Megnézi, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen folyamatok indulnak el, mennyire lesz jelentős a másodkörös hatása az energiaár emelkedésnek, egyáltalán ugye a forint az mennyire állja majd stabilan a romló nemzetközi környezetet. Egyelőre arról lehet azért beszámolni, hogy stabilan állta, hiszen a forint az továbbra is 360-370 forint között mozgott az euróval szemben, és ekközben egyébként a kockázati prémiumok, amiket mondjuk a kötvény piacon látunk, azok sem bővültek vagy nőttek, tehát alapvetően egyelőre jól állja a sarat, de azért mindenképpen egy sokkal bizonytalanabb környezet alakult ki, mint amit júniusban láttunk, amikor elindította a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank.
10: A nem sokára induló fűtési szezon előtt még időben érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, kozánokat, konvektorokat, illetve a kéményeket. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukis Dániel tűzoltó ezredes azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a régen használt eszközöknél, de a vadonatújaknál is kötelező a vizsgálat.
12: Ha valahol évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg kéményseprővel. Ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy kéményseprőt hívjunk akkor, hogyha egy új fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményre. Ilyenkor kötelező kéményseprőt hívni, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor a kéménynek a használata nem csak tilos, hanem életveszélyes.
10: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Majdnem 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon tavaly, az előző évi 2,5 milliárd után, miközben folyamatosan emelkedik az ilyen megoldásokat használók és a tranzakciókat elfogadó üzletek aránya is. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az elektronikus fizetések aránya a teljes pénzforgalmon belül tavaly 46%-ra nőtt az előző évi 42-ről. A jegybank célja, hogy 2030-ra ez a mutató 60-67%-ra emelkedjen. Az elektronikus fizetések aránya 2017-ben 16%-on, 2020-ban 27%-on állt. Az elektronikus vásárlások aránya mind darabszámban, mind értékben Budapesten volt a legmagasabb 62, illetve 70%-kal. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítványából a csaknem 4,8 milliárd forintból, amelyet még tavaly év végén kapott meg. Közben a szervezet megszüntetése is elkezdődött. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán kiemelte, a tervezett projekteket nem előzte meg szakmai egyeztetés. Az alapítvány első nagyobb projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló betegtájékoztató rendszer fejlesztését jelölte meg, de a támogatás jelentős része végül kihasználatlan maradt. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. A sajtóorgánumok szerint az elnöki hivatal előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert nem értettek egyet a tudósításaikkal. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsúszamlásokra figyelmeztetnek. A japán katasztrófavédelem közlése szerint Tokióban és a környező térségekben több mint 1,6 millió embert kértek arra, hogy hagyja el otthonát. Az evakuálás nem kötelező. A tájfun miatt csak nem 300 repülőjáratot töröltek, Tokió környékén pedig több mint 9000 háztartás maradt áram nélkül. Sikeresen elindult az INA riekai olajfinomítójának új késleltetett kokszoló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés révén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet, nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége. Több éves előkészítő munka kezdődik az ukrán szénhidrogén magyarországi tárolásával kapcsolatban. Ezt a MOL közölte, miután a társaság memorandumot írt alá a Naftohaz vállalattal. A MOL a továbbiakban a magyar kormányzatot is bekívánja vonni az előkészítő munkálatokba.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 152.997 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 3%-kal emelkedett 5.175 forintra, az OTP 2%-kal került feljebb 46.240 forintra. A Richter 6%-os pluszban 12.900 forinton zárt, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.554 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 18 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 315 forintot és 72 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 63 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 33 fillér, a cseh koronáért 14 forint 89 fillér. Egy angol font 422 forint és 16 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A bitcoin 6,3%-kal erősödik 86.238 dollárnál és 80 centnél tart a kurzus. Az Ethereumot pedig 2748 dolláron és 88 centen jegyzik. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, Párizsban a CAC 9%-kal került feljebb, Milánó másfél, Madrid 1,2%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 4-tized, az S&P 500-as 1%-os erősödésben, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,5%-kal csökkent, 95 dollár 53 centnél jár, a Brent jegyzési ára hordonként 100 dollár 24 centen. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4377 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
10: Holnap is napos időnk lesz, felhő átvonulásokkal, a szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, holnap napközben 16 és 21 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Paris Saint-Germain megnyerte az Európai Szuperkupa döntőt, és Luis Enrique ezzel 14-ből 13 megnyert döntőre módosította a fináléban mutatott mérlegét. Nem túlzás talán kijelenteni azt, hogy a PSG korunk legjobb csapata, és az együttest irányító Luis Enrique talán korunk legjobb edzője is, mert már csak amiatt is, hogy Pep Guardiola éppen szabadságát tölti, és nagyon úgy fest, hogy a francia klubfutball a csúcsát éri, vagy már talán azon is túl van. Ezeket a kérdéseket próbáljuk majd megvitatni a mai adásban, és természetesen szóba hozzuk a francia labdarúgó válogatott helyzetét is, amelyen gyakorlatilag egy dinasztia változás történt, mert hogy 14 év után Didier Deschamps leköszönt a léblő éléről, és Zinedine Zidane vette át a válogatott irányítását, úgyhogy bőven van téma, és fogunk ezekről beszélni. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Sport 365 podcastjának újabb adása, én Kovács Máté vagyok, a mai vendégünk pedig Szabó Krisztóf, aki egy igazi szakavatott francia futballgénius. Szia Krisz, köszönjük, hogy elfogadtad a kívásunkat.
2: Köszi azt a felvezetést, sziasztok.
1: Hát azt gondolom, hogy ez mindig lehet francia futballról beszélgetni, és mindig örömmel jössz, hogy a francia fociról van szó. Témánk az van bőven. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk.
2: Az van bőven, igen, így, hogy kezdődnek a bajnokságok, mert most már új francia szövetségi kapitány van, úgyhogy ez kimeríthetetlen most.
1: Viszont induljunk nagyjából egy picit pár évről korábbról, oda akarok visszamenni, amikor a Paris Saint-Germain kinevezik Luis Enriquet vezetőedzőnek, és még ott van ugye egy ilyen utózenge Mbappé, Neymar, és ugye Messi triója, de még Mbappé marad, Luis Enriquet megpróbálnak együtt dolgozni. Letette akkor szerinted a Paris Saint-Germain arról, ahol most tart jelenleg, hogy akár két szezonon keresztül megnyerjenek két BL-t, és megcélozhassák azt a harmadikat, amire ugye eddig csak a Real Madrid volt képes?
2: Letettek-e akkor arról?
1: Igen.
2: Hát szerintem az, hogy egyáltalán hogyan született az ambíciójuk, ahhoz vissza kell menni ilyen 2011-ben, amikor ugye átvette a katari állam a PSG-t. Hát a katari állam az nyilván formailag lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen turisztikai ügynökség, de hát nem, ez a katari állam, az ottani döntéshozók, az ottani politikusok gyakorlatilag egy az egyben vezetik meg, irányítják a PSG-t. És az első ilyen csapás irány az az volt, hogy akkor egy ilyen sztár projektet hozzunk létre. Tehát ahhoz kellenek ahhoz a játékosok, azok a játékosok, akiket Olaszországból el tudunk hozni. És akkor így kezdette megérkezni Marco Verratti, meg Lavezzi, Ibrahimovic, lehetne még nagyon sokáig sorolni. És ahogyan épült a projekt, meg évről évre mindig érkeztek ezek a bizonyos sztárok, mindig az volt, hogy ha el is maradt a Bajnokok Ligája győzelem, vagy siker, és egyébként annak idején azért, amikor átvették ezt, akkor Nessere Khelaifi, aki ugyanúgy most is az ügyvezető igazgató, akkor volt egy ilyen nyilatkozata, hogy hát 5 éven belül szeretnénk B-et nyerni. Ez annyira nem sikerült, de hogy volt egy ilyesmi, és minél inkább jöttek ezek a kudarcok, annál inkább még jobban megnyomták a gázpedált, és akkor jött Neymar, Mbappé, aztán utána szerintem a vízválasztó az 2021 nyara volt. Az volt az a nyár, amikor a katariak is felismerték azt, hogy oké, most van az utolsó olyan bevásárlási lehetőség, amikor tudjuk azt, hogy következő év telén majd lesz a katari világbajnokság, tehát most tudunk olyan csapatot végre összehozni, ami megnyeri a Bajnokok Ligáját, és hogyha megnyerjük, akkor tudunk haknézni majd Katarban azzal, hogy de hát mi vagyunk a Bajnokok Ligája győztesek. Ez volt az a nyár, amikor megszerezték Messit, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, tehát ezért így lehetne sorolni. Tehát ez volt az, amikor így all-in-t nyomtak. És hát nem jött be. És utána gyakorlatilag megnyomta a vezetőség a reset gombot, és akkor azt mondta, hogy oké, hozzunk egy kompetens szakmai igazgatót, aki legalább úgy tudja, hogy kell ezt az egészet csinálni, ő lett Luis Campos. Ezt a tisztséget egyébként a Párizsban nem mindig töltötték be, és ráadásul nem is túl kompetens személyek, és őnek ez egyik ilyen döntése az volt, akkor hozzuk el Luis Enriquet vezetőedzőnek. És érdekes módon a vezetőség azt mondta, hogy oké, most már nem sztárok vannak, hanem az van, hogy Luis Enriquenek teljesen szabad kezet adunk, tehát bármit kérhet. És ez volt az első olyan nyár, amikor elkezdtek egyáltalán pozícióra keresni játékosokat, tehát nem a státusz volt a fő ismérv, hanem az, hogy oké, akkor hol van hiányposzt, hol van az, ahol tehetségeket be tudunk tenni, hol vannak azok a funkciók, amiket el tudunk látni. És aztán szépen elkezdett kialakulni. Nem azt mondom, hogy hibátlanul csinálták, de hogy azért a világ összes pénze mindig hozzájárult ehhez az egészhez. És akkor évről évre, első évben ugye megszabadultak Messi-től, aztán Neymar-tól, egy évig még ott maradt Mbappé, de aztán Mbappé-től is megszabadultak, és aztán gyakorlatilag az volt az az év, amikor egyre inkább ez Luis Enrique projektjévé vált, és ez volt az, ami igazából a sikerhez vezető utat megadta.
1: És hogyha igazából megnézzük a mai PSG-t, mert ugye az egész szezonban, amikor néztük a Bajnokok Ligája menetelés kapcsán, és bármikor lecserél bárkit, ugye Luis Enrique, nincsen az a hiszti, amit olykor látunk, akár a Real Madrid, most nem akarom kispécézni Vinicius Juniort vagy Mbappé-t, de ugye náluk azért az ego az elég komoly szerepet játszik, és ők nem biztos, hogy olyan könnyen fogadták volna mondjuk egy Bayern München elleni visszavágón, ha 60. perc környékén, ha jól emlékszem, Dembélét akkor cserélte le, és csak egy pacsi, és teljesen elfogadta Dembélé, hogy most más feladatot kell betölteni a csapatnak, más játékosokat kell a pályára küldeni, és más a felfogás. És ugye Luis Enrique, én azt gondolom, ezt tökéletesítette a PSG-nél, hogy mindenki alárendelt a csapat kohéziójának. Az egyéniségek persze megvannak, mert azért ilyen szintű focistáknak kell, hogy legyen egyéniségük, de még sincs az a fajta kibeszélés, nem árulják el egymást az öltözőn belül, és ebben mennyire van szerinted Luis Enriquének tudatos csapatépítése, hogy azt a klubmodellt akarta megvalósítani, ami tényleg egy csapat szinten tud BL-t nyerni, most már BL-eket.
2: Hát ugye a keretet azért az nem Luis Enrique alakítja egy személyben, de nyilván nagyon nagy szimbiózisban van ugye Luis Campossal. De ugyanakkor meg Luis Enriquénél tetten érhető az a fajta gondolkodás, hogy azt mondja, hogy itt a rendszer a sztár. Tehát, hogy a PSG szerintem ez volt az egyik legnagyobb tanulság, hogy amióta átvették a Párizst, rájöttek arra, hogy hiába van náluk a világ összes pénze, de a csapatépítést, a keretépítést ezt nem tudják megúszni, lespórolni a világ összes pénze ellenére sem. És Luis Enrique pedig egy olyan személy, egy olyan ember, aki azért meglehetősen kemény, konok, nagyon sokszor van egy ilyen konfliktusvállaló személyisége, és ez egyébként lehetett látni Ousmane Dembélén, aki ugye, amikor elhagyta a Barcelonát, akkor ő volt a be nem váltott ígéret, a szélső, akiből nem lett igazából semmi. Megérkezett Párizsba, és az első évében, nem tudom, hogy emlékszik-e erre valaki, volt egy olyan Bajnokok Ligája meccspont az Arsenal előtt, amikor úgy volt, hogy egy késés miatt nem ért oda egy csapat értekezletre, emiatt Luis Enrique azt mondta, hogy akkor nem nevezlek be a kezdőbe. És a következő évben volt az, amikor Luis Enrique elkezdte Dembélét használni nem szélsőként, hanem ugye hamis kilencesként, visszalépő centerként, tehát sokkal inkább középre kezdte elhúzni, és aztán mit ad Isten, ő kezdett el, vagy Ousmane Dembélé aranylabda esélyes lett. És akkor volt az, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy hát Ousmane Dembélé már csak amiatt megérdemelné az aranylabdát, már csak az alapján, ahogy pressingel, ahogy letámad. Tehát, hogy szerintem van nála egy bizonyos ilyen keménység, van rajta egyfajta konfliktusvállalás, de ez nem egy ilyen kapcsolatromboló, csak azért konfliktus, hogy konfliktusunk legyen. Nem haragítja magára az öltözőt, hanem csak szimplán az, hogy kijelöli a határokat, és akkor ehhez próbál következetesnek lenni. Plusz ezt a szemléletet viszi be, amit most már Nasser El-Khelaifitől is hallunk, amikor azt kérdezték, hogy oké, Dembélé lett az aranylabdás, akkor mit gondol róla, és azt mondja, hogy igen, Dembélé egy jó játékos, de itt a csapat a sztár. És ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt nem nagyon hallottuk tőle.
1: És hát ott tartunk, ugye, hogy megcélozhatják a következő szezonban a zsinórban 3 megnyert BL-t, amire ugye eddig csak egyetlen egy csapat a legnagyobb volt képes, a Real Madrid. És most, amit itt te is elmondtál, ugye Dembélé pressingelése kapcsán, azt gondolom, hogy mindenkinek egy tökéletes példa, hogyha megnézi az Inter elleni finálét, amikor Dembélé mint egy kesely gyakorlatilag várja a 16-os vonalán, hogy azonnal megindulhasson pressingel.
2: Mint egy sprintfutó így a rajt.
1: Igen, de az előtt. Az kifejezése is, hogy, tehát, hogy totálisan belőjük lett kódolva ez a filozófia. És hogyha ugye Luis Enriquét nézzük a felvezetésben, ugye arról beszéltünk, hogy korunk legjobb edzője, nyilván ugye neki a kislánya elvesztése nagyon sokat nehezített az ő edzői pályafutásán, és talán emiatt is volt ott néhány ilyen hiányos év, például a spanyol válogatottnál is ugye rányomta a bélyegét, de most már kezd kiteljesedni, egyet értesz azzal a gondolattal, hogy most korunk legjobb edzője, hogyha csak egy példát hozok, mennyire zseniális volt ugye például ebben a szezonban a Bayern München elleni mérkőzésen Olise semlegesítése, amikor ugye Safonov kirúgta a labdát ugye bedobásokra, és sokan nem értették, hogy mi történik, hogy ez a kapus nem lát a pályán, tehát biztos voltak, akik ezt gondolták, és ugye a tökéletes középre terelés, és amit megvalósít a PSG.
2: Szerintem korunk egyik legjobb edzője. Szerintem benne van a top 3-ban. Ez vitathatatlan. Luis Enriquénél azért nehéz azt mondani, hogy neki van egy ilyen nagyon tiszta, világos elképzelése, vagy inkább taktikai profilja. Tehát ő szerintem nem formációkat tanít, hanem sokkal inkább viselkedés. Mert egy 4-3-3-at te is, én is, bárki le tud rajzolni a táblára. Így sokkal nehezebb az a feladat, amikor mondjuk egy csatának meg kell tanítani azt, hogy oké, mikor van az, amikor kilépsz, mikor van az, amikor elveszted a labdát, és akkor azonnal vissza kell támadnod. Tehát ezek a fajta viselkedések, meg reakciók, ez az egyik ilyen része. A másik része az az, hogy megértetni azt az összes játékosával, hogy itt senki sem fontosabb a klubnál. És azért látszott az, hogy vannak ilyen törekvések már, amikor Mbappé is ott volt a klubnál. Szerintem mindenki látta azt a jelenetet, tehát amikor a Mbappé-nak tart egy ilyen előadást, és gyakorlatilag kivetítő mutatja neki azt, hogy labda nélkül hogyan működött. És azt mondja, hogy katasztrófik. Tehát, hogy ez egy katasztrófa volt. És hogy ugye azt a példát hozta elő, hogy Michael Jordan, az azért volt Michael Jordan, ő volt a sztár, de nem azért, mert sztárként neki vannak kiváltságai, és neki kevesebbet kell csinálnia, hanem az, hogy neki pont, hogy többet kell, mert hogyha ő csinálja, akkor a csapattársai azok nem engedhetik maguknak, hogy nem csinálják meg. És hogy ezt próbált ösztönözni Mbappében is, hogy mutassál példát, mert akkor a többiek is követni fognak téged. És ez, hát most lehet ezen vitatkozni, hogy ez mennyire jött be. Minden esetre látszott ez a törekvés, meg ez a gondolkodás, hogy ezt próbálja meg átadni. És érdekes módon Mbappé távozásával, meg pont, hogy jobb lett ugye ez a csapat. Úgyhogy igen, amit említettél, a családi tragédiája, egy kicsit beépült már így a klub folklórba is, már a Barcelonában is, már a Paris Saint-Germainnél is, amikor megnyerték a Bajnokok Ligáját, ugye emlékszik mindenki arra a transzparensre. Meg hát egész egyszerűen egy nagyon különleges személyiség egyébként Luis Enrique. Sokak szerint idegesítő, meg tudom ezt teljesen érteni. Ugye eléggé fasírban tud lenni a sajtónak a képviselőivel. Tehát a riporterek akármit kérdeznek, akkor általában mindig egy ilyen, ha nem is felsőbbrendűség, de az van, hogy na jó van, te nem értesz hozzá. Ugye neki megjelent egy önéletrajzi filmje, egy ilyen dokumentumfilmje, aminek az a címe, hogy és próbálok nem csúnya szavakat használni, de hogy ez a marhára nincsen közöttök hozzá. Csak ez csúnyább szóval.
1: Mindenki érte, hogy mire gondolsz.
2: Igen, de ez is ilyen érdekes, hogy csinálsz egy önéletrajzi filmet, vagy csinálnak rólad egy önéletrajzi filmet, és akkor az a címe, hogy semmi között hozzá. Tehát, hogy senki ne nézze meg ennyi erővel. De közben meg ez a paradox helyzet ugye fennáll, hogy ő azért mégiscsak megmutatja magát, meg hát ugye amikor a spanyol szövetségi kapitány volt, akkor ugye Twitch streameket csinált, tehát beszélt arról, hogy egyáltalán milyen az egész coachingja, és mindezek mellett meg ő egy ilyen, tehát ugye a külleme alapján mindenki látja azt, hogy egy ilyen nagyon szikár, nagyon vékony, nagyon, hát látszik az, hogy jó bőr, nem az, hogy jó bőrben van, hanem az, hogy jó, szép barna bőre van, tehát sokat van kint a napon. Ő egyébként egy ilyen megszállott, megátalkodott eredmény, centrikus, teljesítménykényszeres ember. Tehát ő ultrafutó, ő szereti nem az extrém sportokat, hanem ezeket
1: a magas... Volt a balesete is például.
2: Pontosan, amikor... igen, amikor ugye eltörött a kulcsontja. Tehát, hogy egy kicsit olyasmi képzet alakul ki róla, hogy ő reggel fel kell, akkor lefut egy félmaraton, akkor délután megnyeri a Bajnokok Ligáját, és utána még elmegy egy jó nagyot biciklizni. Tehát, hogy ezek mind összeadódnak, és így részei az ő képének.
1: És még ugye emellé párosul most már a döntőkben mutatott fantasztikus mérleg, ugye egyetlen egy elveszített fináléja van a klubvilágbajnoki döntő, amelyet 4 évente rendeznek, úgyhogy még egy darabig nem tud majd javítani. De hogyha most egy picit a francia futballra így egészében kanyarodunk rá, és a Ligue 1-t vesszük, ugye sajnos most Magyarországon nem tudjuk nézni a bajnoki küzdelmeket. A Marseille volt ugye sokáig az a csapat, amelynek megvolt a Bajnokok Ligája trófea. Most a PSG ugye már 2-nél jár. Lesz-e szerinted Franciaországon belül, vagy van-e már olyan elfogadási státuszban a Paris Saint-Germain itt a külföldi befektetők miatt, hogy azt mondhassa egész Franciaország, hogy ez Franciaország csapata, mert azért ha a következő évekre előre nézünk, nagyon nehéz elképzelni, hogy a Ligue 1-ön belül bárki letaszítsa a PSG-t a trónról.
2: Hát ha az a kérdés, hogy ki tudta egyáltalán megszorongatni a PSG-t az elmúlt években, ilyen pontszerű alkalmak voltak, tehát volt az már rögtön az elején, amikor a Montpellier nyerte meg a bajnokságot, aztán utána ott volt a Monaco, ott volt a Lille, ott volt a tavaly, a Lens volt nagyon sokáig versenyben, igen, aztán végül másodikok lettek. Szerintem ezek közül a projektek közül talán a Monaco volt az, aki talán a leginkább hasonlított egy európai top csapatra, csak... Szerintem Franciaországban a legnagyobb nehézség az nem is az, hogy meg tudod-e fogni a PSG-t, mert hogy egy idényben össze tud ez jönni, ehhez nyilván kell a PSG bukdácsolása is, ami sokkal jellemző volt még egy 10 évvel ezelőtt, hanem az, hogy utána ezt fent tudod-e tartani. És a Monaco projektje volt az, amiben ugye játszott Mbappé, ott volt Bernardo Silva, Thomas Lemar, Falcao, Fabinho, tehát emlékezhetünk az ilyen nevekre, aztán utána szépen szétszélettek top európai csapatokba. A Lille az egy nagyon szépen strukturálisan összerakott csapat volt, de ez elképesztő túlteljesítés volt rájuk jellemző. A Montpellier-nél hasonló. És szerintem most az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogyan lehet ezt fenntartani, ezt a fajta sikert Franciaországban. És szerintem inkább nehezített pályán vannak most a nem PSG-s klubok, mert egyrészt van a PSG-nek egy olyan lehetősége, hogy neki ugye mindig ott lesz a pénz, amit főleg annak tudnak be, hogy ugye kereskedelmi szponzorációs szerződésekből mindig tudnak kötni egy újat. Mert ugye Katar az azt mondja, hogy oké, akkor a turisztikai ügynökség ad egy 150 milliót. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez az egyik része. A másik része, hogy volt egy televíziós jogdíjválság, ahol az volt, hogy nagyon sokáig Franciaországban egy ilyen 30 évig ugyanaz volt a közvetítő, és akkor ilyen valahol ott a Covid idején megérkezett a Media Pro, aki azt mondta, hogy így felülicitált mindenben, és azt mondta, hogy évente 1 milliárd euró. És akkor mindenkinek, így az összes klubvezetőnek kinyílt a szeme, és akkor ott mutatkoztak a dollárjelek, és meg is adták nekik, És aztán 3 hónap után így jelezték, hogy hát ezt nem fogjuk tudni kifizetni. És teljesen bebukott az egész. És akkor onnantól kezdve a klub elnökök, azok kénytelenek voltak visszakuncsorogni egyrészt a Canal Plushoz, a korábbi közvetítőhöz, meg más cégekhez, de folyamatosan az volt, hogy oké, most a francia bajnokságnak a díjai, ki fogja a legtöbbet adni, és mindig ugyanabban a pocsolyába léptek bele. Tehát ki az, aki a legnagyobbat licitálja? Így mentek el mondjuk a DAZN-hoz, DAZN is bemondott egy összeget, kiderült, hogy egyébként ez nem fenntartható. És most már ott tart ugye a francia bajnokság, hogy bevezették a saját streaming platformjukat, ez a Ligue 1 Plus. Mit jelent ez? Azaz, hogy egyrészt egyre kevesebb lett a pénz, most ami van, az viszonylag stabilabb alapokon áll, de még mindig kevés, ergo ha kevesebb a pénz, akkor nyilván nem tudsz annyit fizetni bérköltségekre, nem tudsz annyi jó játékost hozni, ez nyilván még inkább eredménykényszert szül, vagy még inkább ilyen eladási nyomást fog szülni, tehát még kevésbé van taktikai folytonosság ebben az egészben, tehát hogy a klubok azok még inkább a francia bajnokságot nagyon sokáig lehetett úgy jellemezni, mint egy ilyen szupermarket, hogy akkor felneveli a tehetségeket, és akkor exportálja a különböző nagyobb bajnokságokba. Francia, Anglia, Németország. És most már ugye ott vannak, hogy ez még inkább felgyorsult, tehát még inkább el kell adni ezeket a tehetségeket, tehát hogyha valakinek van mondjuk egy erős fél éve, akkor már arról beszélnek, hogy hát akkor a Chelsea fogja megvenni, vagy nem tudom, Németországban valaki.
1: Hát látjuk most ugye Ayoubu Adi esetében például.
2: Például ez. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a PSG az igazából szerintem a legnagyobb erényük az, nyilván a pénz, az ott van, de mellette az idő is. Mert hogy a francia klubok azok állandóan lépéskényszerben vannak, nincs idejük arra, hogy felneveljenek, meg megtartsanak akár 1-2-3 évnél tovább játékosokat, vagy egy komplett kereteket. A PSG-nél meg az van, hogy ha most egy jó ha van egy játékosod, aki jó, akkor nem vagy feltétlenül lépéskényszerben, hogy elad.
1: Ugye itt szóba hoztuk azt, hogy nem látjuk itthon a francia bajnoki küzdelmeket. Ez mennyiben határozza meg szerinted azt, hogy mondjuk úgy gondolunk a PSG-re, talán most már nem, de mondjuk amikor az első BL-jüket nyerték, akkor mindenki, és ne felejtsük, hogy akkor a bajnokok ligája alapszakaszban ugye a 22. helyen végeztek, és majdnem ugye lemaradtak egyáltalán a rájátszásról is. Mennyire határozza meg azt szerinted, hogy most nem látjuk ezt a csapatot, és mindenki egy picit az elmúlt évek sikertelensége miatt akkor, hogy mondjuk most is azt gondolja, hogy nem olyan jó ez a PSG, mert ugye nem látjuk, hogy teljesítenek a bajnokságban, és feltétlen nem is mérvadó a bajnokságban nyújtott teljesítmény, mert aki megnézi mondjuk a sztárjátékosok számait az előző szezonban a Ligue 1-ben, hogy hány bajnokin lépett pályára, akár Dembélé, akár Kvaratskhelia, az elenyésző ahhoz képest, hogy mondjuk egy Premier League-ben ugye egy sztárcsapatnál a játékosok mennyit szoktak játszani. Uh-huh. Csak oda akarom ezt kifutatni, hogy a francia bajnokságnak nem hátránya az, hogy ennyire egyeduralkodó ott egy csapat, és mondjuk a PSG fel tud-e készülni, nyilván az elmúlt 2 év alapján fel tud készülni arra, hogy a legnagyobbakkal felvegye a versenyt, mert sorra ütötte ki a legnagyobb sztárokat, de hogy fel tudja készíteni a francia bajnokság úgymond gyengeségét, és idézőjelben mondom a gyengeségét arra, hogy a BL-ben ilyen szinten helytálljon, és szerinted meg lesz-e a 3. zsinórban?
2: Ez 3 különböző kérdés, de megpróbálom egyben megválaszolni. Igen, szerintem nem tesz jót a francia bajnokságnak az, hogy ennyire egyeduralkodó a PSG, pláne most, de egyébként az elmúlt években is. Tehát, hogy nekik már nagyon az elején elkezdtek jönni a hazai címek, és ez már akkor sem volt túl jó. És ugye, nem tudom, 90-es években volt az, amikor azt mondták, hogy meg kell próbálni felértékelni a francia bajnokságot, ez a spektakl, ez a spektákulum, hogy mutassuk meg azt, hogy oké, akkor kellenek a riválisok. És akkor elkezdték mesterségesen felépíteni ezt a médiában, ezt a PSG-Marseille ellentétet, mint hogy a főváros és vidék lenne, miközben meg a nagy történelmi gyökerei ennek nem nagyon voltak. De hogy ez a rivalizálás, ez kimondottan oda vonzotta a tekinteteket. Most ez Franciaországban nincsen. És nyilván az, hogy nem tud felnőni melléjük, vagy a PSG mellé egy olyan rivális, aki egyáltalán kihívója lehet ennek az egésznek, tehát nincsen egy nagy elklasszikója, mondjuk ennek a bajnokságnak, ez is egy hiány. Próbálták eladni ezt, hogy a PSG Marseille meccs az a Le Classic, de hogy igazából tudjuk jól, hogy mi lesz az eredménye benne.
1: Igen, általában.
2: Úgyhogy ez... De a nehezítés az pont ez, hogy a klubok azok nem tudnak sokáig megmaradni, akár sikeres szériákban, mert hogy muszáj eladniunk a játékosaikat. Hogy meg lesz a bajnokok ligája trófea? Ja igen, megkérdezted azt, hogy mennyire akadály az, hogy egyáltalán nem látni most a PSG-t. Szerintem abban egyébként, hogy a PSG, nyilván Magyarországon az átlag néző, de egyébként szerintem Nyugat-Európában is ez nem nagyon figyeli a PSG-t a hazai bajnokságában. Viszont a PSG kerete most már eljutott oda, hogy azért a bajnokságban is kiegyensúlyozott teljesítményt tud hozni, meg a bajnokok ligájában is. Tehát, hogy nagyjából egyébként az ismeret az megvan. Nyilván, hogyha megkérdezzük azt, hogy akkor most egy teljesen random kontroll kérdés. Tudod-e azt, hogy ki volt a francia bajnokságnak a gólkirálya tavaly?
1: Fogalmam nincs.
2: Nem azért kérdezem, mert én tudom, hanem azért, mert egész ez annyira valószínűtlen, Esteban Le Poll a Rennes a csatára. Ami egyébként rámutat arra, hogy mennyire hiányoznak az ilyen vérbeli befejező csatárok, meg kilencesek a francia bajnokságban. Igen. De ezt csak arra mondom, hogy nyilván PSG alatt nem nagyon van semmi, ez csak egy ilyen nagy massza, és ez szerintem így elárulja azt, hogy egyáltalán milyen a média környezet így az egész körül. Az, hogy a Párizs meg tudja nyerni a harmadik címét, nézd, alapvetően nem változtattak tavaly sem a kereten merőben, hanem pont, hogy megpróbáltak megtartani ezt a mélységet, plusz megpróbáltak olyan profilokat megtartani, ami Luis Enriquéhez kell, és az ő játékához. Mi ez a Luis Enrique játék? Hát mondjuk az, hogy nagyon egy ilyen fluid csapat legyen. Tehát, hogyha felülről nézni, olyan lenne, mint egy amőba, hogy ez a kicsit mindenhol el tudnak folyni, nagyon sok a rotáció, már a középpályán is Vitinha, João Neves állandóan váltogatják a helyüket. Hogyha fellép egy szélső, akár Nuno Mendes vagy Hakimi, akkor a másik három védő az szépen betagozódik. Ugyanaz a támadóknál is, amikor az van, hogy Kvaratskhelyi, a Barcola, Doué meg Dembélé, ugye négyen vannak három helyre, tehát mindig lehet fejleszteni. Ezeket az attribútumokat, ezeket megtartották idén is, és valószínűleg meg fogják tartani jövőre is. Tehát, hogy olyan nagyon nagy változás, amiatt, hogy nem kellett újra gondolni ezt az egész PSG keretet, mint ahogy néhány éve megcsinálta a Liverpool, vagy ahogy néhány éve most éppen megcsinálja Newcastle. Én ezért gondolom azt, hogy szerintem versenyben lehetnek, hogy meg fogják-e nyerni. Most nézzük, a legutóbbi BL döntő, az is egy

0: mester, hát hogy mester ilyen csinálja azt, hogy a játékosok ahogy kell bánni.
1: Hát Désiré-Doué-nak a tehetségét azt szerintem nem vitatta senki sem, még mielőtt egyáltalán a PSG-be került. Ugye a Rennes-nek a nevelése volt, már ott is lehetett tudni egyébként, hogy mekkora egy triplis, meg nagyjából azok a készségek már most is megvoltak. Itt az volt a kérdés, hogy mentálisan meg tudja tenni ezt a szintlépést. Szerintem ez egy nagyon szerencsés véletlen, hogy Luis Enrique keze alá került, mert hogy Luis Enrique kimondottan szereti az ilyen többfunkciós, kicsit svájci biskaszerű játékosokat, és Désiré-Doué pont ez, aki tud akár csatárként is játszani, jobb szélsőként is, bal szélsőként is, akár irányítóként is, tehát hogy mindig váltogatja a helyzetét. Plusz Désiré-Doué-nak megvan az, szerintem ez a nyugodt személyisége, hogy hát azért ez ilyen kihágásoktól mentes. Úgyhogy már csak emiatt is passzolt ebbe a rendszerbe, meg a Luis Enrique elképzelésébe, hogy nagyon nem kellett ilyen tekintély harcokat folytatni vele.
0: Átkanyarodhatunk a francia labdarúgó válogatott helyzetére, ahol ugye 14 év után leköszön Didier Deschamps. Most nagyon röviden és nagyon gyorsan dobom be neked ezt a kérdést. Na. Meg kellett volna hamarabb lépni azt, hogy Deschamps leköszönjön a francia válogatott éléről. Mert ugye Zidane már évek óta vár, gyakorlatilag rajtra készen, térdelő rajtban állt, hogy mikor ugorhat be a lébő irányítására. Meg kellett volna szerintem ezt korábban lépni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert őszintén, ha magamra hallgatok, meg a saját ilyen ösztönömre, azt mondom, hogy 2024 után lehetett tudni azt, hogy ő még maradni fog, de 2024 után már volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy ez a plusz két év, ez nem kéne. És ugye, amit mondasz, hogy Zinedine Zidane ugye nyilatkozta a mostani kinevezésekor, hogy 5 évet várt erre a kinevezésre. És azt lehetett tudni, hogy ez lesz. Nyilván soha nem nyilatkozhatta, évente adott ilyen nagy interjúkat, meg ugye nemrég volt 50 éves, és akkor ennek a kapcsán is megkérdezték, de soha nem nyilatkozhatta azt, hogy én egyszer majd a francia válogatottnak a szövetségi kapitánya leszek, mert hogy ez a felesleges nyomást tett volna Deschamps-nak a vállára. Viszont azért mindig lehetett olvasni a sorok között, amikor azt mondja, hogy hát köztem is a francia válogatott között azért még nincs vége a történetnek. Tehát, hogy ilyen sejtelmes volt, és már emiatt is lehetett tudni, hogy jönni fog. Deschamps szerintem elérte azt, hogy stabilizált ezt a csapatot, meg egy ilyen folytonosságot hozott, és mindig ott volt. Tehát 2016 óta ez a francia válogatott, ez azért majdnem mindig ott van a legnagyobb tornákon.
0: Most is azért úgy beszélünk, mondjam, csalódottság vagy csalódás, hogy elődöntőben estek ki.
1: Pontosan, tehát hogy ha ilyen helyzetben lenne az a válogatott, akinek én szurkolok, akkor ugye elég elégedett lennék. Tehát lehet, nyilván vannak Didier Deschamps-nak is hibái, meg nem tudom, deficitjei, de hogy ezt lehetett tudni. De amikor Didier Deschamps-ot 2012-ben kinevezték a francia válogatott élére, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen válságban lévő válogatott volt, szerintem nem volt teljesen válságban, az inkább 2010 volt. Amikor ugye annyira fellázadtak az edzőjük ellen, a szövetségi kapitány ellen, ugye tüntettek Dél-Afrikában a világbajnokságon, és ugye kinevezték utána, tehát egy hatalmas állami ügylet belőlek, és kinevezték utána Laurent Blanc, akinek az a beceneve franciaul, hogy le président, tehát az elnök. Tehát nem is tudom, hogy ki az, aki egy francia, egy olyan játékos tudsz-e mondani, akinek az a neve, hogy elnök, mert hogy annyira nyugodt, olyan a kiállása, olyan a stílusa, olyan a karizmája, hogy mint egy elnöknek. Na, és akkor ő az, aki szerintem valamennyire azért hozott nyugalmat ebbe az egészbe, és akkor emlékszem, ilyen szemináriumokat tartott a csapat játékosainak, hogy akkor a Just Fontaine-t hívták meg, hogy beszéljen a meznek a kiváltságáról, és mi esmik. Úgyhogy szerintem volt egy nyugalom, ami hiányzott, az a kemény mag. Tehát hogy a tehetséges játékosok. És Didier Deschamps szerintem a rendelkezésre álló erőforrásokból mindig képes volt valamit összegyúrni. És aztán néha tákolt, néha működött, néha nem. Tudjuk az eredményt. Zidane egy olyan időben érkezik meg a francia válogatott élére, amikor így nagyon besűrűsödtek a támadók, és egyszer érkezett meg Désiré-Doué, Barcola, Cherki, Michael Olise, Akliusz, tehát hogy...
0: És ott van még Dembélé, Mbappé.
1: És ott van még Dembélé, meg Mbappé, tehát hogy egy ilyesfajta felhozatal szerintem nem volt a francia válogatottban 2012 és 2020 között. Tehát, hogy Zidane-nak igazából nem az a kérdés, mint ahogy Deschamps-nak, hogy akkor kit fogok egyáltalán a rendszerbe beilleszteni, hanem az, hogy kiről fogok lemondani azért, hogy mondjuk egy Mbappé, egy Dembélé tudjon működni, és kiről fogok majd priorizálni, és azt mondani, hogy akkor figyelj, most téged muszáj, hogy hagyjalak. Úgyhogy szerintem Zidane-nak a kihívás az lesz, hogy egy olyasfajta rendszert tudjon megalkotni, ami egy kicsit függetlenebbé tud válni mondjuk Mbappé játékától.
0: Azt gondolom, hogy te is mondod, ugye, hogy 5 évet várt Zidane, és mindenki tudta gyakorlatilag, hogy ő lesz majd előbb-utóbb a francia válogatott szövetségi kapitánya. Ez köztudott tény volt, és mindenki sejtette, de Franciaországon belül volt-e esetleg bármilyen olyan hang, aki mondjuk azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó döntés Zidane-t kinevezni. Nyilván az eredményét ismerik, a Real Madridnál történelmet írt azzal, hogy zsinórban 3 B-t nyert, ugye az első csapat volt a királyi gárda, amely egyáltalán meg tudta védeni a címét a Bajnokok Ligájában. De azért, ha megnézzük, nyilván Franciaországnak a motivuma, hogy

0: labdarúgás egészét nézzük a 2000-es években, amiket megtett a válogatottért, az aranylabda, meg aztán ugye edzőként is, amit lerakott az asztalra, de rakott tele annyit edzőként szerinted az asztalra, hogy ez a kinevezés tényleg a szakmai múltjának és a szakmai hozzáértésének szól, és ahhoz kapcsolódik, nem pedig arról van itt szó a háttérben, hogy azért egy legenda minden szempontból, edzőként, játékosként, és most már ugye szövetségkapitányként is remélik, hogy az lesz.
1: Hát erre hadd válaszoljuk röviden, nem, senki nem mond a kétségbe, de nem akarom letudni megúszni ezt az egészet. Zinedine Zidane, ugye Franciaországban mindig minden évben készítenek ilyen a legkedveltebb személyiségek az országban felméréseket, és Zinedine Zidane a top 3-ban benne van. Az első az Jean-Jacques Goldman, aki kb. Olyan, mint a Presser Gábor, csak jótékonyabb stílusban, meg Omar Sy, ugye a színész, akit mindenki igen. ismer. És akkor a kettőjük között meg ott van Zinedine Zidane. Tehát, hogy Zidane tényleg egy legenda, egy nagyon közkedvelt személyiség. Szakmailag nézve, még mindig azt érzem egyébként, hogy rejtélyesebb, tehát hogy annak ellenére, hogy nyert 3 bajnokok ligáját, olyan nagyon nem tudják így körbe határolni, akkor ő, mi is az a szakmai profil.
0: Igen, miért stílusa, milyen filozófiát akar megvalósítani, hogy bán a játékosok, mert az a Real Madrid akarva akaratlanul, azért az a legjobb Real Madrid volt az elmúlt 15 évben, amikor azt a 3 bélet összehozták Ronaldóval, Béllel, mindenki a prámjában volt, Modric, Kroos.
1: És pontosan ez az, ami miatt van egy ilyen áthallás, hogy azt mondani, hogy oké, a francia válogatott felhozatalában is elképesztő tehetségek vannak, akkor őket biztos, hogy össze tudja gyúrni valahogyan. Másrészt meg Zidane-nak a megítélését azért nagyon, és most ez egy ilyen nagyon nem szakmai érv, de hogy nagyon befolyásolja az aurája. Ahogyan beszélnek róla, akár a volt játékos társai, akár más média személyiségek, és úgy beszélnek róla, hogy Zinedine Zidane az az ember, aki ha belép egy terembe, akkor mindenki elhallgat.
0: Ami egyébként
1: egy válogatottban annyira nem hátrány, ahol azt mondod, hogy elég kevés edzési, meg összetartási időd van. Úgyhogy szerintem az egyik legnagyobb erénye az pont a tekintélye, és fennállhat az a lehetőség, amikor mondjuk egy Mbappé, tudjuk jó, hogy Mbappé-nak az idolja, meg hát láttuk a képeket a gyerekkorából, ugye Cristiano Ronaldo volt, most jelenleg a Real Madridban játszik, Real Madridnak a legendája az Zinedine Zidane, tehát azért nagyon sok ilyen átkötés, meg áthallás van. De hogy ez lesz az a helyzet, amikor Mbappé egy olyan szövetségi kapitánya, vagy akár egy olyan edzővel találkozik, akinek nincsen tekintélydeficitje, hanem pont, hogy igazából ő még felsőbbrendű is, mint Mbappé. Úgyhogy nyilván ennek két olvasata van. Az egyik az, hogy ez lehet, hogy frusztrálni fogja Mbappét. Szerintem egyébként nem. Másrészt meg lehet, hogy ez nyugalmat fog hozni, és ezáltal a hírek inkább Zidane-ról fognak szólni, és nem Mbappé-nak a teljesítményéről. Aztán nyilván ezt majd a jövő eldönti, de hogy ez egy ilyen nagyon furcsa felállás, hogy Mbappé fölött nem nagyon volt olyan edző, akire azt lehetett mondani, hogy tényleg egy olyan szaktekintély, meg egy olyan személyiség, aki mindenek fölött áll. Hát ez most éppen olyan lesz.
0: Hogyha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a francia válogatott mondjuk, nem tudom, akár a Nemzetek Ligájában, vagy akár a 2 év múlva esedékes Európa-bajnokságon, ne adj Isten rosszul szerepel, megkongathatnak-e olyan vészharangokat, ami mondjuk Zidane menesztését követelheti. Nyilván ez tényleg egy ilyen párhuzamos dimenzió, amiben most járunk jelenleg, és csak eljátszunk a gondolattal, de ugye megszokták a franciák a sikereket. Tehát, hogy azért tényleg te is említetted, hogy beszélünk arról, hogy az elmúlt évek nem feltétlenül voltak sikeresek, de azért nagyon sok válogatott köztük, azt gondolom, a magyar válogatott is aláírna, hogyha Európa bajnoki döntőket, meg VB döntőket és elődöntőket játszana, és ugye a VB döntőben 2022-ben is hajszállal múlott ott maradt Kolo Muani lábában, hogy legyen még egy világbajnoki trófeájuk.
1: Vagy szóval, Martínez lábában.
0: Vagy Martínez lábában, igen, ez csak nézőpont kérdése. Igen. Csak arra akarok rávilágítani, hogyha mondjuk az a francia válogatott elkezd rosszul szerepelni, nehéz elképzelni ezt a játékos minőségek alapján, de ha elkezd rosszul szerepelni, akkor kongathatnak olyan vészharangokat, hogy nem volt jó a kinevezés, és lehet-e megint egy olyan, hogy is mondjam, krízis, ami a 2010-es évek környékén volt?
1: Én ezt nem gondolom, mert tehát az, hogy a 2010-es évek környékén az a krízis, ami volt, szerintem 2006-tól kezdve már azért lehetett érezni azt, hogy vannak olyan utaló jelek, ahol azt lehet érezni, hogy ez a csapat ez így belsőleg szétesik. Tehát egyre kevesebb volt az olyan vezetője a csapatnak, egyre kevesebb volt az igazán jól teljesítő játékosa a csapatnak, plusz ugye ott volt ez a vezetői stílus, amit Raymond Domenech képviselt. Tehát, hogy ezek szépen így egymásra rakoltak, és aztán ez a 2010-es VB-n ez így felrobbant. Én ezt nem látom, hogy most ez a csapat, ez inkább abból áll, hogy most jelenleg elképesztő tehetség merítés van benne, plusz érkezik egy Zidane, aki, mondom, nem nagyon vonják kétségbe az ő személyét, meg tudását, meg szaktekintélyét, és emiatt aztán az, hogy lehet, hogy lesz egy kudarc, lehet, hogy lesz, de hogy ő egyébként, tehát hogy nem nagyon találunk erre precedenst, mert hogy ő a Real Madridtól is úgy mentek kétszer, hogy mind a kétszer felmond magától. Tehát nem az volt, hogy kirúgták, ami a a világ top edzőinek a 99%-a, hanem Zidane igazából maga dönti el az, hogy hogyan írja a saját könyvét, meg a saját fejezeteit. Úgyhogy ilyen szempontból ezt most még nem látom előre.
0: A Real Madridnál ugye látjuk, hogy azért nagyjából az a filozófia, hogy Mbappé köré próbálják építeni a csapatot Zidane-nak. Ez lehet az egyik alaptézise, alapfilozófiája, hogy ő köré próbáljon válogatottat építeni, egyáltalán egy válogatott nem meg lehet ezt valósítani, és lehet-e a másik út, hogy nem ezt próbálja majd előretetni, hanem ő is mondjuk Luis Enrique vély módon megpróbálja ugye azt, hogy egy csapat vagyunk, egy válogatott vagyunk, és nincsenek feltétlen egyéniségek. Mert te is említetted, hogy talán ez lehet az egyik legnagyobb nehézség, hogy Mbappéval vagy ilyen lesz a kapcsolat, és ő ezt hogy viseli?
1: Igen, szerintem Zidane-nál is hasonló olyan szempontból Luis Enriquéhez, hogy ott sem lehet nagyon meghatározni, hogy akkor mi is az a taktikai profil, vagy az a taktikai ilyen csapás irány, amit szeretne megvalósítani. Zidane nagyon sokat beszél mondjuk az együtt töltött időről, az, hogy együtt csináljuk meg ezt az egészet, a szolidaritás, az, hogy egyáltalán megosztani ezt az egészet, ugye saját maga hangoztatja azt, hogy ő egy egyéni sportban egyáltalán nem tudott volna érvényesülni, mert hogy neki kell az, hogy egy öltözőben legyen, az, hogy a haverjével társalogjon. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom egyébként, hogy ez a francia válogatott, ez tényleg elképesztő merítéssel rendelkezik, mert ott van mondjuk egy Michael Olise, akit 3 éve azt se tudtunk, hogy ki az, és ő ugye a jobb szélről is tud indulni, de fejben sokkal inkább egy ilyen tízesként gondolkodik. Ott van Désiré Doué, akit, mint mondtam, ez a svájci bicska, bárhol bevethető. Ott van Ousmane Dembélé, aki szélről tud beindulni, de azért vissza tud lépni. Ott van Mbappé, és ott van ugye mondjuk különböző problémákra adnak, nyújtanak megoldásokat Bradley Barcola, aki meg sokkal inkább a mélységet tudja befutni, vagy Akliusz, aki meg sokkal inkább mondjuk a jobb szél, meg a jobb, meg mondjuk a középső terület közötti ezeket a fél területek, ezeket tudja nagyon jól bejátszani, kombinálni, és hogy mondom, tehát más meccshelyzetekhez, más eszközökhöz tud nyúlni. Úgyhogy szerintem Zidane-nak a fő dilemmája az az, hogy hogyan lehet csökkenteni ezt az egész Mbappé kitettséget, úgyhogy közben meg nem feltétlenül lép rá Mbappé-nak a tyúk szemére. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy itt lesz egy ilyen tekintélyharc, az már inkább, hogy sokkal többet fog úgy kísérletezni, hogy néha Mbappét leveszi, és akkor majd azt lehet, hogy a média majd megpróbálja úgy tálalni, hogy akkor itt most van egy ilyen belső válság. Aztán itt az a kérdés, hogy ezt a játékosok meg a szereplők, ezek hogyan kommunikálják le. Mindenesetre szerintem az egy hiba lenne, hogyha csak Mbappéra épülne ez az egész, mert ezt szerintem egy szövetségi kapitány sem engedheti meg, mert onnantól kezdve, hogy lesérül, akkor összedől az egész rendszer. Úgyhogy nem, szövetségi kapitányként neki inkább tényleg abból kell főznie, ami éppen rendelkezésre áll.
0: Te talán több francia szaksajtót, francia véleményt olvasol, mint bárki más. Hogyha Mbappé részéről nézzük meg ezt a válogatottat, és tényleg csak utolsó kérdésként, mint még Mbappéra kihelyezve ezt. Ugye a Real Madridnál, amikor Arbeloa volt a vezetőedző, ráaggatták azt a jelzőt, hogy admirális Mbappé hadnagy, vagy táborok, nem is tudom, hogy nevezték. A francia közvéleményben vagy úgy egyáltalán a válogatotton belül van ilyen státusza, vannak ilyen nem tudom, nem szövetségesei Mbappé-nak a válogatotton belül, vagy ott mindenki szereti a másikat, mindenki szereti Mbappé-t, és nagyjából elfogadják, hogy jó csapat sztárja.
1: Most a nyári VB alatt volt egy olyan, hogy ez úgy becézték magukat, hogy les méchants, tehát hogy a gonoszok, mert hogy túlságosan is így neve, vagy így próbálták meg őket apostrofálni, másrészt meg volt egy olyasmi mém, hogy Mbappé egy kicsit olyan, mint egy diktátor. És akkor ez eljutott ugye a csapaton belülre, és akkor ezen poénkodtak egymással, hogy amikor beszéltek egymáshoz, hogy hé, Kilian, és akkor azt mondta, hogy nem, engem tesz, ezt Szekónak hívjál, aki ugye régi afrikai diktátor volt. Úgyhogy emiatt aztán volt szerintem egy olyan képzet, hogy akkor Mbappé itt uralja ezt az öltözőt, de közben meg azért ezt nem lehet nagyon látni így a külső jelekből. Tehát, hogy pont az, hogy ez inkább tűnt egy ilyen baráti társaságnak, ahol mindenki egymásért küzd. A furcsaság, vagy inkább azt mondom, hogy az érdekesség az az volt, hogy ez a francia válogatott most a 2026-os világbajnokságon, ugye egy fiatal csapat volt ugyanúgy, mint az előző években, viszont nem, az átlag életkor az nem úgy tevődött össze, hogy vannak nagyon fiatalok, meg vannak idősebbek, hanem sokkal kisebb volt a szórás. Tehát azt mondani, hogy itt nagyon sok ilyen 23 és 27 év közötti játékos van, tehát sokkal kisebb ez a generációs gap, ez azt jelenti, hogy akkor sokkal több a közös hobbi, sokkal több a generációs ismeret, tudják azt, hogy az ő világuk az nagyon hasonlít egymáshoz, és nem az, hogy itt az öregek meg a fiatalok azok felkarolják egymást. Valószínűleg ez ugyanúgy meg fog maradni a jövőben is, és akkor nem kell ilyen Jordan Hendersonokat behozni, csak azért, hogy megmutatni, hogy akkor így kell viselkedni, kérem szépen.
0: Egy utolsó kérdés, és röviden tényleg csak, hogy keretbe foglaljuk az adásunkat, lehet Zinedine Zidane a francia válogatott Luis Enriquéje, amit a PSG-nél tanúsít, ugye a spanyol mester.
1: szerintem Zinedine Zidane a francia válogatott Zinedine Zidane-ja lesz. Mindenki tudja azt, hogy ő játékosként mit rakott le az asztalra, és már csak mindenki azt várja, én azt érzem, hogy már Franciaországban is van egy ilyen bizakodás, hogy majd edzőként is hasonlót fog tudni letenni az asztalra, mint játékosként.
0: Hát ezt már meglátjuk a következő években. Szabó Krisztofnak köszönjük, hogy itt volt, és a szakértelmével hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sok mindent megtudjunk a francia futball életéről.
1: Köszi szépen.
0: A következő adásban pedig majd a Premier League helyzetéről és a gazdasági dolgokról fogunk legmélyebben értekezni majd Szabados Gáborral, mégpedig azt illetően, hogy a Premier League kezd-e szuperligává válni, és hogy a többi liga miképp tudja felvenni a versenyt a Premier League-gel, akár itt pénzügyi szempontokból, és mennyire lesz majd a játékosok számára is egyre inkább húzó erő az, hogy a Premier League-ben játszanak. Úgyhogy a következő epizódban is tartsatok majd velünk, mostanra pedig köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Ez volt a Sportérték, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2. Trend FM. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset nehezíti a közlekedést Pest Erzsébeten, a Török-Flóris utcában, a Klapka utcánál. Továbbra is helyszínelnek Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utcánál, emiatt sávlezárásra kell változatlanul számítani, viszont az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Tart a műszaki mentés és a helyszínelés az M0-ás déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé Dunaharaszti közelében. Változatlanul csak a belső sávban tudnak közlekedni egy rövidebb szakaszon, így ott csak lépésben lehet haladni, jelzi az Útinform. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. A Széll Kálmán tér környékén, továbbá az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között mindkét irányban, illetve a budai alsó rakparton is a Petőfi híd felé északra és a Margit hídtól délre. A pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig szintén csak nehezen járható. Egyébként mától a pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, viszont a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. a Mozgás Klinika Vállalatika Fetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 18 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérváz visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. A sajtóorgánumok szerint az elnöki hivatal előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert nem értettek egyet a tudósításaikkal. Állami felügyelet alá vonták a svájci Nestlé és a francia Auchan vagyonát Oroszországban. Mindkét cég eszközeit egy orosz belföldi vállalat, az LEV Management irányítja ideiglenesen egy elnöki rendelet alapján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírók előtt azt mondta, hogy az Auchan és a Nestlé ellenséges államokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek a Moszkva elleni hadműveletekben. A világ legnagyobb élelmiszer és italgyártó vállalata, a Nestlé, 6 telephelyet üzemeltet Oroszországban, több mint 7000 embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben a csoportszintű forgalom 2%-át tette ki, 2,4 milliárd dollárt. Az Auchan 30 ezer munkavállalót foglalkoztat 230 üzlettel és online hálózattal Oroszországban. Moszkva 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat, korábban a már francia Danon és a Dan Carlsberg oroszországi lányvállalatainak irányítását is átvették. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány idehaza. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla tulajdonosok klubja. A szervezet azt kéri, itthon is engedélyezzék a már több uniós tagállamban elérhető felügyelt vezetéstámogató rendszert. Az autós közösség a holland típusjóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia magyar támogatását sürgeti az októberi uniós ülésen.
8: Tőzsdehírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal erősödött 5175 forintra, az OTP 2,1%-kal nőtt 46240 forintig, a Telekom 3,1%-kal csökkent 2554 forintra, a Richter 6,1%-kal emelkedett 12900 forintig. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 7/10, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 9,1%-kal jött feljebb, Milánó 1,6, Madrid 1,1%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4,1%-kal emelkedik, az S&P 500-os 1,2, a Nasdaq Composite 1,8%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,5%-kal csökkent, $95.72 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára $99.98, 3,8%-os mínuszban. Az aranyára 9,1%-kal csökkent, $4,386.60 jár a jegyzési ár. A bitcoin árfolyama 6,3%-os pluszban 86.299 dolláron és 67 centen. Az Ethereumot 3,9%-os erősödés mellett 2748 dollárért és 23 centért lehet vásárolni.
0: Időjárás jelentés.
9: Alapvetően holnap is napos időnk lesz, kisebb esőkkel, záporokkal. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13 fok között alakul, holnap napközben 23 és 27 fok közé erősödik majd a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
10: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent ma vidéken vállalkozni, mennyivel nehezebb láthatóvá válni, piacot találni, megfelelő munkaerőt szerezni, vagy akár segítséget kérni? Milyen szerepet töltenek be ebben a világban a nők, és milyen új lehetőséget jelenthet számukra például az agroturizmus? A mai műsorban két olyan hölgyel beszélgetek, akik más-más területről érkeztek, de ugyanazon dolgoznak, azért, hogy a vidéki vállalkozások több figyelmet, szakmai támogatást, illetve valódi közösséget kapjanak. Vendégeim a stúdióban először is Petrik Ida közgazdász, fenntarthatóság és gazdaságetikai szakértő, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, egyben a Vidéki Élet magazin vezetője. Szervusz Ida!
11: Szervusz Judit! Köszönöm szépen a meghívást.
10: És szintén köszöntöm a stúdióban dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnököt, vidékfejlesztési és rövid ellátási lánc szakértőt, a Kislépték Egyesület elnökét. Örülök, hogy itt vagy, Kati.
12: Szia Judit, köszönöm, hogy veletek lehetek.
10: Induljunk onnan, hogy Magyarországon közel 300 ezer vidéki mikro, kis és középvállalkozás működik, és ezek a cégek csaknem 1 millió embernek adnak munkát, együttes árbevételük, majd erről beszélünk, hogy legalább kétszeres, ha jól tudom, mint akár a budapesti KKV-ké. Itt a számok nyilván magukért beszélnek, de amikor a gazdaság teljesítményéről beszélünk, annak jelentős része valójában vidéken születik, és akkor először, hogy miért fontos számotokra ez az egész, miért fontos ez a terület? Ida, te én úgy tudom, hogy 2023-ban alapítottad meg az üzleti közösségedet. Mikor és milyen személyes élmény hatására vált számodra igazán fontossá, hogy a vidéki vállalkozásokat segítsd?
11: Hát igazából egészen a gyerekkoromig visszamehetek, falun nőttem fel, és ezért nagyon erősen kötődöm a vidékhez, és nem csak ahhoz a vidékhez, ahol felnőttem, hanem az egész Magyarországhoz. Nagyon-nagyon szeretem a vidéki életet. Fiatal felnőttként a férjemmel családot is vidéken alapítottunk, egy 200 éves kőházat vásároltunk meg, és tényleg a mindennapokban éltük ezt a minőségi vidéki életformát. És a negyedik gyermekem születése után döntöttem úgy, hogy
10: ennél is többet szeretnék.
11: Hogy ennél is többet szeretnék, igen, és a vidéki vállalkozókért szeretnék dolgozni, nekik szeretnék közösséget építeni, hogy ők tudjanak egymással találkozni, kapcsolódni, és ezután jött az a vágyam, hogy őket még láthatóbbá tegyük a hazai üzleti életben, és ehhez kapcsolódnak tulajdonképpen ezek az adatok is, hogy egyértelművé vált számomra is, hogy gyakorlatilag a magyar vidéki KKV-szektor adja a gazdaság gerincét.
10: Igen, és hát említetted a láthatóságot, meg az üzleti kapcsolódást, mert hogy gondolom a szakmai tudás megvolt, legfeljebb az az érzés nem volt meg, hogy ők nincsenek egyedül?
11: Én azt gondolom, hogy ez egy összetett téma, hogy miért érdemes a vállalkozókat közösségbe szervezni. Egyrészt összeadódnak ezek a szakmai tudások, tehát szerintem nagyon-nagyon fontos a tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás, és ez is igen, hogy nem vagyunk egyedül sem a kihívásainkkal, sem a sikereinkkel adott esetben, tehát ezeket közösen megélni mindig nagyon-nagyon jó dolog, azt gondolom.
10: Kati, nálad hogyan kezdődött ez a történet? Mikor kerültél közel a kistermelők, a családi gazdaságok és a helyi élelmiszer rendszerek világához?
12: Nálam is családi kötődésből adódik a szerelem. Gyakorlatilag én egy családi gazdaságból érkezek, Kecskemétről, egy tanyáról. Én a szüleimmel együtt a családi gazdaságot vittem, mindig is volt valamilyen gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, ők növényvédelmi tanácsadással foglalkoztak. Rengeteg termelőt látogattuk meg, láttam, ahogy küzdenek. Mentem a szüleimmel a nagybani piacra, a termelői piacokra, és tanulmányom során pedig kijutottam Franciaországba, ahol láttam mindennek egy másik változatát, amikor a családi gazdaságoknak van helye, szerepe a világban, a vidéken, ahol szeretik a mezőgazdaságon, és ahol jó élni és jó termelni. És ebből adódott az, hogy én ezzel szerettem volna foglalkozni, hogy hogyan lehet Magyarországon megvalósítani azt a helyi élelmiszerrendszert, ahol a családi gazdaságok jól érzik magukat és látnak jövőképet. Én magam is látom, hogy mennyire nehéz a gyümölcsöt eladni, mennyire nehéz feldolgozni, címkézni, mennyi jogi probléma van,
10: hát
12: mennyi gazdasági...
10: Változás, mennyi kitettséget okoz, ez mennyi kockázattal jár.
12: Így van, a tavaszi fagyok, vagy a nyári aszály. Most ugye nálunk az Alföldön különösen probléma, évek óta tartó aszály van, az idei csak rátett a korábbiakra, és azt látjuk, hogy rengeteg segítség kell a termelőknek, és nagyon kevés a kapaszkodója a kicsiknek. És pont ezért kezdtük el, 2013-ban alapítottuk a Kislépték Egyesületet, több kolléganőmmel együtt, és pont az volt a cél, hogy a legkisebbeknek próbáljunk meg valamilyen segítséget nyújtani.
10: Igen, és felírtam itt gyorsan magamnak, hogy ahol szeretik a mezőgazdaságot, ez mindenképpen egy kulcskérdés, és akkor, ha jól értem, azon dolgoztok, hogy ez itthon is megvalósuljon. Volt egy adott pillanat, amikor ez tényleg személyes ügyé vált számodra?
12: Igen, én jártam olyan tanyákba, ahol konkrétan eltűntek a tanyák, és senki nem érezte azt, hogy nekünk segítenünk kellene őket fenntartani, megtartani. Omlanak össze az épületek, eltűnnek az állatok, növények, az a diverzitás, amit ott termeltek, és a másik oldal tényleg, ahogy a termelőkhöz járunk, látjuk azt, hogy hát ők nem tartják magukat fontosnak. Előállítanak, eladják, hazamennek, de olyan kis láthatatlan munkát végeznek, főleg a nők, akik még sokszor besincsenek jelentve. És ezért fontos számunkra az, hogy a mezőgazdaságnak a szerethető oldala megjelenjen, és ezt adjuk át a fogyasztóknak, hiszen hogyha nincsen Magyarországon mezőgazdaság, ha nincsenek termelők, akkor nincsen alapélelmiszerünk, és nincsen meg az a vidéki sokszínűség sem, amit ők tartanak fenn.
10: Ida, neked volt olyan találkozásod vagy történeted, amelynél azt érezted, hogy ezek a vállalkozások sokkal többet érdemelnének abból a figyelemből, amit jelenleg kapnak?
11: Abszolút, és teljesen meg tudom erősíteni azt, amit Kati is tapasztal, a mikro és kisvállalkozásoknál különösen tapasztalom én is, hogy teljesen mindegy, hogy agrárvállalkozásról van-e egyébként szó, de hogy akik vidéken működnek, kis családi vállalkozások sokszor úgy tekintenek magukra, mintha ők nem is lennének olyan igazi vállalkozók. Most bocsánat, hogy így mondom, de szerintem értitek, hogy mire gondolok. És nagyon fontos, mi is ezt próbáljuk folyamatosan erősíteni, hogy csodálatos dolgot csinálnak. Tehát ha belegondolunk abba, hogy vidéken, ahol azért tudjuk, hogy a munkaerő kérdés, ez egy csomó olyan kihívás van, amivel mondjuk egy fővárosi cég nem úgy, vagy máshogy szembesül, és ők ott teremtenek munkahelyeket, családokért vállalnak felelősséget. Mi olyan vállalkozókkal dolgozunk, akik abszolút értékalapú tevékenységet végeznek, tehát valamilyen hagyományt őriznek, vagy egy természetes alapanyagból készítenek termékeket, vagy olyan minőségi szolgáltatást nyújtanak, ami valóban hozzáad az emberek jól létéhez, ami ugye már annyira fontosság kezd válni. Tehát, hogy nagyon-nagyon büszkének kellene lenniük magukra, és azt gondolom, hogy amit Kati is mondott, hogy ez azért hiányzik ebből a szektorból, és mi ezért is alapítottunk például tavaly egy díjat, az évvidéki vállalkozói díjakat, hogy legyen reflektorfénybe állítva ezek a kiváló vállalkozói teljesítmények.
10: Hát és a jó példa ragadós.
11: És hogy igen, és hogy másokat is inspirálhassanak a jó példáikkal pontosan.
10: Ugye a saját személyes motivációtokról már valamennyit beszéltünk, de mit ad nektek személyesen a vidéki vállalkozókkal végzett munka, amit mondjuk egy hagyományosabb üzleti vagy szakértői pályán talán nem kapnátok, meg gondolkodtatok már ezen?
11: Én azt mondanám, hogy a szeretet, tehát hogy olyan jó együtt dolgozni ezekkel a vállalkozókkal, mert annyira hiteles, amit csinálnak, és gyakorlatilag óriási sikerélmény nekünk is, amikor ők valamiben sikert érnek el, és ahhoz mondjuk mi is hozzájárulhattunk. Konkrét példát mondok rá, létrejön mondjuk egy olyan együttműködés, amikor két vállalkozó egy közös terméket fejleszt és dob piacra, és ha ehhez mi lehettünk a szikra vagy a katalizátor, ezek óriási élmények, és nagyon-nagyon hálásak ezek a vállalkozások, én azt is látom. Tehát nagyon-nagyon megbecsülik azt a segítséget, azt a szaktudást, információt, bármit, amit tudunk nekik adni.
10: Kati?
12: Én eltöltöttem 6 évet az államigazgatásban és a felsőoktatásban, és ahhoz képest, amit most csinálok, hogy megyünk tájegységről tájegységre, és dolgozunk a termelőkkel és a helyi közösségekkel, teljesen más élményt ad. Én nagyon szeretek konkrétan hosszú projekteken dolgozni, és tájszinten dolgozni az emberekkel, polgármesterekkel, a helyi vállalkozókkal, az őstermelőkkel, a helyi kereskedőkkel, és azt kitalálni, hogy nekik mitől lesz jó. És olyan szép projekteket tudunk összerakni, hogy mondjam, például a Svábsarkot például az elmúlt 2 évben több olyan programot is vittünk, nemzetközi tanulmányútra vittük a termelőket, kistermelői képzést vittünk, élménygazda képzést vittünk oda, és nagyon jól látni, ahol napról napra építik a vállalkozásaikat. Például az élménygazda képzés kapcsán tanultak termékfotózást, és ma már gyönyörű termékfotóképeik vannak fönt a social médiában.
13: Beszéljünk akkor ezekről a számokról, amit említettem, hogy az Optem friss elemzése szerint csak nem 300 ezer vidéki KKV működik Magyarországon, ezek közel 1 millió embernek adnak munkát, és a 2025-ös együttes nettó árbevételük pedig megközelítette a 39 ezer milliárd forintot, tehát ez egy bődületesen nagy számnak tűnik, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy titeket is esetleg meglepett ennek a gazdasági súlynak a nagysága, Ida?
11: Amikor először készítettük el az Optennel ezt az elemzést, igen, ugye ez a tavalyi évben történt, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtünk ezen, mert ez gyakorlatilag azt jelentette például, ha a foglalkoztatást nézzük, hogy a versenyszférában foglalkoztatott munkavállalók közül minden 3. ember vidéki, mikro, kis vagy középvállalkozásnál dolgozik. Tehát szerintem, ha
13: ez nem elhanyagolható.
11: Hát abszolút nem elhanyagolható, és ami szerintem külön érdekesség, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, ugye ez a közel 300 ezer vállalkozás, amiről beszélünk, minden 3. vállalkozás egyébként családi vállalkozás, tehát családi cég, amiben a családtagok együtt dolgoznak. Szerintem ez óriási erőt ad ahhoz, hogy az ő gazdasági súlyuk milyen, hiszen ezek a vállalkozások generációkon át maradhatnak majd benne a hazai gazdasági szektorban. És ami még szerintem szintén egy érdekes dolog, hogy az átlag életkor ezeknek a vállalkozásoknak amúgy mondhatjuk, hogy nagykorú, mert majdnem 18 év. Tehát, hogy sokkal régebb óta és hosszabban működnek vidéken a vállalkozások, mint mondjuk a fővárosban.
13: És hát azon gondolkoztam itt közben, hogy ugye nagyon sokáig élt, vagy talán még most is él egy olyan kép a fejekben, hogy a vidéki vállalkozások a magyar gazdaság valamiféle kisebb periférikus szereplői. És hol csúszott szerinted félre ez a kép?
11: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez hol csúszhatott félre. Szerintem ez összefügg a láthatósággal, tehát hogy ezek a vállalkozók sokkal kevésbé vannak jelen, vagy voltak jelen, szerintem ez ma már azért változik, de akár ha az internetről beszélünk, social médiáról beszélünk, akár az üzleti életben, tehát az üzleti konferenciákon, ami mondjuk egy fővárosi szolgáltató cégnek mondjuk teljesen természetes, hogy a vezető részt vesz ilyen rendezvények. Ez egy vidéki cégnél nem biztos, mert ők teszik a dolgukat, minden nap dolgoznak a saját vállalkozásukban. Illetve még egy dolog, amit itt kiemelnék, amit szerintem szintén Magyarországon egy picit így félre van csúszva, hogyha élhetek ezzel a dologgal, amit te is említettél, Judit, hogy szerintem ma Magyarországon, ha azt mondjuk valakinek, hogy vidéki vállalkozó, általában szerintem, vagy nagyon sokan a mezőgazdaságra gondolnak még ma is. De hogy ez egyáltalán nem így van, mert a vidéki vállalkozások, ugye most itt a mikro, kis és középvállalkozásokról beszélünk, mindössze 6%-a dolgozik a mezőgazdaságban. Tehát, hogy ez is azt gondolom nagyon-nagyon fontos tudni, hogy vidéken nem csak agrárvállalkozás, sok vannak.
13: Katihoz fordulnék, ugye a mezőgazdaság részesedése, ahogy az előbb is elhangzott, ez a közel 6%. Tehát a vidéki vállalkozás messze nem azonos a mezőgazdasági vállalkozással. Ugyanakkor azoknak a termelőknek, akikkel ti dolgoztok, milyen valós gazdasági és társadalmi jelentőségük van?
12: Akikkel mi együtt dolgozunk, azért ők a legkisebbek, nem a nagy gazdák közé tartoznak. Nagyon sok kiköltöző van vidékre, kiköltöző, aki nem találta meg a helyét vagy a fővárosban, vagy a nagyvárosban, és szeretne egy új életet kezdeni. Csodálatos vállalkozásokat hoznak létre, csodálatos termékfejlesztéseik vannak, a hagyományőrzéssel foglalkoznak. Úgyhogy mi olyan vállalkozókkal dolgozunk leginkább, akik innovációra nagyon nyitottak, szeretnének változtatni, és szeretnének új portfóliót felépíteni a vidéki térben. És mi tényleg a legutolsó kis falvakban, a legkisebb falvakban dolgozunk, a vidéknek az utolsó szegletébe is, és ez nagyon érdekes, amit Ida is mond, hogy...
13: És bocsánat, olyan jó látni, hogy közben mosolyogsz, és valahogy olyan szeretettel gondolsz rájuk.
12: Igen, mert én nagyon, de rengeteget utazom Magyarországon, hogy elérjem őket, és hogy én megyek oda ezekbe a falvakba, de mindig csodálatos élmény, mert nagyon inspiráló, ahogy ők gondolkodnak, tovább akarnak lépni, és viszik azokat a gondolatokat, amiket hoznak egy másik életből magukkal.
13: És mi történik egy közösséggel, ha ezek a kicsi helyi szereplők sorra eltűnnek?
12: Ez egy nagyon jó kérdés. Ilyet is látunk sajnos a vidéki térben Magyarországon, hogy az élelmiszer az nagyon hiányzik. Vannak olyan falvak, ahol már csak import élelmiszert lehet elérni. És ez tragédia, hiszen egy falu mindig képes volt magának megtermelni az élelmiszert. És ez az irány az, ami felé nem szabad elmennünk, és pont ez azért fontos az összefogás, hogy ők tudjanak egymásba kapaszkodni, amit Ida is mondott, közösséget tudjanak alkotni, hiszen egymagába szigetszerűen nem fog tudni megmaradni ebben a vidéki térben.
13: Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Korábban egy mondat azért elhangzott már itt a beszélgetésünk alatt, hogy sok nő ott van a mezőgazdaságban, a kisvállalkozásoknál, akik sokszor besincsenek jelentve. Ennyit már mondtunk, illetve az is nagyon izgalmas, amit korábban, Kati, te mondtál, hogy az agroturizmus tipikusan a nők terepe a mezőgazdaságban. Tehát kérlek, ebben tegyünk egy picit rendet. Hogyan látod, és mennyire nehéz esetleg a nők szerepe ebben a világban, helyzete?
12: Statisztikailag nagyon nehéz kimutatni a nőknek a számát, arányát, hiszen inkább azt látjuk, hogy láthatatlan munkát végeznek nagyon sok esetben. Ugye a férfi van bejelentve, mint őstermelő, és mögötte a háttérben ott dolgozik a felesége, lánya, édesanyja, attól függően, hogy ugye milyen formában dolgoznak. De ez nem csak egy magyar rendszer, ez gyakorlatilag egész Európában látszódik, hogy a nők szerepe a kiegészítő mezőgazdasági tevékenységben rettenetesen fontos. Ausztriában is az agroturizmus az igazából a nőkre kezdett el épülni. Volt öt tehén, és hát mellette kéne szállást adni, és akkor a szállásadás már a gazdasszonynak a feladata. Nálunk nem teljesen ugyanez a felállás, de azért mégis látjuk azt, hogy a férfi termel, megy a traktorral, és a nők kezdenek el azokkal a kiegészítő tevékenységekkel foglalkozni, hogy dolgozzuk fel ezt a terméket, címkézzük meg, marketingeljünk, találjuk ki a szállásadást.
13: Tehát ez közben komoly gazdasági értéket képvisel.
12: Így van, így van. És azért sokszor van az, olyat is látunk, hogy még nem mernek elrugaszkodni, tehát hogy még dolgoznak pedagógusként valamilyen vállalatnál, vagy akár nagy vállalatnál, nagyon komoly karrierjük van, és mellette keresik azokat a kreatív lehetőségeket, amiben ők megtalálják magukat. Úgyhogy valószínűleg ez a hosszú távon, hogyha az agroturizmus jogilag is, illetve támogatásrendszerben is megtalálja a helyét Magyarországon, ami egy fontos lehetőség lesz, illetve a kistermelés, termelés fontos lehetőség lesz a hölgyek számára.
13: Mi az, amiben a nők erejét látjátok, női vállalkozók legnagyobb erejét? Mert most sok mindent felsoroltunk, mi az, ami versenyelőnyt jelenthet számukra?
12: Iszonyat kreatívak. Idával most vannak közös rendezvényeink, és látjuk azokat a hölgyeket, akik megjelennek, olyan ötleteik vannak, sajt kombinációk, sajt különlegessége, fürdősó virágokkal összekeverve, csodálatos, tehát a szemnek is gyakorlatilag kápráztató dolgokat találnak ki, illetve sokan foglalkoznak, ami nekem nagyon tetszik, és a szívügyem is hagyományőrzéssel van szintén közös partnerünk, aki a Ráva közi mintát próbálja feléleszteni, mert hogy már nem volt, aki hímezte. És elkezdte előszedni, megkeresni azokat az embereket, akik még tudták, hogy kell ezt hímezni, és addig ment, amíg megtalált az utolsó pillanatig. Ő egy fiatal hölgy például, aki most ebben éli ki magát, és nagyon reméljük, hogy a vállalkozása fejlődni tud, hiszen egy olyan témát hozott elő, ami egy teljes tájegységnek fontos lehet.
11: Még annyit talán, hogy én is ugye abszolút kiemeltem ezt a kreativitást, de szerintem, amiben még a nők rendkívül jók, szerintem ez a multitasking, tehát hogy egyszerre millió dologgal tudnak foglalkozni, és szerintem ez egy vállalkozónál óriási előny tud lenni.
13: Egyébként találkozol olyan nőkkel, akik valójában meghatározó szerepet töltenek be egy-egy családi vállalkozásban, de mégsem ők jelennek meg vezetőként vagy döntéshozóként.
11: Abszolút, persze, ez nagyon sokszor előfordul, különösen az olyan családi vállalkozásoknál, ahol mondjuk férj-feleségként dolgoznak a vállalkozásban, ilyenkor nagyon sokszor a hölgyek vállalják magukra azokat a háttérfeladatokat, vezetik az adminisztrációt, vezetik az irodát, vezetik a telephelyet, ők a HR-esek, ők foglalkoznak a munkavállalókkal, amik hát valljuk be azért a oroszlán része a munkának.
13: Nem könnyű.
11: Igen, igen, igen. És a férfiak vállalják az ügyvezetés szerepét, az értékesítésben a szerepet, ők kütik az üzleteket. Ez nagyon sok helyen látom egyébként, szerintem ez kicsit mondhatnám ilyen tradicionálisan, sok családban így alakult, aminek egyébként lehet egy olyan oka is, hogy ugye ahol gyerekek is vannak a családban, ott nyilván ez a nőkre hárul elsősorban a gyerekekkel való foglalkozás, ezért ők olyan feladatokat szoktak ezért vállalni a vállalkozásban, ami a gyerekek mellett rugalmasabban elvégezhető, de nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol mondjuk ami nem családi vállalkozás, egyébként nő az alapító, ő az ügyvezető, és fantasztikus üzleti eredményeket érnek el a nők egyébként.
13: És arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látjátok, mit vagy mennyit kellett tenni az asztalra, tehát mondjuk a hagyományosan inkább férfiasnak vagy férfiasabbnak tartott ágazatokban, mennyire kell még a nőknek extrán bizonyítaniuk, Kati?
12: Hajszolajon meg belőlem a családi vállalkozó, meg a családi igen. gazdaságból jövő, sokkal többet.
13: Igen, mert említetted, hogy te így nőttél fel.
12: Igen, teljesen más, mint amikor mi két lánytestvér vagyunk, a húgommal együtt segítettük édesapámat és édesanyámat a családi vállalkozásban. Teljesen más, amikor édesapám áll ki, és mondja meg, hogy mi legyen, meg amikor mi próbálkozunk, és hiába vagyunk felnőtt nők, 40 évesen itt, akkor is a férfi, amit mond, az sokszor teljesen más, főleg ugye itt a munkáltatásnál okoz ez problémát, de az üzletkötésnél is megjelenne. Bizonyos szinten viszont azt mondom, hogy ezek a gátak meg szépen csökkennek azzal, hogy egy nemzetközi irányba elindultunk, mikor például nagyvállalatokkal, kiskereskedelmi láncokkal tárgyaltunk, teljesen mindegy, hogy egy férfi vagy nő ott, ugyanolyan száma vettek minket. De azt is el kell mondanom, hogy nekünk a fizikai munkát ugyanúgy el kellett végezni mindig is. Tehát a traktorvezetés, a ládaemelés, a targonca vezetés az része volt az életünknek. Nem kérdezték meg, hogy mi most lányok vagyunk-e. És ez bizony a mezőgazdaságban így működik mindenhol.
13: Folytassuk, innen egy kis szünet következik, majd Petrik Ida közgazdásszal, fenntarthatósági és gazdaságetikai szakértővel, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnökkel, vidékfejlesztési és rövid ellátási lánc szakértővel, a Kisléptek Egyesület elnökével beszélgetünk tovább. Azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk az aktuális feladataitokról, az aktuális rendezvényekről, valamint ígértük még, hogy azért a generációváltás kérdéseire is kitérünk még. A zene után folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.

0: változtassa az éjszakát. Parov Stellar, szeptember 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérváz visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. Állami felügyelet alá vonták a svájci Nestlé és a francia Auchan vagyonát Oroszországban. Mindkét cég eszközeit egy orosz belföldi vállalat, az LEV Management irányítja ideiglenesen egy elnöki rendelet alapján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírók előtt azt mondta, hogy az Auchan és a Nestlé ellenséges államokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek a Moszkva elleni hadműveletekben. A világ legnagyobb élelmiszer és italgyártó vállalata, a Nestlé, 6 telephelyen üzemeltet Oroszországban, ahol több mint 7000 embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben a csoportszintű forgalom 2%-át tette ki, ami mintegy 2,4 milliárd dollárnak felelt meg. Az Auchan 30 ezer munkavállalót foglalkoztat 230 üzlettel és online hálózattal Oroszországban. Moszkva 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat, korábban már a francia Danone és a Dan Carlsberg oroszországi lányvállalatainak irányítását is átvették. Nagyszabású megállapodás megkötésén dolgozik az Egyesült Államok Fehér Oroszországgal kálisó beszerzéséről. Ezt Donald Trump amerikai elnök közölte a Truth Social közösségi oldalán. Az Egyesült Államok a kálisó szükségleteinek döntő részét Kanadából fedezi, de a vámháború kiújulása miatt a két ország viszonya jelenleg mélyponton van. A kálisót műtrágyaként használják a növények betegségekkel szembeni ellenálló képességének, valamint a termés mennyiségének, illetve minőségének javítására. Idehaza átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben három pontban módosítják a jelenlegi rendszert, megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A kormány.hu összefoglalója szerint visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. Mivel a továbbképzések 5 éves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beleszámítanak a teljesítménybe. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 3,1%-kal erősödött 5175 forintra, az OTP 2,1%-kal nőtt 46240 forintig, a Telekom 3,1%-kal csökkent 2554 forintra, a Richter 6,1%-kal emelkedett 12900 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,1%-os pluszban áll, a párizsi CAC 9-tized, Milánó 1,6-tized, Madrid 1,1%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 6%-kal erősödik, az S&P 500-os 1,4-tized, a Nasdaq kompozit 2%-kal áll a pozitív tartományban.
3: Időjárás jelentés.
4: Holnap is főként napos idő várható felhő átvonulásokkal, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Vendégeim továbbra is Petrik Ida, közgazdász, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujánik Katalin, gazdasági agrármérnök, a Kisléptéke Egyesület elnöke, akikkel utódlásról, generációk közötti különbségekről is beszélgetünk, mert hogy már említettük, meg utaltunk rá, hogy nagyon sok vállalkozás most lépett a felnőtt korába, viszont eljött a generációváltás ideje, vagy legalábbis igénye, és hogyan látjátok, mennyire megy ez zökkenőmentes sem ma Magyarországon.
6: Nagyon eltérő, hogy ez hogyan megy. Ugye tudjuk, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon sok vállalkozás alakult. Ha ezt nézzük, akkor ott már azért az alapítók, még ha akkor fiatalok is voltak, azért most már erősen a nyugdíjkorhatár közelében vannak, vagy már szeretnék átadni a stafétát. És ugye azoknál a vállalkozásoknál, ahol azért mondjuk most már 30 éve működnek, azért ők már megnőttek. Tehát nagyobb vállalkozásokról beszélünk, tehát abszolút ez a középvállalati méretnek a közepe, vagy annak is a teteje, ahol már komoly üzleti érték halmozódott fel ez idő alatt, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ezzel a vállalkozással, tehát van-e olyan utód, aki át tudja venni ezt a vállalkozást, vagy kénytelenek lesznek eladni a vállalkozást, vagy egy külső menedzsmentet vonnak

0: mindenki külső segítséget, tehát szakembereket vontak ebbe be, most már Magyarországon is vannak olyan ügyvédi irodák, ügyvédek, akik kifejezetten erre szakosodtak, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudatos legyen ebben egy család, sok helyen családi alkotmány születik például, ami gyakorlatilag mint egy szerződés szabályozza azt, hogy mi történik a családi vállalaton belül, kinek mi a szerepe, gondoskodik nem csak a cég működéséről, hanem az egyes családtagok anyagi helyzetéről is adott esetben, és egy ilyen alkotmány, ez általában egy másfél év, mire megszületik, egy nagyon hosszú folyamaton megy ilyenkor végig egy család, aminek nem csak üzleti szempontok a része, hanem akár a családi kapcsolatok, tehát bizonyos mértékben a pszichológia, egy csomó minden ugye szerepet kap ilyenkor, de azt látom, hogy ahol ezt sikeresen megcsinálták, és komolyan is veszik, azok a családok nagyon jól tudnak együttműködni, és nagyon jól tudják eredményesen vezetni tovább a cégeiket.
1: Hát a tét nem kicsi, ugye azt mondtuk, hogy a vidéki vállalkozások több mint harmada családi cég. Kati, a családi gazdaságokban mi segítheti, hogy a fiatalok ne kötelességként, vagy ne teherként tekintsenek az örökségükre, hanem meglássák benne a saját lehetőségeiket? Ugye említetted, hogy te is belenőttél ebbe a világba.
2: Én korábban már beszéltünk a piacra jutás nehézségéről. Én azt gondolom, hogy itt a mezőgazdaságban, illetve akár a kistermelésben az egyik kulcs az, hogy a piacra jutás könnyebb legyen. Hogyha ezek az eszközök megvannak, és látunk egy stabil piaci növekedési lehetőséget, akkor fiatalként is sokkal hamarabb vele lehet ebbe lépni. Ugye itt most nagyon komoly programjai vannak, mind a hazai, mind az uniós szakpolitikának, hogy ezt elősegítse. Ezeket jól kell tudni használni. Sok tudás kell átadni, illetve én azt látom, hogy sok pszichológiai támogatás kell ahhoz, hogy ezek a családi gazdaságok tovább tudjanak menni.
1: Hiszen a valódi döntési jogkört kell egy idő után átadni, ez nehezen megy? Mit láttok, hogyan tapasztaljátok, Ida?
0: Szerintem nehezen megy, hiszen egy alapító, aki mondjuk tényleg 30 éve kitalált valamit, felépített valamit, szerintem nagyon nehéz ezt egyik napról a másikra abba hagyni, másra bízni, de nyilván itt is ugye attól is függ, hogy kinek milyen a személyisége. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen azt tudják mondani, hogy én annyira bízom a gyerekemben, hiszen én neveltem föl az én vérem, én tanítottam, én neveltem belé ezt, hogy együtt nőtt fel tulajdonképpen a vállalkozásunkkal, hogy én most azt tudom mondani, hogy átadom az ő kezébe, és bízom abban, hogy ő ezt jól fogja csinálni, és lehet, hogy én nem mindent úgy csináltam, vagy ő már más módszereket hoz, és aztán vannak sajnos olyan szomorú példák is, ahol mondjuk egy gyerek szívesen átvenné a szülőktől a vállalkozás vezetését, de mondjuk a szülők nem akarják, és mondjuk külső ügyvezetőt bíznak meg, sajnos erre is láttunk már példát.
1: Hol keletkeznek leggyakrabban a konfliktusok?
2: Ha nincsenek meg a funkciók. Ezt mondom a saját családi példánkból is, mert ugye nálunk most az működik, hogy mindenkinek megvan a saját funkciója, az idősebb generációnak, illetve a fiatalabbnak is más-más tevékenységet végzünk, és ezek nem nagyon vannak most átfedésben. Ebből adódóan nincsenek súrlódások, viszont amikor majd ténylegesen át kell venni, akkor ott majd biztos, hogy lesznek nehézségek. Én azt látom, hogy amíg a fiataloknak nincsen meg, hogy milyen funkciókba tudnak belenőni, továbbvinni, amíg ezek a feladatok és felelősségek nincsenek átadva, addig ők nem fognak tudni tovább menni. Illetve amit ugye az agroturizmust emlegettük, ha nem teszük szexivé azt a tevékenységet, amiben ők szíves, amiben megtalálják magukat, mert nem biztos, hogy az a kemény fizikai munka lesz minden esetben. Az én édesapám nagyon szeretett traktorozni, neki az kikapcsolódás volt. Nekem köteleség és nem kikapcsolódás a traktorozás. Viszont én nagyon szeretek kimenni a termelői piacra értékesíteni. Tehát, hogy ezek a fajta funkciók, ezek a fajta felelősségek harmonizálása, ez fontos, és sokszor kell a külső segítség.
1: Egyébként, hogyha egy fiatal ma azt mondaná, hogy vidéken szeretne vállalkozást indítani, akkor gondolom biztatnátok erre, de mondjuk mire figyelmeztetnétek az első mondat után?
2: Jól válassza meg, hogy melyik jogi formát választja, és legyen egy jó könyvelője, elsőlegesen Magyarországon. A másik pedig az, hogy hol. nagyon fontos, hogy hol szeretne és mit szeretne vinni. Itt a nyitott porta kapcsán, agroturizmus kapcsán, a roadshow kapcsán nagyon látjuk, hogy teljesen eltérőek a régiók, teljesen más adottságokkal rendelkeznek, úgyhogy, és kapcsolódjon. Tehát Magyarországon, ami nagyon rosszul megy, az az együttműködés. Ha nincsen együttműködési hajlam benne, nem fog tudni boldogulni vidéken. És én azt gondolom, hogy most ez az egyik legfontosabb kulcs szó, amivel dolgozunk, hogy merjenek beszélgetni,

0: együtt gondolkodni, együtt dolgozni.
1: Ida, kiegészítenéd?
2: Kiegészíteném, bár minden szavaddal egyetértek, Kati.
1: Igen, láttam, hogy bologattál közben.
2: Igen, kiegészíteném, szerintem nagyon-nagyon fontos a tervezés. Tehát szerintem nem szabad úgy vállalkozni, bármennyire is lelkesek vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy szükség van egy termékre. Ki kell tudni számolni a matekot, tehát nagyon fontos, hogy legyen üzleti tervünk, nagyon fontos, hogy kalkuláljuk bele, hogy a mi munkánknak mi az értéke, mi ebből mennyi pénzt szeretnénk, vagy mennyi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy mi magunk tudjunk működni, illetve tudjuk fejleszteni a vállalkozást. Szintén szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy validáljuk a vállalkozásunkat, tehát hogy az a termék, szolgáltatás, amivel piacra szeretnénk lépni, hogy arra valóban van-e kereslet, hol van az a kereslet, én milyen platformon szeretném értékesíteni. Tehát ehhez pedig, amit Kati mondott, hogy ezek az együttműködések kiválóak, tehát kell, hogy körül vegyenek olyan emberek, akik tudják validálni az én vállalkozói ötletemet tulajdonképpen. Csak egy személyes élményt hagyosszak meg veletek, ugye fut ez a vállalkozói pályázatunk, és a múlt héten kaptam egy telefont egy fiatal hölgy, vagy hát lánynak is mondhatnám, még talán hívott, és megkérdezte, hogy ő mondta, hogy ő szeretne a fiatal vidéki vállalkozói díjra pályázni, és hogy mi a korhatára. És hát mondtam neki, hogy hát oda van írva, hogy 35 év. Hát ő nem erre gondolt, hanem hogy van-e alsó kor. Határ. Mert hogy ő 23 éves, most fog diplomázni, de ő már vállalkozó. Tehát, hogy közben meg tele vagyunk ilyen jó példákkal.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy, és akkor először Idát kérdezem, hogy mennyire lehet határt húzni, ha lehet, a munka és a magánélet közé, amikor valami ennyire személyes ügyé, úgymond ilyen love projekté válik, ami a te esetedben is történt, mert hogy belevágtál, és hát azóta nincs megállás, úgy látom.
2: Igen, szoktam mondani, hogy a határ a csillagosség, és én tényleg így is gondolom. Nagyon sok ötletünk van. Szerencsére most már körülvesz egy nagyon klassz csapat, akikkel tényleg bármit azt gondolom, el tudunk kérni és megvalósítani. De nagyon nehéz. Tehát ha őszinte választ szeretnék adni, mert például azt szeretnék, igen. Nagyon nehéz ez a munka-magánélet egyensúly. Nem titok, 4 gyermeket nevelünk a férjemmel közösen, és a férjemnek is van saját vállalkozása. Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz, mert nagyon szét van szabdalva a napom, minden nap. És pont egyébként nagyon érdekes, nem erre az interjúra készülve, de pont tegnap számoltam ki, hogy van olyan munkanap, amikor nettó 6 órát dolgozom, de este 10-kor fejezem be, és úgy érzem, hogy akit egész nap dolgoztam, és folyamatosan csináltam valamit, közben, amit a munkámmal töltöttem idő, mindössze 6 óra volt. És
1: de közben menedzseltél egy családot
2: de
1: is.
2: De közben menedzseltem a családot, intéztem a gyerekek dolgait, bevásároltam, edzésre vittem, nem tudom, és ezek ráadásul nagyon szét is szabdalják, tehát, hogy én mindig szoktam mondani a férjemnek, hogy úgy gondolom, hogy neki annyiból könnyebb a munkája, hogy ő bemegy reggel a munkahelyére, ahonnan mondjuk hazajön 5 órakor, ő tényleg 8 órát tudott a munkájával fókuszáltan foglalkozni. És ehhez képest az én szerepemben tényleg az van, hogy másfél-két óránként megszakítják, és nekem ez okoz egyébként nehézséget. Tehát, hogy de ez egy adottság, ez egy élethelyzet, nyilván ezen nagyon nehéz változtatni jelenleg, úgyhogy el kell fogadni, és erre biztatom egyébként a nőket is, hogy próbáljuk meg elfogadni, hogy ez egy helyzet, ami fog változni az idővel egyébként.
1: Mert hogy a gyerekek felnőnek.
2: Igen, pontosan.
1: Addig ki kell tartani. Kati, nálad hogyan működik ez?
0: Nálam is hasonló, gyakorlatilag ugyanez a családi felállás, csak nálunk egy gyerkőc van csak, de hát ugye a férjem bent van a munkahelyén, és ugyanígy le tudja dolgozni ezt a napi 8 óráján. Nekem viszont rengeteget kell utaznom. Úgyhogy állandó a logisztika, hogy ki ér oda az óvodába, iskolába, hogyan tudjuk megoldani a logisztikát, ki az, aki reggel el tud indulni, mert azzal, hogy el tudjunk jutni ugye a nagyon vidéki térségekbe, ahhoz menni kell. És ez a missziónknak a lényege. Viszont én is el tudom mondani, hogy van egy szuper csapat mögöttem, ami csak hölgyekből áll, mindenki hasonló problémákkal küzd, és nálunk az a helyzet, hogy az alakult ki, hogy mindenki online van, az ország minden pontjából vannak a kolléganőim, mindenkinek ugyanez van, hogy kisbaba van, gyermekek vannak, és próbálunk maximális rugalmassággal lenni egymás felé.
1: Egy kicsit is zsonglőrködni.
0: Igen, igen, tehát ez egy női csapat, és mindenki tudja, hogy most óvodába kell menni, iskolába kell menni, de közben van egy feladat, egy közös misszió, amit szeretnénk elvégezni, és hát ez az életnek a része.
1: Hány órát dolgozol egy nap?
0: Nálam, ha otthon tudok lenni nagy ritkán, akkor ez a 6 óra szintén, amit aztán teljes maximális koncentrációval, viszont ha utaznom kell, akkor a 12 óra is megvan.
1: Hogyan fér meg egyébként, akkor még maradnék nálad, Kati, egymás mellett a szakértő, az érdekképviseleti, az oktatási és a közösségépítő munka, mert akkor gyorsan felsoroltuk, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
0: Úgy, hogy van egy nagyon jó családom, és próbáljuk együtt összerakni, amit lehet. Én nem csak a férjemmel tudok operálni, hanem ugye a családi gazdaságban minden családtagommal, és ők is ebben támogatnak, és így próbálom gyakorlatilag ezt a rengeteg funkciót betölteni, mikor melyikre van szükség.
1: Van, hogy túlvállalod, vagy túlvállaljátok magatokat?
0: Rendszeres.
2: Persze.
0: Rendszeres. Nemetvonás képessége, ez remélem, hogy tanulható. Az meg kéne tanulni.
2: Hát meg szerintem ez a kreativitás, ami Katiban is, meg bennem is bennem, hogy folyamatosan jönnek az új ötletek, pontosan látjuk, hogy milyen klassz dolgokat lehetne csinálni, és ezt nehéz nem tudatosítani, hogy egyszerűen nem fizikai képtelenség mindent megvalósítani.
1: Milyen jelekre szoktatok odafigyelni, vagy javasoljátok, hogy figyeljünk oda?
2: Hát szerintem egyszerűen a matekot kell mellé rakni, tehát amikor kitalál az ember projektet, egyszerűen kell egy timing. Nekem nagyon szerencsém van, mert január óta van egy operatív vezető a közösségünkben, akinek ez a szakterülete, úgyhogy én folyamatosan tanulok tőle, és már nagyon sok módszert egyébként be tudtam építeni, tehát igazából ez az időgazdálkodás, ha egy szóval kellene megfogalmaznom, nagyon tudatosan oda kell rá figyelni, és használni kell azokat a jó módszereket, nem tudom, 2 perces szabály, ha valamit azon el tudok intézni, soha nem szabad halogatni, időblokkolás, amikor azt mondom, hogy most 2 órát erre a feladatra fókuszálok, de akkor nem veszem fel a telefont, nem nézek meg egy e-mailt közben, hanem akkor tényleg azzal feladattal foglalkozom. Tehát én ilyenekkel próbálom egy picit könnyebbé tenni.
1: Hatékonyabbá
2: tenni a munkámat.
0: Nagyon hasonló, amivel mi is próbálkozunk, viszont amit hozzátennék, az a kommunikáció. Nálunk csapaton belül most nagyon nagy fókusz van azon, hogy szépen kommunikáljunk egymással, szeressünk együtt lenni, az az idő, amit együtt kell töltenünk, az jól teljen, és öröm legyen a munka, amiben megtaláljuk magunkat.
1: És hát sok szó esett eddig arról, hogy mennyi mindennel foglalkoztok, viszont van rengeteg aktualitás, amit nem árt elmondani, hiszen sokan kapcsolódhatnak hozzátok. Mik most a legközelebbi időpontok, amire készülhetünk?
0: Említettük az agroturizmusra fel roadshow-t, elmondom újra az állomásait, hát ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretne kapcsolódni más agroturisztikai szállásadókkal, vállalkozókkal találkozni, illetve tanulni. Október 6-án a Vátszalókon fogunk találkozni, november 17-én Nádudvaron, és december 2-án Kecskeméten, ezek az idei időpontok, a kislépték.hu weboldalon, illetve a Facebook oldalon gyakorlatilag megtalálható minden információ, jelentkezési lap, regisztráció és a pontos program helyszín, úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel.
1: Milyen visszajelzéseket szoktatok egyébként kapni egy-egy nap után?
0: Az, hogy fantasztikus. De tegnapi nap együtt voltunk Idával, és mind amik megjelentek rólunk, a fotók, gyakorlatilag majdnem a teljes 76 fő ott volt a 40 helyett, 40 a férőhelyünk, 76-an voltunk tegnap, és szinte mindenki ott volt az utolsó pillanatig. Nyüzsgött a terem, mindenki beszélgetett, nagyon, nagyon jó hangulat
1: Tehát
0: volt.
1: Tehát inspiratív találkozók ezek, ha jól értem.
0: Igen, és aki egyszer eljön, jönni akar a többire is, úgyhogy ez is önmagában van egy jó visszajelzés.
1: De hát nem álltok meg itt, úgy tudom, mert lesznek még programok.
2: Igen, januárban fog folytatódni a roadshow, még 4 állomása lesz 2027-ben is, illetve ami nekünk egy másik saját programunk, az évvidéki vállalkozói díjak, szeptember 25-ig várjuk a pályázatokat, és biztatnék minden vidéki mikro, kis és középvállalkozást, hogy pályázzon erre a díjra, ahol ha valaki díjat vihet haza, mindig azt szoktam mondani, hogy az a habatortán, hiszen megméretni magunkat egy ilyen pályázaton nagyon sok más előnnyel is jár. Például végigvesszük magunkban, hogy milyen életutat járt be a vállalkozásunk, és már ez is egyébként, ugye az elején beszéltünk erről az önbizalom hiányról, hát szerintem óriási önbizalmat tud ez ilyenkor adni, hogy igazán büszkék tudunk lenni arra, hogy honnan, hová jutottunk, hiszen a rohanó hétköznapokban azért ritkán gondolkodunk el ezen, hogy honnan is indultunk, akármilyen piciből, egy kicsi ötletből, és most hol tart a vállalkozásunk. Ezeket a pályázatokat online a www.vidékivállalkozók.hu weboldalon keresztül egy egyszerű online űrlap segít segítségével lehet benyújtani. A díjakat pedig november 11-én a Vidéki Vállalkozók Éjszakája Powered by Volkswagen eseményen fogjuk átadni az Eiffel Műhelyházban. Ide is minden vidéki vállalkozót válunk szeretettel, olyanokat is, akik adott esetben nem indultak el ezen a pályázaton idén.
1: Mindkettőtöket kérdezem, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mikor válik egy szakmai közösség valódi megtartó erővé, és mikor marad csupán mondjuk egy névjegy cserére alkalmas kapcsolati hálónak?
2: Hát szerintem akkor névjegy cserére alkalmas kapcsolati háló, ha mondjuk csak rendezvényeket szervez egy közösség, és nincs mögötte olyan szakmai munka, szakmai összetartás, ami ezen túlmutatna. Tehát én szoktam is mondani, hogy az MSVK az nem egy rendezvényszervező cég, annak ellenére, hogy nagyon sok rendezvényt szervezünk, hanem mi abszolút egy ilyen szakmai szövetségként definiáljuk magunkat, ahol a célunk az, hogy az értékalapon működő vidéki vállalkozásoknak legyünk egy közössége, ahol ők tudnak találkozni, de ezen túl azért dolgozunk, hogy ők láthatóbbá váljanak, illetve azon dolgozunk, hogy minél több fogyasztó válassza a vidéki családi vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, amire el is indítottunk idén egy új kezdeményezést, és ha még belefér az időnkben, erről mondanék egy pár gondolatot. Ez a Vegyél Igazit kuponnapok, ami ahol kizárólag vidéki minőségi márkák termékei, szolgáltatásai tudják a fogyasztók évente 2 alkalommal 4 napon át exkluzív kedvezményekkel megvásárolni, és az a célunk ezzel a kampánnyal, hogy minél több tudatos fogyasztó legyen Magyarországon, mert hiszem azt, amit ugye Kati is mondott, hogy sokszor az az ellenérv a minőségi termékekkel kapcsolatban, hogy drágák, de azt is hiszem, hogy arról pedig mi rendelkezünk, hogy mire költjük el a rendelkezésünkre álló pénzt, úgyhogy azt gondolom, hogy ha tudatos vagyunk ebben, és mondjuk a minőséget, a mennyiség elé helyezzük, akkor már nem is biztos, hogy olyan drágák ezek a termékek. Ezeket a kuponokat egyébként október 15 és 18 között tudják majd a fogyasztók felhasználni, és a www.vegyeligazit.hu weboldalon lehet gyakorlatilag díjmentesen letölteni majd.
1: Említetted, hogy milyen céljaitok vannak. Arra lennék kíváncsi, hogy hová szeretnéd eljuttatni néhány éven belül a közösséget?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és folyamatosan ezen gondolkodom, szokták is tőlem megkérdezni, hogy fú, mi lesz, ha már több száz tagja lesz majd ennek a közösségnek, mert egyébként nagyon sok értékalapon működő vidéki vállalkozó van Magyarországon, akiket ugye össze tudunk kapcsolni. Most ilyen 80-90 között van, nem tudom pontosan megmondani a taglétszámunk, de valójában ugye sokkal több vállalkozással dolgozunk együtt, hiszen sok olyan kezdeményezésünk van, amiben nem tagok is bekapcsolódhatnak. Én igazából azt szeretném, ha pár év múlva nem is így számszerűen megfogalmazni, de hogy minél többen ismerjék Magyarországon ezeket a vidéki vállalkozásokat, tehát hogy inkább ebben látom a mi jövőnket, szerepünket, nem is abban elsősorban, hogy most hány tagunk van, vagy hány vállalkozással dolgozunk együtt közösen, de hogy itt fölnőjön egy olyan fogyasztói réteg, aki értékeli, aki tudja azt, hogy micsoda munka van egy vidéki termék mögött, hogy nem csak egy egészséges élelmiszert tudunk például így megvásárolni, hanem ezáltal vidéken munkahelyek tudnak létrejönni, működni, és ezáltal a vidéki régiók tudnak fejlődni. Tehát az én vízióm az lenne, hogy a magyar vidék az virágozzon, és ebben a vidéki vállalkozóknak legyen továbbra is nagy szerepe.
1: Kati, te mit tekintenél valódi áttörésnek az agroturizmusban? Hány év múlva mondanád mondjuk azt, hogy Magyarországon ez már nem csak egy különleges kezdeményezés, hanem a vidéki élet, vagy a vidéki gazdaság természetes része?
0: Hát a nyitott portonapokon most 250 termelő nyitja ki a portáit, ami ugye most még szeptember végén, október első hétvégéjén megtekinthető, és én azt gondolom, hogy ha ezt a 250 gazdaságot meg tudjuk esetleg duplázni, háromszorozni, akkor már elértünk valamit, és ha nem csak ezen az egyetlen egy napon nyitnak ki, hanem az életük részévé válik az a szolgáltatás, amit ide becsempésznek, ezek a workshopok, programok, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit azért, hogy megvalósuljon. Egyébként a nyitottportanapokról, nyitottportanapok.hu oldalon lehet több információt elérni, ki lehet válaszolni, válogatni a portákat, a portatúrákat, e-bike-on, lovakkal lehet menni. Nagyon sok program van, és én azt gondolom, hogy, vagy azt remélem, hogy ez a fajta fellendülés, amit most hoztunk ezzel a programmal, ez meg tud honosodni Magyarországon, és egyre több térségbe tud majd kapcsolódni. Ugye most még csak 19 tájegységgel dolgozunk, gyakorlatilag Magyarország közepe teljesen üres a nyitott portanapok szempontjából, és nagyon remélem, hogy megtaláljuk a többi térségben is azokat a termelőket, akik be tudnak csatlakozni, és szeretnének nyitni ebben az új műfajban.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok ma, és megmutattátok, hogy milyen gazdasági teljesítmény, személyes elhivatottság, és hát ahogy ki is hangsúlyoztátok, vagy hangsúlyoztátok, a közösségformáló erő rejlik a vidéki vállalkozások mögött. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke voltak ma a vendégeim.
3: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Majdnem 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon tavaly, az előző évi 2,5 milliárd után. Miközben folyamatosan emelkedik az ilyen megoldásokat használók és a tranzakciókat elfogadó üzletek aránya is. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az elektronikus fizetések aránya a teljes pénzforgalmon belül tavaly 46%-ra nőtt az előző évi 42-ről. A jegybank célja, hogy 2030-ra ez a mutató 60-67%-ra emelkedjen. Az elektronikus fizetések aránya 2017-ben 16%-on, 2020-ban 27%-on állt. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, abból a csaknem 4,8 milliárd forintos támogatásból, amelyet még 2025 végén kapott meg. Közben a szervezet megszüntetése is megkezdődött. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán kiemelte, a tervezett projekteket nem előzte meg szakmai egyeztetés. Az alapítvány első nagyobb projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló betegtájékoztató rendszer fejlesztését jelölték meg, de a támogatás jelentős része végül kihasználatlan maradt. A most visszautalt 4,3 milliárd forinton felül egy félmilliárdos összeg elszámolása még folyamatban van.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a MOL 0,3%-kal erősödött 5.175 forintra, az OTP 0,2%-kal nőtt 46.240 forintig. A Telekom 0,3%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 0,6%-kal került lejjebb, és 12.300 forinton zárt. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,8, a frankfurti DAX 1,1%-kal, a párizsi CAC 40 0,9%-kal emelkedett. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 0,6, az S&P 500-as 1,3, a Nasdaq Composite 2%-kal áll a pozitív tartományban. Ismét meghibásodott a légiirányítási rendszer az Egyesült Királyságban. A hiba ezúttal is fennakadásokat és járattörléseket okozott a brit légi közlekedésben. Országszerte mintegy 70 érkező és induló járat törléséről számoltak be a légitársaságok, ez a napi brit légi forgalom nem egészen 1%-a. Irán új fegyvereket vet be és új célpontokat fog támadni, amennyiben az amerikai erők újabb offenzívát indítanak az iszlám köztársaság ellen, ezt a forradalmi gárda szóvivője mondta. Hossein Mohebbi hangsúlyozta, Teherán készen áll egy elhúzódó háborúra is. Légi csapásokat mért Afganisztánra Pakisztán feltételezett fegyveres milíciák ellen. A pakisztáni hatóságok szerint 28 fegyverest öltek meg a határ mentén. A kabuli kormány és az ENSZ afganisztáni missziója legalább 3 civil haláláról és 4 sebesültről számolt be. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsúszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. A japán katasztrófa védelem közlése szerint Tokióban és a környező térségekben több mint 1,6 millió embert kértek arra, hogy hagyja el otthonát. Az evakuálás nem kötelező, a tájfun miatt 275 repülőjáratot töröltek. Sikeresen elindult az INA riekai olajfinomítójának új késletetett kokszoló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt egyik kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés révén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet, nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége. 6,2%-kal esett vissza az olasz borexport 2026 első fél évében, az olasz borunió adatai szerint. A volumen alig haladta meg a 3,6 milliárd eurót. A kiviteli mennyiség 4%-os elmaradást mutat az előző év azonos időszakához képest. Gömbhalat fogtak az Adriai tengeren Rijeka közelében. A Croatia Week tudósítása szerint a zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert természetes méreg. Japánban a gömbhal fugu néven ismert inyentség, az elkészítése speciális szaktudást igényel.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is alapvetően napos időnk lesz felhő átvonulásokkal, a hőmérséklet éjjel 7 és 13, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
2: Kanyarog az út,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi, de nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az egri bikavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora, több szőlőfajtából készül. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék meg annyi látnivalóval csalogat. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme kadarka. A legtöbben őshonos kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják, igazi örömbor. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Bármerre járok, a világ tombol bennem. Túl ezen a világon sincs máshoz kedvem.

Jön a pincér, megy a vonat, bezár a resti. Mindenki elment, aki nem, vagy aki csak félig budapesti.

Egyedül vagyok Budapesten, egyedül élek, egyedül vagyok Budapesten. Egyedül vagyok Budapesten.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját, és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. Állami felügyelet alá vonták a svájci Nestlé és a francia Auchan vagyonát Oroszországban. Mindkét cég eszközeit egy orosz belföldi vállalat irányítja ideiglenesen egy elnöki rendelet alapján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője újságírók előtt azt mondta, hogy az Auchan és a Nestlé ellenséges államokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek a Moszkva elleni hadműveletekben. A világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata, a Nestlé, 6 telephelyet üzemeltet Oroszországban, ahol több mint 7000 embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben a csoportszintű forgalom 2%-át tette ki, ami mintegy 2,4 milliárd dollárnak felelt meg. Az Auchan 30 ezer munkavállalót foglalkoztat, 230 üzlettel és online hálózattal Oroszországban. Moszkva 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat. Korábban már a francia Danone és a Dan Carlsberg oroszországi leányvállalatainak irányítását is átvették. Nagyszabású megállapodás megkötésén dolgozik az Egyesült Államok Fehér Oroszországgal kálisó beszerzéséről. Ezt Donald Trump amerikai elnök közölte a Truth Social közösségi oldalán. Az Egyesült Államok a kálisó szükségleteinek döntő részét Kanadából fedezi, de a vámháború kiújulása miatt a két ország viszonya jelenleg mélyponton van. A kálisót műtrágyaként használják a növények betegségekkel szembeni ellenálló képességének, valamint a termés mennyiségének, illetve minőségének javítására. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 ponton módosítják a jelenlegi rendszert, megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A kormány.hu összefoglalója szerint visszaépítik a piaci alapú szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla tulajdonosok klubja. A szervezet azt kéri, hogy itthon is engedélyezzék a már több uniós tagállammal elérhető, felügyelt vezetéstámogató rendszert. Az autós közösség a holland típus jóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia magyar támogatását sürgeti az októberi uniós ülésen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 3%-kal erősödött 5.175 forintig, az OTP 2%-kal 46.240 forintra nőtt. A Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 6%-kal emelkedett 12.900 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal, a párizsi CAC 40 9%-kal emelkedett. Sikeresen elindult az INA riekai olajfinomítójának új késleltetett kokszoló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés révén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet. Nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége. Gömbhalat fogtak az Adriai-tengeren Rijeka közelében. A Croatia Week tudósítása szerint a zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert természetes méreg. Japánban a gömbhal fugu néven ismert inyenség, de az elkészítése speciális szaktudást igényel, mivel egyes szervei magas koncentrációban tartalmazzák a toxint. Szakszerűtlen feldolgozás esetén a mérgezés tünetei akár 10 percen belül is jelentkezhetnek. Ugyanakkor a hal húsa rendkívül keresett a gasztronómiában.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, holnap napközben 16 és 21 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

A nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismertté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a 94.2-n, és Lakatos Krisztián következik mindjárt. A fiatal ember családjában több generációs múltra tekint már vissza a zene szeretete és a zenélés öröme. Dobos édesapja nagyon korán felfigyelt kisebbik fia kivételes tehetségére, aki 9 éves kora óta folyamatosan énekel. Állítólag betéve tudja Frank Sinatra szinte összes megjelent lemezét. Számára a zene hitvallás, kikapcsolódás és a legnagyobb örömforrás. Mi is nagyon szeretjük Krisztián hangját, reméljük sokszor fogjuk még hallani, akár itt a 94.2-n, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. Állami felügyelet alá vonták a svájci Nestlé és a francia Auchan vagyonát Oroszországban. Mindkét cég eszközeit egy orosz belföldi vállalat irányítja ideiglenesen egy elnöki rendelet alapján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője újságírók előtt azt mondta, hogy az Auchan és a Nestlé ellenséges államokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek a Moszkva elleni hadműveletekben. A világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata, a Nestlé, 6 telephelyet üzemeltet Oroszországban, ahol több mint 7000 embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben a csoportszintű forgalom 2%-át tette ki, ami mintegy 2,4 milliárd dollárnak felelt meg. Az Auchan 30 ezer munkavállalót foglalkoztat, 230 üzlettel és online hálózattal Oroszországban. Moszkva 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat. Korábban már a francia Danone és a Dan Carlsberg oroszországi leányvállalatainak irányítását is átvették. Nagyszabású megállapodás megkötésén dolgozik az Egyesült Államok Fehér Oroszországgal kálisó beszerzéséről. Ezt Donald Trump amerikai elnök közölte a Truth Social közösségi oldalán. Az Egyesült Államok a kálisó szükségleteinek döntő részét Kanadából fedezi, de a vámháború kiújulása miatt a két ország viszonya jelenleg mély ponton van. A kálisót műtrágyaként használják a növények betegségekkel szembeni ellenálló képességének, valamint a termés mennyiségének, illetve minőségének javítására. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben három ponton módosítják a jelenlegi rendszert. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A kormány.hu összefoglalója szerint visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla tulajdonosok klubja. A szervezet azt kéri, hogy itthon is engedélyezzék a már több uniós tagállamban elérhető felügyelt vezetéstámogató rendszert. Az autós közösség a holland típusjóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia magyar támogatását sürgeti az októberi uniós ülésen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 3,1%-kal erősödött 5.175 forintig, az OTP 2%-kal 46.240 forintra nőtt, a Magyar Telekom 3,1%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 6,1%-kal emelkedett 12.900 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,1%-kal, a párizsi CAC 40 9%-kal emelkedett. Sikeresen elindult az INA riekai olajfinomítójának új késleltetett kokszoló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés révén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet. Nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége. Gömbhalat fogtak az Adriai-tengeren Rijeka közelében. A Croatia Week tudósítása szerint a zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert természetes méreg. Japánban a gömbhal fugu néven ismert inyenség, de az elkészítése speciális szaktudást igényel, mivel egyes szervei magas koncentrációban tartalmazzák a toxint. Szakszerűtlen feldolgozás esetén a mérgezés tünetei akár 10 percen belül is jelentkezhetnek. Ugyanakkor a hal húsa rendkívül keresett a gasztronómiában.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, holnap napközben 16 és 21 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: La danse, la culture, la danse, la peinture. Je crois que c'est faux et que le seul art est profondément uni à l'art chorégraphique et la musique.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóci Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóci játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
0: Trend Night.
1: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás. A Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt. A gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb, vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szövetségi pert indít a Politico, a CNN és az MS Now Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen, miután a Fehérház visszavonta újságíróik akkreditációját, és megtiltotta nekik a belépést az épületbe. Az eljárással azt szeretnék elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehérházba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket. Állami felügyelet alá vonták a svájci Nestlé és a francia Auchan vagyonát Oroszországban. Mindkét cég eszközeit egy orosz belföldi vállalat irányítja ideiglenesen egy elnöki rendelet alapján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője újságírók előtt azt mondta, hogy az Auchan és a Nestlé ellenséges államokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek a Moszkva elleni hadműveletekben. A világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata, a Nestlé, 6 telephelyet üzemeltet Oroszországban, ahol több mint 7000 embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben a csoportszintű forgalom 2%-át tette ki, ami mintegy 2,4 milliárd dollárnak felelt meg. Az Auchan 30 ezer munkavállalót foglalkoztat, 230 üzlettel és online hálózattal Oroszországban. Moszkva 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat. Korábban már a francia Danone és a Dan Carlsberg oroszországi leányvállalatainak irányítását is átvették. Nagyszabású megállapodás megkötésén dolgozik az Egyesült Államok Fehér Oroszországgal káli só beszerzéséről, ezt Donald Trump amerikai elnök közölte a Truth Social közösségi oldalán. Az Egyesült Államok a káli só szükségleteinek döntő részét Kanadából fedezi, de a vámháború kiújulása miatt a két ország viszonya jelenleg mély ponton van. A káli sót műtrágyaként használják a növények betegségekkel szembeni ellenálló képességének, valamint a termés mennyiségének, illetve minőségének javítására. Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány. Az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kormány.hu beszámolója szerint a koronavírus járvány után hirdette meg az előző kabinet a gazdaság újraindítási akciótervet, amelynek része volt az egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése. A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 ponton módosítják a jelenlegi rendszert, megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A kormány.hu összefoglalója szerint visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. Nyílt levélben fordult a közlekedésért felelős miniszterhez a magyarországi Tesla tulajdonosok klubja. A szervezet azt kéri, hogy itthon is engedélyezzék a már több uniós tagállammal elérhető, felügyelt vezetéstámogató rendszert. Az autós közösség a holland típus jóváhagyás hazai honosítását, valamint a technológia magyar támogatását sürgeti az októberi uniós ülésen.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedéssel 152.997 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 3%-kal erősödött 5.175 forintig, az OTP 2%-kal 46.240 forintra nőtt, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.554 forintra, a Richter 6%-kal emelkedett 12.900 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal, a párizsi CAC 40 9%-kal emelkedett. Sikeresen elindult az INA riekai olajfinomítójának új késleltetett kokszoló egysége, amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme. A MOL közleménye szerint az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. A fejlesztés révén a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30%-kal több dízelt is termelhet. Nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákumgázolaj importjának szükségessége. Gömbhalat fogtak az Adriai-tengeren Rijeka közelében. A Croatia Week tudósítása szerint a zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert természetes méreg. Japánban a gömbhal fugu néven ismert inyenség, de az elkészítése speciális szaktudást igényel, mivel egyes szervei magas koncentrációban tartalmazzák a toxint. Szakszerűtlen feldolgozás esetén a mérgezés tünetei akár 10 percen belül is jelentkezhetnek. Ugyanakkor a hal húsa rendkívül keresett a gasztronómiában.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, holnap napközben 16 és 21 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A Hobby projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít a szkavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mi egyetlenek.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen meg

0: alapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsoltól.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.